I'm going to go to the house.

salut.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetét felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
2: Műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtást bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
2: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
1: Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Ezek pedig már nem a hírek, hanem ezek Borgula András szavai élőben. A stúdióból szevasztok, jó reggelt kívánok! Hát vészesen közeledik a nyár vége. És tudom, hogy még előttünk van augusztus, meg még kb. Most így átfutottam a híreket, lassan kiszárad a Duna, és még ki tudja, milyen csodálatos események állnak előttünk, mielőtt elkezd esni az eső, és valahogy azt gondolom, hogy így igazából ez kellene, hogy a hírek középpontjában legyen a vízhiány, és minden más eltörpül emellett, de nem erről fog szólni a műsor, ez csak így mellbevágott most gyorsan, hanem valami egészen másról. Ugye a nyári menetrendben vagyunk, a nyári menetrend az azt jelenti, hogy én beszélek, és zenét hallgatunk, és aztán szeptembertől visszatérünk a szokásos kerékvágásba, a félúton, nem is tudom, alaphelyzetébe, ami azt jelenti, hogy jön hozzám egy vendég, aki nagyjából az jó esetben az életének a felénél tart, és elmeséli, hogy hogyan jutott oda. De mivel nyáron egy kicsit lazábra vesszük a figurát, hogy micsoda 80-as évekbeli slangbe tolom itt ma reggel, szóval ezért azt gondoltam, hogy inkább beszélgetek veletek, és hallgatunk zenéket, jobbat, rosszabbakat. Hallgattunk már itt 2 héttel ezelőtt, vagy mi 2 adással ezelőtt a foci VB-k himnuszait és slágereit, aztán 2 héttel ezelőtt elnökökről szóló dalokat, de a mai egy picit más lesz. Ráadásul ugye ez az utolsó előtti ilyen adás, hiszen 2 hét múlva még hasonló, lezárjuk a nyarat, egy ilyen nyárzáró adás lesz, és aztán egy hónap múlva, 4 hét múlva visszatérünk a szokásos kerékvágásba, és jöjjenek a vendégek, és dumáljunk arról, hogy milyen volt az ő életük, és mit tanulhatunk belőlük az életükből, a szavaikból. Na, de akkor kanyarodjunk rá a mai adásra, ami ebben az, nem fogok pontos dátumot bemondani, de tavaly is ebben a nagyjából ezen a dátum körül tartottam egy ilyen önajnározó adást, ami arról szólt, hogy fölhívtam embereket, akik ismernek engem már nagyon régóta, és elmondták, hogy milyen vagyok. Persze olyanokat hívtam fel, akik kedvelnek, igazából az lett volna a menőség, hogyha fölhívok olyanokat, akik gyűlölnek, aztán ők is elmondják, hogy szerintük milyen vagyok. És ez persze összefüggésben van a születésnapommal, de így azt gondolom, hogy mindenkinek kijárna egy-egy ilyen lehetőség az évben, hogy ünnepeltesse saját magát, vagy ünnepelje saját magát. Remélem azért ezt ti is megteszitek, hogyha születésnapotok van, és éppen nincs, aki ünnepeljen titeket, az nagyon fontos, hogy szeressétek magatokat. Ez igazából a mai adás üzenete, amit egy mondatban nem mondhattam volna, ezért nem kellett volna bejönni a stúdióba, és itt fárasztani titeket 60 percen keresztül, de ez a lényeg, hogy itt szeressétek magatokat, mert hogy az nagyon fontos. ennyi a filozófiai gondolat, amit ki tudok préselni magamból 7 óra 7 perckor. Na minden esetre zenéket fogok játszani 1975-ből, olyanokat, amiket nagyon szeretek, meg fontosak, meg annak az évnek a vezető zenéi voltak, és azt gondoltam, hogy így, ha belefér, akkor elmesek 5 történetet az életemből, minden évtizedből egyet, de mindegyik történet olyan lesz, ahol valamiben elbuktam, ahol valami nem sikerült, mert szóval ugye az embert formálják a sikerei persze, hogy miben jó, hogy mit ért el, hogy nem is tudom, kivel sikerült összejönnie, mit tudom én még milyen sikert, milyen munkát kapott, milyen iskolákba vették föl, milyen sporteredményei voltak, hogyha ezek jó eredmények, tehát hogy ezek mind formálnak minket és tesznek azzá, akik vagyunk, de nekem van egy olyan érzésem, hogy itt Kelet-Európában sokkal inkább formálnak minket a bukásaink, a sikertelenségeink. Remélem tévedek, nem minden esetre, hogyha egyébként van olyan történet rólatok, ami belefél egy percbe és arról szól, hogy hogyan nem sikerült valami az életetekben, de természetesen úgy, hogy ez még, nem tudom én, rádióképes marad, akkor hívjatok, aztán osszátok meg velem, és akkor kezdjük azzal a számmal, ami a Billboard első helyén volt 1975-ben, és szerintem nagyon jól megadja az alaphangulatot.

Na, gondoltatok volna, hogy ez volt a Billboard 100-as listájának az élén 1975-ben, születésem évében. Mindenkit üdvözlök itt a Borgula András retroaktív születésnapi köszöntő műsorában. Én Borgul András vagyok, és magamat köszöntöm a következő egy órában, de közben veletek is meg hát ezt a generációt, akivel együtt itt fölnőttünk az elmúlt 50 évben, és szépen átléptünk. Ez már nem a fél idő, szeretném nektek mondani, vagy a fél út, mi már nagy valószínűséggel túl vagyunk rajta. Ahogy ígértem, próbálok nektek 5 történetet hozni, ha belefér. Rövideket. Amit ők 5 bukásról szólnak, és mindegyik évtizedből egyet, jó? Tehát az első az ugye 75-85 között

0: És volt ilyen fali, mi ez, tapéta poszter, ugye az egyik fal, az gyakorlatilag be volt borítva a nagyon menő trópusi, mi ez, parttal, ilyen tengerparttal, igen, amiben belelógnak a pálmafák, csodálatosan nézett ki ott Újpesten a 9. emeleten. Őszintén azt gondoltam, hogy csodálatosan néz ki, tehát, hogy így tudtam bámulni. És hát egy pici pikáns sztori tartozik, rengeteg bukásom volt már az első évtizedben is, de onnan jutott ez eszembe, hogy amikor beléptem ide a Tilosba, akkor egy bizonyos semmi mással össze nem téveszthető illat csapott meg, és még így a figyelmemet is felhívták rá, hogy mi ez. És akkor azt mondtad, hogy tényleg volt nekem egy olyan, vagy van nekem egy olyan sztorim, volt egy, történt velem egy olyan eset. Azt hiszem, 6 éves lehettem, vagy e körül, tehát, hogy talán az iskolát, igen, az iskolát már biztosan elkezdtem. Ez április 4 téri általános iskolába jártam, ami gyakorlatilag gyalog elérhető volt, hiszen ott volt a lakótelep szélén, vagy szinte biztos vagyok benne, hogy még mindig ott van. És aztán lent a suli után, meg lent bandáztunk ilyen igazi lakótelepi gyerekekként, mindig valaki lent volt a téren, vagy lehetett focizni, vagy dumálni, vagy ezeken az életveszélyes mászókákon mászókázni. Szóval szuper volt az élet, rengeteg lehetőséget kínált a lakótelep, és ezt most félig meddig komolyan is gondolom. De hát az egyik legnehezebb akadálya a fesztelen szórakozásnak az azért az volt, hogy hazajutni a játszótérről azért az eltartott egy ideig, és most én úgy emlékszem, hogy ilyen nyilvános WC-k, hát ilyenek igazából talán nem is léteztek, vagy hát, hogy lakótelepen nem az egész biztos, szóval, hogyha úgy rád, úgy így érezted, hogy kell, akkor ját a pisit azt így bedobtad a bokorba valahol, az nem volt olyan vészes, na de a másik történet az bizony már nem volt olyan egyszerű. Úgyhogy figyelni kellett nagyon, hogyha jön az érzés, hogyha úgy érzed, hogy nem sokára vécére kell menni, akkor el kell indulni haza, mert néha hazaérni, kivárni a liftet, ha jó a lift, és utána följutni a 9-re, és eljutni a WC-ig, és akkor néha még ugye mi azért volt 2 bátyám, van is, és tehát nem volt mindig meg a szüleim, tehát nem volt mindig szabad, úgyhogy időbe kellett ezt a dolgot elkezdeni, ezt a túrát, vagy ezt a menetet a mosdó felé, és várjatok, félbeszakítom a történetemet. Halló! Halló!
1: Hogyan a karácsony elpásznak majd megoldja?
0: Jó! Szólunk! De hát ezt már nem kellett volna, hogy megoldja. Na várjatok, visszatérek a sztorihoz, szóval éppen úgy éreztem, hogy akkor eljött a pillanat, és itt a nagyobbik dolog forog fent, úgyhogy el kell indulnom haza, és emlékszem, hogy így, ahogy elindultam, azonnal, ahogy megmozdultam, éreztem, hogy várjál, ezt én elmértem. Ugyanis nagyon az utolsó percig próbáltam elhúzni ezt a dolgot, biztos játszottunk, vagy fociztunk, vagy nagyon benne voltam valami sztoriba már akkor is, és a végére kellett, hogy érjek, amit valószínűleg meg is tettem, de hát ez azt jelentette, hogy hát baj van, hogy az út felénél már úgy éreztem, hogy nem, ez nem biztos, hogy menni fog, és akkor hát ilyenkor 2 lehetőséged is van, ugye vagy elkezded, vagy nagyobb tempóra kapcsolsz, de akkor kockáztatod azt, hogy kicsúszik valami, vagy hát nem tudom, hogy így leülsz és próbálod visszatartani a dolgot, amíg úgy érzed, hogy újra menetképes nem vagy. Én nem tudom pontosan, mit döntöttem, de azt tud biztos, hogy nem álltam meg, szóval így mentem, és eljutottam a Bán Tibor utca 9-ig, akkor már nagyon erősen markoltam a korlátot, hogy ne csináljam össze magam, és akkor mondtam, hogy nem, hát felnőtt férfi vagyok, 6,5 éves, ez nem történhet meg velem. És hát többen is vártam,

jutottunk a liftre, arra emlékszem, hogy, hogy még kellemetlenebb legyen a történet, tehát ott... Ott nem lehetett elveszíteni ezt a harcot, de megjött a lift, kinyílt az ajtó, és akkor elkezdtünk utazni a 10 emeletes házban fölfelé a 9. felé, és így elkezdtek szépen lassan bizonyos emeleteknél kiszállni az emberek, és volt egy pont, ahol nem ment tovább ez a dolog, sajnos nem tudtam visszatartani, és nem tudom hányan álltunk a liftbe, de nem egyedül voltam, arra emlékszem, mert megtörtént, aminek meg kell történnie, ugyan teljes néma csendben, de hát annyira megszégyenültem, hogy rögtön el is kezdtem sírni, és akkor ott a körülöttem állók meg is kérdezték, hogy mi a baj, kisfiú, mi történt, és én mondtam, hogy semmi. És aztán haza kellett érkezni, és hát nem lehetett elrejteni a dolgot, vagyis talán megpróbáltam, de meg kellett magyarázni, hogy miért is sírok. Na hát ebben induljon a mai adás, és 1975 egyik másik nagy slágerével folytassuk.

Ez szintén természetesen 1975-ös szám volt David Bowie-tól, a Fame. Folytassuk ebben a csodás hangulatban. Egyébként tényleg a második évtizedemből még mindig könnyű egy bukást találni. Azon gondolkozom, hogy így azért futtatom előre, hogy mit akarok nektek mesélni, és viszonylag nehéz azért a későbbi időkből, hogy vajon úgy dolgozik az agy, hogy így ezeket a bukásaidat így eldugja a tudatalattidba valahova, amik persze ott vannak, meg formálnak téged, meg motiválnak, meg belül dolgozik amikor valamiben döntened kell az, hogy hogyan nem sikerült valami, de hogy ilyen nagyon a tudat fölött kevés dologra emlékszem. Mindegy, lehet, hogy ez csak egy szerencsés alkat. 1985 és 95 közé esnek a gimnáziumi éveim, hál' Istennek azért nem tartott 10 évig, de 5 évig tartott a 4 éves gimnázium. A Madácsba jártam, és viszonylag könnyen fölvettek, és olyan normálisan indultak a tanulmányaim, de az általános iskolában nem tanultam semmit, mert nem nagyon kellett. És ezt a jó szokásomat megtartottam, meg szerintem van valami kis figyelemzavarom, de nem nincs ez diagnosztizálva, úgyhogy nem tudom erre fogni azt, hogy nem nagyon figyeltem azért a gimnáziumban. Főleg az első évben nem, aminek az lett az eredménye, hogy év végén megbuktam angolból, nem mondom, hogy egyedüli voltam a Madács gimnáziumban, a nagy hírű patinás most már top gimnáziumban. Sokan buktunk meg, és el is mentünk föl. Én azt hiszem, valamennyire készültem, bár elég linken erre a pótvizsgára, nem vettem ezt sem túlságosan komolyan, mert szóval így valahogy az a lehetőség, hogy nem sikerül, az így szóba sőt. Vagy fogalmam sincs. Annyira nem voltam előtérbe ebben az évben, a szüleim életében, éppen próbálták megvalósítani önmagukat, mind a ketten éppen valami nagy bizniszelésben voltak, és valahogy kevesebb figyelem fordult a gyerekekre. Az amúgy is változó volt, tehát hogy mi nem voltunk egy ilyen nagy a szüleim elváltak voltak, és akkor itt is laktam, ott is laktam egy kicsit, de nem volt egy ilyen nagy összetartás soha. De ebben az időszakban talán még kevesebb, mert azt látták, hogy itt mindenki, de itt a Vadkeleten most tényleg megnyílt a lehetőség tárháza, és mindenki bizniszelt, boltot nyitott, szállodát nyitott, mit tudom, mindent nyitott, és mindent csinált. Úgyhogy ennek részeként, amikor elbuktam, akkor úgy egyedül készültem a pótvizsgára kis segítséggel, és emlékszem, hogy ott vártam a Madács folyosóján, hogy behívjanak, és olyan hangosan próbáltam szórakoztatni a többieket, gondolom én, annyira persze zavarba voltam is, meg féltem, és ezt úgy vezettem le, hogy nagyon hangosan dumáltam mindenkihez, mindenről, hogy fog ez menni, milyen könnyedén, milyen lazán, vagy csak úgy, fogalmam sincs pontosan, miről beszélhettem, de arra emlékszem, hogy kinyitotta az ajtót a pótvizsgáztató tanárnő, és akkor azt kérdezte, hogy ki az, aki ilyen hangos? És mondjuk legalább abban konzekvens voltam, hogy mindig vállaltam, hogyha valamit csináltam, úgyhogy jelentkeztem, hogy én voltam, és akkor azt mondta, na, Borgula, bent legyen majd ilyen nagy a szája. És ettől már kint így teljesen lefagytam, és azt gondoltam, hogy ennek vége, nem tudom, mi lesz, hogy mi fog történni, és ez folytatódott bent is. Tehát bementem, és én annyira úgy éreztem, hogy tényleg kővé dermedtem, hogy bármit kérdeztek tőlem, tehát hogy what's your name, hogy hívnak, kérdésre nem tudtam rendesen válaszolni, és onnantól kezdve pedig már minden, mint az a ló, aki az akadálypálya előtt megbotlik, és akkor úgy lép már be a pályára, hogy oké, és így végigvertem az összeset, de hogy így nem kicsit, néha meg se próbáltam ugrani, hanem egyszerűen levertem ezeket a palánkokat, úgyhogy nagyon durván megbuktam
90-ben, igen, ez a 90-es évek volt, 89-90 ez volt az első osztályom, és ugye amikor arról beszélek, hogy vajon hogyan formálnak minket ezek a bukásaink, akkor engem egészen biztos más emberré tett, hogy abba az osztályba kerültem, ahova kerültem, azzal az osztályfőnökkel, azokkal az osztálytársakkal és azokkal a más tanárokkal, és egy kicsit így nem tudom, nem mondom, hogy a sors kimenekítette abból az osztályból, mert az is egy csodás hely volt, de azt hiszem, hogy sokkal inkább nekem való volt ahhoz, ahol kerültem, és utána egy ilyen fantasztikus, ugyan szintén bukdácsolós, de már nem évismétlős 4 év következett a Madách gimnáziumban, aminek a végével lezártam életem második évtizedét szépen lassan. És itt ez a bukós sztori is véget ér. Hallgassunk, hát nem fogjuk az egész számot meghallgatni, mert az 8 perc 36 másodperc lenne, de hallgassunk bele ebbe a csodás 1975-ös lágerbe.

Úristen, de jó az a szám, ez a Led Zeppelinnek a Kashmir című száma volt, és hát a felét hallgattuk meg, mert ők azért nagyon tudtak 8 perces számokat írni, meg kicsit még ennél hosszabbakat is, de hát atom, nem? Tehát simán elhallgattam volna még a másik felét is. De akkor nem férne bele a műsor második felébe életem bukásainak a második felvonása, meg harmadik, meg negyedik. A második már volt. Szóval ugye abban vagyunk, hogy az embert hogyan formálják a bukásai, és mindegyik évtizedemből így a születésnapomra ráfutva elmesélek nektek egy bukást. Ebben az önimádó ma reggeli adásban. 95 és 2005 között nagyjából mondhatni, hogy igen, ez a harmadik évtized, tehát 20-as, 30 éves korom között vagyunk. És akkor Izraelben éltem, izraeli állampolgárként, és mint izraeli állampolgárnak nekem is be kellett vonulni a seregbe, kötelező katonai szolgálat volt akkor is, fiúknak, lányoknak, és most is az van. Akkor még ugye Magyarországon is az volt, de Magyarországon nem kellett bevonulnom, ott viszont ez nem is volt kérdés, már úgy értem, nem nagyon volt lehetőség, így vagy úgy az, aki ott él, az valamilyen szolgálatot végez, és én harcoló alakulathoz kerültem, egészségügyi problémáim nem lévén, úgyhogy nem volt semmi akadálya ennek. Talán hivatkozhattam volna bármilyen ilyen morális vagy lelkiismereti dologra, de akkor nem gondoltam, hogy van lenne nekem ez. Ráadásul kicsit más időket éltünk, tehát ha valaki vissza tud emlékezni addig, akkor tudja, hogy ugyan 95-ben lelőtték Itzhak Rabint, az izraeli miniszterelnököt, közvetlen közelről egy szélső jobboldali vallásos fiú, zsidó fiú, izraeli állampolgár, és ennek ellenére még nem volt senki sem biztos abban, hogy az oszlói béke folyamat elbukik, úgyhogy azt gondoltuk, hogy jó, egy kicsit katonáskodunk el, de az is lehet, hogy nem kell végig szolgálnunk ezt a 3 évet, mert ha kitör a béke, akkor akkor leszerelnek minket, aztán mehetünk haza, csajozhatunk, és a többi. Úgyhogy ebből az időszakból természetesen egy katonasztorit fogok nektek elmesélni. Egy olyan helyen szolgáltunk, amit most hát a hírekben leginkább Cisziordániának hívnának, vagy lezárt területeknek, Judea, Somron, hogyha egy kicsit nacionalistább érzelmű izraelit kérdeztek, akkor ezen a néven fogja emlegetni. Jeruzsálem, nagyjából Jeruzsálem környéki területekről beszélünk, Jordániával határos területekről, ahol a palesztin lakosság túlnyomó többsége él, ugye a másik nagy ilyen terület, ez pedig Gáza. Na szóval itt szolgáltam, és ekkor már ebben a történetben katonatiszt voltam, azt talán már erről meséltem, meg aki többet akar erről hallani, az jöjjön el a színházba, aztán hallgassa meg az erről szóló előadásomat. Szóval katonatiszt voltam, hadnagyként kezdtem a katonatiszti szolgálatomat, miután befejeztem az ehhez szükséges tanulmányokat, meg szolgálati időt, és volt egy olyan feladatunk, hogy egy adott pontján ennek az időszaknak, hogy ilyen kvázi belső határ ellenőrzés volt, akkor még rengeteg palesztin járt át dolgozni Izrael belső területére, Jeruzsálembe, Tel Avivba, építkezésekre, zöldség, növénytermesztésben, mezőgazdaságban, állattartásban, rengeteg sokan, tényleg tízezrével, és
Ilyenkor ellenőrizni kellett a belépő palesztinoknak a papírjait, mindenkinek vannak ugye rendes személyigazolványa, ellenőrizni kellett a buszt, amivel belépnek, hogy mindenkinek van engedélye, munkaengedélye, tartózkodási engedélye, különböző papírok voltak, tehát egy bizonyos papírral dolgozni lehetett jönni, és akkor hát azon a ponton, ebben a sztoriban, amit én mesélek el nektek, reggelente 6000 palesztin lépett át, és mentek dolgozni, és nekik kellett ellenőrizni a papírjaikat, teljesen esélytelen feladat volt. A történet nem is erről fog szólni igazából, bár erről is tudnék mesélni, hogy bizonyos pontján ennek a szituációnak mit találtam ki, hogy hogyan viszem végig ezt a 6000 fős ellenőrzést, úgyhogy mondjuk odaérjenek a munkára, és ne délután 3-kor. A lényeg az, hogy ezen a ponton, ezeken a, ugye mi, ezt nem mondtam, de én tüzér voltam, nehéz tüzér, és a szakképesítésem is ennek szólt, úgyhogy ezt a katonai rendészeti félig rendőri munkáthoz nem annyira értettünk, de azért természetesen az alapkiképzésünknek ez is része volt. Minden esetre voltak ezeken az ellenőrző pontokon szakemberek is. Egy-egy ilyen vezetőhöz tartozott 4-5 ilyen pont, és akkor naponta többször végigjárták ezeket a pontokat. Volt, hogy csak egyébként tudom én, délután, amikor már mindenki visszaér, de esténként mindig megérkezett hozzám a parancsnok, eznek a 4-5 pontnak a parancsnoka, akit igazából nem emlékszem a nevére, de a sztori kedvéért csak, hogy könnyű legyen, hívjunk Májának, és akkor ebből talán páran tudjátok, hogy egy lányról beszélek. És hát eszméletlenül nézett ki, így az emlékeimben legalábbis úgy él. Már arcot nem igazán látok magam előtt, de szerintem már az sokkoló hatással volt rám, hogy egy nőt katonai egyenruhában látok, ilyen golyóvédő mellényben, és fegyverrel a hátán, és távcsővel, és mit tudom én, szóval, hogy így nem ehhez voltam szokva, ilyen pufi kabátba táncoló váltöméses csajokhoz voltam szokva a 90-es évek elején Budapesten, és az is nagyon tetszett, tehát az is rendben volt, de hogy ez valami egészen más volt, és egészen vonzó. És megmondom nektek őszintén, szinte biztos vagyok benne, hogy én is tetszettem neki ezzel a kis kelet-európai fizimiskámmal, szőke, akkor még volt szőke haja, meg ugyanilyen kék szemem, és valahogy ez, meg ilyen nyűzüge voltam, és valahogy ez tetszett neki, hogy én pont az ellentéte vagyok az izraeli macsó képnek, vagy csak egyszerűen kedves volt hozzám, és én ezt félreértettem. Na, de hol van ebben a bukás, akkor kérdezitek ti. Hát az van, hogy minden nap jött, és akkor nekem minden nap jelentenem kellett, és egy bizonyos pontján a dolgot, hát jelentettem, az nem volt nehéz, ma nem történt semmi, kb. Mindig ez volt, ennyien mentek át, ezeket a papírokat ellenőriztük, ezeket állítottuk elő, nem történt semmi különös, ha meg történt, akkor azt mondtam, azt nektek nem mondom el. De volt egy pont, amikor már úgy össze is tudtunk nevetni, és ez a munkakapcsolat átment egy kicsit ilyen sztorizásokba is, na és akkor viszont teljesen lefagytam. Tehát ott, amikor elő kellett volna lépni, és megmutatni, hogy igen, én csajozni is tudok, és nem csak a munkámat végezni a seregben, akkor teljesen lefagytam, megkukultam, nem tudtam megszólalni, pedig hát ugye a fizikai érintkezés az teljesen tilos katonák között, és itt most mindegy, hogy fiúk-lányok, fiúk-fiúk, vagy lányok-lányok, nem... gender semleges ez a dolog, de hogy emlékszem, hogy így betette a két kezét Mája az én mellényem vállához, és így neki támasztott a falnak, szerintem még egy kicsit meg is emelt, de lehet, hogy ez már csak a emlékeimben él így, hogy ilyen nagyon erős csajszit csinálok belőle, de igen, úgy emlékszem, hogy így megemelt, és így kb. Így pipiskedtem a lábujjamon, és akkor nagyon közel hajolt az arcomhoz, és azt mondta, hogy na, magyar fiú, van még valami mondani valód? És ezt egy párszor eljátszottuk, és legalább fölkészülhettem volna, szintén gondolatban föl is készültem, hogy ha ez még egyszer megtörténik, akkor így azonnal lesmárolom, vagy így azt mondom, hogy igen, van, nem tudom, és valami nagyon menő mondatot kitalálok, amit valami filmből fogok lopni magamnak. És képzeljétek el, 3-4 megtörtént, és mind a 3-4 hebegbe, habogba annyit mondtam, hogy nem, nincsen semmi, és akkor elengedett, és lehet, hogy a negyedik után azt mondta, hogy jó, ami ilyen cukinak, meg sármosnak, meg aranyosnak tűnt eleinte, hát az így rémesen béna, most már így harmadik, negyedik alkalommal, hát ez a csávóba nem szorult semmi férfiasság, engedjük el. Súlyos bukás ez, de közben hozzá
segített ahhoz, hogy ne Izraelben éljem tovább az életemet, nem tudom, hogy ez mennyire segítség, minden esetre, ha összejöttünk volna, és összeköltözünk, és összeházasodunk, és gyereket csinálunk, akkor lehet, hogy most nem ülnék itt, és fárasztanálak titeket.

Hát ez pedig a Kiss 1975-ös slágere volt, és akkor meg is érkeztünk, szépen lassan kénytelenek vagyunk befejezni a műsor, de talán egy sztori, egy zene, mit gondoltok, azért még az bele kell, hogy férjen. Várjatok, közben azon gondolkozom, hogy melyik sztorit. Hát ugye visszaköltöztem mikor is, 2003-ban Magyarországra, és el is kezdtem 2005-ben színházat csinálni, és ez hát innen rengeteg történetet tudnék mesélni, ami bukás. Nem tudom ennél szebben mondani, de ezekről nem beszélünk, mert ugye van a színházban egy olyan szokás, bocsánat, hogy minden egyrészt megszépül, másrészt hát, miért mesélnék róla, hiszen mindenkinek azt akarom előadni, hogy milyen sikeres vagyok, milyen jó az, amit csinálok, mennyire szuper, mennyire izgalmas, mennyire nem is tudom, megújítja a magyar színházat. Na, úgyhogy megtaláltam a legrosszabb kritikát szerintem, ami megjelent rólunk. Ugye itt a 2005-2015 közötti időszakról beszélünk, és ennek a korszaknak az egyik, ha nem a legikonikusabb színházi kritikusa MGP. Aki tudja, tudja, aki nem, az sajnos a sajnálhatja, de nézzen utána, hogy ezen a rövidítésen ki volt az az illető, aki rengeteg színházi kritikát írt, és nagyon-nagyon fontosnak tartották azokat a kritikákat, amiket ő írt, tényleg sztárcsináló is tudott lenni, és valakinek tönkre is tudta tenni a karrierét, ha arról van szó. 2009-ben, október 26-án jelent meg ez a kritika, tehát mi októberben bemutattuk az akkor még működő Kamaraszínházban, a Budapesti Kamaraszínházban Jacobi és Leidenthal című Hanoch Levin előadást, amit én fordítottam és rendeztem, és három fantasztikus színész volt benne, Szölöskei Timi, Kerekes József és Törköly Levente. Azt hiszem, hogy mind a hárman nagyon jó színészek, kettőjükben egészen biztos vagyok, és a harmadikban nem, de csak azért, mert nem tudom, mert nem dolgoztam vele soha többet, meg nem tartottuk a kapcsolatot, és égtelen bukás volt, tehát hogy így nem nagyon jött senki, akkor még meg lehetett bukni, valószínűleg most is meg lehet, hál' Istennek, azért örülök, hogy nincs annyira nagy nem is tudom, élményem ezen a téren. Azért van persze, tehát, hogy, de nem ilyen hangos bukás, hanem egyszerűen csak úgy, hogy nem írnak róla semmit, vagy nem jönnek az emberek, és akkor azt az ember bukásként éli meg. Na, felolvasom nektek, mert ez annyira szép. A Golem Színházat a Budapesti Kamara beeresztette Ericsson stúdiójába koprodukcióban előadni az izraeli sikerszerző Hanoch Levin három személyesét Jacobi és Leidenthal címmel. Ha a plakátra kiírják, hogy hárman lesznek aznap este a színen, vagy csupán ketten, gyanakodni kell. Féláru színház, utaztatható produkció. Egy személyautóban elfér a teljes társulat. A díszlet összehajtogatva a csomagtartóba, gyakorlatias megközelítése a fukar színház politikának. Többnyire színészek írtak maguknak utaztatható darabokat. Ilyen a Két háború közötti siker, duett Dario Nico Demittől a Hajnalban délben este. Hanoch Levin, Jacobi és Leidenthalja kedvesen rossz darab. Két rendszeresen együtt dominózó bácsi egyike vad életbe fog, felcsíp egy nőcit. Nőnek nem nevezném a látottak alapján. Sáhás Rútnak kiterjedt ülepe dobogtatja meg Jacobi Itamár szívét. A kényeskedő Lüke lány azt állítja magáról, hogy zongora művész. Ezt azonban csak Szölöskei Tímeától tudjuk, aki ahányszor kimondja a zongora szót, a levegőben klimpíroz ujjaival, és a zene említésekor szolmizációs jeleket mutogat jobbjával. Hajlamos a színésznő megmutatni is az elmondottakat. Miért is úgy érezzük, hogy mindent kétszer mond? A színház rendezői szakot Tel Avivban elvégezte Borgul András, rendezte és erőtlenül lefordította a darabot. Hanoch Levin kabaré szatirikus és szatirikus kabarék létrehozója.
Lírai darabjaiba benyomul a kabaré technika, a bohozati helyzetképeket képes kitágítani költői, de az előadással ellentétben nem érzelgős irányba. Szereplői leplezik magányosságukat, ügyetlenségüket az élet kanyarulatainak megoldásához. Két kedves színész viszi a cselekményt, Kerekes József, fölényes technikával, Morc, Jakobi Itamár, ártatlanul undok, szemérmesen elrejti érzelmességét. Törköly Levente, szelíd és alázatos ellenjátékos, mint Leidenthal Dávid. A darabba merőben indokolatlanul beleillesztettek dalbetéteket, a szövegeket Pásti Kovács Nóra jegyezte le, invenció talanul. Mindenki kap. A színházból kifelé menet, Szenitei Csaba dalai közül a nászinduló dudója az ember, igaz, azt nem ő szerezte. Iparművészként Horányi Júlia áll a produkció rendelkezésére, kettős forgószínpada a telefonfülkényi térben ügyes. Három jelmeze, körültekintően csúf. A nem kereskedelmi forgalmazású színdarab az Azsmót utcában Commerce-nek rémlik. Hát nem ilyen kritikára. Bocsánat. Beleköhögtem a saját kritikámba, tehát nem ilyenre vágyik az ember, de hát ez volt, és annak is örülni kellett, hogy egyáltalán akkor még eljött, de valahogy nekem úgy látszik, nincs szerencsém az ilyen kritikusokkal, vagy az ilyen ismert, elismert, híres és hírhet kritikusokkal, mert legutóbb is, amikor írt rólam az egyik, akkor annak sajtóper lett a vége. Nem, azt mondja, éppen nem egy színdarab kritika volt, mert azon nincs mit pereskedni, hát szíve joga, hogy megírja, amit gondol, hanem valami olyan ótvaros nagy butaságokat írt a Gólem Színházról, az én működésemről, amik hát egyrészt szerintem hogy nem is tudom, nem szabadna megjelennie egy-egy magára valamit is adó portálon ennyire személyeskedő írásnak, de még ez még mondjuk úgy határeset dönthetett úgy a főszerkesztő, hogy hát hajrá, adjunk teret ennek is, ez végül is, ez is egy vélemény, és a véleményt el kell viselni, és viszont hát tök nagy valótlanságok garmadával tűzelte tele ezt a cikket a szerző, úgyhogy kénytelenek voltunk kiigazítást kérni, de hát azt mondták, hogy hát ez a kiigazítás, ez lehetetlen, ez ilyen nem fog megjelenni, ez vállalhatatlan, úgyhogy akkor mondtuk, hogy legyen sajtóper, és mondták, hogy legyen sajtóper, azt mondta a szerző, hogy ő még sajtópert nem vesztett, úgyhogy sajtóper lett, és első fokon nyertünk is, képzeljétek el, úgyhogy hát most már nem mondhatja el Csáki Judit, hogy nem veszített sajtópert. Az idők változnak, az emberek nem. De ugye még hátra van a fellebbezés miatt a másodfok, és utána még mindig lehet tovább menni, hogy még szórakoztatóbb legyen ez az ügy. Minden esetre ez is megvolt, a Gólem Színház 20 évben lett egy sajtóperünk. Na, de ez most nem erről szól, de azért kétem voltam elmesélni, mert annyira örülök, hogy elmeséltem nektek, hogy azért teljesen felelőtlenül nem lehet össze-vissza hazudozni egy-egy cikkben, és bizonyos dolgokat sejtetni, de a sejtetés az nem jogi formula, úgyhogy ezt ne írjátok bele egy keresetben sem, mert azt rögtön visszautasítják. És gyakorlatilag ezzel véget értünk, az életem utolsó évtizedéből nem mesélek el nektek bukást, mert az túl közeli, és még nem dolgoztam föl. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok egy újabb születésnapon, most már ez nem is tudom, hanyadik éve, mint a Tilosban, a legjobb rádió. Nem csak Magyarországon, hanem egész Európában szerintem, úgyhogy én most elköszönök egy 75-ös magyar slágerrel, azért ez sem maradjon ki, egy kicsit közhelyes lesz, de semmi gond, hallgassátok nagy szeretettel, jöjjön utánam szintén Európa legjobb reggeli műsora, hallgassátok a srácokat nagy szeretettel, és mi pedig találkozunk az utolsó nyári adással két hét múlva, és aztán még szeptember előtt pár nappal elkezdjük az őszi műsorsorozatot, ami pedig hát már a szokásos beszélgetés lesz. Legyetek jók, élvezétek a nyarat, ne használjatok sok vizet az ég szerelmére, ne használjatok sok vizet, szevasztok!

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Nyolc észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről a HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, tehetségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
0: Ezek voltak a hírek.
3: A Color Lokál, a Tilos Rádióban, a Maraton hete. Jó reggelt kívánunk! Vendégünk Mundrucó Kornél, aki volt olyan kedves és szíves. Nem elég, hogy már egy hete visszahívott, és mondta, ne hülyéskedj, persze, tök jó, pont jó a dátum, hanem, hogy annak ellenére mondta ezt, hogy holnap van a bemutatója a mozikban a Fehér Isten című legújabb filmjének, és a sajtós az háromszor is megpróbált engem rávenni azért, hogy ne kelljen ilyen korán, és különben is küldjünk taxit, és hát és hogy más médiumok is sorban állnak, és akkor Kornél meg így gondolom, hát mondta, hogy figyelj, megijedtem, úgyhogy bejövök, taxi nélkül bejöttél a kocsival, annak ellenére, hogy tegnap gondolom hosszú volt az este. Hogy vagy, Kornél?
4: Erősen másnaposan, de itt vagyok, ami már egy hős tett.
5: Miért vagy másnapos?
4: Hát tegnap volt ez a díszbemutató dolog, utána meg volt egy buli.
3: De hogy ez lenni szokott.
4: Igen.
3: Igen, ilyenkor.
5: Jó, és ki zenélt?
4: Kizenélt a Oltai Kata, meg a barátnője, őket ismeritek?
3: Én nem.
4: Aha. Ilyen rock and roll-okat játszanak, vagy ilyen, nekem tetszik régi, valami régi zenéket.
3: Hogy annyira készült a kis szerkesztőségünk erre a ma reggelre, hogy mindenki különösen különösen megnézte a filmet. Volt egy ilyen kis exkluzív vetítés, amivel ment a Dávid és a Marci, akkor nem tudtam.
4: Őrület.
6: Ugye? Okay. A műsorkészítők készülnek.
4: Igen.
6: Készülnek a témából, a szerzőből, a munkásságból.
4: Igen, nagyon ritka. Általában azt szoktam kapni a média fene gyerekeitől, hogy mondj valamit a filmről, kérlek, mondj valamit. És akkor mond az ember egy-két kérdést magának.
3: Aha.
5: És akkor megkérdezik, hogy a sarönsök voltak a kutyák.
4: Kb. Aha.
5: És tényleg megnyomt, szalonnázni kellett az arcod, vagy magától.
4: És van kutyád.
6: És van egy kutyád.
5: Ez a te kutyád volt?
3: Van azért ebbe hasznos kérdések, úgy mondom, jegyzem meg. ahova majd kitérünk. Na, hogy én szeretem egyben nézni az egészet, és ez nagyon nehéz, mert a film miatt nagyon sok interjú készül, mert minden most úgy szerkeszteni mások szövegét, hogy ne derüljön ki számomra a poén, az elég nehéz, de valamennyire sikerült, úgyhogy én majdnem teljesen szüzen ültem be tegnap a moziba, és néztem a legújabb Mundrucót, ami most hány éve? Négy éve?
5: Nem volt film.
6: Nem volt négy éve az elmúlt. Igen, 2009-ben volt az utolsó, ugye?
5: 2010-ben volt bemutatod, ez 9 volt tulajdonképpen, igazán belülről ez 5 év.
3: Hogy ez teljesen más, mint a korábbi Mundrucok, de tényleg. Te is tudod, hiszen azért csináltad, és akkor majd én azt szerettem volna tőled így elsőként megkérdezni, hogy neked boldog gyerekkorod volt-e, Kornél?
5: Hát emlékeim szerint igen. Egyszerű, inkább úgy mondanám.
3: Egyszerű
5: nagyon nem volt.
6: Az egyszerűség az mit jelent?
7: Hát föl kellett nőni simán, nem?
5: Igen, simán föl kellett nőni, és tulajdonképpen egy olyan közegben, ami meglepően jó volt, olyan értelemben, hogy hát egyrészt egy családi hátterem hipernormális, másrészt a bátyámmal együtt úgy nagyon elég szabadon hagytak a szüleink minket, szóval nem erőltettek ránk se ízlést, se világlátást, semmi ilyesmit.
3: De volt nekik?
5: Azt hiszem volt, de ugye maguk módján, ők később kerültek össze, szerintem egymásra se erőltették a sajátjukat. Uh-huh. Tehát olyan értelemben nem egy fiatalkori nagy szerelem, hanem egy ilyen későbbkori szerelem. Mai napig együtt vannak. És meghagyták nekünk ezt a szabadságot. Meg azért egy ilyen nyugatos család volt, szóval két nagyon különböző ág, egy román ág, más az édesapám oldala, ami valami módon, mint kisebbségi megszívta Magyarországon, az édesanyám ágai.
3: Ugye, hogy román, magyarországi román?
5: Magyarországi román. Ugyan, van, mint romániai magyar. Igen, de magyarországi román az jóformán már nincs, tehát az úgy asszimilálódott, hogy tűnt el, amire mondjuk a magyar állami agresszivitáshoz összem hasonlítható tulajdonképpen a románéval, amennyire egyébként a romániai magyarság nem tűnik el, a magyar országi románság kvázi felszámolódott. Mondom én ezt úgy, hogy ennek a kisebbségnek, ami nagyon pici, már büszke tagja vagyok, és egy állandó támogatója, szoktam mondani, hogy divatromán vagyok, de ritkosság divatrománnak lenni, de ez így van.
3: Beszéled édesapád nyelvét?
5: Nem, egyáltalán nem.
6: A gyerekkorban se voltak helyzetek?
5: Nem.
6: Két nyelvű volt
5: a nagymamáméknál, amikor nem voltam zsákán ilyen nyarakon, aha, akkor ők váltottak románra, nem akarták, hogy értsük. Ennyi volt az élménye erről, meg az édesapám is beszéltek románul. Ha kellett, de utána, amikor anyám ott volt, akkor mindenki magyarul beszélt, már csak miatta is. Az édesanyám ága meg egy másik, az meg egy ilyen igazi 56-os szívás, úgymond. Szóval ott meg egy csomó ember ment el 56-ba, és akkor Bécsbe, Kanadába, Ausztráliába, rokonság, valami maradék itt. És akkor ez azért. És akkor végülis ez egy ilyen úgymond nyugatos család volt, szóval mindig nyugatra kellett tekinteni, mindig onnan kaptuk a dolgokat, lehetett menni Bécsbe a rokonság miatt, stb. És aztán jöttek az élmények. A heavy metal 13-14-15 éves koromig, Nick Cave 15-től fölfelé. Volt egy gödöllő ilyen művészkommuna, aminek jeles képviselője a Temesvári Balázs, Kecskés Zoli, Balla Vera, Dvorszky.
3: Zenéltél is?
5: Hát ütöttem egy olajos hordót.
6: Ez volt a hozzájárulásunk.
3: Szöveget írtál?
5: Nem, igazándiból nem nagyon. Festettem nagyon sokat, meg rajzszakkör, meg festészettel foglalkoztam, és azt hiszem, hogy az is leszek, de aztán nem lettem.
3: Uh-huh. És akkor, amikor elindult ez a lázados, gondolom hosszúhajú, hordódobolós, festegetős dolog, akkor anyádék ezt csak úgy hagyták?
5: Hagyták. Teljesen, tehát meglepő. Most már így visszagondolva, úgy, hogy apa vagyok, teljesen elképesztő, hogy miket hagytak. Nem is értettem. Hát úgy elmentünk, mondjuk egy 18 éves barátom megkapott jogosítványát, egy kecskeméti haverunk. Mi voltunk 15, és elmentünk Lisszabonba autóval, mert mehettünk négyen egy Renault 5-össel, 3 hétre, és az volt, hogy rendben van, mert velünk vannak 18 éves ember, és majd mi biztos vigyázunk magunkra.
3: Nem kell 10 almatábort hazudni, meg ilyenekkel.
5: Nem, és nem bírom elképzelni, hogy én ezt megengedjem a saját gyerekkel.
3: Én is azzal szöpen ütlenem, hogy más már a világ nem stoppol.
5: Valami egyfajta bizalom elveszett szerintem a világból, vagy nekik volt valami irreális bizalmuk ebben a dologban, hogy Nyugat-Európa is lehet menni.
6: Ez azért nagyon, tehát most muszáj itt a filmedet ide kapcsolnom, mert számomra az egyik legütősebb rész az, azok a dialógusok, vagy azok a helyzetek, amikor a főszereplő kislány a környezetével, családjával, iskolával, barátaival, ismeretlenekkel találkozik, és valami szinte teljesen számomra legalábbis első látásra egy szólamú volt. Abban annyiban egyszólamú, hogy a gyerek folyamatosan el van taszítva, el van utasítva. És ő általában lehajtott fejjel mondja azt, hogy mit csinálsz, kérdezik tőle. Hát semmit. Mire gondoltál? Semmire. Tehát folyamatosan, és ez egy kicsit repetitív módon is ott van az egészben, hogy pont ennek az ellentéte, amit látok én is különböző helyzetekben, környezetekben.
8: Én azt hiszem, hogy a környezet az nagyon nem változik, szóval, hogy ahogy inkább úgy mondanám, hogy attól lehet az ember érzékenyebb ezekre a mondatokra, hogy van ellenpélda. Uh-huh. Tehát, hogy azt látod, hogy akkor jössz rá, hogy szar az iskola, hogyha a család jó. Vagy akkor jössz rá, hogy szóval azt hiszem, hogy az a nehezebb út. Inkább úgy mondom, hogy nekem talán a könnyebb utam volt meg abba, hogy érzékenyebben láttam azt, anyám tanár, tehát tudom pontosan, hogy milyen korlátoltság vehet körbe ilyen közegeket. Másfelől ez az autoriter magatartás szerintem feltétlenül akkor szembe tűnő, hogy te nem így akarod élni az életedet. De ha még az igazodban vagy, és azért nagy százalékban abban vagyunk, azt nehezebb leleplezni. Sőt, azt hiszem, hogy az ilyen sújtottabb gyerekkorból kiszakadni és kritikusnak lenni, az bizonyos értelemben egy nagyobb feladat egyébként, mint egyfajta szabadabb elvű.
3: Mi is tudod vinni azt a mintát, amit otthon láttál, és olyan autoriternek lenni, mint azok, akik
8: szerintem az van, hogyha egy olyan családban nőttél föl, ahol az iskola is ver, meg az apád is, azt, hogy te ne egy olyan ember legyél, aki ugyanúgy tovább vered, az tulajdonképpen lelkeinek nagyobb feladat. Az, amikor van egy szabadabb környezet, és szerintem a 80-as években, ez lehet, hogy nekem egy ilyen élményem, hogy a 80-as években volt egyfajta szabadsága annak, hogy mindenki valahogy modern akart lenni, meg reform akart lenni, meg szóval egy csomó olyan energia szabadult fel.
6: Vagy haladó, vagy
8: igen. És azokat a visszásságokról fontos és jó volt beszélni. És szerintem ilyen társaságokban, hogy emlékszem, hogy beszélnek ez ilyen hogy debéna, hogy ez, meg debéna, hogy az, mert hogy miért van ez így, meg miért van az úgy.
7: És volt családi kör is.
8: Igen, volt családi kör.
7: Emberek néztek olyanokat, hogy nem tudom, hogyan bánjunk a gyerekkel. De gondolom azért kellett ilyen, mert nem tudtak bánni vele.
8: Hát valószínűleg egy ilyen nagy edukációs folyamat.
7: Igen, csak hogy volt valamilyen haladásba vetett
3: hitemből. Hát meg akkor ez egy progresszív kicsi ország volt, ahol egy csomó mindent jobban meg lehetett csinálni, vagy nagyobb volt a szabadság.
7: Most ismétlik az M3-on.
3: Romániában, amikor igen. És akkor, hát aztán szép lassan meg is döntöttük ezt a rendszert, nem tudom, emlékeztek-e, és aztán utána meg eltelt ez a 25 év, nem tudom, látjátok-e, és akkor most meg ott tartunk, hogy ugyanilyen zárszájú gyerekek beszélnek, ilyen autoriter családokban, és akkor mondjuk itt a mostani filmben van egy ilyen váltás, amikor megfordul egy kicsit a dolog, de én azt szerettem volna még megkérdezni, hogy lehet-e azt mondani, hogy téged elsősorban

0: amit magadénak érzel, van olyan, amit nem. Van, amikor azt érzed, hogy meg tudod csinálni, ez kicsit olyan tudod, hogy mint a szobrász, hogy valamit meg kell tudni csinálni olyannak, ami nem dől össze. És én azt hiszem, ilyeneket tudok úgy csinálni, hogy ne dőljön össze. De nyilván ez egy ilyen, de ezt így belülről nagyon érzi az ember, hogy, hogy az neki való, vagy nem neki való. És nyilván nekem is a lelkemet megfogja egy hangulat, ami szeretek. Hát nyilván nem véletlen volt a belülben, de most meg nincs meg a mai napig ez van, hogy azért igen, ték a bokon a dark side, szóval igen. De nem érted, hogy ez, de nem így dönti el az ember egyébként, hogy most csinálok egy jó sötét mozit, pedig mennyi világosat tudnék, hanem újjunk, ha valamilyen szébe jut, és látja értelmét beszélni róla. De hozzáteszem, nekem azért ez egy kicsit más a viszonyom ezzel, szóval azt hiszem, hogy egy, hogy tulajdonképpen miután nem valóságról szólnak ezek a filmek, tehát nincsen olyan fajta realizmus benne, ami tulajdonképpen, tehát hogy szerintem Magyarországon nagyon erős egy realista hagyomány, és ezekben a filmekben nincs realista hagyomány, de a néző szemében van egyfajta realista hagyomány, és tulajdonképpen többször látják új realizmusnak, ahogy én nem látom realizmusnak ezeket a filmeket, a mesének látom, sokkal ironikusabbnak vagy abszurdabbnak látok bizonyos helyzeteket, ami nagyon szórakoztat, hogy megengedem magamnak. De hogy miután...
1: Mosolygott.
0: De miután maga a kinézete a dolognak erősen realizmust jelent, ezért erre a hagyományra épülve annak látszik, erősebben látszik annak, mint ami szerintem, de aztán nem nekem feladatom ezt elemezni, de szerintem az Aftától idáig én nem látom azt, hogy ezek ilyen hótreál filmek lennének, ami úgy abból igazán a szocióval táplálkozik, szóval inkább van benne, egyébként is nagyon szeretem a költészetet, szóval hogy még mai napig olvasok vagyok a költészetnek, amit szóval egész egyszerűen, ha elmegyek külföldre, viszek egy verses kötetet magammal azért, hogy legyen nálam egy verses kötet.
1: Adsz egy jó tanácsot annak, akinek felkelted az érdeklődését most, vagy tudja, hogy milyen filmeket csinálta, hogy milyen költészetet olvasson most? Téreit nem mondhatsz.
0: Hát van egy pár érdekes nekem továbbra is. Nyilván a Szilárd, szóval ez most ő nagyon beugrott a kánonba, az elmúlt 10 évben azért nem volt ez, nagyon nem volt ez így, és ez számomra az, nem azt mondom, hogy nagyobb, mint a Térei élménye volt, de egy nagyon meghatározó élmény, és tulajdonképpen az a folyamat, hogy valami fölül tudja írni a saját problémámnak vélt dolgot, és hirtelen produkál az élet egy valódi problémát, nagyobb problémát. Azt egyébként elkezdtem beépíteni művekbe, hogy ez van, vagy ez lehet. Hát talán ő volt az, aki ilyen nagyon erős hatott rá.
1: Podmaiszki.
2: Nem, Borbély Szilárd. Sárgalom.
3: Nem is értettem.
2: Nem, Borbély Szilárd.
1: Hát meg ő most prózával jött ki, azért néztem, hogy...
0: Igen,
2: hát a munkássága.
0: Igen,
2: más irányú.
4: A Podmanic közé nem az a Dark.
1: Igen,
2: ez a más irány.
1: Mert költőként indult. Ez az új film, ez nagyon más, mint ami eddig volt. Tehát konkrétan, amikor a Nimród hazajött Amerikából, jó barátunk, ő van először kiemelve a Vége főcímben, mint köszönet, azt mondta, hogy hollywoodi filmet csinált. Ami persze, hogyha valaki ismeri a Mundrucó őrült, akkor az így nem jelzi, hogy viccel a Nimród, vagy meghűlt teljesen Amerikában. De lehet érteni, hogy miért, hogy van egy ilyen váltás, hogy 5 évenként?
0: Nem tudom, igazándiból úgy elfáradt az, amit csináltam belülről, azt éreztem, hogy ez a kamara történeteknek a ilyen-olyan csipkézésén azért én végigmentem, azt hiszem, hogy hát nincsen nekem egy vicc, tehát én igazándiból Szép napokat számítom, úgyhogy az első olyan szerkezetű film, ami egy filmnek számít, szerintem Magyarországon egyébként is meg kellene különböztetni a hobbi filmest a filmestől, azt hiszem, szóval vannak nem filmek, de mozgóképpen lévő tartalmak, amik véleményem szerint nem filmek. Ilyen értelmében nincsen nekem, hogy egy nem film kategóriába sorolom, amiben van egy csomó minden életérzés, meg bátorság, meg mit tudom, de az nem egy film. Tehát a Szép napoktól a szelitteremtésig egyrészt hasonló történetek is, meg egy dolgot jár körül. És az lehetetlen volt folytatni, szóval amikor már azt hallottam, vagy azt gondoltam, tehát hogy ugye az embernek ugranak be a történetek, és akkor megint egy szűk kis történet, szóval ez igazából elhatározódott produceri nyomásra, de tudjátok, hogy a,

0: ki a produceri nyomás, szóval hogy ő nagyon nyomta, hogy ne csináljunk olyat, mert nem lehet, stb. És a színházakra már nagyon jellemző volt, hogy nem feltétlenül egy ilyen pici szűk kamarákat járnak körben, és akkor ugye ellépett az ember, hogy miért ebbe az irányba, ezt megint nehéz belülről látni, hát nyilván az embernek valamire feláll az agya, mondjuk így, és akkor az számomra inkább ez volt, hogy ez mindig egy nagy kérdés egy bizonyos film mennyiség után, hogy milyen utat választasz, és tök megfigyelhető egyébként a film művészetben is, hogy nyitsz vagy szűkítesz, ha szűkítesz, akkor még teoretikusabb irányba mész el, amivel nincs is semmi baj, mondjuk egy Simon Leon-nál látok ilyen tendenciákat, meg egy jó pár alkotót lehetne mondani, vagy azt választod, hogy elkezdesz valamennyire tágítani, és megnézni, hogy ez a tartalom hogy vihető tovább egyszerűen egy szélesebb szkélbe. Én a magam részéről ezt választottam, de a vonzódásomat is kifejezi ezt abban az értelemben, hogy én szeretem az ilyen brain fucking filmeket, amikor úgy nem nagyon tudsz, nem feltétlenül tudsz gondolkozni közben, de van tartalma. Ez szerintem nagyon 80-as évek, tehát hogy nekem egy Szárnyas fejvadász, meg ezek, amiken fölnőtt nagyon az ember, hogy visz, és akkor hú, azért, és akkor utána tudod, már belegondolsz, ez egy Oedipus történet, és stb. Ez egy nagyon érdekes kombináció volt. Másfelől persze ez elmondható, de tulajdonképpen ezt meg már annyit szajkózom, hogy magamat unom benne, hogy én véleményem szerint rettentő nehéz tiszta műfajt teremteni erről a világról. Szóval egyszerűen nagyon nehéz. Vagy egy ilyen elképesztő személyes érintettség kell, hogy ez legyen, hogy ez lehessen, hogy kitart, nem is kitartsa, hogy megteremtődhessen valami tiszta forma, mert ha le akarod írni a világot, azt nem látom azt, hogy egy tiszta formával le lehetne, mert semmilyen egységet nem mutat, semmilyet. És tulajdonképpen inkább azt látom, hogy ezek ilyen ragaszkodás valami nem létező, már nem létező formához, ami belepróbálsz tuszkolni egy kortárs tartalmat, de úgy a forma rettentően nyomja szét, hogy az nem fér bele. Ezt látom, és ez nagyon sokszor nagyon üres is a szemembe. Tisztelt a kivételnek, de mondom, ami nem ilyen, abban meg őrült monománia kell, hogy ne legyen olyan. És azt hiszem, hogy bennem nincsen őrült monománia.
1: Amikor a Szégyen című előadásodon dolgoztál, akkor ezt olvastam interjúban, akkor tereptanulmányként kimentetek egy ilyen menhelyre, 5-6 színészekkel?
0: Aha, hát én többször is voltam, de igen. Alapvetően az volt, hogy a Monori Lili figurája játszotta ezt a Bev nevű szereplőt, ami a filmben is ő játszotta, de a Köccinél az egy sokkal nagyobb szerep, aki egy egyetemi tanárt megvált tulajdonképpen, vagy egy ilyen megváltás történet van mögötte. És akkor elkezdtünk járni az Illatos útra. Aha, több okból. Az egyik az, hogy a Lili meg a Zsótér lásson kutyát, hogy ez mi, mert a színpadon nem viszel föl kutyát ilyen mennyiségben. Illetve utána, amikor elhatároztuk, hogy a utolsó harmadában az előadásnak a színészek fognak kutyákat játszani, akkor hogy legyen egy közelsége, vagy egy tanulmány jelleg a dolognak. És igen, nagyon megnyomott, vagy meggyűrt az, amit átélt az ember, és hogy azt éreztem, hogy a Köccinek a zsenie abban is van, hogy egyáltalán ez megszületik, hogy berak egy olyan távolságú, vagy egy olyan tükör elé állít, érted, hogy tényleg átéled azt a tehát amit én a fehér Istenről gondolok, amit magamról gondolok adott esetben, amikor vak vagy, és nem, egyszerűen nem látsz valami saját felelősséged abban, hogy itt tartunk, és ugye ez egy dac nemzet, tehát hogy ilyen értelemben egy elnyomást kedvelő dac nemzet, amiben pont ez a fajta szembesülés nagyon ritka. Én nekem tulajdonképpen minden azok a dolgaim sikerülnek jobban, azt hiszem, amiben tényleg van egy ilyen nagyon erős érintettség. És itt maguk ezek a tekintetek voltak, hogy ezt láttam az első pillanattól kezdve, hogy ez az enyém, vagy én megéreztem benne azt a dolgot, hogy erről lehet csinálni mozit. Aztán az összes többi dolgot azért ezen túl, hogy én találtam ki a történetét, ezen túl a Weber Kata találta ki a sztorit, úgymond, hogy érdemes csinálni. És ezek a hosszú idő az volt, hogy ez a forma megszülessen egyáltalán, hogy menjünk ezen keresztül. El lehetne ezt egyébként egy nagyon kelet-európai, nagyon ilyen sztorit mesélni.
2: Főleg a saját román filmek jutottak eszembe.
0: Abszolút, igen. Le lehetne úgy mesélni.
2: Hasonló narráció, vagy ilyen történethűzéssel.
0: Tökéletesen el lehetne úgy mesélni. Igen, abszolút. Sőt, tehát ugye az elsőt, hát én írtam le az első izét belőle, pár oldalt, amiben úgy kezdődött ez a történet, hogy semmit nem látunk, egy kutyát kidobnak egy kocsiból, csak a kutyával megyünk, és ott a vég a történetnek, hogy leinjekciózzák. Uh-huh. És hogy elolvastuk mind a hárman, és így azt mondjuk, hogy nem ezt kell belőle, vagy nem akarjuk ezt csinálni belőle.
1: Mondtam, aki mondtam Kornél, hogy nem ezt kell csinálni, hanem most már váltsunk
0: létszeres. Nem, hanem érzed azt, hogy ezt már megcsinálták, nem tudom jobban mondani, hogy ebben van valami 80, vagy 70, vagy most, ami a kortárs román, az tulajdonképpen magyar 70 és 80 egyébként. Tehát a budapesti iskola és a kortárs román az olyan kapcsolatokat mutat az én szemembe, ami mindig egy kritikai elvárás, hogy miért nem csinálunk olyan filmeket, mint a román új hullám. Azért, mert megvolt, mert nem lehet Magyarországon ilyen filmet csinálni már, mert tényleg megcsinálták a budapesti iskolába, véleményem szerint ezt a cinema verítés dolgot. És hozzáteszem, bármilyen, egyébként én ezt látom a román új hullámnak is most egy ilyen nagy kérdésének, hogy úgy fáradt el 5-8 év alatt, ahogy van. Tehát, hogy igazán milyen ilyen nagyon erősen egy stiláris dologra föltett dolog.
1: Egy kamerával csinálták állítólag, a mágikus kamerával, hogy egy kamera volt, azt adták kölcsön, és abban volt a titok. Aztán vettek még egy párat.
0: Hát kíváncsi leszek, ott mindenki most megy össze-vissza irányokba, mert pontosan látják, hogy nem lehet újra ugyanazt.
2: Erről az jutott csak eszembe még a filmnek a kezdete, amiben Jancsó Miklósnak ajánlod ezt a filmet. Hozzá milyen viszony fűzött? Mi volt egyáltalán? Ha már budapesti iskoláról is beszélünk.
0: A Miklós hát egyfajta barátság volt, nyilván hívott egy párszor a filmjeiben, meg attól, hogy egy ilyen nagy udvartartása volt, mondjuk úgy, aminek így egész oldalvizein én is magamnak éreztem magam, vagy magamnak éreztem ezt a társaságot, de a Miklós elképesztő, tényleg elképesztő volt, szóval, hogy egy nagyon élő példát tudok mondani, az, hogy ezt a filmet neki ajánlottam, az külföldön mindenütt tapsot eredményezett, Magyarországon néma csendet. Szerintem ő annyira döbbenetes módon lett magyar, vagy a magyar filmet ő teremtette meg. És szerintem azzal van kapcsolata ennek a filmnek, azt hiszem, tehát hogy egyáltalán egy ilyen, mit tudom én, mondjuk a végén azért egy párszor megnéztük a Csillagosoknak a végét, hogy lehet valahogy úgy, hogy ne az legyen a lezárása, ami a elvárás a dologban, vagy hogy tudsz valami messzebbre ugrani vele. De nekem inkább egy ilyen életviteli, vagy ilyen típusú művészet idea az, amit ő jelentett. És egy ilyen filmnél, ami ekkorát vált, hát én egyébként akkorát nem, de vált, ez igaz, hogy az ő bátorsága az végig ez volt, szóval.
1: A művészi bátorság, meg hát az a szabadság, ami sugárzott belőle emberként, vagy nem tudom, művészként is, és
0: abszolút,
1: emberként
0: is. Abszolút, az, tényleg nem volt egy szoborépítő. Uh-huh. Tehát tényleg köpött ő a saját szobrára, és ettől valahogy egy teljesen más minőségbe ment át. És minden, ami bezárul, az halott lesz, és minden, ami halott lesz, érdektelenné válik, még akkor is, ha jó. És ez egy döbbenetes, fura dolga a művészetnek, hogy akkor is, hogyha tökéletes, ha még se tudsz vele kapcsolatot teremteni.
3: Egy jó vidám Nick Cave. Szuszanunk és jövünk vissza Mundrucó Kornéllal a Nick Cave után.

0: Jó reggelt kívánunk!
1: Modrucokolnál a Koronlokálban.
2: A Koronlokálban, a Maraton hetén ilyen jó beszélgetéseket csinálunk, hogy küldjetek pénzt.
1: Nincs
2: hogy
1: valami ilyen... Neked volt között valaha hallgattad?
3: Legerősebb élményem a tilos parti.
2: Akkor te is kivetted a részed. Én is különben.
3: Igen, a tilos parti az egy fogalom volt, és amíg akkor színiről, tehát a színész szakról egy nagyobb csapattal jártunk különböző tilos partikba.
1: És megint mosolyog. Szép emlékek. Hogy nincs valami olyan kegytárgy, amit fel tudnál esetleg ajánlani, amit szépen a tombolába bedobnánk, és akkor lelkesek, akik vesznek sok pénzért tombola jegyet, valami, mit tudom én, valakinek a pólója, vagy a tied mondjuk.
3: Egy bármit, de nem.
1: Póráz,
3: igen. Póráz. De szívesen bármit, csak ki kell találni, hogy mit. De őszintén, egy kicsi fetisizmus sincs bennem. Semmit nem akarok megőrizni.
1: Levágott köröm, valami csoda.
3: Nem, csak szabadulhassak a dolgoktól.
0: Tehát nem gyűjtögetsz?
3: Nem, egyáltalán.
0: Semmit? Vagy csak ezek a klasszikus, hogy vannak persze könyvek, meg
3: de egyébként könyvet is kidobok, olyan csúnya ember vagyok.
2: Kidobsz, most már vagy én is.
3: Képzeld el, mert elviszem egy antikváriumba, érted?
1: De eladod.
3: Hú, nem adom el, ott hagyom egyébként. Szóval nem annak örülök, hanem egyébként van antikváros ismerős, és tulajdonképpen ő jön oda.
2: Még egyszerűbb
3: a dolog.
1: Hozz egy párat, ha arra jár.
3: Igen, de hogy tulajdonképpen, ami különösebben nem hatott rám, és érzem, hogy nem tudom én micsoda, akkor én nem szeretném. Tehát nem tudom, van egyfajta, nincs, egyfajta szorongás is van a tárgyaktól, hogyha túl sok, akkor ilyen fóbiáim lesznek.
2: És a könyvek nagyon el tudnak burjánozni.
3: Nagyon, és rettentően por, és valahogy azt érzed az egésztől, hogy úristen, nem akarom.
2: 10 éve túlságosan zajos magány, amikor a csávó már egy ilyen álmennyezetre rakja a könyveket, és összemegy 5 centit, és attól rettek, hogy rá fog omlani ez a nagyon sok cucc.
3: Igen, ez igaz, abszolút így van.
1: Ez a veszíts el egy könyvet mozgalom, és hogyha beleírod, hogy olvastad ezt a könyvet, az nem tetszett benne, hogy nem olyan fontos Mundrucokornél, és ott hagyod egy padon, akkor ki tudja, hogy
2: ezt akarjuk most tombolán kinyomni, és ez most rájágaszt. Kornél, olvastál te jó kritikát erről a filmről?
3: Én?
2: Aha.
1: Angolul
3: olvastam.
2: Angolul van? Én most a magyar recepciót átnéztem.
0: Nézegetjük ezeket a beszélgetéseket, kritikákat is valahogy nem
2: annyira tetszik. Leragadnak a kutyáknál.
3: Nehéz mit mondani tulajdonképpen, mert ha fordítva lenne, akkor azt hiszem sokkal jobban kétségbe lennék esve. Egy nagy magyar ünnep és egy külföldi hányás, azt hiszem, hogy az rosszabb lenne most így, hogy külföldi ünnep, magyar hányás, az nem vagyok rá büszke, de tulajdonképpen bizonyos perspektívából érthető.
1: De nem ennyi.
3: Egyébként megszoktam.
2: De nem hánytak.
3: Hát van azért a hányás is, de nyilván van egy értetlen. Egyébként ebbe igazatok van, hogy néha jó is fáj. Van az a magyar kategória.
1: Ennyi dolgos évtized után nincs az, hogy nem olyan vastag még a bőr a képeden, hogy így nem érint meg.
3: Hát, hogy mondjam, figyelj, őszintén szólva, engem 100-szor jobban érint meg az, ami fordítva van, őszintén. Tehát, hogy addig érzem azt, hogy valami felétok, mert tényleg van, tehát, hogy ezt lehet súlyba vágni ezt az elmaradós dolgot, szerintem tényleg van Magyarországon egyfajta lemaradás időben. Tehát, hogy szerintem nem élünk itt valódi kortárs életet, vagy jobban mondva nagyon résen kell lenni ahhoz, hogy valódi kortárs életet élje. Hát tényleg követni kell a nagy áramlatokat, tényleg azt kell érezzed, hogy abban a szellemiségben, hogy mi foglalkoztat ma. Nem azt mondom, hogy óriásiak a távolságok, de azt hiszem, hogy még azt hiszem, van egy Janus Pannonius vers is erről, hogy Magyarországon Magyarország van, és nincs semmi más, tehát hogy nem nagyon nincs egy ilyen kitekintő
0: dolog. Extra Hungariam.
3: Igen. Igen.
0: És az még mindig működik.
3: Én azt hiszem,
0: is.
3: Igen.
2: De most ezzel a 500 000 emberrel is, aki elhúzott?
1: Vagy egy?
3: Nehéz itt mondani, mert ők nekik szerintem, amit én látok, régen elmentekből, családilag is, és a bírói vet körül is, hogy nagyon sokan magyarok maradnak.
1: Igen.
3: Tehát, ja, hogy nem lesz egy ilyen, nagyon, sokkal ritkább az, aki mondjuk tényleg épít, mondjuk, mint az Ivett egyfajta karriert. Igen. Sokkal ritkább, sokkal inkább az van, hogy, hogy vegetál magyarként gyökértelenül valahol. Szóval az egy erős.
2: És akkor adal. Egymás között ápolják ezeket a nem-nem soha és hagyományokat.
3: Még, igen, és nem. Tehát, hogy még egyszerűen még azt se lehet érezni, hogy és akkor bemegyek a magyar utcákba, Pittsburghbe. Tehát, hogy ez valahogy nincs.
2: Hát, egyedül, de hogyha elmész a magyar házba,
3: akkor ott van egyfajta konfliktus helyzet.
2: Megtalálod az 50-es éveket így.
3: Hát inkább úgy mondom, hogy a 45-ösöket, az 56-osokat, a 68-osokat különböző napokon egymással nem állnak szóba.
0: Igen. Igen, ez is igen. A karakterológiában benne igen. Van folyamatosan.
3: De visszatérve az alapgondolatra, hogy én az így nem igaz, hogy külföldre dolgozom, de úgy igaz, hogy ezek a dolgok addig szóval sokkal, nagyon jó érzés, amikor egy kortárs párbeszédbe kerülnek bele, és ilyen értelemben adott esetben még hivatkozási alap is lesz, mondjuk egy dolog, egy film vagy egy előadás, amikor ez fordítva van, és egyébként nem volt még fordítva, de van az, amikor megfújja szele annak, hogy fordítva is lehetne, az sokkal ijesztőbb. Uh-huh. Az a nagy magyar ünnep, és egyébként senki nem érti, hogy ez miért jó, az egy nehéz helyzet.
2: Itthon világhírű. Te nem vagy itthon világhírű.
3: Nem, sőt, tulajdonképpen az egómnak ez nagyon jót tesz, mert elszállni nincs okom.
2: Informatikusoktól kezdve bármeddig egy csomó ismerősöm van, és ezek a kiegyensúlyozottabbak, akik külföldre dolgoznak külföldiekkel. És hát gyakorlatilag tényleg szinkronban élnek a korukkal, és ismerik, hogy mi történik, és az pedig egy teljesen sokkal, azok, akik magyar piacra dolgoznak magyarokkal, azok sokkal frusztráltabbak általában.
3: Figyelj, ez annyira csodál, úgy van, hogy, ilyen, hogy nekem is, engem is nagyon összetört eleinte, amikor elkezdtem külföldön dolgozni.
1: Ez a színház?
3: Nem csak, amikor a Philip Boberrel elkezdtem dolgozni filmeket producerként, uh-huh. És azt éreztem, és tulajdonképpen egy olyan ajándék, hogy ez nekem megvolt, uh-huh. Az, hogy egyszerűen tényleg nem vagy szétfusztrálódva egy csomó dologtól. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg másként látnak, másként dolgoznak, mások az értékek, amik neked nem voltak azok, és más, uh-huh. már az egész más. Színházban is ezt éreztem, hogy eleinte úgy ment az ember, hát hogy nem tudják azt úgy csinálni, ahogy így. És valahogy az, hogy úgy összetör egy rendszer téged, és megértesz egy másfajta struktúrát, és utána úgy belülről azt látod, hogy basszus, ez működik, működőképes struktúra, nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, de más, az egy nagy ajándék.
2: Hát meg felszabadító is.
3: Egy idő után igen, ez nekem nehéz volt. Tehát, mert van egy magyar gőg, és bennem is van egy magyar gőg, hogy én szarom a passzát szelet, de azért az nem így van.
2: De visszaflessel itt az, amit mondtál, hogy azok, akik olyan környezetben nőnek fel, ahol mindig le van nyomva, meg vannak húzva a határok, hogy milyen falakig lehet elmenni, akkor tök természetesnek veszed. Ha ebből így kiszabadulsz, akkor az nagyon zavarba ejtő.
3: Igen, és
2: van egy sokkal tágabb horizont, mint amiben eddig éltél.
3: Abszolút, és olyan furcsa ennek is az ellentmondásai, mert egyfelől egy sokkal inkább rendszerekben gondolkozó világ számomra, Nyugat-Európa, nyugati világ, ahol nekem voltak tapasztalataim, szóval tulajdonképpen maguk a struktúrák majdnem olyan számomra ötször merevebbek, mint a magyar struktúrák, és még sincs az igazodj elmélete. És Magyarországon van egyfajta teljes artikulálatlanság, uh-huh. És egy komoly szervilizmus, és ezt egyszerűen nem tudom összerakni igazán a fejembe, mert másfelől meg, érted, ezek a struktúrák nem állnak. És ezt látom a filmben is, tehát azon, hogy hobbi filmesek is vannak, meg vannak struktúraépítőek, az egy külön dolog, és azt hiszem, hogy egy filmet te meg tudsz csinálni, és az egy film, az külföldön egy nagyon nagy érték, és itthon pedig nagyon sok film, nem is film, tehát hogy összedőlne mondjuk a komoly zene lenni, annyi hamis hang van benne, és onnantól kell nézni valamire, hogy film, hogy jó-e vagy nem jó. Értitek, amit mondok talán? És ez a fajta szakmaiság ki se alakult, és ilyen értelemben azt mondom, hogy a nyugat-európai rendszer ezerszer merevebb ennél. Tehát úgy vagy kidobva ebből, hogyha te nem, tehát a magyar rendszer őrült szabad. Eleve mindenki filmet csinál.
2: Azt csinálsz, amit akarsz.
3: Hát de az a
0: döbbenetes visszás talán ebben, hogy ez nem teremti még azért az állandóságnak semmilyen látszatát
3: sem. Hát meg a boldogságnak sem.
0: A boldogság.
3: Mindenki rettenetesen frusztrált és boldogtalan, sokszor ezt látom, miközben termel. ezt nehezen rakom össze a fejembe.
0: És folyamatos hiánynak a tünete.
3: Igen, igen, és én is ilyen, fú, nem is értem. Szóval az, hogy amikor nyugat-európai kollégák meghallják, hogy ezt nem pro mondom egyáltalán erre az új rendszerre, de hogy egy csatornából lehet pénzt kapni, és ennyit, és nem... Szerintem nem, egyszer biztos értem, hogy nem tudjuk, hogy milyen szerencsénk van filmesként. Kelet-Európában, Nyugat-Európában egyaránt. És ebben tulajdonképpen boldogtalanul részese lenni olyan hülyeség. És biztos, hogy én ezt nem adom meg, és tulajdonképpen az, amíg ezt a közeget valamennyire, nem azt mondom, hogy előzni tudja, inkább ilyen, szóval amíg ezt úgy beledob valamit az ember inkább, és úgy attól elkezd egy ilyen hullámzás menni, az egy jobb helyzet, mint hogyha ez a közeg már megfullasztja.
1: Ha valaki filmrendező, az egy kevés komplexebb dolgot tudok elképzelni, talán még a politikus. Tehát onnantól kezdve, hogy kinyitsz a sétértelepre, vagy a izébe, a menhelyre, és szembenézel a kutyákkal, hazamész és leírsz egy oldalt, odáig, hogy nem tudom én, 3-4 év múlva már holnap lesz a bemutatója ennek a filmnek, hihetetlen sok dolog történik, rengeteg embert mozgat, borzasztó sok vetülete van, odáig, hogy fesztiváloztatsz, és közben párhuzamos projekteket viszel, hogy hogyan lehet ezt alkotóilag csinálni? Tehát már ilyen rutinod van, hogy tudsz magadban 3-4-5 projektet vinni, vagy ezt hogy csinálod?
3: Hát egyrészt kell szerintem az, hogy szeress dolgozni, de ez ilyen semmilyen pejoratívba, tehát hogy én miután szeretek dolgozni, nekem jó érzés az, hogy ezek fejlődnek, mennek erre-arra. Az is nagyon jó érzés, ha vége van, mondjuk ennek most borzasztó érzés, hogy ezt az egész Fehér Isten dolgot szevasz, holnap véget ér.
1: De menjetek a dolog... moziban, nézzétek meg, majd elmondjuk, hogy mi.
3: De én ezt élvezem, bevallom őszintén. Nyilván kell egy csapat mögém, ami van, és ugye te látod a legjobban, hogy azért ez egy olyan hierarchikus rendszer, amiben én tényleg átadok egy csomó olyan feladatot egy producernek, ami nem az enyém, tehát ugye nem követem az utolsó forintig, nem vagyok a saját magam producere, tulajdonképpen a stábot sem építem föl, mert sokkal fontosabb, hogy egy olyan stáb dolgozzon, mint a Petrányi Viktória megbízik, szóval. De szerintem ezek is ilyen áthágások Magyarországon, hogy a filmrendező a jó Isten, és mindent ő akar kontrollálni. Én őszintén nem akarok mindent kontrollálni, sőt, belehalnék, ha mindent kontrollálnom kéne. Egyrészt időm sem maradna, másrészt meg nem az én szakmám.
1: Valószínűtlenül a ti alkotói kapcsolatok és együttműködésetek példát is tudom, el tudod képzelni, hogy...
3: Én azt nem tudom elképzelni, hogy valakinek nincs ilyen.
2: Tehát, hogy pedig van ilyen.
3: Tudom, de tulajdonképpen tényleg ez egy rendszernek a hiányossága. Szóval tulajdonképpen azért egy, hogy mondjam, egy írónál is az, hogy a kiadójába bízzon meg. Az egy hát igen, és az egy fontos kapcsolata az egész helyzetnek, és nyilván van az az író, aki azt mondja, hogy kurva szar a kiadóm, és van az az író, aki meg azt mondja, hogy hát a kiadó, most én sem tudok mit csinálni, forgalmazó, nem lehet addig elmenni, mert az már lefedhetetlen legalábbis számomra, mind tevőlegesen, mind lelkileg.
2: És ti együtt mentek a Vikivel, vagy együtt fejlődtek? Elég sokat beszélgettek, gondolom, csak most van nálad ez a váltás, hogy akkor a művészfilm meg a Nagy Csöndeknek legyen vége, vagy hogy legyen
3: helyezzen.
1: Szóval csinálunk egy jó kis társadalmi parabolát.
3: Ez leugatjuk a fejüket.
2: Gondolom, jó 60-as évek magyar hagyományai
3: alapján. De igen, sokat beszélgettünk, szóval ez egy a mai napig egy nem mondjuk nem napi kapcsolat, hanem két napi. Már
2: láttam a stábisten Gyárfás Esztert.
3: Igen.
2: Szintén producerként.
3: Igen.
2: Az gondolom egy más viszony, vagy igen. Bővül a csapat, vagy színesedés, mit...
3: Persze, hát a Proton az úgy növekszik ilyen értelemben. Most vannak az én filmjeim, most elkezdtünk magyar filmeket is csinálni. Például a Viharsarok az Eszternek az önálló projektje volt.
1: Aha.
3: Rez Gabinak a filmje most lesz Kárló Vivariban, az a Verkes Júli nevű kolléganőnknek, producer kolléganőnknek a saját 0 forint, 0 budgetes dolga. Buharovokra összeszedtünk egy csapatot, mert szerintem például ők azok, akik ezt a film alap dolgot tényleg megszívják, és szerintem rájuk kell tényleg odafigyelni, mert nekik nincs terük. És kurvára érték, szóval igazán mélyen nagy érték, amit ők képviselnek. És van egy szerviz része a cégnek, ami biztosítja a függetlenségét, és ad is egy nagy szakmai tapasztalatot, tehát hogy 5-6, most játsszuk egy mi filmünket, azt tudjátok, ez a 100 éves ember, aki kiugrott az ablakon, és azt mit csináltuk itt Magyarországon, forgott a 3/4-e, tehát Budapesten is egy pár vidéki helyszínen. Amiben az Eszter a vezető producer egyébként, és a Viki szerződik, de tulajdonképpen azt az ágat az Eszter viszi, és nagyon jó, hogy ezek így megtalálunk egy ilyen nagyon pici csapatot. Ugye számunkra mindig is az volt a fontos, te is találta az elejétől fogva, hogy így senkivel ne legyen igazi kooperáció, nem akkor gettósodjunk be magunkba, mert az tud megvédeni minket, hogy ne emészen fel ez a közeg tulajdonképpen. És ez egy konkrét tapasztalatból a Szép napok forgatáson őrült kudarca volt nekem egy másik gyártócégen keresztül vinnem azt az akaratot, amit én ahogy szeretnék filmezni. És akkor tulajdonképpen a Proton gondolat az ebből lett, és a mai napig arról szól, hogy egy maximális függetlenség, ami egy magány.
0: Magány, ez fontos.
3: Az egy nagy magány. Abszolút.
2: Vagytok hozzá.
1: Társas magány.
3: Most lassan társas magánnyá válik, de szerintem a független sem úgy független Magyarországon, de mi tényleg függetlenek vagyunk. Azt hiszem, a függetlenektől is van egy lépés, ilyen értelemben, színházban is és ebben is, ami egy magány, de másfelől meg az, hogy nem tudod, talán lassabban veszted el a józan eszedet.
2: Most arra vigyázni kell, mert biztos, hogy kaptok olyan ajánlatokat, vagy kapsz olyan ajánlatokat, hogy ilyen nagy monumentális könyvfakasztó dolgokat csinálj.
3: Szerintem itthonról nem lesz ilyen.
2: Azt
3: meg ki kell várni, szóval egyelőre nincs ilyen. Azt lehet látni, hogy ez a film vagy ennyi volt, vagy még növekszik, ez még nem lehet, ez mondjuk ősz-tavasszal kiderül.
1: De az mit jelent?
3: Hát az Oscar-t, az azt jelenti, hogy amerikai forgalmazónk van. Nem, máshova nem tud fejlődni Cannes után egy film. Uh-huh. Tehát ahova tud fejlődni, az az, hogy behúzza-e azt, amit egyébként a Szászeni behúzott, hogy bekerül shortlistre. Uh-huh. 9 közé, vagy 5 közé, vagy érted ilyen izé. Ha nem, akkor ennyi ország vette meg, és ezt a díjat kapta, ami nagyon nagy.
1: Ha behúzott, bekerül, az mit jelent? Mert többször nagyon arázatosan mondod, hogy figyelj, azért csinálom a vízióimat, mert nekem iszonyatosan fontos, hogy minél több ember nézze meg a filmet. Hiába olyan, amilyen, én ezt tudom csinálni, nekem nagyon fontos, hogy elmenjen. Ha mondjuk behúzol egy Oscart, hogy most nyerted Cannes-ban ezt a izét, ez tudsz mondjuk számot. Hány ember néz meg
3: téged? Országot tudok.
0: Inkább,
3: igen, azt tudom, hogy 22 ország vette meg, és nagyon, jóval nagyobb forgalmazók, mint eddig, ami remélem, hogy egy nagyobb dolgot. Egyébként a szabadságodat is biztosítja ez. Szóval ez úgy történik ezen a piacon, és hogy ha ezt nem veszed figyelembe, akkor valamennyire hülye vagy, véleményem szerint. Jobban mondva, az életedet és a sorsodat döntöd el, azzal, hogy te hajlandó vagy figyelembe venni, nem hajlandó, vagy hajlandó figyelembe venni. Szerintem egy fiatal embernek van kreditje, ha sikeres, amit csinál, 4-5 filmre. És hogyha onnantól kezdve ő nem csinál nézőt, akkor két dolog történik. Bekerül a múzeum falára, magyarán szűk fesztiválizé, és retrospektívek nagyon kicsi közönségnek, és egy teoretikus rágógumi, ami egy tök elfogadható dolog az én szemembe, vagy akár, ha neked tudom felhozni, a trilton felhozni, millió példát, hogy csinálj nézőt, nincs mese. És azt hiszem, hogy ilyen értelemben a nagy stúdiók és a nagy filmgyártás nem történik másképp, mint a színház. Tehát, hogyha nem telik meg a Vígszínházon, annak kirúgják az embert. Vagy ha öt olyan előadás, de mint fiatal, van egy kredited. Tehát, hogy ott mehet a dolog. De én szerintem, hogyha a Frankenstein után ezen nekem el kell gondolkozni keményen, hogy mi az irány. És ebben volt, érted, egy csomó olyan beszélgetés, amit nem feltétlenül nekem kell látni, megint csak azt mondom, hogy egy producer felméri, elmondja, látja, ott van mögötted, érted? A Viki bennül a Európai Producei Szövetség belső bordjába, első nőként, legfiatalabbként, szóval, hogy van egy olyan viszony, hogy azért tök értelmesen van egy olyan diskurzus, hogy ez egy nagyon kemény iparág, érted, amiben tényleg az van, hogy a néző közel jutsz, ami egyfelől egy igény, egy kulturális igény, magyarán azt mondjuk, hogy azt akarjuk, amit tényleg megnéznek, értelemszerűen aki kimarad, az ciki. Másfelől pedig egy nézői igény is, tehát azt mondani arról az oldalról, hogy én olyan filmekkel szeretnék szembesülni, amik vannak. És Magyarországon szerintem ez nagyon félre lett értve az utóbbi időben, mert egyfelől van az a dolog, hogy szarok rá, a másfelől meg van az a dolog, amit adott esetben sztereotípbe az Andy Vajnak képvisel.
4: A
3: közönség film, meg a Rekeszizon film, és a nem tudom, hogy micsoda.
1: Na, az milyen nehéz csinálni.
3: Igen, és ez nagyon gázer, ahol ez átmegy. Most tudok nagyon nagy piacokat mondani, pozitív és ellenpéldát, amikor a franciáknál még mindig milliós nagyságrendben néznek mondjuk szerzői filmet, mondjuk a németeknél meg tökéletesen kiszorult, aha, és a tévé van. Aha, és aha, a moziba szórakoztatás van. Nem lehet, jóformán nem lehet bekerülni a német mozikba, mert a művész mozik vették át az ilyen közép-kommerszet, a plázák a blockbustereket, és valójában a szerzői film a tévébe. Dreisat, CDF és szavaz kiszorult. És szerintem ez a nagy kérdés Magyarországon most.
1: A szerzői módúszó filmes az, mert Magyarországon van ez a bomb, hogyha ide magyar piacra termelsz, akkor nincs annyi ember, nincs az üvegtigris, ami visszahozna a beletett lóvét.
3: Nincs, de nem is kell.
1: De nemzetközi piacon hát van olyan film, ami visszacsinálta angolul, azt, amennyiből csináltad?
3: Ja, biztos, egyébként szerintem bőven, tehát mondjuk a Johanna bőven ahhoz képest, amivel készült. Ezt nem tudom, tehát hogy ez egy kérdés lesz, hogy ezt vissza tudná hozni, de szerintem Európában ez nem kérdés. Tehát, hogy ez kultúra része, és mint a kultúra része, nem az a kérdés, nem a belekerülés a kérdés. És azt látom, hogy egyébként működő filmországokban sem a belekerülés a kérdés, ami szerintem nagyon okos gondolat. Szerintem éppen ezt mondom, hogy szerintem Magyarország egy válaszút előtt áll. Tehát vagy vissza tudjuk vinni a moziba a nézőt, vagy bemegyünk a tévébe, ha lesz tévé. De nem lesz más, mert különben ezt kinyírjuk, és egyelőre, hogy mondjam, ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen a rendszer megszenvedettjei szerintem jelenleg a kísérleti filmesek. Bizonyos értelemben a dokumentum, de szerintem az nem annyira, mert hogy ott sokkal nagyobb nemzetközi pályázatok vannak, tehát hogy aki jó projekttel valamit föl tud építeni, de a kísérleti filmek kiszorult, és mi van akkor, amikor a hardcore művész kiszorul, utána a művész kiszorul, utána a szerzői film amblok kiszorul, és ez egy felelősség, hogy mit teremtesz magad mögé. Tehát ez nem az a kérdés benne, hogy elárulod-e magadat, hanem az, hogy életet teremtesz-e.
4: Úgy tűnik, hogy ez a kérdésfeltevés az már megszületett, csak hát pont itt van a nagy, tehát hogy vissza a magyar mondva, mit léphetünk arra, hogy ezt a helyzetet orvosoljuk, hogy tehát a közönséget el kell hozni, vissza kell csábítani a moziba. De úgy tűnik, hogy egyre gyengébb válaszok születnek erre.
3: Szerintem is, és igazándiból azt hiszem, hogy ennek az egésznek a kudarca ez. Tehát, hogy szerintem csak tartalommal lehet visszakerülni a moziba.
1: És idő kell hozzá, és nagyon-nagyon-nagyon sok kommunikációs, nagyon sok lóvé, de minden megvan. De hát idő van, meg lehet, lóvé van.
4: Rendesen, az igaz,
1: most jönnek a filmek, eddig, ami volt
2: lesz az ilyen. Lesz plázában ez, bocsi?
3: Ez most lesz.
2: Lesz? Lesz. Szerintem is fogják nézni, simán lehet.
3: Az Intercom 29 moziba indul. Az Intercom bevállalta, ami nekünk egy nagyon nagy előrelépés, meg egy nagy öröm velük együttműködni, mert azért vállalták be, mert tetszik nekik, tehát hogy semmi olyan nyomás nincsen benne. Nagyon tehát mind a két fél tudja, hogy ez egy rulett. Szóval, hogyha 10 000, vagy hogyha 50 000, az kiszámíthatatlan. Fogalmam sincs, hogy ebben mit lehet csinálni, de az biztos, hogy amit én látok, biztos, hogy nem a nem tudom, az értékem, nem láttam, de nem a megdönteni hajnal Timát fogja megoldani a mi problémánkat.
1: Coming out.
3: Nem bírom elképzelni egyébként. Nem azt mondom, hogy ezek a filmek nem kellenek, hozzáteszem, az én szempontjaim alapján ezek a filmek valók inkább a televízióba, de, és szerintem ezek inkább tévéfilmek, de az, hogy mi mit tudunk letenni az asztalra, az tényleg a mi felelősségünk. Ez nem kérdés. És aki ezt átnyomja másra, mondjuk a nézőre, hogy de hülye, az szerintem nem gondolkozik okosan.
2: És mi lesz, mész tovább a műfajon kívüli filmekkel?
3: Nincs ilyen döntés, őszintén. Inkább csak azt éreztem, tudod, hogy ez... Igen, nem tudom. Azt éreztem, hogy ott nincs tovább út. Egyszerűen azt látom, hogy láttam magam részéről, hogy egyrészt elmondtam, amit el akartam, másrészt bizonyos értelemben zsákutcának is látom így 40 felé. Tehát, hogy én hogy mondjam, szóval, hogy ez bizonyos értelemben egy tök természetes folyamat. Nekem az is egy jó érzés, hogy nem kell feltétlenül most egy tinédzser módon gondolkozzam benne. De közben azt gondolom, hogy jöjjön minél több első filmes, és bassza szét az agyamat, tehát tök jó lenne. Tehát, hogy ez a helyzet. Az, hogy velem mi van, az most sokkal inkább azt érzem, érted, hogy hogy tudok-e meglepetést okozni magamnak. Ez a legnagyobb kihívás nekem, hogy ez...
2: Nekem tudtál ezzel. Én még nagyon várom a science fiction-t, mert jól emlékszem, a Delta az még elsőként egy science fiction lett volna, vagy úgy ihletett meg titeket a Duna Deltás kirándulás.
3: Igen, ez is egyfajta utópia. Hát most tulajdonképpen persze. Két olyan anyagon dolgozom. Három anyagon dolgozom, nem tudom melyik lesz, de kettő az egy nagyon erősen utopisztikus dolog. Hát megvettük a jeget.
1: Megvettük a jeget.
3: Igen, igen, ami egy 10 év munka volt nekünk, hogy a szoroként odáig győzködni, és stb. Stb. Hogy egyébként aznap, amikor megjött a Kárni hír, aznap írtunk alá szorokinnal.
2: De megnézte a színházat?
3: Megnézte a színházat, meg elhívott Amerikába egy felolvasást csinálni a jégből, meg aztán ő szerintem nagyon-nagyon várt arra, hogy meg akarja egy orosz csinálni, és szerintem nem akart egy orosz megcsinálni.
1: Nem merte,
3: vagy nem akarta, vagy nem adta oda, nem tudom én micsoda, de a végén most oda jutottunk, hogy ha ez egy bizonyos méretű európai koprodukció lesz, tehát hogy nem csináltok belőle magyar filmet, de a történetnek az másik oldala, hogy én meg azt beirattuk, hogy de nem csináltok belőle orosz filmet se, jó. Ami egy jó, tehát hogy hát lehet, hogy egy másik forgatókönyvet csinálni, szóval szét lehet lecsinteni, szóval hogy a három párhuzamos történetet szét lehet rakni, vagy Európába, vagy egy globális történettel, az jó, de hát az is egy sci-fi, hát egy fiktív történelem, meg egy science fiction, szóval
1: sok humorral.
4: Hátradülve.
1: Fehér Isten a mozikban.
2: Ja, és nagyon köszönjük, hogy alig bántották Orsit ebben a filmben. Épp csak oda kapott a dög.
4: Rengeteget lehetne a filmről beszélni.
2: Pedig fogadások biztos voltak előtte, hogy vajon mi történik Tóth Orsival.
3: Ja, hát ez biztos.
2: De nem spoilerezzük. Jó, de már spoilereztünk, úristen.
4: Nekem nagyon tetszett még az, hogy a várost hogyan használtad.
3: Budapestet,
4: hogyan raktad össze. Annál is inkább, mert nem csak azért, mert szűkebb környezetemben is vettetek fel részeket, és bele is került a filmbe, de hát, hogy hogyan alakul át az az utca, ahol lakom. Hogyan alakul át az a tér teljesen más fogásban nézőpontból. Meg lehet beszélni, a kutyai domárok szerintem isteniek lehettek. Kicsit ilyen lájtossal és előjöjjek. Mindenet, tényleg elképesztő.
2: Igen, és ne higgyed, kritikáknak a színészek is jók voltak, nem csak a kutyák. Kutyák nem játszották le a színészeket, ez
3: akkor szerintem.
1: Akkor nem, ez nem piárfogás volt, hogy Dír kutya kollégáknak hívja a kutyákat, amiket örökbe lehet fogadni.
2: És ne vágessétek.
1: Kornél, veszel kutyát? Gyerekeidnek veszel kutyát?
3: Nem tudom, nem hiszem egyébként.
2: Tényleg egy felelősség.
3: Hát őletes felelősség és az életvitelem mellett az olyan, hogy így azért kiszúrsz egy kutyával, tehát vagy magaddal, tehát hogy valamelyikünk nagyon nagyot fog szívni, és azért erre nem lehet berendezkedni, de hogy közel kerültek hozzám, az biztos, és főleg a halászárpis őrület, amit a 200 kutyával megcsinált, de amit a Tereza megcsinált a főszereplő kutyával, az hihetetlen, és azt képzeljétek el, hogy ez a kutya, a Hagen,
1: ők ketten
3: nem tudják magukról, hogy kutyák. Esküszöm.
4: Ha nem, hol?
3: Ők emberek. De úgy emberek, hogy volt olyan jelenet, ahol más kutyákkal kellett együtt legyenek, és így néztek, hogy kik ezek az állatok. És ez tök komolyan így van. Szóval olyan szinten szimbiózisban van velük, amiben ők azt gondolják, hogy ők egy faj, tehát hogy nincs mesék egy faj, és ez a nevelésre is, hogy csak a dicséret, csak pozitív visszajelzés, amitől létrejön, hogy ez olyan edukációs szintje egy állatnak, ami egészen elképesztő találkozás és látványa a dolognak.
1: Lehet nem beszélni róla, de voltál kutyaviadalon?
3: Nem, de nagyon megrázó dokumentumfilmeket láttunk, és tulajdonképpen ebben voltak magyarországi titok vízékamerás felvételek egy vonalon keresztül. Személy szerint én nem, de be se juthatnék. Tehát, hogy az egy, szóval ez egy nagyon szűk és baráti. Hát tudják, hogy nagyon szűk világ, és fönn tényleg Borsodban és Észak-Magyarországon vannak kutyaviadalok, de hozzáteszem a legmegrázóbb dokumentumfilm, amiből a Szabinak a figurája táplálkozott, az egy Los Angeles-i történet volt ezzel, hogy akkor el kell takarnom magam, akkor, amikor vadítom, de én vagyok a gazdája, és a szteroidtól elkezdve az izomfejlesztés, stb. Azok, tehát egy az egybe jönnek dokumentumfilmekbe.
1: Lisztrapszódia?
2: lehet az időnk, srácok, csak hogy én is folytatnám napestig.
1: Fehér Isten a mozikban, nézzétek meg.
2: Nézzétek meg, a Kornélból ki fogunk vasalni valami tárgyat, ami mehet a tombolára. Ez délután be mondjuk a kolonlokás speciálba, vagyis
1: este.
2: 8-tól 10-ig a Marcival leszünk kint a Robúrban.
1: És kitombizza izé.
2: Hát benyomjuk majd valahova, szervezési kérdés.
1: Köszönöm.
2: Nagyon köszönjük, tényleg folytattam volna sokáig.
1: Én is.
2: És sok sikert a filmnek, meg a következő
4: sok nézőt.
2: Ciao.
4: Szevasztok.

0: ez már hasznos lehet. Jó reggelt kívánom, most én el fogom játszani lévén tévé a következő. Ezt tudod mi? Ez a standing ovation, kedves rádióhallgató emberek.
1: Úgy bemutattál egyedül.
0: Otthon tapsoltam, az meg gyönyörű volt. Sáki Laci a vendégünk, a Kék Pelikánnak a
1: című filmek.
0: Mindene.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szerint szülő atya. És én nagyon örülök, hogy így tényleg utolsó percben annyira fel az agyamat, hogy az nem lehet, hogy a Kék Pelikánról a Tilosban nem először nálunk lesz szó, mert biztos volt már szó, hiszen úgy készült, mint a Luca szék, ezt így mondják?
1: Ja, egyébként.
0: Sokáig.
2: De emlékszem, amikor egyszer 5 évvel ezelőtt behoztam körülbelül egy trélert, meg az Ambrusnak a padödős számát, a Kék Pelikánt.
0: Így van.
2: És akkor elkezdtem nyomozni, hogy ez micsoda, de aztán tudtál ebben segíteni.
0: De hogy emlékszem, sőt, tavaly előtt a maratonra csináltunk egy ilyen izét, hogy valami, mi a helyes szó, valami rajzolt, eredeti grafikát.
1: Igen, tudom, figuratervet, illetve abból a figuratervből készült pólót is.
0: Felajánlottad valahogy, nyélbe ütöttük, akkor azt valaki
2: tudom, megkaptam. A Kádár János.
0: Mit?
2: Valami lambéria előtt.
1: Egy gyönyörű weimári vizsgával érkezett a művér, úgyhogy az olyan izgalmas átadás volt, átvétel átadás.
2: Uh-huh. Akkor sejtem ki, nem?
0: Mit?
2: Nem? Én nem tudom ki.
0: Én nem tudom. Szóval, tegnap megtekintettük Dáviddal egy linken keresztül nagy képernyőre, tévére vagy projektorra kivetítve a Kék Pelikán című egész estés animációs filmet. És nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon tetszett, hogy ezt megnéztük.
2: Drukkoltunk,
0: és köszönjük szépen a magyarság nevében, hogy végre elkészülhetett ez a
1: filmet.
2: Hát de milyen már az eleje?
0: Hát meg egyáltalán,
2: na, jó,
0: a közepe meg a vége.
2: Na de,
0: végül is 55 perc, te iszonyú profi vagy, mert 30-40 ezer éve állsz a katedrán, tehát gondolom sokat beszélsz.
1: Igen, van ebben egyfajta rutin, napi rutin.
0: Hogy ki vagy te? Ki fia borja? Én elkezdtem utánad menni, és azt tudom, hogy a nyugati szél az így befújt Budapestre valamikor a 90-es években, de hogy az upstart az Győr, ugye?
1: Moson-Magyaróváron születtem, Győrbe jártam gimnáziumba, és Budapestre jártam egyetemre.
0: Az kolesz?
1: Nem, én bejárós voltam.
0: Aha.
1: Mivel hogy egyébként 30 perc Moson-Magyaróvár Győr között, szóval simán meg lehetett tenni azt, hogy reggel mentem, este jöttem. Úgyhogy így egyre nagyobb városba költöztem. A tanulmányom előre haladtával, és aztán 96-ba kerültem Budapestre, az akkori Iparművészeti Egyetemre.
0: A Moson-Magyaróvár az a nagyon vidéki srác, a Győri a vidéki srác, és aztán tehát a Moson-Magyaróvár versus Győr.
1: Hát Moson-Magyaróvár is egy város egyébként, mondjuk annyi, hogy egy nyugati részén van az országnak, tehát például ez az egész határközelség az egy elég alapvető élményem, illetve az egész rendszerváltást ott éltem át, szóval én még láttam keletnémeteket érkezni különböző járművekkel, amiket aztán utána hátrahagyva léptek át a határon. Tehát ez gyerekkori élmény, hogy az előttünk lévő erdőbe egyszer csak rengeteg sátor maradt ott, meg hátizsák, napokig érintetlenül ott voltak ezek a migránsok, igen, az akkori migránsok.
0: Igen.
1: És akkor utána egy idő után az utca népe az úgy döntött, hogy akkor betolják a Trabantot hátra a kertbe, meg akkor jó, mindenki, amit ért, azt vitt, és közben jött mindenhonnan.
2: Kivehető ajtós.
1: Hogy akkor mi történt, meg hogy kinyitottuk a határt, meg vasfüggöny, meg stb.
0: Bonyula bácsit láttad, hogy sírva az Isten hát, áldja meg az emlékét, hogy átvágta a drótot.
1: De egyébként például azt hiszem Rajkán volt a sajtótájékoztatója, amikor ugye megtörtént a vasfüggöny bontása, vagy annak az első lépése, úgyhogy az pedig mondjuk két faluval arrébb van Moson-Magyaróvártól. Uh-huh. Illetve, hogy én emlékszem arra, amikor 88-ban először kimentünk szüleimmel Ausztriába, illetve az egész gyerekkorom az osztrákok folyamatosan jelen voltak a városban, hiszen oda jártak fürdeni, meg patyolatba,
0: meg gulyásleves
1: tenni. Hát még nem fogás, az egyébként 2000-es évek elejétől jött a fogás, hát brutális, hogy Moson-Magyaróváron gyakorlatilag minden második házba fogászat van. Szóval a patyolat, meg a gulyás, meg a termál az így leépült, és átvette helyét a plasztika, meg a fogászat.
2: Fogturizmus.
1: De hogy én éreztem azt, hogy milyen átmenni egy határon, milyen először úgy átmenni, hogy nem kell parázni.
0: Érzékeny kamasz gyerekként, ugye?
1: Érzékeny kamasz gyerekként. Uh-huh. De hát egy jó, ez a szűrőn keresztül egy csomó minden nem jött át. De arra emlékszem, amikor a Reform újság megjelent, és az apám nyitogatta
0: a Reform újság,
1: az benne van a filmben, és
0: az,
1: igen, ki is vágtuk belőle a címet. Na mindegy, szóval mindegy, spoilerezzük a filmet. De hogy nekem egy csomó gyerek, tehát kiskamaszként érkeztem meg ebbe Moson-Magyaróváron, aztán Győrbe a média Zenei Fesztivála, meg egyáltalán ez egy újabb légkör volt.
0: Ott fertőzöttél meg?
1: Hát abszolút, az nagyon fontos volt. Mind zeneileg, mind filmek tekintetében, mind színház, meg egyáltalán, hogy van egy olyan fesztivál, aminek volt egy ilyen elképesztő jó feelingje, vagy hangulata. Csodálatos hosszú évekig, ott a Novák Pusztai kastélyban, ilyen nagyon furcsa, bizarr helyeken, különböző oda nem illő koncertek, meg, tehát az egész egy ilyen nagyon, nagyon bizarr és érdekes.
0: És a függetlenek, az avantgárdnak, az undergroundnak, a minőségnek egy olyan keverése volt, a népinek, a jazznek, a szőkének, a barnál, minden nagyon... Igen.
1: Csodálatos. És aztán ugye ott lettek filmes táborok, amiben eljártunk egyébként a gimnáziumból többen, és aztán ennek lett így a következő lépés az egyetem.
0: Mert művész gimi. Tehát egy nem traktorszerelőnek készültél.
1: Nem. Ez egy művészeti aha, szakközépiskola, igen. Ahol különböző művészetek alap, vagy művészeti irányok szerint szakosodtunk. Én egyébként szobrász szakra jártam, de egyébként a fotózást is tanultuk nagyon intenzíven. Úgyhogy a MediaWave hozta be a filmet, tehát ott vágtunk először, vagy ott
0: forgatott.
1: Akkor mozdult meg a szobor. Egyébként ennek maradt egy köztéri emléke, a Krumpli Bogár szobor Héderváron, ami szintén a MediaWave-hez köthető, és az első közösségi szobor Magyarországon.
0: Leptinotarsza.
1: Így van. Ami mai napig nagyon szépen ott áll, három zlatán tövében.
0: Filmnek a megtestesülése, Hédervár?
1: Igen, Héderváron van, mert ott találták meg 1947-ben az első krumplibogarat, és ez az első olyan magyar szobor, ami egy kártevőnek állít emléket. Úgyhogy van egy krumplibogár szobor Héderváron.
0: És amikor a Szabánék lementek Győrbe, és megfertőztek téged, és akkor világos volt, hogy nem egy képzőművészeti szakközép munkás leszel, hanem mész tovább egyire?
1: Az egyébként egyértelmű volt, hogy megyek tovább, csak az nem, hogy egyébként milyen irányba, tehát maradok-e szobrász érdeklődésű, vagy egyébként a fotó, vagy a mozgókép. Akkor szerintem a fotó volt talán erősebb, de azt az iparművészeti egyetemen az animáció felé fordultam elég intenzíven.
0: Iparművészeti egyetem.
1: Akkor még iparművészeti főiskola volt.
0: Iparosok.
1: Aztán az iparosok, voltak a képzősök, hány meg vagyunk? Az iparosok. 96.
0: Aha.
1: 96, és azt hiszem 98-tól lett egyetem, és 2004-től pedig Bovoli Nagy Művészeti Egyetem. Ez néha probléma van, mert kimondom, hogy hova jártam, milyen egyetemre, és már gyakorlatilag az már nincs köztudatban, hogy az ipar az ipar.
0: Igen. Moholi. És akkor hogy lett animáció?
1: Szerintem az animációban az az izgalmas, hogy az minden olyan dolgot magába foglal, ami engem érdekel.
0: Szobrászat.
1: Például, mert hogy ha gyurma vagy báb, vagy hogy a tárgyakat mozgatsz, az szerintem a szobrászathoz köthető. De minden esetre vizuális megjelenítésében az animáció az képzőművészet, az nettó képzőművészet. Az vagy grafika, vagy festészet, vagy szobrászat. A film az a nyelvezetébe nagyon érdekel, a film nyelv, vagy hogy lehet történetet mesélni film formában. Az animációnak a nyelve az ugyanaz, mint a film nyelv, tehát az egy és ugyanaz. Pár különbség van, például az animáció használ morfokat, míg az élőszereplős film nem. A harmadik lába az pedig a design. Ami azt jelenti, hogy úgy le kell egyszerűsíteni ezeket a figurákat, hogy lehessen őket használni, de közben meg is teremted őket, tehát dizájnolod is. Tehát ez a három terület...
0: Ez érdekes design definíció, mert ment ez a... Ma is be egy örökké fog menni ez a bullshitting, hogy kb. Minden design. Az élet, az érzelem, a minden design, ezért ide.
2: Szolgáltatás design.
0: De ez a design, meg hát még egyszer légy szíves.
1: Hát a design az, hogy magyarra lefordítjuk, az tervezőművészetet jelent, ami azt jelenti, hogy ez lehet tárgyalkotás is, de lehet animációs film esetén például egy figurának a megalkotása. Tehát például a filmben hogy néz ki Ákos, vagy a filmben hogy néz ki Rozi. Ezeket te teremted, te határozod meg, hogy milyen a szeme, milyen a szája, milyen a fejformája, pirosra a feje, vagy barna, vagy mint a Simpson esetén például a sárga bőr. Szóval ezek olyan dolgok, amik később egyébként ilyen ikonikus, vagy akár ilyen design elemekké válnak. De lényeg az, hogy úgy kell megtervezned ezt az egészet, hogy mondjuk rajtad kívül még 15 ember ugyanazt a figurát rajzolja bizonyos szemszögből, vagy bizonyos nézetből, és hogyha ez egyébként nem jó, vagy nincs jól megtervezve, akkor konkrétan nem lehet a filmet gyártani, mert minden jelenben másképp fog valami kinézni. És egyébként egy egész estés filmnél ezt baromi jól ki kell találni, mert egy rövid filmet mondjuk meg tudsz csinálni egyedül, de ezt a filmet több mint 20-an csináltuk, szóval nem mindegy, hogy ez ki van-e találva, vagy nincs kitalálva.
0: Krét animációval kezdett a srác, egy 2006-os interjújából idézem, filmus interjújából a következőt: az animációt azért szeretem, mert egy személyes műfaj.
1: Ja, hát volt az a pont.
0: Legalábbis, ahogyan én dolgozom. Magam rajzolom a storyboardot, tervezem a hátteret, építem fel karaktereket, meg a gesztusokat is én játszom el egy tükör előtt, majd lerajzolom. A játék filmes műfajban viszont több emberrel tudtam együtt dolgozni, egy rendszer része vagyok, nem kell mindent nekem egyedül megálmodni, mert a csáki az már kicsi gyerekkor, a kezdőkor óta nyomta egyik filmet, a másik, nem volt kréta animáció, ilyen furadok, mindenféle műfajban, nemben kipróbáltad magad, de azt az első percek ezzel lehetett mondani, hogy te nem egy ilyen megélhetési filmes voltál.
1: Nem, nekem ez egyértelműen egy ilyen hivatás vagy küldetés. Én azt szoktam mondani, hogy hivatás és hobbi egyben. Tehát az is szerintem egy tök jó kombó, nem? Hogy, hogy hobbi is, meg hivatás is. Tehát amikor nem pénzt keresek, akkor minden platformon, minden saját platformomon ezt csinálom. De egyébként visszatérve arra, az egyébként egy, most elég jó szavamon fogtál. Szóval itt a lépték nem mindegy. Tehát egy rövid filmet, pár perces filmet tudsz egy kézbe tartani, teljesen alkotói filmet tudsz létrehozni. De ha már mondjuk 20 perc fölé mész, vagy a Kék Pelikán esetében 80 percet válasz, az egyszerűen, az gyakorlatilag az egész életedben csinálhatnád, ha egy személybe akarnád megcsinálni. Úgyhogy mindenféleképpen ezt a dolgot át kellett értékelni, és ki kellett nyitni, és stábbal kellett dolgozni. Nekem egyébként most történt meg először, hogy stábbal dolgoztam.
0: Uh-huh. De igen, elmondtad, hogy úgy kell megdizájnolni a karaktert, hogy aztán 20 ember dolgozik vele tovább.
1: Hát vagy, hogy mindenki ugyanazt értse rajta. Sokkal jobban ki kell találni, nem az van, hogy magadba vagy, és bezárod ezt az egész történetet, hanem ezt tovább adhatóvá kell tenni. Uh-huh. Teljesen más szabályok érvényesek egy egész estés animációs filmnél, mint egy rövid filmnél. Uh-huh. De egyébként nekem megvan az a, tehát amit még egyébként nem mondtam, hogy miért fontos az animáció. Az animáció nekem azért is fontos, mert azt akkor is tudom csinálni mindentől és mindenkitől függetlenül. Tehát az a filmes forma, ami ez az animáció megadja azt a szabadságot, hogy akkor csinálok filmet, amikor szeretnék. Uh-huh. Nem kell anyagi dolgokhoz megfelelnem, nem kell az, hogy bárki segítsen. Teljesen egy magadba tudsz filmet csinálni. Szóval szabad, egy elképesztően szabad műfaj, például ebből kifolyólag is.
0: Hát igen,
1: de élőszereplős filmes, az meg van lőve, hogyha nem tud egy stábot összekalapálni. De még egy minimál költségvetés sem. Arról nem is beszélve, hogy szerintem az animációval így magadat ki tudod kaparni ilyen tetszhalott állapotokból is. Mert hogyha egyébként csak a te egymagad vagy, akkor is legalább egy animatikot le tudsz rakni abból a filmből, és meg tudod mutatni három producernek, hogy én ezt gondolom. Még egy élőszereplős filmes, az meg a forgatókönyvét írja, ami egy nehezebben kommunikálható filmes formátum.
0: Volt itt múlt héten egy kulturális újságíró nő többek között, a Szederkényi Olga, akinek futott egy ilyen sorozata, vagy fut a filmhún, női filmrendezőkről. És párhuzamosan, Isten sem mossa le rólam, hogy én vagyok a PR-ese, a filmon is kijött vele egy podcast, amit én meghallgattam.
2: Önpromó.
0: Igen, majd kitiltanak a rádiómból, hogy vasárnap úszás közben, torna után hallgatom ezt a helyzet, és azt mondja valamelyik 30-as évekbeli nőről, hogy sétált a múzeum körúton, és bement az antikváriumba, és levett egy film készítésről szóló kvázi könyvet, aminek elvesett a mottóját, és ott az volt, hogy a filmrendező elsősorban várakozik. Nem, hogy szerintem, hogyha a filmrendező elsősorban várakozik, ami hát most hagyjuk is ezt a szakmát tényleg, hogy lépcsőn le még egyszer, még egyszer, még egyszer, még egyszer, 40-szer, megállunk, átállunk, 4 óra, lépcsön föl. Ezért, akkor az animációs, az meg szor 4, nem? Tehát ti nektek annyira türelmes és nyugodt, és embereknek kell legyetek, mert lehet, hogy egy nagy terepasztal körül álltok, 21 pinyóban 2-3 évig, és gyurma animációnak hívjátok, aztán utána bemegyünk, és 60 percet vagy 70 percet megnézzük az egész estés filmet.
2: Aztán gondolkozol rajta egy csomó ideig.
0: Há, persze.
1: Igen, várakozunk. Végül is ez egy jó álláspont, ez a várakozás szor 4. Szóval persze, várakozunk, de hát szóval, hogy mondjam, tehát aki ebben benne van, az pontosan tudja, hogy, tehát, hogy mondjam, a várakozásnak is van időintervallum. még annak is, hogy a négyszeres a szorzója. Tehát tudjuk, hogy milyen időtávon belül várakozunk, meg tudja egy játékfilmes.
0: Hát azért a képeikát elkezdett először leanimatikolni, nem tudod, hogy itt lesz a vége.
1: Hát az animatik az egy év, tehát még megtervezed, és animatik formában létrehoz.
0: Egyszer mondd, akkor mi az animatik, mert tényleg én annyira örülnék, ha egyszer valaki tanár vagy.
1: Akkor design.
0: Így röviden elmondani.
1: Tehát akkor design után a
0: figuratív, storyboard, animatik, tararam, háttérfestő, tararam, hogy ezt így tudják, hogy mi az anyám kénye, ha két év, meg 20 ember.
1: Mennyi időnk van rá.
0: Figyelj, nagyon jól nyomjuk szerintem.
1: Jó, hát az animatik az első formája a filmnek, ahol a plánok és beállítások már meg vannak rajzolva, egymás mögé vannak vágva, és minden hangi rétege rá van rakva, de nem mozog. Tehát timingolva van a film, állóképek sorozatát
0: kell elképzelni. Hogy kezdődik egy rajzfilm akkor?
2: PPT, Andris, ez egy PPT.
0: Figuratér.
1: Tulajdonképpen hívhatjuk

0: ami film élményt ad, hiszen időzítve van, tehát idővel dolgozol, hangja van, a mozgások is érzékeltetve vannak, föl tudsz építeni dramaturgiai szerkezetet, tehát az animatika például egyébként egy stábot nagyon jól lehet motiválni, mert levetíted nekik.
1: Kiengeded a pincéből.
0: Kiengeded a pincéből, megnéz és azt mondja, hogy értem, kurva jó, innen ide megyünk, ez a karakter ezt csinál, az azt csinál, szóval, és egyébként ezzel kurva jól is lehet adni egy filmet. Tehát most gondolj, egy producerhez odamész, és azt mondta, hogy itt van 120 oldalas forgatókönyv, olvasd el, hát eleve vagy elolvassa, vagy nem, kettő, gondol róla valamit, de nagyon nehezen lehet abból még látni, hogy egyébként egy vizuális művészeti dolog az, hogy fog majd ebből egy film, hogy fog összeállni. De egy animatika az kurva jó. Meg lehet kutatni, le lehet vetíteni. Mi például az animatikot többször levetítettük különböző közönségnek, például a riport alanyainknak is, úgyhogy látták mindenfajta állapotába ezt a filmet. Sőt, az Ákos búcsúztatásán, vagy temetésén lement a 25 perces animatik, mert akkor még annyi létezett csak a filmből.
1: De szép búcsúztatás. Úgyhogy
0: és akkor az Ákos emlékény meg lett idézve ezzel az animatikkal, és azok az emberek szerintem soha életükben nem láttak még animatikot, és nem tudják, hogy mi az, de hátra tudnak dőlni, és filmként tudják ezt nézni. Úgyhogy ennek az animációs filmben kifejezetten hatványozottan fontos szerepe van. De mondjuk a Herzog azt mondja, hogy az animatika az úgy hülyeség, ahogy van, mert egyébként a szabad alkotói flót azt teljesen lebénítja. Hiszen, hogy előre megtervezed animatikba, kimész egy helyszínre, akkor azt mondod a színésznek, állj oda, mert ez van az animatikba, mondd el, abba az irányba fordul, mert ez van az animatikba, csak ezeket a plánokat vesszük föl, mert ezt már előre megterveztük, és innentől kezdve egyébként megfogod, nem tudsz, tehát nagyon nehéz tőle már elvonatkoztatni, mert egy létező gondolatmenet.
1: Így van. Ezért 3 évvel a forgatás kezdett előtt. Már tudod, hogy a tudom én, Sharon Stone hol fog ülni, és hogy hogy teszi el keresztbe a lábát, mert már lerajzolja. Lehet, hogy azt mondjuk ott imprózt a rendező úr. Ezt nem
2: mondjuk
1: tudom.
2: Egy ilyen hosszú folyamatban a flow fenntartásához azért kell a szerkezet, amiben lehet. Hát kell, a pontok, amik között lehet ugrálni.
0: Kell az is, hogy lássa egyébként, hogy honnan, hova megyünk. Például, amit ő bele animál, vagy amit ő figurát megtervez az egészbe, például milyen, hol jelenik meg, milyen a szerepe, milyen a funkciója. És azért, hogyha látod, hogy ez egyszer csak megmozdul, és lehet, hogy még 3 év hátra van a film gyártásából, de látod azt, hogy basszus, hát ez tényleg így alakul, valami ebből lesz, meg megélednek, nem tudom. Kurva jó. Az animációban szerintem még egy nagyon jó dolog van, az, hogy nettó mondjuk 3 évig készül a legjobb esetben. De most 3 év alatt minden döntési helyzetet legalább 10-szer, nem 4-szeres szorzóval, hanem 10-szeres szorzóval át tudsz gondolni. Egy játékfilm forgatása mondjuk tart egy hónapig, vagy 40 napig, iszonyú intenzív a napi döntések igen-nemeknek az aránya, és nagyon hamar, úgymond, mert nem tudod átgondolni olyan mélységig, mint egy animációs filmet. Animációs filmet együtt élsz, olyan, mint egy hosszú álom, így szépen így körbeölel, egész napod ez van, ha mosogatsz, ha fürdesz, folyamatosan ezen pöröksz, és egyszerűen még van lehetőséged arra, hogy ezeket a döntéseket megmásítsd. Bizonyos pontokon más irányba fordulj. Hát annyi, hogy azért mederbe kell ezt terelni, de lehetőség van. Tehát szerintem kurva jól át lehet egy animációs filmet gondolni. Én például a háttér szintjén nagyon sok olyan dolgot elrejtettem, vagy beleraktam ebbe a filmbe, ami lehet, hogy első nézésre nem jön le.
1: Biztos.
0: De szerintem igényli a következő nézés, mert tudod, hogy vannak ott apró kis bigyók, amiket kurva jól lenne megfigyelni, meg hogy az ott micsoda pontosan.
2: Munkácsi festmény.
0: Szóval, hogy el lehet veszni úgymond a részt. Tehát, ja, munkácsi festmény. Van kettő is.
2: Dédnagyámnál képgyártóvállalat, vagy mi volt az, képcsarnok?
1: Meg az a sok idéző, az a sok omázsa, nem tudom mi, ahogy a pecsételi a lány segélyre a pecsétet, az melyik menszer a szigorúan ellenőrző? Úristen, és nyököt. Na, elérkezünk a Pelikánhoz. Na, de akkor azt el lehet mondani.
2: Ez hány év volt? Ez volt az 10 év, vagy mennyi?
1: Több.
0: Hát az ötlet megszületés az 2006.
1: Ráadásul
0: az a trailer, amiről beszélt, az 2014.
1: A producer ötlete. A producer, nem az, hogy te mész oda kopogtatni, producer bácsi, tessék elolvasni, hanem a producer az, hogy figyelj, Lacikám.
0: Igen. A Sipos Gábor és a Szentpáli Gábor ötlete volt, és emlékszem arra, amikor 2006-ban Gábor felhívott, emlékszem, hogy a konyhába álltam éppen, nagyon jó idő volt. És akkor azt mondta, hogy van ez a Sipos
2: Gábor. De ez nem az a
1: Sipos. Nagyon sok a Sipos a film szakmában, az indokoltál egyel több.
0: És akkor Gáborral dolgoztunk, a Laukon filmmel elég sokat, és a Gábor folyamatosan szemjáratta az agyát különböző ötleteken, meg lehetőségen, és az volt ebben egyéb

0: Ebben nagyon jó, hogy rá tudtam tök könnyen hangolódni, hiszen egyébként én is érintett vagyok nyakig ebbe a témába.
1: Már elévült,
0: és tök jó, hogy ezt akkor bedobta, és mai napig köszönöm neki. Hát hosszú volt az út, míg ez a film egyébként formát
1: öltött. Mit mondott a sípos, aki most a Saul-nal foglalkozok? Á, inkább
0: ne, akkor Saul
1: volt,
0: az még tudom, 2006-ban az még
1: tudom,
0: szerintem.
1: Sehol se volt.
0: Ötlet se volt, meg semmi.
2: Láthatára se volt. Lászlóvi gimnáziumba járt, nem?
0: Nem. Azt mondta, hogy beszélgetett a Szentpáli Gáborról, a barátjával, előjött ez a dolog a múltból.
1: De mi a dolog, azt mondd el a gyerekek?
0: Ja, a vonatjegyhamisítás, a nemzetközi vonatjegyhamisítás.
1: És a Moszkva tér után valaki azt mondja, hogy ugyanez Pepitába, animációba.
0: Hát a Moszkva tér az első olyan film, amivel ez megjelent konkrétan, ez a jelenség, a vonatjegyhamisítás, de a Pelikánban azért ez konkrétan erre az egészre lett építve, és ez sokkal mélyebben megy, tehát nem csak az alaphelyzetet mutatja be, hogy kik és miért, hanem azért ezt így egy sokkal gazdagabban körbejárja, de egyébként marha jó, hogy szerintem a Török Feri legjobb filmje a Moszkva tér, egy annyira szép eszencia, egy nagyon szép sűrítés.
1: A Koccanást azért nézd meg.
0: Azt is nagyon szeretem egyébként. De az, mint kísérleti film értelmezendő, de igen, az is elképesztő izgi. De lényeg az, hogy ott jelent meg először, én azt gondolom, ebben sokkal több is van még, mint ami abban a filmben van. Tehát, tehát abban a filmben nagyon sok minden fókuszba kerül, ez a téma is, de szerintem olyan, mint egy víznek a felszínét egy kicsit meglegyeznéd. Mi azért lenyúltunk most az iszapig. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy lenyúltunk
2: meg
0: az iszapig.
1: Visszamentél a kicsi Lacihoz, aki ott az erdőben nézi az eldobált trabantokat a rendszerváltás környékén, és 88-ban először megnézi, hogy kolbászból van a kerítés Ausztriában.
0: Igen, és én azt éreztem, amikor a Gábor ezt mondta, hogy ebben sokkal-sokkal több van. Az időt szerintem az vitt el leginkább, hogy találjunk ennek egy olyan filmes formát, amivel a legőszintébben el lehet ezt mesélni, és ez nem az élőszereplős játékfilm volt, mert hogy mi ebbe gondolkodtunk hosszú évekig
1: közösen. Eredetileg élőszereplősben?
0: Így van. Aha. Stalter Judittal jártunk picselni, és az élőszereplős játékfilmhez anyaggyűjtésként kerestük meg a riportalanyainkat.
1: Akik név szerint?
0: Hát például a Kövesdi Ákost, a Petyust, a Lacit, Rozit, és felvettünk velük egy ilyen mély interjúkat, ezek ilyen nagyjából egy és két óra időtartamok voltak, és én mindig ezt visszahallgattam, és mindig ezekből dolgoztunk, visszaírtuk, volt több forgatókönyvírója is, Zoltán Gábor, Garaci Laci, akik fantasztikus irodalmárok vagy írók, de valahogy nem jött létre ez a forgatókönyv, még így sem. És egy ponton valószínűleg, tehát annyi, hogy nekik van egy irodalmi pályájuk, amiben nagyon nehéz beleilleszteni a forgatókönyvet. Kurva jó lenne, hogyha a magyar írók írnának forgatókönyveket, de ez nem így átrakható dolog. Ez szerintem teljesen más.
2: Írnak napi sorozatot, nem? Néha.
1: Hát van már amelyik.
0: Éppen nekedől rá tudott rezonálni, a Garaci Lacinak szerintem ez lábra jött. De mégsem lett bele semmi, de nem is gond. De viszont minél többet hallgattam ezeket az interjúkat, rájöttem, hogy ennek az élő beszédnek, vagy ez az oral historynak olyan ereje van. És akkor elképzel azt vizionálni, hogy bennülök egy moziba, és akkor nem egy színész szólal meg, hanem ezek a húsvér emberek beszélnek, és azt éreztem, hogy ezt kurvára így kell megcsinálni.
1: Hogy abszolút, hogy legyen abszolút.
0: Így, majd az animációt párosítsuk ezekkel az eredeti interjúkkal, és akkor rövid filmbe kezdtünk gondolkodni.
1: A producer azt mondta, hogy hátsadod, és azt mondta, hogy csináljon animációt egy másik
0: hírodal. Igen, mondjuk ez ilyen szempontból nyilván, aki egész estés élőszereplős filmeknek a producer, annak egy más dolog egy animációba beleugrani, de egyébként a Gábor teljesen értette, hogy ezt én miért akarom, meg egyet is értett vele, és akkor tehát rövid filmként, rövid animációs filmként kezdtünk pályázni vele, de háromszor úgy kivágtak bennünket, mint a sic, és akkor megint jött egy ilyen mélypont, hogy akkor nem, de közben elkezdtem ezt a bizonyos animatikot, most már mindenki tudja, mi az animatik, és ebből így a szabadidőmben, hobbi és hivatás szinten egyszer csak lett 25 perc, és az még csak az expozíció volt. És akkor rájöttünk arra, hogy ez biztos, hogy már innentől kezdve egy egész estés formátum.
1: A tünk az mi?
0: Hát még ez a Sipos Gábor, Stalter Judit, Laokon, illetve mindenki, például a hallgatói, mert én bevittem a suliba is, kíváncsi voltam az ő véleményükre, egy más generáció mit gondol erről, úgyhogy meg hát egyáltalán, szóval szerintem aki filmmel foglalkozik, az minden lehetőséget kihasznál, hogy megmutassa másoknak azt, amit csinál, illetve hogy lássam az arcukon azokat a reakciókat, vagy azokat a nem bekövetkező reakciókat, amik arra sarkalnak, hogy menjen tovább ez a filmterv. És azt éreztem, hogy működik más generációnak, sokkal fiatalabb generációnak is, hogy érdekes ez az egész jelenség, hogy jutottak el, hogy hamisítottak, miért hamisítottak volna egyeket, hogy adott ez szabadságot egy generációnak. És aztán egyértelmű volt, hogy valami akkor már egy egész estés animációs filmformátum, és akkor kb. Akkor indult az inkubátor. Amire én első körben nem mertem beleugrani, mert nem hittem, hogy ennyi pénzből lehet egész estés animációs filmet csinálni.
1: De mennyit kaptatok ti?
0: 85 millió forintot kaptunk.
1: Igen.
0: 85 millió forintot.
2: Hát ez egy homok animáció, nem?
1: Vagy egy kréta.
0: Viszont egyébként az egyetlen olyan lehetőség volt, ahol... ja, és egyébként nagyon nagy erőt adott, hogy a Bánocki Tibor, Szabó Sarolta a műanyag égbolttal elindult elsőként, aztán pedig a Szirmai Marci a horrontotta mellett. És azt gondoltam, hogy ők elindultak, belevágtak ebbe, akkor nekem is, akkor menjünk, csináljuk. És ez 19-ben volt, történt közben producerváltást, az Umbrellához átkerült ez a projekt, ahol talán az animációnak így jobb bázisa vagy helye van, és a Felszegi Ádám a Kázmér Miki mellé belépett, és onnantól kezdve ők vitték ezt. És az Ádám adott egy új lendületet ennek, azt mondta, hogy menjünk, csináljuk, valahogy összerakjuk, és ez egyébként egy nagyon jó ponton érkezett. Uh-huh. És ezt megnyertük 19-ben, és onnantól kezdve már így zöld út, és tudtuk, hogy ennyi pénz van, eddig nyújtózkodhatunk. Nekem már minden volt. Tehát én elérkeztem arra a pontra, amikor ez az ötlet így kicsordult így a fejemen. Egyszerűen azt éreztem, hogy túl fordult rajtam ez az ötlet. Emiatt szerintem elég könnyen is született meg. Nem kellett nekem nagyon küzdenem vele. Nagyon könnyű szülés volt.
1: A zene az Tövisházi Ambrus, és ki a zene?
0: Preissner Miklós.
1: Preissner Miklós.
0: Illetve nagyon-nagyon sok korabeli sláger van benne. Megvettünk egy csokorral.
1: Így van.
2: Van az a banzán.
1: Egy zenei születet ittatunk ide most, mert hogy gyorsan...
2: De ez végül nincs is benne a padödő.
0: Nincs benne a padödő, mert valahogy azt éreztem, hogy...
2: Túl retro.
0: Hogy nem, egyébként egyáltalán nem került bele olyan szerzett zene, amihez írt szöveg van. Hanem csak olyan zenék kerültek bele, amik...
2: A téma benne van egy kicsit.
0: A téma tovább ment, és most a vége főcímbe is kiteljesedett ez a téma, hogy az Ambrus még csavart rajta egyet, de inkább arra helyeztük a fókuszt, hogy olyan slágerek legyenek benne, amik akkor hangoznak el a film idejében, amikor azok a valódi életben is slágerek voltak.
2: Kus zenekar.
1: Igen.
2: Slágere.
1: És Bonanza Banzai.
0: Meg Sex Appeal.
2: Én
0: teljesen is. Kispál és Hiperkarma.
2: Igen,
0: meg van egy Kozsószám is benne.
1: Igen.
0: Szomorú szamuráj.
2: Fogadtam én fogadtuk az Ambrust, amikor itt voltak a Pelikánról, és csodálkozott, hogy ez nekem tetszik. Nekem tetszik. Úgyhogy az jön most. Szünet után visszajövünk, Csáki László vendégünk, Kék Pelikán.

0: kevesebb kicsit
1: a bonzáj miatt sok támadásért,
0: mert
1: túl fiatal vagy, az még nem volt, még nem nőtt ki rendesen az ízlésed, amikor megszólított az ilyenek voltunk, és az induljon a bonzáj, de hát akkor
0: Pop csillag születik, vagy mi vetültek csillag születik, nem, mi volt a címe?
1: Magyar emberi kiszólával.
2: A Pelikánban szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy egy zeneszám az dokumentum erejű, és én így is tekintettem rá. Tehát, hogyha 88-89, akkor ez a Bonanza Banzai, induljon a Banzai, az egy sláger, ami most mindegy, hogy egyébként tetszik nekem, vagy nem tetszik, vagy hogy, meg nem. De lényeg az, hogy ha az megszólal, az visszahoz aki akkor élt és hallgatta, annak visszahozza azokat az élményeket és hangulatokat, és én minden számot egyébként így válogattam bele.
1: De azért valami személy szerint nagyon... nem tetted bele meg ezeket a vizeket.
2: Az ollót lehetne nagyon egyébként nagyon nagyra nyitni, azért nem nyitottam annyira nagyra, de viszont nagyon jó volt letapogatni a 90-es évek slágereit évről évre, és izgalmas azt látni, hogy hogy jutunk el mondjuk egy Bonanza Banzai-tól, mondjuk egy kussig, vagy utána egy hiperkarmáig, vagy aztán egy drum and bass számig, uh-huh. És szerintem ezek így meg is mutatják a 90-es évek mondjuk azokat a trendjeit, vagy az elektronikus zene térhódítását, illetve azt, hogy például a drum and bass az mekkorát ment egyébként mai napig, úgyhogy szerintem szépen letapogatja zeneileg is ez, uh-huh. És minden zene, amiben egyébként a Sex Appeal-re nagyon az volt az első olyan szám, ami az MTV-n ment klippel együtt Magyarországról, és ezt így néztük, és szerintem abszolút akkor fölvette azt a beleillett teljes mértékben. Mert egy ausztrál énekese volt, aki úgy szólalt meg, ahogy meg kell, nem volt ebbe bénázás, és szóval simán egy Nirvana szintű történet volt akkor.
1: Tanár úr, az animatikot olyan szépen egyszer definiálni, most már tudjuk beszélni, hogy animatik, de akkor most mi a filmrendező úrként, hogy elmondod a hallgatóknak, hogy nem, hogy még fingjük nincs mi az, hogy mi ez a film, hogy ez micsoda? És különösen nyitettel a műfajra, erre a paradigmavált, tehát mi a műfajisága ennek?
2: Ez egy animált dokumentumfilm, ami azt jelenti, hogy minden hangi része a filmnek az eredeti interjúkra épül, ami azt jelenti, hogy valódi figurák valódi történetei, amit hangba, interjúkba vettünk föl, hosszú, mély interjúkba. Ezekből összeszerkesztettük a film hangi világát, vagy hangi sávját, utána pedig animált figurák formájába jelennek meg a filmbe a szereplők. Tehát formailag egy animációs film, de a hangját tekintve dokumentumfilm.
1: Azt a bűvészeti gesztust volna kedves kifejteni, hogy aki a karaktert tervezi, az nem ismeri a csávót.
2: Így van. Hát az nagyon egyszerű ennek az oka. Én személyesen ismerek mindenkit ebbe a filmbe, és azt gondoltam, hogy én el akarok ettől lépni egy-két lépéssel hátrébb.
1: Hogy néz ki a Rozi?
2: Így van, én nem őket akarom lerajzolni, mert én nagyon ismerem őket, és azt gondoltam, hogy sokkal izgalmasabb az, hogyha valaki, aki nem ismeri őket, konkrétan a Horesnyi Máté tervezi a figurákat, és a hangjuk alapján tervezi meg a figurát.
1: Csodálatos.
2: Ennek ellenére egyébként elképesztő, de vannak hasonlóságok. Tehát tényleg például az Ákos karaktere az hasonlít a valódi Ákosra, és szerintem a Petya karaktere is bizonyos pontokon hasonlít, ami a véletlen szüleménye, de egyébként a hang az sugall egy karaktert. Egy orgánum, egy beszédstílus az meghatároz szerintem egy karaktert. Egyrészt meg szerintem a legfontosabb tudás az, hogy tudod, hogy mi az, amit nem tudsz. Tehát én például karaktert tervezni nem tudok. Ezt én elismerem, és ezért egy olyan embert kértem meg, aki sokkal jobb ebbe nálam. Egyébként nagyon sok olyan tervezői szerepkörre kértem meg, volt hallgatókat, vagy jelenlegi hallgatókat az egyetemről, akik tudom, hogy sokkal jobbak nálam. Hát nem vagyok hülye, tehát nem akarom én magamat belepasszírozni ebbe. Ha van olyan, aki sokkal jobb, attól az egész film csak sokkal jobb lesz. Úgyhogy én szerintem ő nagyon jól elkapta ezt.
0: Az első körben, vagyis az első teaser, vagy nem is tudom, ami alatt ez a zene ment még, ott mások voltak a karakterek eléggé, meg a stílus is, ott több volt a krétás, ilyen körvonalas.
2: Igen, hát az vagyok én.
1: Fekete-fehérbe akarta megcsinálni.
2: Ja, volt az állapot is, igen. Volt fekete-fehér. Volt színes is, aztán volt fekete-fehér is, aztán most megint színes. Volt úgy, hogy én terveztem a figurákat, aztán most pedig a Máté tervezi a figurákat. Hát így kerül, addig még egy személybe kellett ezt a kis szekeret tologatni.
1: De ezt a vakonapincébe tervezi a figurát hang alapján, ezt te találtad ki? Hallottál, hogy ilyen már előfordult?
0: Ne, de ez tök oké.
1: Ez csodálatos.
2: Ez abszolút van ilyen. Egyébként a Pelikánnak az a gyártási érdekessége, hogy először készült el mindenből a hang. Tehát először vettük fel az interjúkat az érintettekkel, először összevágtuk a hangot, és először az Ambrussal is, Tövisház Émussal is úgy dolgoztam, hogy a hangot, a zenét szerezte meg az Ambruss először, és utána építettem rá a képeket. Úgyhogy úgy dolgoztunk, mint Angelo Badalamenti és David Lynch, aki nem ilyen súgó fenyőfákról, meg sárgán villogó rendőrlámpákról beszéltem neki, meg a bűn megszületéséről valahol a mélyben, hanem én azt mondtam az Ambrussnak, hogy itt az történik, hogy ez van, ilyen az érzelmi töltése, legyen pozitív, legyen negatív, kb. Milyen hosszú, kb. Itt forduljon, és akkor ő ezt fordította le azokra a korabeli hangszerekre, a 90-es évek szinti hangjaira, amiben ő egyébként nagyon otthon van. Ugye megszülettek a zenék, megszülettek először az interjúk, és utána kezdtünk el a képpel foglalkozni, és szerintem ez kurva jó. Nekem nagyon bejön ez a munkamódszer. Mert nem az, hogy a képre kell utána rávarni egy zenét, hanem eleve a zene már megad egy hangulatot, egy dinamikát, érzelmi töltést, és utána pakolod rá a képeket. Illetve, hogy a hangoknál is, hát ezek az eredeti hangok, vagy valódi interjúk, ezeknek olyan sodrása van az élőbeszédnek, hogy ezt nem egy színész mondja, hogy kurva jól lehet animációba utána menni. Olyat kapsz, szerintem egy olyan filmet látsz, ami egyébként nem mindennapi. Na, de egyébként nem én találtam ki, azt el kell, hogy mondjam. Tehát Kovásznai György 80-as évek elején a Riportréval ennek már megcsinálta a magyar verzióját. A Kék Pelikánnak az az érdekessége, hogy ez az első egész estés animált dokumentumfilm Magyarországon, és beleillik szerintem azokba a trendekbe, ami most születőben van. Tehát ez a filmforma, hogy az animációt a dokumentummal összefektetik, ez most jelen pillanatban egy nagyon újszerű. Tehát a libanoni keringővel, de talán a Persepolis, Mayer Szatrapi Persepolisával ez elég intenzíven elindult, de szerintem nagyon izgalmas. Ez egy nem annyira kigyúrt út. És én azt is várom a Pelikántól, hogy kedvet csinálják másoknak is ez a formához, és tapossanak ők is egy utat ki ebbe a formátumba. Hát őszintén, tehát hitelesen tudsz beszélni valamiről, és mindezt egy animációs formába tudod tálalni, tehát mind a kettő műfajnak szerintem a legpozitívabb pólusát fekteted össze ebbe a filmbe.
0: El tudok képzelni egy sorozatot ebből, a Viszkist is meg lehetne csinálni.
2: Például.
0: Különben annak a könyvében, tehát a film az szó, de ugye a könyv, ami
1: az a legrosszabb,
0: az az amerikai könyv, amit írtak, azt olvastam, és ott van még ilyen nagyon szép, ehhez a filmethez hasonlóan szépen benne a 90-es éveknek ez, vagy az ezredfordulónak ez a háttere.
1: Igen,
0: az apróságokkal, a rendőrökkel.
1: Igen.
0: Ja, még el akartam azt mesélni, mielőtt így lejár a műsor, de még van 15 percünk, hogy képzeljétek, egyszer egy beajánlott hozzám a professzorom egy szakdolgozót. Kérdeztem, mi a téma, mondta, hogy hát valami kriminológiai, nem tudom én micsoda, szociológia, és megjött a Szent Péter Peti, a 8. kereti rendőrkapitányság parancsnok helyettese volt, azt hiszem, akkoriban, és akkor elkezdtünk vele beszélgetni, hogy mégis ő kicsoda, micsoda, és mesélte, hogy hát ő volt a főnyomozója ennek az ügynek, úgyhogy én dolgoztam vele a szakdolgozatán, szerintem tök kultúrát normális csávó, de ez lejön szerintem a filmből is. Csak hozzá akartam rakni
2: Iszonyú jól beszél.
1: És, nagyon szimpatikus csávó.
2: Meg nagyon jól, elképesztő pontosan fogalmaz. És már az egész mondat, tehát hogy megfogalmaz egy mondat, érzed, hogy ő egy rendőr, és nem kell, hogy arra különösen rádolgozza egy nyomozó. Úgyhogy elképesztő szerencsénk volt vele, illetve hogy tényleg ő nyomozott.
0: Meg reflektív is különben, tehát hogy van egy szerepe, meg a szerep alakításhoz is valahogy viszonyul, nem? Igen. És hogy annak az is kerek különben, ahogy ő erre az egészre.
1: A Kék Pelikán ez különképpen egy házi mozi, mert gyakorlatilag rólam szól, meg rólam, meg a Dávidról, meg a Roziról, meg a Izékről, tehát hogy azt szögezzük le, hogy mikor kezdődik, 18-ban, nem, 88-ban, bocsánat, igen. És meddig megyünk el?
2: 2001 őszig.
1: 2001 őszig.
2: Tehát a Rozi bukása, vagy megbukása az pont 2001 ősz.
1: Igen, akkor 88-tól 2000.
2: 88-tól.
1: De én látom 2004-es számot is rajta.
2: 2014-es számot, de az csak a kerettől. Tehát akkor ülnek le, és akkor emlékeznek vissza a múltra, de a film ideje az 88-tól 2001-ig.
1: Jó, de akkor is 2014-ből erre az időszakra nézek vissza. Ugye nagyon nagy hiány vagyunk, hogy ezt az egész korszakot, ami a rendszerváltás maga, amiben megfogant a Tilos Rádió, blablabla, Tilos az Á, amikor egyházak, pártok, cégek, alapítványok, ez a csodálatos...
0: Bűnbandák!
1: Csodálatos 90-es évek, hogy erről kevés film szól, kevés könyv szól, nincs feldolgozva, és azért ez egy nagy igényi vállalkozás. Ráadásul én nagyon érdekes, mert ahogy kialakult a rendszerváltás, itt az újra kellett definiálni mindent, magunkat, az államhoz való viszonyunkat, a tulajdonhoz való viszony, tehát hogy mi ér, mi nem ér, mi a bűn, mi az erkölcs, és iszonyatosan szépen van ez így körbejárva. Tehát tényleg, amíg 89-ig szerintem ért biztosítási csalni, csináltam, nem egyszer, addig 90-ben meg már nem csináltam, mert ezt a hülyeséget vettem a fejembe, hogy innentől kezdve nem lopom el az anyám nyugdíját, nem így fogalmaztam, de kb. Ez volt a izé.
0: Ez a mi országunk, magunknak építjük.
1: Kb. Igen. Onnantól érte. Jó sokáig tartott ez, és akkor ebbe a furcsa a televénybe, amikor aztán tényleg egy csomón elkezdtek talicskázni, meg mindent csinált mindenki, akkor ott megjelent ez a vonat, egy hamisítás. Nem hiszem, hogy akkor a Narancsban volt egy vita arról, hogy a Parakovács írt valami az Életmód rovatban egy cikket arról, hogy hogyan lehet a vonali jegyeket úgy hamisítani, vagy nem tudom, úgy pörgetni, hogy ne kelljen, hogy blitzelni lehessen a BKV-n. És akkor abból komoly vita volt, hogy ezt szabad-e leírni, hogy blitzelje a BKV-n, vagy pedig ne blitzelje a BKV-n. Most elmetünk az adófizetésig. De hogy ez is ilyen nagyon-nagyon szépen és érzékenyen van végeben a filmben, hiszen trúcsávok mondják az igazságot. Olyan mondatok vannak benne, barátom, kiírtam egy párat. Hát de hányat?
2: Amit ma megtehetsz, az holnap biztos, hogy nem.
1: Mindenütt jó, csak otthon nem annyira. Akkor a más ember... Ja igen, más emberektől lopni nem lesz, mondja az egyik, de az államtól dicsőség.
0: Akkor mondja, azt mondja valaki az anyukája.
1: Egyik, igen. Menjenek, jöjjenek vissza, hozzák haza a tudást, gyere haza fiatal eszéd. Ne, a leghülyebb magyar mondás, hogy jobb felé, mint megjönni, hát én ezt nyomom 30 év, mert tényleg így ezzel ütöm a gyerekeimet. Azért félnek annyira, hogy hazamegyek. Van még egy kedvencem. Bulinak tartották, és minket varázslónak néztek. Szóval ilyet nem tud mondani, ilyet
0: Garaci nem talál ki.
2: De lehet, hogy az, hogy
1: lehet, de én hallottam. De igen. Hallottam a fürdőben, azt hiszem, hogy szaunában.
2: De a dokumentumnak szerintem mindig megvan az ereje, hogy az egyrészt egy forrás, egy tiszta forrás, másrészt pedig, hogy olyat produkál, amit te soha nem fogsz tudni. Uh-huh. Úgyhogy ebben az esetben nekem csak az kellett, hogy a valóság darabkáit úgy összerendezni, hogy ez egy dramaturgiailag működő film legyen, de egyszer csak gyönyörű szépen megjött minden, ami kell ez a filmhez. Uh-huh. Meg hát ugye, ahogy ők ezt elmondják, az a lazasággal, meg ez az élőbeszédre jellemző könnyedséggel, szerintem nagyon, nagyon izgi, hogy
1: ezt... Az ennél végigmentünk, a tárgyi kultúra. Tehát, hogy amilyen, és ezért kell valószínűleg sokszor megnézni ezt a filmet, mert most én emlékszem egy, mit tudom én, ilyen jellegzetes dolgokra, de tudom, hogy ti nagyon nagy hangsúlyt fektetetek arra, hogy megvettétek egyszerűen a cuccokat, vagy mi volt? Volt valami ilyesmi, hogy egy csomó mindent megvettetek.
2: Igen, csomó mindent. Hát mert ezen...
1: Kelléket vettek az animációs.
0: De volt hozzáforgatás is ahhoz.
2: Igen, igen. Vannak benne élőszereplős képek, amiben ezek a tárgyak különös hangsúlyt kapnak.
1: Szuper 8-szal fölvéve.
2: Hiszen egyébként az, hogy animációban bármit le tudsz rajzolni. de mivel ez a filmnek az egyik lába a dokumentum, ezért én azt éreztem, hogy bizonyos tárgyakat oda kell rakni a fizikai valójába, hogy igen, ilyen volt egy telefon, ilyen volt egy Nokia 3210-es, ilyen volt egy fotóstál, amiben kimosták, ilyen volt egy bélyegző, ilyen egy domestosos flakon, mert ugye a domestos az egy fontos alapanyaga volt ennek a folyamatnak.
1: És ezt be van írva, be van meg, hogy ma is lehet kapni, de nem ajánljuk használni a izére.
2: Igen, az külön a domestos, vagy az Unilever kérése volt, hogy ugye úgy kaptunk engedélyt, hogy használjuk, hogy megjelenítsük ezeket a tárgyakat, például ebben az esetben, hogy kikerül ez a szöveg a filmbe.
1: Ez hogy a kontrollban az elején.
2: Abba botont, igen, hogy ne próbáld
1: meg. Elhatárolódok
0: magam. És különben sokkal ezeknek a tárgyaknak, főleg úgy, hogy hát esztétizálva is volt, egy sokkal mélyebb hívása volt, mint az HBO besugójában a nejron zacskóknak, ahol mindenki azt kérdezi, hogy pont ilyen volt, tehát nem úgy pont olyan, nem az később volt az a dívány, meg a heverő, meg nem így volt a kollégium, tehát erről ment a vita, itt pedig egyszerűen tényleg csak megmozgatnak ezek
1: a... Perdef, az animáció, az perdef, absztrahál, de közben meg szuper 80 visszahozza az eredet, hogy így valami interjúban olvastam, jelentem, hogy pihenjen a szem.
2: Hát az, hogy vizuálisan legyen egy olyan rétege, vagy ingerelje, illetve hogy szerintem a Super 8-as, ezek az élőforgatott dolgok, ezek ablakok a valóságra. Ott be tud jönni a valóság, a tárgyiasság, hogy néz ki ez valójában, és ez engem nagyon izgatott, hogy animáció, hogy lehet ezeket keresztbe vágni. Úgyhogy szerintem egy ilyen homogén masszát sikerült összehozni, amiben mégiscsak a valóság be tudott türemkedni. A tárgyakról meg annyit, hogy nekem azért volt könnyű ezt reprodukálnom, hiszen én ebbe éltem. Én voltam ezekben a lakásbelsőkben, voltam ezeken az utcákon, akkoriban fogtam ezeket a tárgyakat. Nekem csak vissza kellett erre emlékeznem, és nem volt az a kényszer, hogy egy olyan idézőben kosztümös filmet csinálni, hogy betolni a kamera elé minden tárgyat, hogy van ilyen is, meg lát, tehát amiben vagyunk, az egyébként a 90-es évek, hanem nekem csak azt kell leképeznem, meg visszaadnom, amiben én voltam, és akkor megszűnik ez a manír, hogy minden kép részletre rá kell írni, hogy ez 90-es évek.
1: Uh-huh. Ha van, még azt akartam, hogy ugye ez nagyon macerás dolog, ide elsősorban azt mondta, hogy 3 év, de sok esetben ez 10-12 év, amíg egy ilyen egész estés animációs nagyjátékfilmet összeraksz. Én emlékszem, hogy mekkorát ütött a nyócker annak idején, amikor igen, így bejött, igen, hogy ilyen revelatív volt, hogy úristen, ezt meg lehet itthon csinálni a Gauder. És aztán nem csak, hogy az animáció szárnyal és dübörög, köszönhetően mondom a jó iskoláknak, a jó tanároknak, meg azért, mert animatikot otthon egyedül a konyhaasztal mellett is össze lehet ugye rakni, aztán már levetíted olyan, mintha, hanem hogy vannak akár csak az egész estések, tehát hogy most a műanyag égbolt mondtad már, a Coyote, hogy a Gauder visszajött, igen, ezzel, volt a Ruben Brandt, tehát hogy vannak, igen, ilyenek, vannak a rövidek, elképesztő a női nem zseniális, tehetséges női nem felül reprezentáltsága ezen a szcénán, úgyhogy ez ilyen nagyon klassz, de hogyha mondjuk nem 85 millát kapsz az elején, hanem mondjuk bedobnak neked 1 milliárdot, akkor is ezt a filmet csinálod meg, nem?
2: Nyilván, persze. Csak
1: gyorsabban lehet.
2: De nem, fia, nem.
0: Csak jobb kocsia
2: szerintem,
0: lenne.
2: Szerintem fia, első filmre nem kell sok pénz. Nem, tényleg. Én nem van. Tehát mekkora, tehát kapsz ennyi pénzt, hogy diszponálsz, hol leszel te akkor szabad, vagy hol tud bejönni a kreativitás. Szerintem vannak olyan filmtervek, amire sok pénz kell, és van, amire nem. Erre szerintem én azt gondolom, hogy mi mindent meg tudtunk csinálni, amit meg akartam csinálni, és semmi nyomás nem volt rajtam. Azt csináltam, amit akartam. Így senki nem kérte rajtam számon, hogy akkor mennyi nézője lesz, nincs.
1: Adófizetői.
2: Nem, én ezt kutyatisztességesen belepakoltunk mindent, és az életedbe egyszer, egy alkotói pályán egy ilyen dolgot meg kell csinálni. A következőt nyilván nem így kell csinálni, és azt gondolom, hogy az utánam következőknek, az első filmjének sem ennyiből kell elkészülni, hanem ezt felül kell bírálni, és egy lényegesebben magasabb keretösszeget kell meghatározni, de akkor sem kell sokat adni. Nem ettől működik a dolog. És szerintem én abban is hiszek, hogy vannak rendezők, akik tudnak diszponálni sok pénz fölött, és jól áll nekik, és van, akinek hiába az sok pénz, nem fog tudni más csinálni.
1: Mert nem arra, voltam, nem, nem
2: volt egyszerűen arra van kalibrálva, hogy úgy gondolkodik.
0: Kálmán például.
2: Igen, például Hajdú Szabi, ő neki én azt gondolom, hogy ő egy olyan...
0: Agyonnyomna a pénz.
2: Igen, agyonnyomja, de láttuk.
1: Tehát a
2: Déli Bámnál láttuk. Tehát ez most, ha tetszik, én nagyon szeretem a Szabolcsot, és az egyik legtehetségesebbnek gondolom magyar rendezők közül. Tisztán, nagyon jóba is vagyunk, de egyszerűen szerintem nem, és én Reisz Gabiról ugyanezt gondolom, tehát a Reisz Gábornak sem kell sok pénz.
0: Nem is tudja, milyen
1: ha az igazából legyártat, sárki meg
2: de nem akarom én, szóval nem akarok, de én azt gondolom, hogy tényleg ezt így, én azt gondolom, hogy egy Herendinek jól áll, tehát hogy a Herendi működik ebbe a dologba. Én szerintem fontos az, hogy filmre egyébként milyen költségvetés van. Az se jó, nagyon kevés, és az se jó egyébként a kurva sok.
1: Kicsi, de játékos pénzekből nagyon szépeket lehet csinálni. Láttuk most a Lefkovicsékat, az Árnit, most látjuk ezt 85-ből. Nézd meg ezt a filmet, nem látszik rajta.
0: A büdzsé ismeretében én azért néha előjött belőlem a szurkoló, és amikor megláttam, hogy a történetet nem viszi előre, de a légy megy körbe a csészében, meg repülget ide-oda, és... csak jöjjön ki, csak
1: és
0: jöjjön ki.
1: És éreztem, meg a geg.
0: Éreztem, hogy van benne ez a luxus, hogy így el... Na, szóval hogy vannak benne ilyen gentris mozzanatok, hiába volt szűk a büdzsé.
1: Azt csinálok, amit akarok.
0: Igen, az van, volt benne ez a gesztus, hogy most a légy menni fog. Igen. Meg a légy amúgy is jelent valamit a magyar animáció történetében.
1: Kocsival értem abban, és az Allé mellett egy óriási tűzfalon van, egy irgalmatlan nagy NFC, ami a mostani magyar filmeket reklámozza, hál' Istennek, és alatt a két kiemelt film, az egyik a Lefkovicsék, a másik meg a Pelikán. És kurva jó érzés volt ez mellett eljönni, érted, és így azt mondani, hogy
0: van még ez a program különben, vagy beszüntették már?
1: Nem, lesz, csak ott volt egy kis gebasz, de volt az egyetlen animáció, jelen meg a műanyagék volt, de utána már az animációt ki is vették, mert rájöttek,
0: csak hogy volt ez, hogy most nem lehet csinálni. Elfogyott
2: az animációt kivették ebből, és én azt gondolom, hogy a magyar animáció pont az általad említett erényei miatt olyan nincs, hogy ez ne kerüljön vissza. Nem. Vissza kell rakni az animációt, felül kell bírálni, hogy ez az összeg ez működik, vagy nem, de egyébként a Kék Pelikán az egyetlen elkészült egész estés animációs filmben a programban. Tehát a program létét, az ez a film egyébként, vagy az animációs lábát ez a film egyébként aláhúzza. Meg lehet ennyi pénzből csinálni ezt a filmet, és azt gondolom én is, hogyha valaki bemegy a moziba, akkor nem, messze nem azt fogja érezni, hogy ez hogy készült, mint készült, mert egyébként bele van rakva az a kreatív energia, aminek benne kell lennie. És én azt gondolom, hogy az utánam következők, akik vannak olyan hülyék, hogy belevágjanak ennyi pénzből egész estés animációs filmet csinálni, azoknak ez a lehetőséget meg kell adni. Úgy vissza kell rakni, ez nem kérdés, és az sem kérdés, az inkubátor program egy nagyon jó működő program, például a Lefkovicsék, például a Pelikán, és sorolhatnám. Szóval megvannak azok a pontok, csak én azt gondolom, hogy nem nullázni kell valamit, hanem egyszerűen újra kell gondolni, vagy át kell gondolni, és azokat a pontosításokat bele kell rakni. Én nagyon remélem, hogy az animáció egyébként vissza fog kerülni, és azt is, és én minden ponton meg fogom tenni, hogy elmondom, hogy mit gondolok erről, és mivel van mögöttem már egy ilyen, vagy mögöttünk egy ilyen tapasztalat, hogy összeraktuk ezt a filmet, szerintem mi vagyunk a leginkább jogosultak arra, hogy véleményezzük azt, hogy mit kéne ezen finomítani.
1: László, két percünk van. Csáki Laci a vendége a Color Lokálnak. A Kék Pelikán az 4.-4-től, tehát nem kell sokat adni a mozikban. A Korvinban lesz a díszbemutató, és utána lesz egy parti, az nem tudom, az csak a közönség, az nyit nyilvános.
2: Nem, ez a tilos parti lesz.
1: Egy tilos parti lesz, hogy nem van benne Titus és a Royal, a Moszkva térben elhíresült Aka Szabó Simon fogja pörgetni nem tudom, mit fog pörgetni.
2: Lemezeket.
1: De kérjük már meg, hogy ilyen, hogy egy kicsit breakdance-eljen is. Én szerintem nekünk megcsinálja. Sima halad, kész, egy kicsit gyúrjál, és egy kicsit breakdance-eljél.
0: Vagy főz valami.
1: Vogue-bólon lennél. És akkor utána elindul, hogy mit gondolsz, hogy azért a magyarok a moziba járási hajlandóságuk sem akkora, de ha animációk, az egy kicsit úgy tartózkodóan viselkednek.
2: Igen.
1: Akit érdekel az elmúlt 30 év a rendszerváltás, az egyáltalán a tilos.
0: Hát vizuálisan érdekes, ahogy mókás a dolog, igen, vicces, nincs vicces. Benne egy, és 80 perc, annyira jó, azért imádom nézze az animációt, kétszer. Hogy abból nem lehet 2,5 órát csinálni, mint de, meg 3 és felett ilyen Scorsese nagy dolgokat, mert a különböző meg 30 évig tartana.
2: Igen, ez egy felnőtteknek szóló, tehát az animációnál ezt nehéz áttörni, hogy egyébként felnőtteknek is szólhat. Szerintem most az animációban generációváltás van, a műanyagék volt, Coyote, most pedig a Kék Pelikán, megjöttek a 40-esek első filmjei.
1: Így jöttem.
2: Egy újabb darabja. Szerintem egy igazi 90-es évek eszencia, amit szerintem hosszan lehet ízlelgetni, mint egy jó aszút, elég édesre, sikeredett, jó sok slágerrel. Úgyhogy nagyon remélem, hogy jól fog működni, illetve ebbe a hónapba nagyon sok premier előtti vetítés van. Igen. Például holnap a Puskin moziba lehet igen. megtekinteni, hoppá. Aztán meg elég sok vetítés lesz, még vidéken is.
1: Jó. Nézzétek meg 100 000-en, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél.
0: Keresétek a vetítéseket. Szét fognak szedni.
1: Köszönjük szépen.
0: Ezek után
1: László volt a vendégünk, Kék Pelikán.
0: Moziba.
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Sok kávérajongot megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé, a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
5: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLOS One nyomán, a Telexen.
4: Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtást bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
3: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága hallgatók! Én Tóth Szabi vagyok a pult felül, és a vendég pedig Balotai Krisztina, aki a férjével Bush Norberttel már több mint 10 éve Észak-Norvégiában él. Bálna megfigyeléssel foglalkoznak Norbi a hajóskapitány, Kriszta pedig túravezetéssel, illetve fotózással foglalkozik. A túrákon forgatott videókkal és az ott készített fotókkal hozzájárulnak a karcárnyú delfinek kutatásához és a faj fenntartási törekvésekhez. Két olyan élőlényel dolgozol, Kriszta, amit egész életemben csodáltam, a hosszúszárnyú bálnák és a karcárnyú delfinek. A hosszúszárnyú bálnák éneke mindig is lenyűgözött, ugyanígy a karcárnyú delfinek szociális világa, de nézzük először a te életed kezdetét, mint bálnakutató és delfin megfigyelő. 2014-ben azt írott, hogy számtalan próbálkozás után laborasszisztensnek vettek föl a British Columbia-ba lévő Orca Labhez, ahol többek közt te is hallgattad a karcárnyú delfinek víz alatti csevegését. Akkoriban egyébként hány helyen foglalkoztak vízilények megfigyelésével és azon belül emlősök megfigyelésével?
2: Szia, Szabi! Köszönöm a megkeresést. Hát ez annál sokkal régebben kezdődött, ugye én körülbelül 5 éves voltam, amikor így láttam a Szabadítsátok ki Willit című filmet, ami nálam nagyon nagy hatást gyakorolt rám, szóval egész életemben próbáltam így karcárnyú delfinekről leginkább tanulni, olvasni, mindenféle érdeklődésemet kielégíteni. Ugye, ahogy említetted is, nagyon sok helyre próbálkoztam helyet szerezni. Akkoriban még a tengerbiológia nem volt annyira elterjedve Magyarországon, illetve nekem nem is volt rá lehetőségem. Szóval ilyen önkéntes munkák után kutakodtam, illetve hát hajón is próbáltam munkát keresni. Nagyon-nagyon sokáig nem találtak meghallgatásra ezek a leveleim, de aztán az Orca Labből kaptam egy pozitív választ, majdnem madarat lehetett velem fogadni. Először el se hittem, hogy ezt tényleg így emlékszem, hogy többször el kellett olvasnom, hogy ezt biztosan jól értelmezem. Ugye ők abból a szempontból nagyon különlegesek, hogy talán még a mai napig is a világon majd, hogy nem az egyetlenek, akik ugye a szárazföldről kutatják ezeket az állatokat, és úgy hallgatják őket, illetve a viselkedésüket figyelik meg. Ez abból a szempontból fontos, hogy a mai világban néha azért vannak helyek a világon, néha Norvégiában is, ahol a bálna néző tevékenység, hogyha nem megfelelően van végrehajtva, akkor ez zavarhatja az állatokat. Szóval a Brit Columbiában van egy lakatlan sziget, ez a sziget teljesen lakatlan, vadvilággal meg mindennel. Egy fa épület van rajta, amiben belül fel vannak állítva ezeknek a hidrofónok a gépei, tehát hogy a hidrofonok el vannak helyezve 9 állandó helyen a tengerben, és akkor ahol halljuk a hangokat, amelyik hidrofonon hallottuk a hangokat, onnan tudtuk, hogy hol vannak az állatok. Ugye, hogyha arrafele úsztak, amerre a következő hidrofon volt, akkor azt is tudtuk követni, hogy ugye merre mennek. Brit Columbiában ott az orka populáció az nem annyira nagy, tehát itt körülbelül 2-3-350 állatról beszélünk, tehát ott be tudják őket azonosítani a hangjaik alapján. És ugye nekünk az volt a feladatunk, hogy 0-24 órában hallgattuk a hidrofónokat, nyilván nem csak karcárnyú delfineket hallottunk rajta, néha hosszú szárnyú bálnákat, néha egy úgynevezett Pacific White-sided dolphin, aminek nem fogom tudni megmondani a nevét magyarul, vagy kisebb ilyen disznódelfinfajokat, és amikor meghallottuk az orkákat, akkor meg kellett próbálni a hangjuk alapján beazonosítani őket, meg kellett próbálni követni, hogy merre mennek, tehát hogy merre úsznak, illetve ott már annyira előre haladott állapotban van ez a fajta hangalapú kutatás, hogy bizonyos viselkedési formák össze vannak kötve azzal, hogy éppen milyen hangokat adnak ki. Tehát voltak olyan csoportok, aminél tudtuk, hogyha így vagy úgy füttyög, akkor éppen esznek, vagy éppen pihennek, vagy éppen, nem tudom, bakargatják magukat a tenger alján, ugyanis ott van egy ilyen strand, ahol alacsony a víz, ilyen pici kavicsok vannak a tenger alján, és a karcárnyú delfinek legalább naponta egyszer a nyári szezonban oda mennek, és akkor így hozzádörgölőznek a kavicsokhoz, hogy megbakarják a bőrüket. Szóval ez egy óriási lehetőség volt számomra, ide még később vissza is tértem.
1: Van némi prekoncepcióm az Orca Lab névből, de hogy milyen más állatokat figyel meg ez az intézmény?
2: Hát ők igazából csak orkákat, tehát készítenek jegyzetet hosszú szárnyú bálnákról is, illetve A közelben ugye két orka alfaj létezik, tehát vannak, akik hallal táplálkoznak abban a régióban, ez specifikusan lazac, illetve vannak olyan orkák, akik tengeri emlősökkel táplálkoznak, abban a régióban ez oroszlánfókát jelent, illetve kisebb disznódelfineket, és közvetlen ott az orkalebb épülete előtt van egy oroszlánfóka populáció, tehát azokat is valamilyen formában megfigyelik, de ugye a legfontosabb megfigyelés az az interakció a karcárnyú delfinek és a fókák között. Azt tudni kell, hogy Dr. Paul Spong, aki alapította az orkalebet, már több mint 50 éve csinálja. Ő a karrierje kezdetén fogságban dolgozott karcárnyú delfinekkel, és utána úgy érezte, hogy ez nem jó nekik, és ebből kifolyólag elkezdte őket a vadonban is kutatni. De például a Paul is nagyon zenei beállítottságú, tehát én nagyon sokat beszélgettem vele, amikor ott voltam, és tudom, hogy ő is például zenélt a karcárnyú delfineknek, amikor dolgozott velük fogságban, és a torkalebnél is néha előfordult, hogy zenei eszközökkel ugye megpróbáltak valamiféle kontaktot kialakítani velük, és általában erre reagálnak is.
1: Milyen hangszereket használt?
2: Amikor még az elején volt a karrierjének, én úgy tudom, hogy az furúja volt, meg ez a kisebb hegedű, kézi hegedű.
1: És vajon miről szólhatott az interakció?
2: Hát alapvetően azért ez még nagyon kezdeti időszakban volt, nehéz volt ezekkel az állatokkal kommunikálni, és azt próbálta feltérképezni, hogy mi a legegyszerűbb módja annak, hogy érdemben tudjon kommunikálni velük.
1: Ez azért is izgalmas, mert volt, ahol azt mondtad, hogy te úgy érzed, és gondolom ez valamilyen tapasztalatra alapszik, hogy vannak olyan karcárnyi delfinek, akik felismerik a hangodat.
2: Igen, ezt nyilván nem lehet azért 100%-os magabiztossággal kijelenteni, de ugye én, amikor kint vagyok a hajón, akkor rengeteget beszélek, és próbálok minél hangosabban, ugye, hogy az emberek elől is hallják. Tehát néha a reakciójukból azért lehet látni, ugye ők hallják a hangot a víz alatt, lehet látni, hogy nem idegen számukra. De ugye az első számú dolog, amit mindenképpen megismernek, az ugye a motornak a hangja. Tehát lehet nagyon sok hajó is a közelben, azért vannak bizonyos hajók, akikkel sűrűn találkoznak, hogy megismerik a motornak a hangját. És ezt számukra abból a szempontból is fontos, hogy a motorhangokat azért valamilyen formában összekötik az élménnyel, amit kapnak tőlük. Tehát vannak olyan hajók, akikkel mondjuk rossz élményük van, és akkor lehet látni, hogy van egy csoport karszárnyú delfin, akik rendszeresen járnak mondjuk a téli szezonból vissza a régióba, és hogyha az adott hajó közeledik, akkor lehet látni az állatok viselkedésén, hogy próbálnak távolságot tartani, adott esetben elfordulnak, vagy szóval mindenképpen látható jelét adják annak, hogy köszönik szépen, ők ezt nem kérik, illetve vannak olyan hajók, és hál' Istennek ez a mi hajónkkal kapcsolatban egy pozitív tapasztalat, hogy nagyon sokszor van, hogy megérkezünk, és ha mondjuk van egy olyan csapat, akit tényleg sűrűn szoktunk látni, akkor azt látod, hogy egyszer csak így felén fordulnak, és jönnek. Tehát, hogy ők megismerik a motorhangját is, és én azt gondolom, hogy tényleg azok az állatok, akiket nagyon sűrűn látunk, az előfordulhat, hogy az én hangomat is megismeri.
1: De mi a pozitív hozatéka a karcárnyú delfinek felé, a jelenléteteknek, hogy víztek magatokkal bálna nyelvet?
2: Nem.
1: Mert úgy tudom, hogy ez egy nagyon híres csemege.
2: Hát valamelyik... Nem minden orkának számít a bálna nyelv, de például azok az orkák, akik ugye tengeri emlősökre vannak specializálódva a világ valamely részein, sokat számít nagyon. Nem simogatjuk őket, nem érünk hozzájuk, nem adunk nekik semmilyen eledelt, vagy kaját, vagy semmi ilyesmi. Itt a pozitív dologra inkább úgy értem, hogy nem üldözzük őket, nem kergetjük őket, nem vágunk beléjük, hogyha látunk egy csoportot, akkor nem megyünk be közéjük, hogy minek esetleg lehet az a vége, hogy egy borjú elszeparálódik az anyukájától. Szóval, hogy megadjuk nekik a megfelelő tiszteletet, és ennek a legfontosabb eredménye az, hogy nem okoz ez az egész bálna néző tevékenység számukra egy negatív élményt, illetve néha, hogyha mondjuk szociális hangulatban vannak, ezek az állatok rettentő intelligensek, és én hiszek benne, hogy ugyanúgy, ahogy mi is intelligens faj vagyunk, és érdeklődünk irántuk. Néha, amikor éppen jól vannak lakva, és jó kedvük van, úgymond egy ilyen szociális tevékenység zajlik, amikor egymással is játszanak, akkor lehetnek kíváncsiak ránk, hogyha ott vannak körülöttünk, és mondjuk így kiugranak a vízből, vagy kidugják a fejüket, akkor az emberek sikítanak, ugye nagyon örülnek, és ez számukra is ad egy pozitív érzést, tehát egy olyan interakciót, ami számukra is egy játék, egy pozitív élmény.
1: Miből méred le azt, hogy mennyire intelligensek ezek a lények?
2: Hát a viselkedésükből mindenképpen. A legfontosabb, amit ugye szoktunk látni, az, ahogyan étkeznek, tehát az egy nagyon összetett folyamat.
1: Késsel, villával.
2: Nem. Nem.
1: Pálcikával.
2: Hát, rossz szót használtam, nem. De hogy esznek, az egy nagyon lenyűgöző folyamat. Ugye Észak-Norvégiában télen óriási mennyiségű hering jön be a fjordba, azért jönnek be, hogy ott átteleljenek, ez úgynevezett ilyen overwintering period, vagy időtartam, amikor a hal bejön a fjordba, egy-két hónapot ott vannak bent, úgymond így pihennek, így áttelelnek, és aztán mondjuk ez tart november elejétől általában január végéig, talán február elejéig, és utána elkezdenek úszni a norvég partokon, a halakról beszélünk, délre, ugye arra a helyre, ahol majd lerakják az ikráikat, tehát a szaporodási helyszínre, és onnan pedig majd mennek ki a nyílt vízre megint, ahol ugye táplálkozni fognak. És ez a herring, az egy úgynevezett schooling fish, tehát ilyen nagy rajokban vannak ezek a halak, és ez az óriási mennyiségű hal az, ami bevonza ugye a karcárnyú delfineket is, meg a hosszú szárnyú bálnákat is. És amikor esznek, a karcárnyú delfinek próbálnak ebből a nagy heringrajból egy számukra menedzselhető méretet ugye leválasztani, elkezdenek körülöttük úszkálni kör alakban, és néha így feléjük fordítják a hasukat. Ugye a karcárnyú delfineknek a hasa fehér, és ez azért fontos, mert a hering az nagyon fényérzékeny, tehát egy iszonyatosan fényérzékeny hal, és ebből a szempontból ez azért fontos, mert ha a karcárnyú delfinek egy hirtelen mozdulattal így feléjük fordítják ugye a fehér hasukat, azzal megijesztik a halat, mert ugye egy nagy fényforrás kerül így feléjük, és így próbálják őket így összeterelni egy nagy kör alakban, és miközben ezt csinálják, nem csak körülöttük úszkálnak, hanem egy kicsit alattuk is, hogy felnyomják a felszínre. Ugye ez azért nagyon fontos, mert a csapatban előfordul, hogy lehetnek kisebb állatok, tehát borjak, és mivel a karcárnyú delfinek emlős állatok, nekik szükségük van levegőre időközönként, és ugye a borjak nem tudják olyan hosszú ideig visszatartani még a lélegzetüket, tehát ez az oka annak, hogy amikor esznek, akkor megpróbálják a halat közelebb hozni a felszínhez, hogy tudjanak egyszerre levegőt is venni, meg egyszerre enni is. Szóval amikor ez a nagy, hívjuk heringlabdának, már elég közel van a felszínhez, és eléggé össze van nyomva a hal egy nagy labdába, akkor az történik, hogy a legidősebb nőstény beúszik ebbe a nagy rajba, és csap egy óriási nagyot a farkával. Ugye ilyenkor az történik, hogy leütik a heringet, a hering ilyen fél holt állapotba kerül, és utána szépen egyesével ugye felszedegetik őket. És amikor ez megtörtént, tehát a nőstény elkezdte ezt a folyamatot, akkor utána már a csapat többi tagja is csatlakozik hozzá. Ennek megvannak a különböző jelei, amikor ez történik, lehet látni a felszínen, ugye még egyszer mondom, hogy kezdenek egy helyben maradni, körbe-körben úszkálni, jönnek a madarak, és egy idő után lehet látni, hogy a totális pánikban lévő heringek így ugranak ki a vízből, próbálnak elmenekülni ugye a bálnák elől, akkor meg elkapják őket a madarak. Tehát szerintem ez egy annyira lenyűgöző dolog, hogy ezek az állatok ezt kitalálták, hogy ez a működő módszer, és ezt tényleg így, mint egy csapat véghez tudják vinni. Illetve az én számomra az is nagyon lenyűgöző az intelligenciájukkal szemben, hogy sokszor éri őket bálnanézés közben is, nem részünkről, de más részről olyan atrocitás, ami lehet, hogy emberekből már kiváltana egy mondjuk egy agresszív reakciót, tehát tényleg meg tudják őket zavarni, de ezek az állatok még mindig annyira intelligensek, hogy mindig minden körülmények között, pedig azt kell, hogy mondjam, sok mindent láttam már, azt választják, hogy inkább csak arrébb állnak, és próbálják megkeresni azt az utat, ahol megtalálhatják a saját békéjüket, és úgymond békén vannak hagyva, és számomra ez is egy olyan fokú intelligenciát tükröz, ami óriási.
1: Spanyolországban meg Portugáliában pont az egyik ok, amire visszavezetik azt, hogy ott történt néhány vitorlás támadás az orkák részéről, hogy könnyen lehet, hogy a csapatot szétválasztották, vagy a szülőket elválasztották valamelyik borjútól,

0: vagy ilyesmi, soha. Tehát tényleg egyetlen más. Én rengeteg több ezer órát töltöttünk karcelnő delfinekkel nagyon közeli idézőjelben viszonyban, és soha semmilyen negatív élmény nem volt. Nagyon sokszor van, hogy odajönnek a hajóhoz, átúsznak a hajó alatt, soha nem piszkálták a motort, nem értek a hajóhoz, nem bántó jelleges, soha ilyesmi, semmi nem volt. Én azt gondolom, hogy Spanyolországban a legelső eset, ami ezt az egészet kiválthatta, hogy te is mondtad, valami negatív élmény érhette, és én azt gondolom, hogy valószínűleg a nőstényt, aki vezette a csapatot, ez lehetett akár túlhangos kiabálás, valami dobálás irányukba, esetleg a borjának a leválasztása, vagy szóval valami atrocitás biztos, hogy érte őket, ami a nőstényből kiváltott egy ilyen reakciót, és ugye azt fontos megérteni, hogy a karcárnyú delfin borjak, illetve a fiatalabb állatok a legidősebb nősténytől tanulnak el mindent. Szóval amikor a nőstény ezt a viselkedést prezentálta, ugye lehet, hogy a fiatalabb tagok is látták a csoportban, és úgymond átvették ezt a viselkedési formát tőlük. Néha az is lehet, hogy az emberek maguk, akik a hajón vannak, azok pozitívan megerősítették ebben az orkákat. Ugye emlékezz vissza, egy pár perce mondtam, hogy az orkáknak néha tetszik, hogyha mi kiabálunk a hajón, hangzavar van, akkor még jobban így kinyomják magukat a vízből, vagy a farkukat verik, vagy adott esetben odaúsznak, és hangokat adnak ki, vagy ugranak. Tehát, hogy az orkáknak ez egy olyan dolog, ami nekik tetszik, főleg, hogyha mondom, ilyen szociális hangulatban vannak, és az is előfordulhat, hogy amikor oda mennek egy ilyen hajóhoz, és elkezdik csinálni, amit ugye csinálnak, és az emberek elkezdenek sikítani, akkor ez valamiféle ilyen pozitív visszajelzés is lehet számukra. Tehát mondom, maguk az emberek, akik rajta vannak a hajón, megerősítették, hogy csináld, csináld, csináld. Ez is benne lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt hosszú időnek kell eltelnie, mire ezt a viselkedést fogják hagyni, és meg kell próbálni őket a lehetőségekhez képest, persze azért a biztonságot szem előtt tartva, ignorálni. És hogyha ignorálva lesznek hosszú időn keresztül, akkor talán ezt így elhagyják. De azt gondolom, hogy mára ez már most nekik egy tanult viselkedés, tehát ez valahogy elkezdődött, nem tudom, ki tudja, hogy valaki lehet, hogy tudja, én nem, és eltanulta a csapat többi tagja, esetleg másik csoportok is a régióban, és most ez már egy probléma sajnos.
1: Ha ilyen helyzetbe kerülök, és mondjuk a vízbe kell ugralom, szerinted tartsak a karcárnyú delfinektől?
0: Én nem tartanék. Tehát én nem gondolom azt, hogy agresszívak lennének emberekkel szembe, még ilyen helyzetben sem. És ezt azért is mondom, mert Norvégia az én véleményem szerint sajnos a világon az egyik ország, aki ilyen kereskedelmi szinten engedélyezi a karcárnyú delfinekkel a snorkelezést. Tehát, hogy be lehet ugrani a vízbe, és akkor ott vagy velük a vízben. Sok embernek erről azért elég olyan képe alakul ki a fotók meg a videók alapján, hogy ez ilyen álombeli helyzet, de ez korán sem az. És az az igazság, hogy az utóbbi mondjuk 5-7-8 évben annyira felkapott lett a régió, és vagy Norvégia ebből a szempontból, és mert csak itt engedélyezett, nem véletlenül. Ezért annyi ember van már ott, hogy ez azért néha nagyon zavaró tud lenni az állatoknak. És én nem egyszer, nem kétszer voltam szemtanúja annak, amikor karcárnyú delfinek inkább úgy döntöttek, hogy például egy heringrajt is ott hagynak, tehát úgymond lemondanak arról, hogy enni tudjanak, csak azért, mert az emberek ott voltak túl sokan körülöttük, és egyszerűen inkább úgy döntöttek, hogy elmegyünk máshova, várunk 3 órát, mire sötét lesz, addigra nem lesznek emberek a vízbe, és nyugtunk lesz, és ez egy óriási dolog, egy óriási lemondás a részükről, hogy inkább ott hagyják a halat, mint sem, hogy az emberek közelébe legyenek. És még ilyen szituációban sem tapasztaltunk, vagy tudok olyasmiről, hogy agresszívan léptek volna fel az emberekkel szembe, holott minden eszköztáruk meg lenne ehhez. Tehát egy karcárnyú delfinnek egy ember, az nem ellenfél, tehát minden eszköztára meg lenne ahhoz, hogy az embert elhúzza onnan, vagy valamit csináljon, hogy magának ott megteremtse a helyet, de itt megint belép az intelligenciájuk, hogy inkább úgy döntenek, hogy megvárják a következő alkalmat, és bíznak, és reménykednek, hogy akkor nem fog beugrani sok ember a vízbe, és megzavarni őket. Tehát én azt gondolom, hogyha Spanyolországba is beesne egy ember a vízbe, én 99,9%-ig biztos vagyok benne, hogy

0: nem jelentene veszélyt, a karcolányi delfinek nem jelentenének az emberre veszélyt. Nyilván ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ezek az állatok óriási, tehát rendelkeznek azzal a képességgel, hogy nagyon tudják olvasni az embereket. És azt nem tudom, hogy az váltana ki belőlük reakciót, hogyha túl nagy adrenalin szint, tehát hogy ilyen felfokozott emberi állapotra mit reagálnának, mert nyilván ezt nem biztos, hogy értenék, de én azt gondolom, hogy békén hagynák, tehát nem csinálnának vele semmit.
1: Mit jelent ez, hogy tudják olvasni az embert?
0: Hát például ezt itt vissza kell, hogy térjek erre a snorkelingre, én elismerem, hogy mi is voltunk részesei ennek, tehát én voltam egy vízi guide, én úsztam már karcárnyú delfinekkel, ez sok-sok évvel ezelőtt volt, de aztán a Norbi is, illetve én is megbeszéltük, hogy nem szeretnénk ezt tovább folytatni, azt hiszem 6 vagy 7 évvel ezelőtt volt ez, mert úgy gondoljuk, hogy most már ez átcsapott egy annyira tömegturizmusba, ami még egyszer mondom árt az állatoknak, de mondjuk 6 évvel ezelőtt még jóval kevesebb volt, jóval kevesebb ember engedhette meg magának, jóval kisebb csoportok voltak, szóval összességében még egy olyan dolog volt, amivel tudtam azonosulni, ma már nem. És nagyon sokszor volt az, hogy ugye ültünk a hajón, próbáltunk közelíteni hozzájuk, néha szimplán csak azt jelentette, hogy ott láttuk, hogy játszanak ott egymás között, megállsz tőlük nem túl messze, csak ott lebegsz, és egy idő után azért ők kíváncsiak, el fognak kezdeni közelíteni feléd. És ez nagyon érdekes volt, amikor csak ültünk a hajóba egy olyan intentionnel, tehát szándékkal, hogy mi most csak fotózni fogjuk őket a felszínről, és csak nézzük, és csak élvezzük a pillanatot, akkor mindig oda jöttek a hajóhoz. És abban a pillanatban, amikor ugye eldöntöttük, hogy most már itt vannak, alattunk, minden tök jó, néznek, kíváncsiak, most bemegyünk a vízbe, már csak rá gondoltál erre, hátraharc el. Tehát, hogy ők az előtt, hogy te már csináltál volna valamit, tehát mondjuk megfogtam volna az uszonyomat, és fölrakom a lábamra, ami egy látható dolog számára is, még csak a gondolat volt a fejemben, ők már erre a gondolatra reagáltak, és általában nem minden esetben, de sok esetben úgy reagáltak, hogy köszönjük nem, és akkor így hirtelen így elmentek.
1: Van a delfinek esetében egy olyan szó, a kollaboráció, ami egy idegrendszeri összekapcsoltságot jelent. Tudományosan nincsen igazolva, viszont a tapasztalat az, hogy könnyen lehet, hogy valahogy a különböző egyedek azok idegrendszeri szinten tudják, hogy a másikban mi zajlik. Amikor ezzel találkoztam, akkor rögtön elképzeltem egy olyan világot, hogy mi lenne emberként azt érezni, hogy a másik fél, örül, hazudik.
0: Igen.
1: Jót akar, rosszat akar, hogy milyen békés világ lenne, és hogyha ez igaz, ez nagyon sok mindent megmagyaráz abból, amit mondasz az orkákról, meg általában a delfinekről.
0: Igen, én nem tudom ezt megmondani 100%-ra nyilván, hogy ez igaz vagy nem, de tapasztalat alapján én azt gondolom, hogy ők nagyon is tudják, hogy mi az, ami bennünk zajlik. Tehát például sokszor előfordul olyan is, és ez most már csak felszíni nézésre vonatkozik, hogy ha látunk egy pici újszülöttet, akkor én ugye a fotóimmal támogatom a karcolányi delfinek beazonosítását, illetve a kutatását, és akkor ha látunk egy nagyon picit, újszülöttet, akkor mindig próbálom így lefényképezni ugye a lehetőségekhez képest minél közelebbről, ugye nagyon sok új információval szolgálhatnak ezek a képek, és volt már olyan, amikor a csoport úgy ott volt mellettünk, meg ideálisabb esetben körülöttünk, tehát van, amikor nem mi megyünk be közéjük, de egyszerűen már annyira biztonságban érzik magunkat mellettük, hogy átmegy pár egyed a másik oldalra, és ugye akkor mindkét oldalon látjuk őket. Egy nagyobb csoport volt, egy újszülöttel, és a nőstény mellett úszott, de végig kim volt a csapat szélén, tehát úgy viszonylag azért távolabb volt, és akkor így gondoltam magamban, hogy hű, de jó lenne, hogyha egyszer csak közelebb jönne, meg így, hát így szerettem volna nagyon, de nyilván nem mentünk így 90 fokba rá, tehát ilyenről szó sem volt, és ugyan sok idő múlva, de eltelt azt hiszem egy 20-25 perc, ahogy így mentünk mellettük ugye párhuzamosan, mindig ez a legjobb módszer, hogy cetteket hogy kell megközelíteni, ugye párhuzamosan, hogy lássanak, mert ugye szemük a fejük oldalán van, és ugyanazt a sebességet irányt tartva, mint ők, tehát nem mögöttük, előttük, az semmiképpen nem jó, és egy idő után lehetett látni, hogy a nő Budapestén így elkezdett közeledni, és a végén már úgy jött föl, hogy a borjú ott volt tőlem 2-3 méterre, tehát egy olyan gyönyörű fényképet tudtam róla csinálni, és utána azt ugye el is küldtem a Norwegian Orca Survey-nek, akkor abból annyira közel hozta, hogy igazából majd, hogy nem pontosan meg lehetett állapítani, hogy mennyire fiatal volt, még látszottak rajta ezek a magzati csíkok, mert ugye a karcsányi delfinek a mélybe valami ilyen fél kifli formában össze vannak hajtva, vagy úgy vannak benne. Szóval tényleg nagyon pici volt, és kellett neki idő, de amikor már úgy a bizalmába fogad, én nem mondtam ezt kihangosan, hogy pont jó lenne, hogyha közelebb jönne, de azért ez így végig bennem volt, és a végén odahozta. És nagyon sok ilyet tudnék mesélni. Tehát ők ilyen szempontból annyira fejlettek érzelmileg, hogy én majd, hogy nem biztosan állítom, hogy nagyon sok érzésünket ők átveszik, érzik.
1: Jól értem, hogy ezek a magzati csíkok, ezek a gyűrődések?
0: Hát igen.
1: Magzati pózból.
0: Igen, bocsánat, hogyha néha nem mindig úgy fogalmazok magyarul, ahogy megállja a helyét, mert legtöbbször erről ugye angolul szoktam beszélni.
1: Szuper jól fogalmazol, inkább az, hogy szerintem nagyon kevés képen van arról, hogy pontosan
0: hozzanak ezek a dolgok. Hát igen, ugye mondom, ilyen fél kifli alakban vannak, és akkor ilyen függőleges csíkok vannak rajta. Amikor ezeket látjuk a kicsiken, akkor az még csak egy pár hetes. Azért olyan fél éves korára a csíkok eltűnnek róla, tehát addigra már a bőre így kisimul, mert nő.
1: Pont az Orca Labben tanultad meg ezt az identifikációs fotót, hogy igen, pontosan. Mit jelent? Tehát, hogy mi az, aminek alapján be lehet azonosítani egy orkát?
0: A karcárnyú delfineket, a hátúszójuk, illetve a hátúszójuk mögött elhelyezkedő szürke folt, amit nyerekfoltnak hívnak, az alapján lehet beazonosítani a legtöbb helyen. Norvégiában próbálják a szemfoltot is hozzátenni ehhez a kombinációhoz, de nem könnyű, mert ugye amikor feljönnek a felszínre levegőért, a hátúszójuk, illetve a nyerekfoltjuk azért mindig látszik, de a szemfoltjuk nem mindig, szóval az még ilyen kezdetleges fázisban van. Ugye minden karcárnyú delfinnek az alakja, meg a formája az úszónak, illetve a nyerekfoltnak is más, és ugye vannak rajtuk különböző, hát nem feltétlenül sérülések, de karcolások, akár fognyomók, akár valaminek neki úsz. Vagy, szóval, hogy vannak rajtuk ilyen karcolások, az is mindegyiknek más, illetve van, amelyiknek sérülése van. Tehát főleg hímek esetében előfordulhat ugye az, hogy hiányzik az uszonyukból egy-egy darab, valamelyiknek éppen csak egy pici ilyen kis, hát nem mondom, hogy körömnyi, de pár körömnyi kisebb darab, de olyan állat is van, amelyiknek teljesen hiányzik az uszonyának a teteje, vagy az uszonyából egy darab, és akkor ilyen furcsa alakja van. Ugye minél több sérülés, karcolás, stb. Van rajta, annál könnyebb egy állatot beazonosítani, illetve vadonban is előfordul az, ami egy elég gyakori ilyen miszkoncepció, hogy csak fogságban konyul le az uszonyuk. Ezt szeretném tisztázni, ez nem így van. A karcárnyú delfineknek nincsenek csontjaik, illetve porcaik a hátúszóban, és ugye egy teljesen felnőtt hímnek a hátúszója az elérheti a 2 méter magasságot. Tehát ez egy mechanikai dolog, ugye amikor úsznak a tengerben, a víznyomás az, ami összetartja, főleg amikor mélyen úsznak. Például, hogyha fönn vannak a felszínen, és viharosabb idő van, és közel vannak hozzánk, akkor lehet látni, hogy az uszony az mint egy ilyen, hát nem tudom, tehát hogy így jár jobbra-balra az uszony, tehát nem egy ilyen teljesen fix dolog, mint hogyha lenne benne csont, mert ugye nincs, és ebből kifolyólag, hogyha bármilyen ütést kap az uszony, vagy valamilyen külső behatás éri, akkor ugye lekonyul. Ez az oka, és Norvégiában is a populáció az körülbelül 2000 egyedet számlál, és van most már 2, akinek le van konyulva oldalra az uszonya, és ez mind a 2 hím. Ugye mi a válasz arra, hogy ez miért hímekkel történik általában? Mert nekik jóval nagyobb az uszonyuk, mint a nőstényeknek. Szóval még egyszer, az uszony és a nyerekfolt alapján be lehet őket azonosítani. Ugye minden országban más, hogy melyik oldalról, mert ugye az sem mindegy, hogy melyik oldalról fényképezgetjük őket. Tehát Norvégiában a katalógus a bal oldalról van, úgyhogy próbáljuk az állatokat úgy lefényképezni, hogy a bal oldaluk látszódjanak, mert a jobb oldala lehet, hogy azon más karcolás van, más íze, és nem minden esetben összeköthető a két oldal. Van, amikor igen, de nem minden esetben, úgyhogy a bal oldal a fő.
1: A szemfolt beazonosításánál segíthet a SpyHop. Kérlek szépen mondd a hallgatóknak, hogy mi az a SpyHop, és hogy az milyen gyakori, mert azért elég sok fotódon szerepel ilyen SpyHop, mint hogyha ez egy ilyen alapvető mutatvány lenne.
0: Igen is, és nem is. Például Brit Kolumbiában nem nagyon láttam spájhoppoló állatot, ott elég ritka, Norvégiában viszont gyakori. Tehát amikor spájhoppolnak, ezt magyarul úgy tudnám fordítani, hogy ilyen kémugrás, ez azt jelenti, hogy az állat felvesz egy függőleges pozíciót, és az úszonya tetejéig, tehát így a fejét kinyomja a vízből, ezt legtöbbször akkor csinálják, amikor hát kíváncsiak, hogy mi zajlik a felszínen, tehát ha mondjuk a hajó mellett csinálják, akkor ez részemre számomra egy egyértelmű visszajelzés, hogy kíváncsi a hajóra, kíváncsi az emberekre a hajón, tehát hogy körbe akar nézni, hogy te is nézel engem, én is megnézlek téged, de más esetben is meg lehet figyelni ezt a viselkedést, ami tipikus, hogy ugye beszéltünk róla, hogy amikor esznek, a hering egy idő után, amikor fönn van a felszínen, próbál menekülni előlük, és akkor ilyen teljes pánikban kiugranak a vízből, ami oda vonza a madarakat, de százával, tehát sirályok, illetve rétisas, amik ott vannak a régióban, ezek az állatok ugye elkapni ők is a heringet, és amikor nagyon-nagyon sok madár van, akkor lehet látni, hogy a fiatalabb állatok elkezdenek így spájhoppolni, mert hát ő nekik még nincs annyi tapasztalatuk, és akkor nézik a madarakat, hogy ezek mit művelnek itt. És ez gyakori. Tehát amikor esznek, akkor ezt sokszor lehet látni.
1: Hát akkor ez csak kíváncsiság.
0: Ez kíváncsiság, persze.
1: Hát ez gyönyörű szép.
0: Illetve még azt lehet mondani, hogy Japánban láttam, hogy ugye az orkák nagyon szoros kötődésben vannak a nőstények a borjaikkal, ugye nincs kezük, csak az uszonyuk, de ettől függetlenül ők is próbálnak hasonló ilyen interakciókat kialakítani, mint mi a saját gyerekeinkkel, és akkor így dörgölőznek egymáshoz, és ott láttunk olyat, hogy úgy dörgölőztek össze, hogy mind a kettő spájhoppolt egymásnak háttal, és akkor így összeérintették a hátukat. Ez is lehet, de én azt gondolom, hogy a spájhopp az azért 90%-ban kíváncsiság, tehát meg szeretné nézni, hogy mi zajlik a felszínen.
1: Nagyon jó vízi babusgatás.
0: Igen.
1: Mátrai Eszter delfinkutatótól ebben az adásban tanultam meg, hogy a palaszkorú delfinek nem csak egyedi hangazonosítóval rendelkeznek, fütynévvel, hanem az egyedi hangazonosítójuk az a szüleik hangazonosítójának a deriváltja. Tehát, hogy a delfinek, a palaszkorú delfinek nyilván tartják, hogy kik voltak a felmenőik.
0: Igen.
1: Mit lehet tudni az orkák, a karcnyelvű delfinek fütyüréséről?
0: Hát ugye ők nagyon sokféle hangokat használnak, ilyen különböző füttyöket, vagy hát ezt magyarul nem tudom mondani, ilyen csivitelés, vagy szóval, hogy rengetegféle hangot használnak. Arra nem szeretnék nyilatkozni, hogy hívják egymást a víz alatt, vagy hogy ezzel kapcsolatban, mert erről nem tudok semmit, de nekik minden kommunikáció alapja a hang. Tehát ugye, ahogy említettem, orkalebben is vannak bizonyos hangok, amik össze vannak kötve a viselkedési formákkal. Ez tök jó lenne, hogyha Norvégiában is létrejönne, csak az az igazság, hogy Norvégiában a populáció sokkal nagyobb, mint mondjuk Brit-Kolumbiában, és egy sokkal nagyobb területen is mozognak, tehát itt azért nehezebb lenne ilyen jellegű szárazföldi kutatást véghez vinni, és néha szoktunk hidrofont használni, amikor lehet hallani őket, tehát ezt a víz alatti mikrofont bele tudjuk rakni a vízbe. Ez leginkább nyáron élvezhető, mert az az igazság, hogy ugye beszéltünk már róla, hogy télen azért viszonylag sok hajó van a közelben, és ugye ott akkor a motorhangok bezavarják az állati kommunikációt, ami egy probléma a fajra nézve világszerte, tehát például orkalebben azzal kapcsolatban is kellett feljegyzéseket végeznünk, hogy mennyi hajó, milyen a hangszennyezés a vízben, illetve hát az egy életre benned maradó élmény, amikor egy ilyen cruise shipnek a motorját hallgatod úgy, hogy a fejeden van a mikrofon, az egy durva dolog. Szóval hát vannak ilyen jellegű problémák.
1: Van ilyen kutatás egyébként, amelyik a karcnyelvű delfineknek a kommunikációt vizsgálja, ugyanis annyira komplexen és annyira széles spektrumban történik ez, hogy nehéz elképzelni, hogy nincsen benne információ.
0: De biztos, hogy van benne információ, ez 100%, hogy van benne információ. Tehát egymás közötti kommunikációban is van információ, ugye, ahogy említettem, ahogy esznek, az is egy teljesen koordinált effort a részükről, ugye folyamatosan folyamatosan kommunikálnak. Ez Norvégiában egyébként nekik egy kicsit hátrányos is, ugye a hosszú szárnyú bálnák miatt, mert a hosszú szárnyú bálnák már megtanulták, hogy mik azok a hangok, amiket a karszárnyú delfinek kiadnak, amikor mondjuk a heringet próbálják így összeterelni. És ők ezt így megtanulták, hogy akkor ez a vacsorához a csengő, és ugye akkor jönnek, és próbálnak előnyt szerezni abból, ahogy a karszárnyú delfinek esznek, ami azt jelenti, hogy amikor a heringlabda úgymond már így elkészült, akkor alulról beleúsznak, és egy jó nagy falással szétrombolják az egészet.
1: Láttam ilyet, és ez elképesztően nézett ki, tehát nem az, hogy igen, szétrombolják, hanem hogy ráadásul valami hatalmas mennyiségű élőlényt így bekapnak, ahogy rázárulnak. Van erre valami szó egyébként erre?
0: Hogy hát mi ezt ez úgy hívják, hogy lunch feeding angolul, de ezt nem tudom nekem megmondani.
1: Big gulp.
0: Hát igen, igen. Szóval a karcárnyú, de szóval azzal kapcsolatban volt egy pár ilyen kutatás Norvégiában is, hogy az figyelhető meg az utóbbi pár évben, hogy a karcárnyú delfinek egyre kevésbé vokalizálnak, miközben a heringen dolgoznak, ugye, hogy ne keltsék fel a hosszú szárnyú bálnáknak a figyelmét. Tehát próbálnak csendesebbek lenni, de nyilván azért nem tudják ezt teljesen csendben csinálni. Hát tehát valamiféle kommunikáció van köztük, illetve nagyon sokszor van, hogy amikor ilyen szociális tevékenységet végeznek, tehát egymással játszanak, akkor is rengeteget vokalizálnak, és nagyon, tehát na, persze, nyilván rengeteg információ van ebben, csak mi nem feltétlenül értjük még mindent.
1: Ja, lábújhegyem, fütyűj fiam, mert jön a bálna.
0: Igen, halkabban.
1: Utaltál arra, hogy milyen komplex módon vadásznak. Az, amiket láttam felvételen, az mindig lenyűgözött, hogy milyen csapatmunka van mögötte, igen, meg milyen szintű intelligencia, illetve az a kérdés, hogy és ezt hogy tanulták meg? Hogy találták ki? Hogy adták hát generációról generációra, hogy ennek így kell történni?
0: Igen,
1: tehát... Egy idő múlva már értem, hogy van az utánzással,
0: azt nem tudom megmondani, hogy hogy találták ki, de hát éhesek voltak, és erre úgymond rá voltak kényszerítve, de ugye azért a legidősebb nőstény vezeti a csapatot, tehát őtőle a fiatalabb tagok ugye mindent átvesznek. Ez alapvetően egy nagyon pozitív dolog, például Spanyolországban lehet, hogy ez okozza most a problémát. De erre szeretnék egy nem olyan régi eseményt elmesélni, hogy mi voltunk 2 évvel ezelőtt Bremer Bay-be, ez nyugat Ausztrália, én nagyon szeretek így a világba elmenni más helyekre is megnézni, hogy más karcárnyú delfin populációk hogy viselkednek, tehát ez egy olyan lenyűgöző képet ad számomra ezekről az állatokról, amit én nagyon szeretek. És ott ugye olyan karcárnyú delfinek vannak, akik tengeri emlősökkel táplálkoznak, méghozzá óriás tintahal, 13-14-15 méter hosszú, nagyon mélyen él a tengerbe, vagy csőröszettek, illetve kékbálnák. És amikor ott voltunk, akkor hát volt szerencsénk, mert láttuk, amikor elkaptak egy ilyen csőröszettet, ami számomra teljesen lenyűgöző volt, brutális, de lenyűgöző. De most a napokban egy kedves barátom, aki ott guide, ugyanúgy, ahogy én Norvégiában, ők látták, ahogy több csapat karcárnyú delfin, tehát azt mondta a lány, hogy körülbelül 4 vagy 5 csapat, összesen olyan 60-70 karcárnyú delfin teljes együttműködésben megölt egy kék bálnát, és van egy olyan fotó az interneten, amit említettél az elején, hogy ugye a bálna nyelv, hogy a karcárnyú delfin, egy nőstény, konkrétan benne van a kék bálna szájában, és próbálja kiszedni, vagy kirágni, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, ugye a nyelvét a kék bálnának, de egy olyan fotóm is soha senki nem csinált ilyet előtte, a karcárnyú delfin benne van a kék bálna szájában, és visszatérve erre, hogy mondtad, hogy ugye kommunikálnak egymással, kooperálnak egymással, ez olyan szintű kommunikáció folyik köztük, hogy nem csak a saját csapatokon belül lehetséges, mert még egyszer itt 4-5 csoport, és mindegyik csoportban van 15-20 állat, 60-70 karcárnyú delfin teljesen közös kooperációja eredményezte azt, hogy egy kék bálnát ugye meg tudjanak ölni.

0: Az óceánparti város Eden Sydneytől 470 km délre található. Eredetileg a benszülött Tauaha vagy Tawa törzs tagjai éltek itt, akik a Yuin nemzet alá tartoztak. A város a 19. században kezdett kiépülni, amikor az európaiak elkezdték a cetthalászatot. A közeli öböl Twofold Bay a déli féltekének a harmadik legmélyebb természetes kikötője, és a mai napig ez a 12-ből az egyik nyilvántartott partközeli gyülekezési helye a sima bálnáknak. Jobb pontot a halászatra tehát keresre sem lehetett volna találni. Alexander Davidson, aki eredeti mesterségét tekintve ács volt, az unokájával, Fearless George Davidsonnal húzott fel először egy kis bálnavadász állomás Twofold Bay partjaitól 7 kilométerre. A karcárnyi delfinek minden évben akkor jöttek el, amikor kezdett beköszönteni a tél. Északról érkeztek és táplálékot kerestek az itteni melegebb vizekben. Davidsonékat ezek az állatok kezdetben idegesítették, hisz folyton a halászok és a prédájuk közé keveredtek. Ám minden megváltozott, amikor pár helyi benszülött csatlakozott a halászokhoz. A benszülöttek elmesélték az európaiaknak, hogy ők már legalább 10 000 éve mennek bálnára ebben az öbölben, és ez alatt az idő alatt egyedi kapcsolat fejlődött ki köztük és a karcárnyúak közt. Ami ezután következett, arról elsőként a Sydney Morning Herald számolt be 1930. szeptember 18-án. A lap szerint a karcárnyú delfinek felkutatták a sima bálnákat, akik az öböl szája előtt gyülekeztek, és közelebb terelték őket a partokhoz. Amíg a csapat csapdába ejtette a bálnákat az öbölben, az egyik hím a bálnavadász állomáshoz úszott, és addig csapkodott a farkával, míg fel nem keltette a halászok figyelmét. Miután a halászok elejtették a bálnákat, a legjobb évben 22 állatot is fogtak, a tetemeket egyetlen éjszakára a hajóhoz kötözve a vízben hagyták. A karcárnyúak pedig felfalták a halott állatok ajkait és nyelveit. Azokat a részeket, amelyek a halászok számára úgysem bírtak értékkel. De nem bántották sem a bálnazsírt, sem a csontokat. Ezt az egyességet a halászok és a karcárnyú delfinek között úgy nevezték, hogy a nyelvtörvénye. A hímet, aki a delfineket vezette és értesítette a halászokat a fogásról, a helyiek Öreg Tomnak, Old Tom vagy a gyilkosok királyának becézték. Az egyességet, a nyelvtörvényét pedig Davidson család cetvadászatainak három generációja több mint 100 éven át betartotta. Mesélik, hogy a halászok segítettek kikeveredni a karcárnyúaknak, ha hálóba gabajodtak, a karcárnyúak pedig elkergették a cápákat a kisebb halássónak a közeléből. A törvényt az ember 1923-ban szegte meg. Ekkor egy John Logan nevű férfi, aki állattenyésztőként dolgozott, de az első világháborúban katonai állatorvosként szolgált, kihajózott George Davidsonnal. Velük tartott John Logan lánya is, és az eseményeket az ő elbeszélésükből ismerjük. Eszerint az öbölben Öreg Tom kiszúrta a kis halászhajót, és arra felé terelt egy kisebb bálnát. Davidsonnál volt szigony, szóval egyből meg is szigonyozta az állatot, ekkor figyelt fel Logan arra, hogy távolabbi vihar közeledik, és emiatt arra jutott, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó bálna, amit a szezonban fognak. Logan nem akarta tehát, hogy a tetemet a vízben hagyják, mert félt, hogy Tom felfalná az egészet. Davidson kérésére, hogy mi lesz akkor Tommal, Logan azt válaszolta, a fenébe Tommal. Ezután Logan megkísérelte behúzni a cetet a hajóba, Tom viszont küzdött a részért. A húzavonában a karcárnyú elveszítette néhány fogát, és Logan ekkor ébredt rá, hogy lényegében halálra ítélte az állatot. Öreg Tom tetemét néhány évvel később találták meg, a hiányzó fogak helyén elfertőződött az íny, és az állat éhen pusztult. Tom csapata pedig többé nem bukkant fel az öbölben. Egyesek szerint Tom halála miatt. Mások úgy gondolják, hogy 300 kilométerrel feljebb, Jury Bay-ben, norvég halászok ejtették el őket. John Logan pedig szégyenében múzeumot alapított Tomnak, ahol a mai napig meg lehet tekinteni az állat csontjait. Ilyesféle kollaboráció értelmesebb vízemlősök és az emberek között nem ritka. Előfordul máshol is. Ausztráliában 1979 óta tilos a bálnavadászat, de Öreg Tom, ez a zseniális, legendás karcárnyú, az idegenforgalom felpörgetésével továbbra is gondoskodik a helyiekről. Neked van ennyire személyes történeted?
1: Igen. Egyébként mi voltunk, Albaniban van egy, most már múzeumként üzemel, oda hordták be a bálna tetemeket a bálna badászok, még a régi hajó is meg van felállítva, be lehet menni, meg lehet nézni, és ott Oltomról is van képek, illetve kiállítva dolgok, tehát én ezt a történetet ismertem, illetve Norvégiában is vannak ilyen mendemondák, talán nem ennyire személyes kapcsolat, de Norvégiában is 60-as években azt csinálták a bálnavadászok, hogy kint hagyták a tetemet egy éjszakára, és akkor a karcernyő delfinek megették a számukra hasznos részt, aztán utána húzták csak fel a fedélzetre. Ugye norvégul úgy mondják a karcernyő delfint, hogy spekhogger, ami angolra direkt fordításban azt jelenti, hogy blubber chopper, szóval ez magyarra fordítva, én úgy mondanám, hogy ilyen húsvágó vagy húsevő, tehát ott is ez volt a gyakorlat, csak ugye nem volt egy ennyire szoros, speciális viszony egy adott állattal.
0: Miért kellett ezt abba adni, hogyha ez jól működő viszony volt, akár több száz év óta?
1: Hát sajnos Norvégiában karcernyő delfinekre is vadásztak, és ugye ezt... Hát ezzel nyilván az állatoknak a bizalma megromlott a bálnavadászokkal szemben, és ez úgymond így elhalt. Ugye a karcernyő delfinek jelenleg már teljesen védett faj Norvégiában, de hát Norvégia még mindig vadászta a bálnákat, csak a csukabálnát, tehát a csukabálna a legkisebb szilászcett, ami körülbelül akkora mérettel rendelkezik, mint egy hím karcernyő delfin. Úgyhogy gondolom, hogy emiatt.
0: Mi a pozitív hozatéka? Tehát azt értettem, hogy nagyon sokáig azért vadászta az ember a bálnát, mert szüksége volt a zsírra, az volt ugyanis a fény. Igen. Az elektromosság ezt a problémát megoldotta. Miért kell egy ilyen pici cuki szilászcettet levadászni?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez azért a tradíció része, tehát ne feledkezzünk meg arról, hogy Észak-Norvégiában, nem tudom, 100-200 évvel ezelőtt még most is viszonylag, tehát sokkal kisebb a választék, a lehetőségek, ugye mezőgazdaságra nincs lehetőség, mert ezek a fjordok között a tengerekből nőnek ki az óriási hegyek, tehát én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez a tradíció része, akkor ezt tudták enni, és ez így megmaradt. Értem én, hogy a mai világban ez már nem magyarázat, mert nyilván be tudnak hozni oda is bármit, bár azért sokkal-sokkal kisebb mennyiségben, mint itt. Tehát mikor mi eljövünk Magyarországra, és én bemegyek egy bármilyen nagy élelmiszerláncba, én csak nézek, hogy itt mekkora választék van mindenből. Tehát Észak-Norvégiában ez azért nem így van, és szerintem az jobb is. A másik része pedig sajnos a turizmus. Tehát az az igazság, hogy nagyon sok ember ellene van a bálnavadászatnak, de elutazik Észak-Norvégiába, és hát csak egyszer kipróbálom. És ez a csak egyszer kipróbálom, ez fenntart egy akkora keresletet, ami igazából fenntartja a bálnavadászatot. Mert Észak-Norvégia rettenetesen sok turista jön Észak-Norvégiába, az északi fény, a bálnák, a rénszarvasok, a télapósok, minden miatt, főleg télen, és ugye nálunk tél van azért egy évben 7-8 hónapot, vagy néha 9-et, attól függ, tehát ez vonza az embereket, és mindenki eljön, csak egyszer kipróbálja, ez kreál egy akkora keresletet, ami miatt nem biztos, hogy ez el fog halni.
0: Mondjuk azt, hogy a bálnahús mérgező. Ne egyétek!
1: Hát az, persze, hogy az. Tehát igen, teljes mértékig.
0: Mennyire nehéz nektek egy ilyen közép-európai közegben felnőve Norvégiának ezt a nagyon különleges oldalát túlélni? Depresszió, vagy különösebb más pszichés hatás nélkül a hosszú sötétségre, illetve arra, hogy sokkal kevesebb zöldséggel van dolgotok. Tehát, hogy azért valamennyire determinálja a testünket az, hogy hogyan nőttünk fel.
1: Persze. Én sokkal jobban szeretem. Tehát azért mindent meg lehet kapni, én azt gondolom. Jó, mondjuk babot nem lehet kapni a boltba, az biztos, ahhoz el kell mennünk. Ilyen speciális vannak Észak-Norvégiában, ilyen úgy hívják, hogy International Mad Boutique, és akkor oda bemész, és lehet kapni dolgokat Európából. szóval Ázsiából is mindent be lehet szerezni, de én azt gondolom, hogy egy alapvetően jobb, tehát a saját gyerekemnek egy jobb életfelfogást fog adni az, hogy mondjuk bemegyünk, és van kétféle tészta a boltba, és kiválasztja azt, hogy melyik ízlik jobban, és megveszi, mint az, hogy itt Magyarországon számomra kifejezetten zavaró, hogy bementem egy ilyen nagyobb boltba, tésztát akartam venni, és szerintem 56 féle tészta volt, és csak így álltam, és hűha. Szóval, hogy ezt én már így jobban szeretem. A sötétséggel kapcsolatban szerintem nagyon sok emberben az a kép él, hogy Észak-Norvégiában, vagy az északi részén a világnak, ugye az északi sarkör fölött olyan sötét van, nem tudom, 6-7 hónapon keresztül, mint Budapesten hajnali 2-kor, de ez nem így van. Tehát amikor sötétség van a téli időszakban, tehát az általában október végétől mondjuk február vége március közepéig. Ebben az időszakban Észak-Norvégiában 1 méter hó van mindenhol. Tehát a hó az annyi világosságot ad, hogy ezt az ember, legalábbis én nem úgy élem meg, hogy most ilyen olyan sötét van, hogy bent ülök a lakásba, és egész nap a depressziómat ápolgatom, ez nincs így. Én kifejezetten szeretem egyébként. Számomra, ami jobban zavaró, az az, ami majd most lesz, amikor hazamegyünk, hogy ugye nyáron van az úgynevezett midnight sun, ami azt jelenti, hogy ugye az északi régiókba nem megy le a nap, tehát ott 0-24 órában világos van, ami azt jelenti, hogy hajnali 2-kor, jó, nyilván a napállásától függően, de ugyanilyen világos van, mint délután 2-kor. És ez szerintem egy... Valaki nagyon szereti, én is szeretem, bár én a sötétet azért jobban szeretem, mert annyira megzavarja az embernek a napi rutinját, meg elveszi az időérzékét, sokkal nehezebb aludni, mert ugye teljes világosságban süt a nap, meleg van, az ember nem érzi az ingert, hogy most elmenjünk aludni este, nem tudom, 9-10-11 órakor. Tehát ahhoz nekem nehezebb volt hozzászokni, mint a sötétséghez.
0: Nagyon tudok azonosulni azzal, hogy milyen megrázó ez a végtelen mennyiségű termék. Te voltál az Egyesült Államokban?
1: Én voltam.
0: Ott egyszer voltam egy ilyen helyi, nagyobb helyi boltban, ahol sajtot szerettem volna venni, oda mentem a sajtpulthoz, és a sajtpult körülbelül olyan 25 méter hosszú volt.
1: Kb. Igen.
0: És odaépett hozzám valaki, és azt mondja, hogy segítetek valamiben, a sajtmenedzser vagyok. És akkor éreztem, hogy ezt most nem tudom abszolválni. Tehát ez most annyira megrázó, ahelyett, hogy azt látnám, hogy milyen kedvesen kiszolgálnak, inkább az, hogy ebből mennyi hulladék lesz, mennyi felesleges, mennyi értelmetlen, fancy dolog. De persze ez csak a budai városi ficsúr mondatja velem, de nagyon tetszik az, amit mondasz Norvégiáról. Viszont ez egy norvég szemlélet, tehát egy döntés kérdése, hogy ilyenek ott a boltok, vagy a lehetőségeknek.
1: Hát úgy gondolom, hogy a kettőnek a mixe, tehát az északi része nyilván a lehetőségek is, és azt gondolom, hogy választás része is, mert például tudom, hogy Norvégiában ezek az ilyen olcsóbb európai országokból származó kereskedelmi láncok nincsenek, tehát Norvégiában csak a saját üzleteik vannak, de voltak próbálkozások arra, hogy bevezessék ezeket az olcsóbb boltokat, és a norvégok egyszerűen nem használták. Tehát a norvégok nem használták, nem mentek oda, hogy olcsóbb volt, és ezért viszonylag hamar be is kellett zárni, és azóta nem voltak ilyen próbálkozások. Tehát Norvégiában van mondjuk, hát nem tudom, 3-4-5 lánc, ezekből Észak-Norvégiában mondjuk 2, vagy 3, de a harmadik az nem mindenhol, és ennyi, tehát, hogy nincs 150 féle, meg ilyen nagyobb városokban sincsenek ilyen óriási megaboltok. Tehát, hogy azért akár hova mész be, a választékot próbálják valamilyen szinten, szerintem kezelhető szinten tartani, tehát a másik sokkos számomra az volt, amikor sót akartam venni, és nem tudom, 3 sornyi só volt, és így mit tudom én, csak lekaptam az egyiket. Tehát, hogy Norvégiában én bemegyek a boltba, van só egyféle. Az van, kész. Tehát, hogy ez szerintem a mai világban, főleg amilyen veszélyekkel a föld szembenéz, szerintem ez egy sokkal élhetőbb módszer, mint ez az óriási választék, amiben egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy hogyan, tehát minden héten itt kéne vásárolnom, lehet, hogy nem örülnék neki. Már.
0: Meg úgy elképzelem a Karcina Delfinek szemszögéből, hogy anya, mi lesz majd ebédre, lazac?
1: Nem megint lazac.
0: A delfinek azok nem alszanak, csak mindig a fél agyuk alszik.
1: Igen.
0: Amit ugye egy nagyon megrázó kísérlet eredményeképpen tudtunk meg, amikor delfineket megpróbáltak altatni, és azt hiszem 6 delfint öltek meg ezzel, mikor rájöttek, hogy valami másképp működik. Igaz ez a karcárnyúakra is, hogy igen. Így pihennek?
1: Tehát a karcárnyú delfinek ugye a legnagyobb delfinfaj. Ugye amiatt a név miatt, hogy killer whale-nek, vagy gyilkos bálnának, vagy más nyelveken is hívják őket ilyen jelentéssel, ugye sokan azt hiszik, hogy ők bálnák. De a karcárnyú delfinek, ugye a magyar nevükből is adódva, ők a legnagyobbak a delfinek közül, tehát a delfinfajok közül. Igen, ők is így alszanak, tehát ők nem alhatnak tudattalan állapotban, mint mi emberek, mert az összes cetféle tudatosan lélegzik, ami azt jelenti, hogy minden egyes légzést tudatosan hajtanak végre, nem úgy, mint az emberek, mert mi, ha beszélünk, alszunk, bármit csinálunk, ugye az agyunk a légzésről gondoskodik, náluk ez nem így van. Ebből kifolyólag, hogyha altatják őket, vagy hogyha úgy aludnának, mint mi emberek, akkor elpusztulnak, mert a légzési folyamat megáll. Amikor pihennek a vadonban, az általában úgy szokott kinézni, hogy felvesznek egy ilyen olyan formációt, hogy közelebb vannak egymáshoz, sokszor a víz alatt szerintem össze is érnek, és ezt azért csinálják, mert ugye így csoportban sokkal protectedebbek, tehát
0: jobban védik egymást.
1: Igen, jobban védik egymást, mint hogyha távolabb vannak.
0: Várj egy picit, mert van ellensége?
1: Nekik nincs, de a többi cetfélének van.
0: Ja.
1: Szóval védik egymást, illetve hát nem csak ragadozóktól kell, hogy védjék egymást, a karcárnyú delfineket ez nem érinti, tehát őnekik nincs természetes ellenségük, viszont vagyunk mi emberek, és hát amikor pihennek, ugye fél agyféltekéjüket kikapcsolják, akkor az pihen, illetve a másik agyféltekéjük az aktív marad, ami gondoskodik ugye a légzésről, illetve a környezetről, tehát a környezetben vannak hajók, a környezetben van halászati tevékenység, a környezetben vannak más állatok, ami mondom, legfőképpen más kisebb cetféléket érint, és ezáltal ugye figyelniük kell dolgokra. Ezek a fajta ilyen pihenő idők tarthatnak 2 percig, vagy fél óráig, azt mondom maximum, de ilyen 2 perces powernap-eket is szoktam látni, és nem koncentrálódik ugye az éjszakai időre, mint nálunk általában az embereknél azért alapvetően nagy százalékban éjszaka alszanak, tehát ők ezt bármikor, amikor éppen úgy érzik, hogy szükség van rá, véghez tudják vinni, és én azt gondolom, hogy egy napi 8 és 12 alkalom között tartanak pihenési időt, és mondom az időszak az változó, de szerintem átlagosan egy ilyen 1/4 óra 20 perc. És attól függ, hogy mennyire idős az állat, attól függ, hogy akár mennyire fiatal az állat, nyilván a fiatalabbaknak több pihenésre van szükség, attól is függ, hogy mennyire mélyre merültek, mert ugye minél mélyebbre mennek, annál kimerítőbb ez az egész, tehát sok mindentől függ, de igen, ez a pihenési folyamat.
0: Én egy fotód miatt is kérdezem ezt, mert 2024-ben az év természetfotósa döntőse is voltál egy fotóddal, ahol a felszínen látszik egy orka család, nagyon sok uszonya, és látszatra olyanok, mint hogyha éppen kilélegeznék a felhőket.
1: Igen, az egy nagyon szép jellegzetes kép. Hát ugye ott a karcárnyú delfinek pihentek. Azt elfelejtettem az előbb mondani, hogy a másik nagyon fontos jellemzőből lehet látni, hogy az állatok pihennek, az, hogy ugye a felszínen lebegnek. Miért csinálják ezt? Azért csinálják ezt, mert amikor a felszínen lebegnek, akkor a légzőnyílások a vízfelszín felett van. Ugye ezzel is a saját életüket próbálják egyszerűsíteni, hogy ne kelljen föllemenni, meg merülni, miközben pihennek, hanem csak úgy megállnak a felszínen, vagy nagyon-nagyon lassan azért haladnak, vagy hát sodorja őket a víz igazából, és a légzőnyílásuk a vízfelszín fölött van, így tudnak minél egyszerűbben levegőt venni.
0: Kérdezhetek hosszúszárnyú bálnákról?
1: Persze.
0: Mert hogy az ő énekük 2 dolog miatt rakodott nagyon mélyen bennem. Az egyik, hogy a hallási tartományuk 5-szörös az embernek, tehát azaz minden hang, amit mi emberként produkálunk, az nekik maximum ilyen drum and bass. A másik, hogy évente nagyon sok egyed ugyanazt a dalt, vagy ugyanannak a dalnak egy variációját énekli, és hogy emögött az a teória, hogy valahol van egy hely, ahol összejönnek, egy dalárda, és ahol megtanulják ezt a dalt, és utána elmennek, és mindenki beleénekli a saját kadenciáját.
1: Igen.
0: Ne törd össze nagyon a szívemet.
1: Nem, hogy
0: ez nincs így.
1: Egyáltalán nem fogom. Tehát ugye a hosszú szárnyú bálnák, ők ugye énekelnek. Azt nem tudom, hogy azt tudtad, de ezek általában a hímek.
0: Igen.
1: Igen.
0: Egy nők énekem.
1: Igen. És... tehát ugye a hosszú szárnyú bálnák ott nálunk Észak-Norvégiában, az fontos megérteni, hogy ők ott egy feeding groundon vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ők azért jönnek oda, hogy egyenek, és nekik nagyon sokat is kell enniük, mert utána, amikor vége van a téli szezonnak, tehát kimegy a hering a fjordból, és a bálnák is elhagyják a fjordot, a karcernyi delfinek Norvégiában maradnak, és ott követik szépen a heringet, illetve keresnek újabb helyeket, ahol felfedezhetik őket. Ezért van az, hogy egy bizonyos részben az évben nem lehet látni a karcárnyú delfineket, mert amikor kín van a hering, akkor ők is kín vannak. A hosszú szárnyú bálnák viszont, ők az úgynevezett feeding groundról elmennek a breeding groundra, ami azt jelenti, hogy elmennek melegebb vizekbe, tőlünk Észak-Norvégiából elmennek egészen a Karibra, és ott megszületnek a borjak, illetve ott párosodnak, meg a nőstények ott töltenek egy jó pár hónapot, hogy szoptassák a borjakat. Tehát a hosszú szárnyú bálnák nem tudnák, mert meg tudnák szülni a borjat Észak-Norvégiában, abban a hideg vízben, de nem élné túl a borjú, ezért kell elmenniük melegebb vizekbe. Ez a karcernyű delfinekre nem igaz. És amikor úgynevezett ezen a breeding groundon vannak, ott ugye nem csak azért mennek, hogy szüljenek, hanem azért, hogy a nőstények meg a hímek ugye párosodjanak, és a hímek ezekkel az énekekkel próbálják a nőstényeket lenyűgözni, de ez kimutatott tanulmány, hogyha például két hím találkozik, és mind a kettő valamilyen formában énekel, akkor mind a kettő egy kis részt kivesz a másik énekéből is, és ugye integrálja a sajátjába. És igazából a kutatók hisznek abban, hogy ez a módja, ez valamilyen módja annak, hogy ugye a culture-t, nem tudom, ez magyarul, hogy mondjam, tehát hogy ugye a kultúrájukat így megosszák egymással.

0: egészen megrázóan gyönyörű.
1: Igen, nagyon szépen énekelnek egyébként, de az például fontos megérteni, hogy ugye említettem, hogy a karcárnyú delfinek vokalizálnak, miközben esznek, tehát hogy úgy koordinálják az eseményeket, hogy tudják az evést véghez vinni, illetve a heringekkel, stb. Addig a hosszú szárnyú bálnák, amikor esznek, akkor ők csendben vannak, tehát ők nem kommunikálnak.
0: Na, a hosszú szárnyú bálna az egy magyar. Evés közben nem dalol, ráadásul úgy csinálja, hogy vacsora, aztán szex.
1: Hát lehet.
0: Más emlősre is igaz ez.
1: Igen, szóval ők nem kommunikálnak. Ugye azt is fontos megérteni, hogy a hosszú szárnyú bálnák, illetve ez általában igaz a szilászcettekre, a legtöbb esetben egyedül vannak, vagy kis csoportokban, ez alatt azt értjük, hogy ketten, mondjuk egy nőstény és a borja. Viszont Norvégiában volt olyan, Észak-Norvégiában, hogy ugye láttunk egyszerre 69-et együtt. Az egy iszonyatosan nagy szám volt, az egy óriási nagy csoport. De még egyszer elmondom, ők nem együtt élnek, az egy feeding ground, ott azért van egy óriási nagy koncentrációja a hosszú szárnyú bálnáknak, mert egy adott viszonylag kis területen esznek. Tehát ott lehet látni őket csoportban, de ahogy elhagyják a feeding groundot, mindenki megy a maga útjára. Ugye ismét lehet látni majd csoportosulásokat a breeding groundon is, tehát a melegebb vizekben, mondjuk a Karibnál, vagy ott ugye általában hímek szoktak csoportba verődni, és ugye úgy mennek a nőstény után, mindegyik énekel, illetve különböző ilyen viselkedési formákat produkálnak, kiugrik a vízből, rázza a farkát, emelgeti az uszonyát, tehát hogy ezzel próbálják a nőstényt lenyűgözni, és amelyiket a nőstény választja, ugye ő volt a szerencsés, de hát a hímek csoportja utána fog menni, és esetleg próbálkozni egy másik nősténynél.
0: Mennyi időt teszi meg egyébként egy hosszú szárnyú bálna a Norvégiából, ugye a Karib térségbe az utat?
1: Hosszú hónapok. Azt is fontos megérteni, hogy ezeken a breeding groundokon, tehát ahol szaporodnak, ott ők nem esznek. A nőstények nem esznek semmit, ugye rengeteg energia kell nekik ahhoz, hogy szüljenek, illetve hogy szoptassák a borjukat, és amikor mennek lefelé, mondjuk általában Norvégiában a Tromsøi Egyetem csinált ilyen teggelési projektet, ami azt jelenti, hogy jeladókat raktak az állatokra, és próbálták követni, hogy ugye milyen útvonalon mennek, megállnak-e valahol, ha megállnak, mennyi időt töltenek ott, stb. És általában az volt a megfigyelés, így együttműködve például Izlanddal és Írországban, hogy még hidegebb vizekben, ilyen Izland és Írország környékén megállnak egy pár napra, ugye ott esznek, tehát minél több energiát próbálnak gyűjteni, és akkor utána, ha azt a részt elhagyták, már nem igazán, mert nyilván a megfigyelésük is nehezebb, teljesen nyílt vizen, mert ezek a tegek sem maradnak rajtuk örökké, tehát valamelyik 24 órás, valamelyik rajta marad két hónapig, de az nem küld annyi adatot, szóval, hogy itt vannak különböző variánsok, és aztán megint meg tudják őket figyelni, amikor a melegebb vizekben vannak, ott ugye eltöltenek egy-két hónapot, egy-két-hármat, amikor már a borjú elért egy bizonyos méretet, lett egy kis zsírréteg rajta, akkor ugye a nőstényen indul vele vissza, és körülbelül ugyanazon az útvonalon, és meg fog állni megint majd Izland-Írország környékén, és akkor ott már elkezd enni. Hát, hogy mennyi időbe telik ez pontosan, erre csak találgatni tudok, de ez egy-két hónap. Nekik az éves migrációjuk az olyan 10.000 kilométer körül van, tehát igazából az emlősök világában majd, hogy nem a leghosszabb.
0: Vannak olyan karcernyű fajok, alfajok, amikről a 70-es évek óta tudjuk, hogy a kihalás szélén vannak. Ilyen például a déli karcernyű delfin, amelyből mindössze 73 maradt.
1: Igen.
0: Mennyire van veszélyeztetve szerinted a karcernyű populáció?
1: Hát, nagyon. Ugye én a Brit-Kolumbiában az északi populációnak hívják, Northern Resident, úgy hívják őket angolul. Őket kutattam, tehát én a Southern Resident-eket, akikről szó van, én nem láttam sajnos, de hát az ő esélyeik az nagyon, nagyon, nagyon karcsú, úgy mondanám, hogy semmi. Tehát az utóbbi pár évben volt, hogy születtek borjak, de aztán lett is belőle óriási katasztrófa. Egy adott nőstény, ez utóbbi 7 évben 2 borját vesztette el, ugye ez nagy média attention-t is kapott, amikor a nőstény több mint 17 napon keresztül tolta a halott borját az a fején, tehát egyszerűen nem volt hajlandó elengedni. Ez a világ minden táján megfigyelt jelenség, tehát Norvégiában is látunk ilyet. hogyha elpusztul a borjú, akkor a nőstény ragaszkodik hozzá, és nem engedi el. Ez általában napokban mérhető idő szokott lenni, egy-két nap, utána azért ideális esetben elengedik. De ez egy nagyon kirívó dolog volt, hogy 17 napon keresztül, tehát a nőstény, és ugye ott abban a régióban a különböző gátak, a szalmon farmok, tehát az ilyen lazac farmok, meg ilyenek miatt, ugye nagyon a vadon élő lazac populáció, amivel ők táplálkoznak, ez nagyon alacsony, tehát kvázi azok az állatok éheznek, és pusztulnak a borjaik, más jellegű, tehát a hajós forgalom is azért elég nagy arra, úgyhogy az az igazság, hogy itt nagyon szignifikáns dolgokat kéne tenni ahhoz, hogy őket meg lehessen menteni, és sajnos a jelenlegi adminisztrációval nem ebben az irányban haladunk.
0: Most de összességében beszélsz az adminisztrációról, vagy a norvégról?
1: Nem, most az USA adminisztrációról beszélek, ami ugye őket érinti, mert ők az USA-nak Washington State közelében vannak, tehát most a változtatások, amik történnek, tehát hogy például commercial fishingre meg lett nyitva olyan éria, ami az előző 100 évben védett volt és protected, tehát
0: bocsánat, azt mondtad, hogy 100 évben volt igen, védett.
1: Igen, az ilyen jellegű változtatások teljesen el fognak vágni minden lehetőséget és minden törekvést arra, hogy azt az adott csoportot vagy alfajt bármilyen formában is támogatni lehessen, de én összességében is azt gondolom, hogy a karcárnyú delfinek annak ellenére, hogy ők a legszélesebb körben elterjedt tengeri emlősök, tehát kb. A világ bármely pontján lehet velük találkozni. Nyilván vannak hotspotok, ahol ugye olyan populáció van, aki rezident ott a régióban, tehát hogy folyamatosan ott él, vagy mint például Észak-Norvégia, ami nagy számban látogatott viszonylag hosszú ideig, de azért ettől függetlenül bárhol felbukkanhatnak, tényleg bárhol. És viszont mivel ők vannak ugye a food chain, tehát a tápláléklánc tetején, főleg az alfaj, aki ugye tengeri emlősöket táplálkozik, az összes tengeri szennyezés, amit megesznek a kishalak, aztán a kishalakat megeszi a nagyobb halat megeszi a fóka, aztán jön a karcárnyú delfin, megeszi a fókát, és az összes szennyezés, ami a kishalban, a nagyhalban, a fókában ugye felhalmozódott, azt megette a karcárnyú delfin, és amikor a nőstény életet ad egy borjúnak, akkor a szoptatás alatt az anya tejen keresztül átpasszolja, vagy tehát, hogy átkerül a szennyezés a borjúba, és ebből kifolyólag azért sajnos a kicsik esetében elég magas a halálozási arány. Tehát nem olyan rég, 3 éve volt egy borjú karcárnyú delfin, kb. 2 éves volt, aki elpusztult, hát idézőjelben hála Istennek, de partra vetődött, tehát lehetett rajta elvégezni boncolást, ami ugye rengeteg információval szolgál, és 2 éves állatnak olyan magas volt a PCB szintje, ami hát ezt most nem tudom magyarul, de egy kemikália, ami azért nagyon sűrűn megtalálható a tengerekbe, hogy tehát off the charts, tehát annyira magas volt, hogy az valami elképesztő, tehát az összes kutató, és én ismerem a hölgyet, aki csinálta, azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott felnőtt állatban sem, és itt beszélünk egy két éves borjúról.
0: A PCB-k olyan kémiai vegyületek, amelyekben a kloratomok részben vagy teljesen átveszik a hidrogénatomok helyét a blifenil molekulán, amely egyszeres kötéssel összekapcsolt 2 benzol molekulából áll. Az emberek szervezetében a PCB-k elsősorban szennyezett levegővel, szennyezett élelmiszerrel, valamint bőrön át régi elektronikai cikkek érintése útján kerülhetnek. A dioxinokhoz hasonlóan feldúsulnak az emberi szervezetben, ismert, hogy a PCB-k bekerülhetnek az anyatejbe is. A PCB-k toxikussága, illetve bomlása a kloratomok számától és helyétől függ. Toxikusak, mutagének és mérgezőek a reprodukcióra nézve. A PCB gyártás az 1920-as évek végén indult meg, legnagyobb mennyiségben eleinte az amerikai Monsanto cég gyártotta, és Aroclor néven hozta forgalomba. Az USA már 1979-ben betiltotta a PCB gyártást, míg világszinten 2001-től nem engedi a PCB termelését, a Stockholmi egyezmény. 1929 óta mindegy 2 millió tonna PCB-t állítottak elő kereskedelmi céllal, ebből mintegy 200 000 tonna maradt vissza mobil környezeti elemekben, víz, talaj, levegő, melyek egyben potenciális forrásai a PCB szennyezéseknek.

0: Nem hiszem, hogy átgondolta. Én nem szeretnék ebbe belemenni, de az az igazság, hogy már most is olyan természeti károkat okoz, ami hosszú távon nem, hogy nem fenntartható, de hát komoly bajokat fog elhozni sajnos.
1: Menjünk egy kicsit az Orca Channelre.
0: Persze.
1: Hát én nem tudom, hogy lesz-e az életemben annyi szabadidő, amennyit rá kéne szánni erre az egy csatornára.
0: Hát az Orca Channelt, azt ugye mi akkor kezdtük el csinálni, amikor Covid volt, és nem voltak turisták, de mi nagyon szeretjük a karszárnyú delfineket, úgyhogy így megtaláltuk a módját, hogy hogyan tudunk továbbra is kijárni, és életem legjobb élményei és legjobb szezonja volt abból a szempontból, hogy nyilván a karcárnyú delfinek és a hosszú szárnyú bálnák is teljesen másképp viselkednek, hogyha egy hajó van ott, vagy hogyha 20 fölött, most mondtam egy számot. És olyan interakcióink voltak velünk, meg nyilván nem zavartuk őket, filmeztük őket, és olyan dolgokat láttunk, amiket sok esetben nem láthatsz akkor, még hogyha kim vagy a hajón sokat, akkor sem, hogyha nagyon sok több hajó van ott, mert nyilván az állat, hogyha teljesen biztonságban érzi magát, nem érzi, hogy öten kergetik egyszerre, hogy bedobják a snorkelezőt, akkor azért másképp fog viselkedni. Ugye csináltunk... Rengeteget filmeztünk, ebből a mai nappal van 14, hát ilyen 25 és 35 perc közötti rész, mindegyiket én narrálom le angolul, de dolgozunk a magyar feliraton is, illetve norvég felirat is van hozzá, és hát mindegyik rész egy más-más témát dolgoz fel, a szociális életük, a pihenésük, adott esetben a szexuális életük, az evésük, az interakciójuk a hosszú szárnyú bálnákkal, illetve egy másik óriási nagy téma, ami a Old Tom kapcsán szintén feljöhet, ugye az interakció a commercial fisheries-zel, tehát az ipari halászattal. Egyébként nagyon érdekesek, tényleg nagyon jó felvételek vannak, úgyhogy érdemes belenézni. Az az igazság, hogy a National Geographic, a BBC, meg mindenki ugyanoda jár bálnát nézni, ahol, vagy forgatni, ahol mi is nézzük a bálnákat, de én mindig azt gondoltam, hogy az Orca Channel, vagy azt gondolom, hogy az Orca Channel abból a szempontból különleges, hogy amikor egy National Geographic odajön, akkor ők odajönnek mondjuk 5 napra. És 5 nap alatt nem minden esetben nyilván történik meg minden, viszont mi minden évben az utóbbi 10 évben 3-6 hónapot töltünk ezekkel az állatokkal, ha a nyári szezont is beleszámoljuk, mondjuk ott a karcárnyú delfinek koncentrációja azért sokkal alacsonyabb, és mi már annyi mindent láttunk, ami az összes BBC is, vagy National Geographic-os dokumentumfilmben nem lesz benne, mert egyszerűen ők egy sokkal rövidebb idő alatt próbálnak mindent, ami nem minden esetben működik.
1: Te rövidebb filmeket említettél a csatornáról, én meg belefutottam a Valdimirről szóló 1 óra 45 perces részben.
0: Igen.
1: Egészen elképesztő ennek a drága, ez beluga?
0: Volt, igen.
1: Beluga volt. Az élete, a halála, azok a sztorik, amiket sikerült dokumentálni, egy kicsit mesélni róla?
0: Igen, nekem volt szerencsém, ugye az Orca Kutató Központ, vagy csoport, aki foglalkozik az orkákkal Norvégiában, ők voltak azok, akik a Valdimirt gondozták az elején, amikor még megjelent Észak-Norvégiában, ugye Hammerfestbe, és hát így nekem is lett lehetőségem, hogy találkozzak vele, illetve egy kicsit segítsem az életét. Hát azt mondom, hogy ő is segítette az én életemet, tehát szerintem soha életemben nem volt, és nem is lesz még egyszer semmi olyan, mint az ő közelébe lenni, meg vele interakcióba lenni, tehát ennyire közel lenni egy ilyen cetféléhez, ez egy óriási dolog, és ugye csak megerősíti az emberben, hogy mennyire intelligensek. Ugye ő neki az volt a legnagyobb, nem hogy mondják ezt, probléma az életében, hogy annyira közel került az emberekhez, hogy ezt soha nem tudta elengedni, és hát a végén ez okozta sajnos a halálát is. Annak ellenére, hogy szabadon élt, ugye senki nem tudja, hogy pontosan honnan jött, valahonnan Oroszországból, Szentpétervár környékén vannak belugák vadonban is, de ő nagy valószínűséggel

0: viselkedéséből adódóan valami olyan helyről jött, ami, ahol tehát fogságban volt, tehát emberek közelében, emberekkel volt interakcióban, nem lehet tudni, itt vannak mindenféle találgatások, hogy ő az orosz militariból, tehát a katonaság használta valamire, vagy pedig ott vannak ilyen open water parkoknak nem nevezném, de hogy ilyen open water pen, tehát hogy tartják őket a vízben valamilyen emberi használatra, vagy emberi szórakoztatásra, és valószínűleg az is lehet, hogy onnan való volt, és ebből kifolyólag soha nem tudott igazán vad lenni, viszont azt azért szeretném hozzátenni, hogy a Valdimir az egyetlen olyan cetféle, akiről én a történelemben tudok, hogy mindenféle rehabilitáció és integrációs folyamat nélkül mondjuk elszabadult, vagy eljött egy olyan környezetből, ahol fogságban volt, etették, és stb., és azért ő felállította magának úgy az életét, hogy nem volt tökéletes, de képes volt, még egyszer mondom, mindenféle rehabilitáció és minden nélkül saját magának halat fogni, megtalálni a módját, hogy hogy tud pihenni, annak ellenére, hogy tömegével támadták az emberek, hogy megsimogassák, vagy ezt csinálják, vagy azt csinálják vele, vagy ússzanak vele. Szóval, hogy ő azért a körülményeihez képest a maximumot hozta ki belőle. Én ugye nagyon sok helyen, ahol vele voltam, próbáltam nem is őt kontrollálni, hanem az embereket, tehát, hogy kikötőkben ültem, és ott volt mellettem a Valdimir, ugye engem ismert, tehát ő felül azért nagyon egyértelmű jelek jöttek, hogy ő ragaszkodik hozzám, megismert engem, és akkor próbáltam az embereknek elmagyarázni, hogy mit szabad, mit nem szabad, tehát ez a nem rakunk fabotot a szájába, és dobjuk el, és várjuk el, hogy hozza vissza, mert a fabot fel fogja sérteni a száját, és abból az elfertőződhet, stb., tehát ebből probléma lehet. Nagyon-nagyon sok embert tanítottam a bálnákról, magáról, a Valdimirről. Rettenetesen sok olyan pillanatom volt azzal az állattal, ami soha nem lesz többet, és ez nagyon-nagyon szomorú, de nagyon sokat is tanultam bele, és igazán büszke lehet magára, mert a körülményeihez képest a maximumot hozta ki belőle.
1: Valdimir története. Csak sejtések vannak arról, hogy honnan jött, és nem tudni, hogyan halt meg mindössze 15 évesen a norvég partoknál Valdimir, aki haláláig éveken át remek alanya volt a hidegháborús találgatásoknak. Akár orosz katonai program része is lehetett, ahogyan az több tengeri emlőssel történt a hidegháború alatt, nem csak a Szovjetunióban, de az Egyesült Államokban is. Ez a beluga 2019-ben bukkant fel Norvégia északi részén az Oroszországgal határos térségben. Ekkor Moszkva már bőven túl volt a Krím 2014-es annexióján, és javában építgette a kelet-ukrajnai szakadárok államát, de úgy tűnt a háború lokális konfliktus marad. Valdimir norvég halászokhoz úszott, barátságos volt, nem félt az emberektől. Visszaadta a bedobott tárgyakat, igényelte a círogatást, és persze szívesen fogadta el a halászoktól az ételt. Láthatóan jól érezte magát az emberek közt. Testén egy hám volt, amely alkalmas volt arra, hogy kamerát erősítsenek rá. A később leszedett hám csatján egy felirat állt: Equipment St. Petersburg, azaz Szentpétervári felszerelés. Ez adta az alapját a feltételezésnek, hogy egy orosz katonai programból megszökött, emberhez szoktatott emlős lépett kapcsolatba a norvég halászokkal. Hamar celebcet lett belőle, turisták látogatták, állatvédő szervezetek léptek fel annak érdekében, hogy biztonságos közeget nyújtsanak a természetben csoportosan élő állatnak, amely láthatóan emberközeli neveltetése miatt kiszolgáltatottnak tűnt. A norvég kormány is bekapcsolódott a tervek kidolgozásába, de az állat anélkül is adaptálódott környezetéhez, túlélt a természetben. 5 éven át élt így a norvég partok közelében, míg nem egyszer holtan találták Dél-Norvégia vizein. Az évek során Oroszország nem jelentkezett érte, nem ismerte el, hogy a beluga orosz katonai programban vett volna részt, sem azt, hogy egyéb orosz intézethez köze lenne, de azt sem, hogy fogva tartott belugák lennének északi tengeri bázisain. ugyanakkor a Barron's Observer orosz, angol és kínai nyelven publikáló újságírói tulajdonban álló alapítványi és norvég kormány forrásaiból működő norvég lap műhold felvételeket közölt, amelyekkel látható belugák fogvatartására alkalmas szerkezet a tengeren. A felvételekből az is kiderült, hogy Valdimir Norvégia felbukkanása után ezeket az úszóeszközöket áthelyezték és jobban rögzítették az orosz felségvizeken. Ha kém lenne, gondolják, hogy címkét teszünk rá, idézte a BBC Viktor Barancsevet. Az orosz fegyveres erők nyugalmazott ezredese ugyanakkor nem zárta ki, hogy lehetnek belugák, amelyek orosz katonai programban vettek részt. Szerinte azonban inkább tudományos kutató munkával foglalkozó tengerbiológusokhoz lehetett köze Valdimirnak. Bár hiteles információ nincs Valdimir eredetéről, a Deutsche Wellenek nyilatkozott egy orosz tengerbiológus, Olga Spak, aki szerint Oroszország távol-keleti végén az Ohotszki tengerben foghatták ki még fiatalon, és biztosra vette, hogy az orosz hadsereg ezek közül választott ki katonai programjaiba állatokat, ezek egyike lehetett Valdimir. Spak azt is tudni vélte, hogy Valdimir eredeti neve Andjuha volt. Az 1960-as évek elején indított amerikai program után, amely ma is működik, palackorú delfineket és fókákat képeztek ki aknakereső feladatokra. 1965-ben a szovjetek is beindították a saját programjukat, hely volt rá, elvégre a szigetekkel együtt 100 000 kilométeres, bár jó részt a sarkörön túli partvonalon akadt rá alkalmas terület északon, keleten, de délen a Fekete-tengeren is. Nem maradt ki a Krím-félsziget sem. 1973-ban indult a katonai célú idomítás, ezek között volt a hajók, tengeralattjárók öngyilkos felrobbantásának feladata is. Norvégiai életének 5 éve alatt Valdimir rengeteg embert megmozgatott. A mobiljaikat kattogtató turistáktól a rejtett orosz katonai múlt feltárását ígérő újságírókon és filmeseken át az állatvédőkig. Mivel természetes közegében csapatokban él, félő volt, hogy ennek hián a fiatal beluga nem lesz képes túlélni. Felmerült, hogy egy 2 kilométer hosszú, 1 kilométer széles fjordot különítenek el neki, amelyet elzárnak, tulajdonképpen egy hatalmas természetes akváriumot hozva létre, ahol táplálják és megóvják őt. Erre végre nem volt szükség. Az északról idővel Norvégia déli részére, sőt a svéd vizekre is benéző Valdimir képes volt gondoskodni magáról. Ez azonban csak részben volt igaz. Úgy tűnt, a szükségesnél kevesebb élelemhez jut. Továbbra is gyakran megfordult hajók közelében, ami miatt látható sérülések nyomait is viselte. Tépett fel halászhálókat is, ami egyrészt szintén nem mindig ment sérülések nélkül, másrészt a halászoknak is veszteséget jelentett. 2021-ben aztán az is kiderült, hogy elvesztette az összes fogát. Ragadozóként a természetben ez egyenlő az éhenhalással. Azt nem tudni, hogy mi történhetett a fiatal, akkor alig 12 éves állattal, felmerült, hogy ez az emberekkel való találkozás eredménye, akik fadarabokat, deszkákat dobáltak neki játékból. Bár mind a 40 fog elvesztéséhez ennél talán kézenfekvőbb magyarázat lenne valamilyen az alultápláltságból is következő betegség. Ugyanakkor a hozzáértők szerint Valdimir ekkor sem tűnt kifejezetten betegnek. El is telt 3 év, a fogatlanná lett fiatal beluga továbbra is svéd és norvég vizeken úszkált egészen haláláig, amikor norvég halászok találtak a víz felszínén lebegő testére. Beszámolók szerint előző nap is teljesen egészségesnek tűnt. Marad a katonai múlt, regényes története, nyugati részről, és a minden mögött oroszokat kereső nyugati paranója vágyja orosz részről. No meg a bizonyosság, hogyha az oroszok felől jött is valamilyen bázisról Valdimir, akkor sem faragtak belőle titkos fegyvert, márha nem tekintjük annak a lefegyverző cukiságot, amit éveken át mutatott a kamera előtt. Úgy tudom, hogy a leghosszabban szabadon élt olyan bálna volt, amelyik ilyen nagyon zárt emberi közegben nevelkedett. 5 évig élt, a legjobb tudomásom szerint.
0: Igen, nem ő, hát a leghosszabbak között, mert ugye Brit-Kolumbiában volt a Luna, aki egy orka volt, akit Lunának hívnak, de végül kiderült, hogy egy hím volt. ő is hát egy ilyen 5-5 és fél évet élt. Ugye ott az történt, csak így gyorsan elmondom, hogy valahogy levált a saját csapatától, és a csapat elment arról a területről, ahol ő volt, és hát elkezdett emberekkel barátkozni, simogatták, stb. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a karcárnyú delfinek, de ez az összes cetfélére igaz, ők nagyon szociálisak. Tehát például vannak emberek, akik kijönnek bálnát nézni, és na, annyira közel van az állat, hogy úgy kibukik a kérdés, hogy megsimogathatom? Nem. Tehát, hogy annyira szociálisak, hogy és elő tud fordulni, az is a Lunával elő is fordult, hogy egyszerűen elkezdték simogatni, annyira megszokta, meg úgymond tetszett neki ez a dolog, hogy elkezdett az emberekhez ragaszkodni, követni őket, stb. És ugyan nem tudom annyira a részleteit, hogy a Lunának, Luna volt-e valaha még utána a családja közelében, és nem tudott visszaintegrálódni, de én úgy tudom, hogy nem. De hogyha engem kérdeznek meg az alapján, amit én a Vladimirrel megéltem, nem tudott volna. Tehát a Vladimir is találkozott más belugákkal, találkozott másik ilyen social, solitary, ami azt jelenti, hogy ilyen magányosan élő cetfélével, egy gömbölyű fejű delfinnel, amit angolul úgy mondanak, hogy pilot whale, ő is ott él egy lazac farmon több mint 20 éve. És nem megy el, pedig ő is ott a régióban vannak gömbölyű fejű delfin csapatok, néha átvonulnak, és egyszerűen nem megy el vele. Tehát, hogyha egy cetfél egy emberhez közel kerül, onnantól kezdve tönkretettük az életét. Én majd, hogy nem azt mondom, hogy képtelenek utána már visszaintegrálódni a cettek közé, tehát a saját fajához. És a Lunát is ugye egy hajópropeller ölte meg. A Vladimirt nem tudjuk pontosan, hogy mi ölte meg, pontosabban szólva a necropsy report, boncolási
1: jegyzőkönyv.
0: Igen, azt mutatta ki, hogy sajnos valami fadarab beakadt a szájába, és nagy valószínűséggel a halál előtt már jó pár nap nem tudott enni. És én ezt teljes mértékig el tudom képzelni, mert ha én itt felsorolnám, hogy miket láttam, hogy emberek miket raktak annak az állatnak a szájába.
1: Kérlek, sorolt fel.
0: Nem, tényleg.
1: De azért sorolt fel, hogy észhez kapjanak az emberek. Ami gondolkozol ezen, hogy miket mondasz el ezek közül, amikor mi egyszer Dél-Afrikában voltunk, akkor felkínálták, hogy elmehetünk óriás cápákkal, cetszápákkal úszni.
0: Ja, vélsárga.
1: És az volt, hogy hú, de hát az pont egy olyan lény, ami az egyik leglenyűgözőbb tengeri lény, nem veszélyes. És akkor elmesélte egy barátom, hogy ő volt ilyen úszáson, és mondták neki, hogy és nézd meg azt az óriás cápát, hogy az oldalán van egy olyan nyom, mint egy emberi kéznyoma. Igen, tényleg van. Na, az valóban egy emberi kéznyom, ugyanis egy nagyon érzékeny réteg van a cápa bőrén, és valaki oda tette a kezét, és ott a kéznyomával, a kéz érintésével leszette ezt a védőréteget a cápáról, aminek az lett az eredménye, hogy egy kéz formájú részen elkezdett rohadni ennek a lénynek a bőre. Uh-huh. És akkor azt éreztem, hogy én ezt a felelősséget nem tudom bevállalni. Tehát, hogy nem értek ennyire, nem értek szinte semmit ebből a világból, ahol ők élnek, és pusztán az az élmény, hogy Úristen, milyen hatalmas vagy, azzal lehet, hogy én megölöm. Viszont amiket megmondasz, az azt mutatja, hogy ezt a megfigyelést lehet okosan csinálni, jól szabályzott körülmények között.
0: Azt nem mondanám, hogy Norvégiában jól van szabályozva, inkább azt mondanám, hogy megvan a saját értékrended, és te csinálod úgy, hogy ne okoz kárt az állatnak. Tehát nem az a legfontosabb, hogy minél közelebb minden áron. Ez fontos. A Vladimir szájában volt, hát ezek a fapalánkok, ami a leggyakoribb, ami számomra nagyon elkeserítő volt abban a szempontból is, hogy egy ilyen mindenféle dolog, ami kiáll egy ilyen fadeszkából, ezt még szerintem a kutyám szájába se raknám bele, mert felsérti, és az okozhat problémát, de volt jávorszarvas csont, labdák, mondjuk a labdákkal még én úgy voltam, hogy az még a kisebb probléma, mert egy labda legalább nem fogja felvágni a száját, de mondjuk volt olyan pici labda, tehát ez a kutyajáték kvázi, ami meg annyira kicsi volt, hogy ugye azt le tudja nyelni, mert azt is fontos tudni orkákról is, Valdimirről is, tehát hogy, tehát belugákról és karcárnyú delfinekről, hogy ők nem rágják meg a halat, tehát azért is, amikor leütik a heringet a karcárnyú delfinek, utána fogja, beszívja, egybe lenyeli. Tehát, hogy egy ilyen kisebb kutyajátékot a Valdimir simán le tudott volna nyelni, de olyan dolog is volt a szájába, ami frissen volt festve. Jó, nem fél órával előtte, de biztos, hogy 2-3 nappal előtte, tehát én láttam a színeket a fogán, ami nem olyan természetes szín volt, tehát nem vér, nem rosta, zöld volt, sárga volt, mindenféle, tehát festett dolgok is voltak a szájába, de olyat is láttam, amikor az apuka emelte a 3 éves gyereket a bálna feje fölé, és a gyerek lába volt a bálna szájába. Tehát én mindent láttam ebből a szempontból, és igen, szóval az az igazság, hogy rengeteg időt töltöttem kikötőkben guggolva a Valdimir mellett, akkor tudtam, hogy biztonságban van, mert hogy hiába volt ott 100 ember, hogyha én ott ültem, akkor, vagy nem csak én, de voltak emberek, akikhez nyilván közelebb állt. Adott esetben, ha én ott ültem, akkor más nem fogja tudni megsimogatni, vagy nem fog tudni úgy a közelébe menni, mert ő ott volt mellettem, és hogyha más nyújt felé, akkor elhúzta a fejét. Szóval az elején még sokkal jobban megengedte, hogy megsimogassák, meg hozzányúljanak, meg mit tudom én, de aztán nyilván neki is annyi negatív tapasztalata lett, amikor újat belenyomtunk, vagy nem én, de valaki belenyomott a légzőnyílásába, vagy ugye nem tudta, hogy hol a szemébe belenyúltak, vagy éles tárgyal nyúltak hozzá. Tehát, hogy 1-2 hónap alatt rájött, hogy igen, én szeretnék közel lenni az emberekhez, de ez azért veszélyes dolog, mert mindig jön valami, ami nem esik annyira jól, és akkor a végén már lehetett látni azt, az egy nagyon okos megmozdulás volt a részéről, hogy ugyan kíváncsi volt, úgy nézte az embereket, de mindig ugye kikötőkben volt, tehát ott alapvetően azért nyugodt volt a víz, tehát így lement 5 centivel a víz alá, és akkor így onnan nézelődött, nagyon cuki volt, de én ismertem, tehát lehetett látni rajta, hogy jó, én megnézlek téged, de te most nem fogsz hozzám nyúlni. És persze voltak neki olyan emberek, akik szimpatikusak voltak, még úgy is, hogy csak egyszer látta őket, és akkor ott kidugta a fejét, és megadta a lehetőséget, de azért ő hamar megtanulta, hogy hogy jobban jár, hogyha nem engedi meg mindenkinek, mert tényleg annyira. Én értem, hogy az emberek ezt jó indulatból csináltak, mert nagyon le voltak nyűgözve egy ilyen állatot látni, ilyen közelségből, ilyen viselkedéssel, ez egy lenyűgöző dolog, tehát ezt nem lehet semmihez sem úgyhogy hasonlítani. Úgyhogy belenyúlok a szemébe. De az a baj, hogy az emberek egy kicsit meg is őrültek a jelenlétében, és olyan dolgokat csináltak, hogy kénytelen volt kialakítani egyfajta viselkedési formát, amiben meg tudja magát védeni, és megint csak arra tudok visszakanyarodni, hogy maximálisan kihozta az életéből a maximumot, tehát tényleg.
1: Azt mondtad, hogy voltak arra jelek, hogy megismert téged, és megbízik benned.
0: Ó, persze.
1: Ez mit jelent?
0: Hát ültem a lányom születése előtt 3 nappal, még vele voltam, és hát ültünk, nem tudom, álltak mögöttem, meg ültek mellettem körülbelül 40 ember, és ugye ő a másik oldalán volt a kikötőnek, és akkor jött, lehetett látni, ugye, hogy kanyarodik, hogy kiszúrt, és akkor így megálltott előttem. Tehát, hogy ő tudta, már az embernek meghallja a hangját, akivel így jóban van, és így ismer, azt 100 közül is kiveszi. Mondjuk, de leginkább az volt az más emberek számára is feltűnő, hogy mondjuk az én esetemben, vagy másik pár ember esetében vannak emberek, akik bármikor hozzá tudtak volna nyúlni egy idegennek. Már mondom, egy idő után nem engedte meg. Meg hát nekünk sokkal több mindent is megengedett. Tehát még hogyha egy idegen embernek lehet, hogy meg is engedte, hogy hozzáérjen a fejéhez, én bárhol hozzá tudtam nyúlni. Odatta, úgy kértem, akkor odatta a farkát, ha úgy, akkor az uszonyát, kinyitotta a száját. Ugye a száját, amikor én vele voltam, rendszeresen ellenőriztem is, hogy ugye az ilyen jellegű balesetek elkerülve legyenek, hogy valami beszorul oda. Úgyhogy persze.
1: hogyan tudtad megkérni, hogy adja oda hát a farkát, vagy az uszonyát?
0: A Valdimir idomítva volt, tehát ez egy nagyon fontos akkor része az ő életének. És én ugye belettem tanítva arra, hogy ilyen alapvető viselkedési formákat az ő érdekében megtanuljak én is, illetve ő tudta. Tehát ezeket úgy hívják, hogy ilyen husbandry training, tehát hogy a cettekkel ugye csinálnak ilyesmit fogságban is, hogy bizonyos testrészeit prezentálja ugye az állatorvosi vizsgálathoz. Ez nagyon fontos, visszakanyarodva arra vonatkozóan is, hogy ugye nem lehet őket altatni, tehát minden nemű beavatkozást nekik el kell fogadni. Nekik el kell fogadni, és erre sokszor szükség is volt. Ugye én többször szedtem ki a Valdimirből horgot, szájából dolgokat, tehát erre szükség is volt. Ugye a legnagyobb az egy ilyen halibut, ezt tényleg nem tudom, hogy mondják magyarul, egy ilyen nagy lepényhal, ami megnőhet ilyen 150-180 kilóra is, és azt ilyen long line-nal halásszák. Tehát van egy dummy, vagy nem tudom, nem biztos, hogy dummy-nak hívják azt, mert ennél vastagabb, de lényegében valami dummy-szerű lemegy az aljára a víznek, és vannak rajta ilyen óriási, nagyon 10 centis kampók, hogy ugye abba beleakadjon a hal valami csali folytán, és hát beleúszott a bálna, és a jobb mellúszója alatt volt a Damil, amit a Norbival nagy nehezen kiszedtünk. Hát nem volt egyszerű, mert értelemszerűen a Valdimir tudta, hogy van ott valami, ami zavarta meg, hát fájt neki, gondolom. Tehát nem annyira akarta a dolgot, de mivel engem ismert, meg azért megbízott bennem, egy idő után el tudtunk jutni arra a szintre, miután sokszor megkértem, hogy emelje fel az úszóját, hogy le tudtuk vágni, és ki tudtuk belőle szedni. De azért ez nem volt olyan egyszerű. Szóval az ilyen jellegű tréningje úgymond fent volt tartva, hogyha bármi baj van vele, akkor ki lehessen szabadítani. Farokúszójába is volt horog. Azt ugye nem én szedtem ki, de ott azt úgy tudták kiszedni, hogy bement vele valaki a vízbe, és akkor úgy nagy nehezen kivágta. De azért ez veszélyes mutatvány, főleg amikor csapkodja a farkát jobbra-balra egy-két tonnás állat, mert hát érzi, hogy van benne valami nem stimmel. Úgyhogy ezek nem voltak ilyen egyszerű mutatványok vele. Ezért is fenn volt tartva ez a basic dolog, hogy ha bármire szüksége van, akkor elérjük úgymond a testének azt a részét, ahol a probléma van.
1: Amikor te babát vártál, akkor megváltozott a kapcsolatod az echolokációt használó lényekkel? Mert hogy ők ugye beléd láttak, és tudták,
0: hát hogy itt van valami. Valdimir biztos tudta, igen, de nem volt itt semmi különleges, tehát tudta az elejétől fogva, de nem változott meg a viselkedése velem szembe, vagy ilyesmiért nem csinált ilyet.
1: Jó, ezért tudta az elejétől fogva, tehát hát biztos, megosztottam vele.
0: Biztos, ő, lehet, ő előbb tudta, mint én.
1: Azt mondnak, hogy szerinted milyen állapotban vannak az óceánok és a vizek?
0: Hát nem jó. Az a baj, hogy az emberek nagyon szeretik a bálnákat, meg szeretik az óceánokat, de nem tartjuk tiszteletben, tehát szennyezzük, szemetelünk, még azzal kapcsolatban sem minden esetben tartjuk tiszteletbe, hogyha szeretetből elmegyünk egy ilyen bálna néző túrára, és szeretjük őket, szeretnénk megnézni, de úgy viselkedünk, ami nem jó, és az alatt a viselkedés alatt azt értem, hogy nem járunk elég jó utána, hogy milyen operátorral megyünk ki, hanem csak kibérlünk egy magánhajót a haverral, aki valaha a Balatonon vezetett már hajót, és tapasztalatlan skipperekkel kimenni, az már egy óriási nagy ártalom ezeknek az állatoknak, mert ez egy szakma, ezt tudni kell, és sok tapasztalattal kell rendelkezni, hogy egy hajós kapitány hogy vezeti a hajót ezek közül az állatok körül, mert egy hajós kapitány tud a legtöbbet ártani azzal, hogyha túl nagy sebességgel közelít feléjük, bizonyos szögből közelít feléjük, amit nem szeretnek, minden faj másképpen viselkedik, tehát például a karcárnyú delfinek és az ámbrászteteket nem lehet összehasonlítani. Az egyiket így kell megközelíteni, a másikat úgy kell megközelíteni, vagy olyan céghez megyünk, ahol olcsó, és néha sajnos ismerjük a magyar mondást, olcsó húsnak híg a leve. Az a baj, hogy még azok az emberek, akik szeretik ezeket az állatokat is, és tényleg ragaszkodnak hozzá, néha nem hoznak felelős döntést. Amikor kimegyünk bálnát nézni, a bevásárló szatyrok mindenhol, ezt ugye általában nem mindenhol, de azért előfordul, hogy beleakadunk egybe-kettőbe, ugye ezt akkor mi kiszedjük, de nem minden mögöttünk jövő szedné ezt ki, és én elszomorítónak tartom, hogy az északi sarkör fölött tényleg bevásárló szatyrok úszkálnak, ha elvétve is, de úszkálnak a vízben, néha sörös palack. Szóval, hogy nem tiszteljük sem az állatvilágot, sem a tengereket és az óceánokat, és ennek súlyos következményei vannak.
2: Búcsúzóul kérek szépen egy felsorolást, hogy hol találhatnak meg benneteket, illetve téged meg a te fotóidat az interneten, a drága hallgatók.
0: Hát alapvetően az Orca Channel-en, tehát az Orca Channel-re feltöltjük ugye a képeket is, illetve a rövidebb videókat, hogyha valakit érdekelnek ugye az epizódok, akkor azt meg tudja nézni az orcachannel.com-on, illetve a Green Gold of Norway, így hívják a céget, akinek dolgozunk, mi nagyon hosszú évek óta dolgozunk neki. Igazából a tulaj egy dél-amerikai férfi, jó barátunk, hál' Istennek olyan szempontból is nagyon együttműködő. Csak egy példát elmondok, hogy Észak-Norvégiában nagyon felkapottak arcárnyú delfinek miatt télen, ezért sok cég, amikor elkezdte ezt az egész bálna nézést, akkor elkezdte először két hajóval mondjuk, mert ezeken a hajókon, amiken mi kivisszük az embereket, ugye 12 fő fér el, az nem olyan nagy nem olyan nagy szám, tehát mondjuk két hajóval az ad 24 embert. És hát látják, hogy folyamatosan tele vannak foglalva bizonyos cégek, és akkor erre mi a cégvezetőknek a lépése? Még egy hajó, még egy hajó, még egy hajó. És ugye azzal, hogy növelik a hajóik számát, nyilván növelik az emberek számát, amit ki tudnak vinni azt is, és a bevételeiket, és sajnos vannak emberek, akiknek a legfontosabb a bevétel, de hál' Istennek mi meg tudtuk beszélni a cégnek a tulajával, hogy mi már hosszú évek óta két hajóval operálunk, és én meg is mondtam, hogy én csak addig dolgozok itt, amíg ez így is maradt, tehát nekem nem lesz harmadik, mert ez is egy felelősségteljes döntés, hogy nem növelem a hajóim, illetve elsősorban a bevételem számát, de ezzel segítek az állatoknak, mert nyilván minél több hajó van kint, nekik annál nehezebb találni egy olyan helyzetet, ahol nyugalomban tudnak enni, vagy legalábbis ha nem teljes nyugalomban, de nem tényleg zavart körülmények között. Szóval, hogy így vannak az embernek elvei, legalábbis nekünk mindenféleképpen, és próbáljuk úgy csinálni ezt a tevékenységet, hogy úgy jó legyen nekik. Ezért is van az, hogy nagyon sok, vannak olyan idegenvezetők a hajókon, akik például nem fotóznak, vagy ha fotóznak, akkor nem biztos, hogy odaadják a fotókat kutatásra. Most én is megtehetném, hogy csak akkor fotózok, amikor tényleg van egy olyan pillanat, amit nem mindig lehet előre tudni, sőt, általában nem lehet előre tudni, de hogy csak arra koncentrálok, hogy tényleg csak a fancy képek szülessenek meg, de igazából ez nem így történik. Tehát nekem minden egyes évből az utóbbi 10 évben kb. 10 000 fotón van, amiből felhasználok mondjuk 200-at arra, hogy hirdessük a túrákat, vagy akár arra, hogy fotókat, ha valaki akarja, meg tudja venni, de maradék 9800 semmi más célt nem szolgál, csak azt, hogy ugye beazonosítják őket, ami azért fontos, hogy tudjuk, hogy melyek azok az egyedek, akik visszatérnek, melyek azok, amelyikek nem, körülbelül hány évesek, stb. Tehát, hogy úgy kell ezt csinálni, hogy legyenek az embernek értékei, és akkor valamilyen formában te is vissza tudsz adni a természetnek.
2: Ezeket a fotókat hol lehet látni?
0: Az Orca Channel-en.
2: Balotai Krisztina volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marshall térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. Sok kávérajongót megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halottó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Tilos Rádió FM 90.3, kezdődik a Székvíz műsor. DJ Steph vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót az itthoni lakás stúdióból. A nyári adásokban kedvenc lemezeimet hozom el a műsorban, és hallgatjuk meg elejétől végéig. Így volt a múlt héten is, és rögtön vissza is utalnék a múlt heti adásra, ahol ugye Bill Laswell és Pharoah Sanders egy albumát hallgattuk meg, és Pharoah Sanders lesz a főszereplője a mai első lemeznek szintén, amely a 2021-ben megjelent Floating Points, Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra Promises című albuma lesz. A Floating Points elektronikája keveredik a szimfonikus zenekarral, és rágyönyörűen játszik a nemrég elhunyt kiváló veterán szaxofonos Pharoah Sanders.

Ez volt tehát a Floating Points, Pharaoh Sanders és a Londoni Szimfonikus Zenekar közös Promises című lemeze, ami 2021-ben jelent meg. A műsor második részében pedig egy nagy személyes kedvencem jön ismét, Alva Noto, aka Karsten Nikolaj, német elektronikus zenei művész. Én még Ryuichi Sakamotoval való közös lemezeiből ismertem meg is, és nagyon-nagyon nagyra értékelem a művészetét. Ez a lemeze a Xerox Volume 4, vagyis 4, egy lemezsorozat 2020-ban jelent meg, és nagyon szépen bemutatja Alva Noto zenei munkásságát. Hallgassuk meg akkor ezt az albumot.

Ez volt a mai Szikvíz műsor, Álvan Otto, Xerox volumen 4-jét hallgattuk előbb, azt megelőzően pedig a Floating Points, Pharaoh Sanders, Londoni Szimfonikus Zenekar közös albumát. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép napot, jövő héten DJ Ramses érkezik a Szikvízbe. Sziasztok!

Sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3, ez a Cöki műsor. Én Alagi vagyok, papát még várjuk. És majd jövünk egy programajánlóval. Sziasztok!

0: Halló, halló, sziasztok, Tilos Rádió FM 90.3. Véget ér lassan a Cöxpon Ambient műsor mai adása, ahol is Alagit és Papát hallhattátok. Én is befutottam itt menet közben. Rég volt már ilyen, hogy együtt zenéltünk itt a műsorban legalábbis, de hétvégén, hogyha a távoli Dátpusztán jártok Ozorán, akkor hallhattok minket az Ambizban reggel 9-től 11.30-ig. Valószínűleg ilyesmi zenéket fogunk majd játszani, és egyébként aznap egy órával utánunk a Pumpujban lesz például Garpo és Ferenc Szanati szettje, 5-től ugyanaznap Infragandi, 6:30-tól Bernáti, és akkor még felsorolhatnék rengeteg jobbnál jobb előadót, például szombat éjjel, péntekről szombatra 2:30-kor Kalumet, vagy nem is tudom, szintén péntekről szombatra Dab Sahara és Flastur szettje, pontosabban koncertje a Dragon Nestben, ahol aztán este később Red Snapper, életemben nem hallottam még őket, és egyébként Micura fogja zárni majd a Dragon Nestet, és akkor még számtalan mindenkit lehetne felsorolni. Dénes?
1: Ne felejtsük el akkor a modemet elmondani, vagy bemondani jövő héten. Lényegében egyből megyünk át majd modemre Horvátországba, úgyhogy ha éppen arra jártok, ott is meg fogtok találni még hozzá 4-én, vagyis jövő hét pénteken, délelőtti órákban, ott is van.
0: De. Igen.
1: Szóval, hogyha éppen modem felé járnátok, akkor oda is látogassatok meg minket, megnézzetek körül, mi is először leszünk ott, úgyhogy hajrá, és vagy itt, vagy ott, vagy valahol csak találkozunk.
0: Én vasárnapra emlékszem egyébként. Gabriella már előtt, mindegy. Igen, ez hatalmas nagy élmény lesz nekem is, életemben nem jártam még ott. Na de hát, nem is húzom tovább az időt, mert már letelt. Úgyhogy maradjatok velünk, jön egy rövid hírek, aztán pedig az erőmű. Sziasztok, Tilos!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ugyanazon szempontok szerint választunk barátokat, mint amelyek az ősi közösségekben hasznos, együttműködő társát tettek valakit. Állítja egy friss kutatás, amelyről a Qubit ír. A Kalifornia Egyetem szakemberei szerint olyanokat választunk barátnak, akik együttműködők, jó társadalmi státuszúak, rátermettek és fizikailag vonzók, még akkor is, ha ezek a tulajdonságok közvetlenül nem segítik jelenlegi céljainkat. Ez ellentmond annak a hagyományos nézetnek, amely szerint stratégiai alapon saját céljaink mentén barátkozunk. Az egyik kísérletben 156 hallgató beszélgetett párban, majd értékelték egymást, a másikban több száz résztvevő ismeretlen arcképeket pontozott. Kiderült, hogy a barátként vonzónak talált vonások nem estek egybe azzal, amire a résztvevőknek a mindennapi céljaikhoz szükségük lett volna. További eredménye a kutatásnak az, hogy az adatok szerint a férfiak nagyobb eséllyel kezdeményeztek új kapcsolatot, mint a nők. A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcha térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajthatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 000 láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtást bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a két hetente jelentkező klíma és környezetvédelmi műsorunk, és ha minden igaz, akkor István és Szabó M. István is itt van velünk. István, hallasz minket?
1: Igen, igen.
0: Jaj, de jó, szuper. A mai vendégünk tehát Szabó M. István, energiapiaci szakújságíró, és mivel élőben vagyunk, ezért hívjatok nyugodtan minket. Istvánnal nagyon jókat lehet vitázni. És hát nem is tudom, mert elég sok minden történt. Ugye a legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor valami olyasmi volt, hogy miket is várunk igazából az új kormánytól. Ugye ilyen hosszabb hát, beszélgetésünk.
1: Legyen víz a Dunában, most leginkább.
0: Na, ez az. Igen, és igazából ugye azóta én nem tudom, nekem három ilyen fontos pont volt, amit így láttam, és azt kértem, hogy erről beszélgessünk, de aztán ezt még ki lehet nyitni további ilyen témákra. Az egyik ugye az, hogy milyen uniós pénzek érkeznek Magyarországra, a másik az a Dunával kapcsolatos, akár azzal is kezdhetünk különben, hogy ennek milyen hatása van Paksra. A harmadik meg az, hogy milyen vezetői cserék voltak, akár az MVM-nél, akár mondjuk Paks 2-nél, meg még mi várható, és ezek mit jeleznek előre?
1: Jó, hát menjünk a Dunára szerintem.
0: Jó, menjünk a Dunára.
1: Hát figyelj, idén a szintet lépett ez a probléma, tehát hogy melegszik a Duna, lejjebb kell tekerni a Paksi atommeri művet. Hogyha van, aki ezt követi, ezt a történetet, vagy emlékszik rá, akkor 2018-ban volt először egy olyan polémia, hogy a Duna túl melegszik-e a Paksi atomerőmű működése és az alap magas vízhőmérséklet kereszteződéséből, és akkor volt az átlátszónál egy Paksi Riot nevezetű csajszikból álló társaság, akik mintákat...
0: Ami az Energiaklubbal együtt csinált,
1: igen,
0: az átlátszó.
1: Energiaklubbal, így van, Energiaklubbal együtt, és akkor ott csajszik mintavételezéssel azt állították, hogy túl vagyunk a jogszabályban rögzített limiten. Ugye ez a, röviden ez arról szól, hogy a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornája feletti szelvényben, ha 25 Celsius fokos vizet mérnek a szenzorok, akkor az atomerőműnek el kell kezdenie folyamatosan szondázni a atomerőműből kifolyó hűtővíz hőmérsékletét. Ez a visszafolyástól számított 500 méteres szelvényen belül nem haladhatja meg a 29,5 Celsius-fokot, de a 30-at végképp nem, a kettő között pedig folyamatosan lefelé kell terelni, tehát el kell venni a leadott teljesítményből az atomerőműnek 80 megawattot 0,1 Celsius-fokként. De ekkor a 2008-ban a Paksi Riot társasága 30 fok feletti hőmérsékleteket mér,
0: Várjál, egy picit most halkan hallunk, valami háttérzaj, vagy valami van nálad. Aha. Nem, teljesen elhalkultál.
1: Aha, átfülön. Teljesen elhalkultál.

0: De most az előbb majdnem eltűnt a háttérzúgás.
1: Én nálam semmilyen háttérzúgás. Nem lehet, hogy valami jön a
0: foglalkozni. Uh-huh. Esetleg van valamilyen vezetékes fülesed?
1: Nem tudom, szerintem van. Jó vagy te?
0: Jó, akkor szerintem berakunk egy kis zenét, és akkor addig megpróbáljuk ezt megszerelni, hogy valahogy szóljon, jó?

0: Na, most szerintem mostanában jó lesz. Kipróbáljuk?
1: Most is jól hallok titeket.
0: Na, tettem, szuper. Én. Most már mi is jó hallunk téged.
1: Na.
0: Na, szóval valahogy ott hagytuk abba, hogy ugye az Energia Klub meg az átlátó megcsinálta ezt a Paksi Riotot.
1: Igen, és akkor az erőmű azzal cselezte ki ezt a meglehetős nagy nyilvánosságot kapó dolgot, hogy hát 29,79 vagy 97%-os vagy Celsius-fokos hőmérsékletet naplóztak le, elromlott a szenzor, meg blablabla. Bla, bla, bla.
0: De ennek van, csak egy fél gondolat. Tehát ugye ennek azért van egy ilyen nagyon konkrétan leírt módszertana, amelyik azt jelenti, hogy a fősodrásban, hogy a sodrás közepén kell, vagy nem tudom, annak egy ilyen x méteres sávjában kell másfél méteres mélységben megmérni a víz hőmérsékletét, ugye a lentinél, és az a lényege az egésznek különben, ugye, hogy hogyha már eleve meleg a Duna, akkor ne legyen az, hogy tovább melegíti a vizet a kifolyó forró vízzel, és ezzel károsítja a honi fajakat, és elősegíti invazív fajoknak a térnyerését.
1: Igen, tehát ugye az a lényeg, hogy az atomerőmű normál esetben olyan 100 köbméter per másodperces víz mennyiséget szív fel a rendszer hűtéséhez, és nagyjából egy ilyen 6-8-10 Celsius fokkal melegebben engedi vissza a csatornába, ami amikor beér a folyóba, akkor ott általában 2-3-4 Celsius fokos melegedést produkál a vízben, és akkor ennek az adott ponton, ezt jogszabályban rögzített miniszteri rendeletben leírt, 2001 óta érvényben lévő miniszteri rendelet alapján kell tudni ott mérni, produkálni, naplózni, és ennek megfelelően cselekedni. Uh-huh. Én csak azért idéztem fel ezt a 2018-as történetet, mert miközben a jogszabály már 25 éve létezik, akközben valójában ez a jelenség 2018 óta szinte minden évben megjelenik, és minden évben, amikor megjelenik, akkor július vége, augusztus eleje, illetve augusztus vége az a rizikós időszak, amikor ez a jelenség hát így aktivizálódik. Ehhez képest idén június végén, június utolsó napjaiban már 600 megawattot kellett összesen leszedni az atomerőműnek a teljesítményéből azért, hogy ennek a jogszabálynak meg tudjanak felelni, és azért nem mentek csak tovább, mert időközben tavaly előtt született egy másik miniszteri rendelet, ami arról szólt, hogy a illetékes energetikai miniszter dönthet úgy, hogy felmentést ad az atomerőmű üzemeltetőjének ennek a leszabályozási jogszabálynak a betartása alól. Nem az történt most július másodikával, azt hiszem, hogy kapitány István azt mondta, hogy nem kell ezt figyelembe venni, azt mondta, hogy azt rendelte el, hogy a 600 megawattos teljesítmény csökkenéstől tovább ne tekerjék le az atomerőművet energiaellátás biztonsági okokból. Itt volt a médiában ez egy kis félreértés, a lényeg az, hogy megint a miniszter mondta meg, hogy elég melege a Duna ahhoz, hogy, hogy tovább szabályozzák. Most jelenleg a helyzet ettől sokkal rosszabb.
0: És nem a környezetvédelmi.
1: Nem a környezetvédelmi, így van. Ugye régen a környezetvédelmi miniszter hozta ezt a rendeletet 2001-ben, és az energiaügyi miniszter rendelete pedig ezt korrigálta. Ez egyébként nem egyedülálló dolog, ilyen mentességet Európa több atomerőművet üzemeltető országában is hoztak az elmúlt időszakban. Pont arról van szó, hogy amikor mélegre teszik, hogy a halak vagy a légkondicionálók, akkor van egy pont, amikor a légkondicionálók üzemeltetése az politikailag és társadalmilag kifizetődőbbnek tűnik adott pillanatban. Ezen így polemizálni is lehet, inkább én azt mondom, hogy azt kell most látni, hogy jelen pillanatban a június végi, július elejé helyzethez képest sokkal-sokkal rosszabb helyzetben van a Paksi atomerőmű, ugyanis egy hónappal ezelőtt mondjuk 2000 megawattról, 1950 megawattról kezdték el letekerni a hőség miatt, tehát a melegedő Duna miatt a teljesítmény potmétereket, most pedig az van, hogy hát az extrém alacsony vízállás az már 750 megawattnyi teljesítményt eleve kivett a rendszerbe. Ugye pont most aktuálisan jelentette be az atomerőmű, hogy a harmadik 240 valahány megawattos, tehát egy blokk, ugye egy atomerőmű blokkra két generátor kapcsolódik, egy-egy generátort lekapcsolt tegnap, ma és holnap, ez 750 megawatt, ez már önmagában több, mint ami júniusban a vízmelegedés miatt időszerűvé vált, és akkor most az következik, hogy akkor, ha jön a hőkupola, és ha melegszik a víz, akkor az energetikai miniszter beleáll-e abba, hogy a további leterheléstől eltekinthet az atomerőmű, vagy pedig további leterhelések következnek. Ugye azt jelenti, hogy jelenleg a hármas blokk az már állni fog teljes egészében, és az egyes blokknak a fele az elveszett, tehát a kettes és a négyes blokk üzemel. Ez egy nagyon fura helyzet Magyarországon, bocsánat,
0: csak egy ilyen fél gondolatot azért ide beszúrnék, hogy ugye az alacsony vízállás ugye az exponenciálisan rontja a helyzetet.
1: Mert igen,
0: sokkal jobban melegszik, a másik pedig igen. Az, hogy ugye viszont a

0: spanyolországi erdőtüzekben, meg az élhetetlen dél-spanyolországi nyarakban, meg Portugáliában a nem turista csalogató forróságban fogható meg, hanem abban is, hogy hát a Dunában egyre kevesebb víz van ilyenkor, illetve hogy egyre szélsőségesebb úgy az időjárás, hogy elvileg tankönyvben Ginorba terhelő atomerőmű az ilyen helyzettel találkozik. Nem az atomerőművel van baj, hanem az ő üzemeléséhez szükséges paraméterek változnak meg úgy, hogy szépen fokozatosan legalábbis nyáron kitolódik, vagy kikerül abból a zónából, ahol ideálisan működik.
1: Engem különben baromira zavar az, hogy szerintem június közepe óta körülbelül egy ilyen maximum 50 centivel volt magasabb a Duna. Tehát, hogy már kb. Egy másfél hónapja azzal szembesülünk, hogy a valaha miért legalacsonyabb vízszint környékén van a Duna.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez nem egy mostani probléma, és most mindenki abszolút. Persze, amikor rekord van, akkor most rákapnak mintjuk a...
0: De hogy
1: ez már másfél hónapja van, és most azt mondani, hogy akkor most aszályvészhelyzet van, egy picit azt érzem, mintha ilyen... De hát ez évek óta van, és másfél hónapja pedig kritikus a helyzet. Tényleg... Ez nem mostani, és bocsánat, és még csak most megyünk be az augusztusba, persze nem tudjuk, hogy milyen időjárás lesz, az augusztus szokott az lenni, amikor aztán tényleg elfogy a víz, és tényleg baromi meleg van mindenhol.
0: Most azt lehet látni, hogy ugye az elrendelt, már letekert két fél blokknyi teljesítmény kivétel az első bejegyzések szerint augusztus 1-ig délután 2 óráig marad érvényben, ugye most 29-e van, tehát még 3 napig, de azért a meteorológia meg azt mondja, hogy augusztus 5-éig lesz 40 fok körüli hőmérséklet, illetve jön az újabb hőkupola jelenség, ami hát ezt még tovább fogja tudni rontani. Ugye én nem tudom, hogy erre lehet-e érdemben úgy felkészülni, hogy az ember egy idő után nekiáncson farkas, de hát azért azzal szembesülni kell, hogy ez a biztosnak gondolt pont az energetikai rendszerben, ez megkérdőjelező.
1: No, majd szerintem ez egy szép átvezetés lesz az EU-s energetikai támogatásokra. Viszont egy picit még maradjunk annál, hogy ami a cikkedben nekem nagyon tetszett, hogy írtad, hogy ezek nem erre vannak tervezve, hogy folyamatosan leálljanak.
0: Hát sőt, egyébként pont...
1: És bocsánat, és egy olyan paksról beszélünk, amelyik most már hány éve üzemel? És én nem is tudom kiszámolni. Hát,
0: igen, pont nagyon egy húron pendülünk így agyilag, mert nagyon egy frekvencián rezeg az agyunk, mert hogy pont azt akartam én, hogy még a HVG nem jelent meg egy cikkem, ami pont ezzel a kérdéssel foglalkozik, mert vár a sorára, mert annyi közölnie valója van az újságnak, de pont ezt szúrtam ki, hogy az Európai Uniós nukleáris erőmű életkor átlagát meghaladó már a magyar atomerőmű flotta kora, 40,4 éves az átlag, ugye ebben 4 blokk van, ettől az 1-es, 2-es az sokkal idősebb, a 3-as, 4-es pedig hát picivel fiatalabb. Az a helyzet, hogy 40 éves Oldsmobile-okkal megyünk most ki a strádára napi forgalomba, napi csúcsforgalomba, és azt állítjuk, hogy nem lesz semmi baj. Most meg úgy tűnik, hogy hát nem biztos, hogy ez sokáig fenntartható. Én nem vagyok egy vészmadár típus, de azért az nekem rémlik, hogy ezzel a hűtés problémával a paksi atomerőmű a 2-es építésének az idején a Jávor Benedek dokumentumokkal illusztrált bejegyzése jelentek meg, amit körberöhögtek a szakmában, hogy hát ez nem igaz, nem igaz, nem igaz, és akkor most itt vagyunk 10 évvel később, és az egész valósággá válik ami forgatókönyveket akkor megírt, hogy az atomerőműnek az újraindításai, a leterhelése és ezek a nem tervezett lépései, ezek rontják az atomerőműnek a jövőjébe vetett hit kérdését is. Ugye azt kell tudni, hogy az atomerőműveket, ezt biztos sokan hallják, hogy hát 0-24 meg heti 7 nap termeléssel tervezték,

0: valóban ezt nagyjából éves szinten egy ilyen 90%, 92%-a szinten tudja is hozni, de az, hogy egyik napról a másikra ki kell venni a termelésnek a felét, majd meg kell próbálni az adott pillanatban visszatenni a rendszerbe, ez egyáltalán nem javítja az atomerőmű hosszú távú elképzeléseit vagy esélyeit, hiszen ezek a terhelések, ezek roncsolják a reaktorfalat. Például van egy xenon probléma, amivel állandó harcot kell vívni ezeknek a rendszereknek, ugye ezért van az, röviden, hogy amikor meg kell emelni a termelést, akkor csak nagyon lassú lépésekben lehet felemelni a paksi teljesítményt. Na most ehhez képest a technológia az arról szól, hogy mondjuk egy akkumulátoros rendszernek az indítása 0,3 millisekundumról szól, nem pedig egy hétről. Tehát, hogy ez a technológia, amit a hidegháború termelt ki, és ami a 50-es, 60-as, 70-es években a jövő technológiájának tűnt, ez egy bonyolult technológia maradt, drága technológia maradt, de pont az igényeknek egyre kevésbé felel meg. A mérete, a bonyolultsága, a rugalmatlansága, és hát a költségei miatt azért azt gondoljuk el, hogy mondjuk egy ilyen leterheléskor a paksi atomerőmű, tehát az MDM Paks ZRT, az egyszerű bevételforrás kieséssel kell, hogy számoljon. Most jelenleg ugye a 750 megawatt, az azt jelenti, hogy a 8 generátorban 3 már nem termel, akkor a tervezethez képest ennyivel kevesebb bevételt tud produkálni, már pedig az év végén nála is meghúzzák a vonalat, és elkezdik megszámolni, hogy mibe került, és mit hozott a rendszer. Uh-huh.
1: Én arra emlékszem, de összemosodnak nálam az évek, úgyhogy lehet, hogy tévedek, majd kijavítasz, az, hogy kb. 2 évvel ezelőtt volt az, amikor a Franciaországban egy csomó atomerőmű leállt, azért, mert hogy ugye volt valamilyen ilyen tervezéstechnikai probléma, és akkor ezeket javították ki, és mint így a tavaly
0: 2022-ben volt.
1: Jézusom, akkor az már még régebben. Igen. Aha, jó.
0: Hát igen, összemosodnak ezek a dolgok,
1: hogy utána megjöttek azok az évek, amikor ha jól emlékszem, akkor a Rum mellett van viszonylag sok atomerőmű, és ott is az alacsony vízszint miatt ezek nem termeltek. És a kérdésem az igazából az meg arra vonatkozna, hogy mondjuk azzal, hogy mondjuk kiesik a Paks, mondjuk ez európai szinten ez hogyan néz ki mondjuk az atomenergia piacon, és mondjuk ez milyen drágulást okoz. Ugye ez azért is fontos, mert szerintem amit a kapitány miniszter úr mondott, az, hogy akkor létszi ne használját a kötés hét között, szerintem az egy teljesen okés dolog nekem, ezzel semmi gondom nincsen, és szerintem tök fontos az, hogy odafigyeljünk, és hogyha egy ilyen időszak van, akkor próbáljuk minél inkább visszafogni az áramfogyasztásunkat.
0: Igen is, meg nem is. Tehát az atomerőmű hűtés és a melegedő víz az generális problémává hízik. A paksi problémával, tehát hogy vagy alacsony a vízállás, vagy melegszik a víz, vagy a kettő kombinációja, korábban már megjelent, sokkal korábban megjelent Franciaországban. Ez nem csak a Rhône, hanem a Sajna, a Garonne folyók probléma partján lévő atomerőműveket is érinti. Most lehet azt mondani, hogy hát ez az éves üzemelési időszaknak egy picike kis részeit, néhány hétig kell leállni, csak ugye egyrészt nem lehet tervezni, hogy mikor kell pontosan leállni, másrészt meg mindenféle egyéb problémák is előkerülnek. A franciáknál ráadásul az is megjelenik, ami mondjuk a spanyoloknál nem is, mindjárt van a spanyoloknál, miért nem, hogy a tengerparton álló, tehát nem a folyóparton, hanem a tengerből szivattyúzott vízmennyiséggel is, vagy vízzel is probléma van, ugye a melegedő tenger, illetve óceán mondjuk más élővilágot hozod a hűtő csatornához, vagy csatornába, és akkor például olyan növények, algák, olyan állatok, medúzák, halak, stb. Jelennek meg, ami mondjuk a beszivattyúzásnál problémát okoznak, mert egyszerűen eltövítik a szűrőt, de nem erre készültek ezek a rendszerek. Ez egyébként nem csak francia probléma, de Dél-Koreában pont ugyanez a probléma van.
1: És közben van egy betelefonálónk. Hello, szia!
2: Szia, KGST vagyok. Nem tudom, most olvasom, hogy a hármas blokkot teljesen leállítják. tehát ez nem tudom, hogy amikor elkezdtétek a műsor, tényként nektek ismert volt-e, de most jelent meg a hír több szájton, hogy azt leállítják, sőt, pótlólagos vízügyi intézkedéseket hoztak, több szivattyút rendeltek, úszószivattyút a felvízi csatornához, mert ugye lehet, hogy már szivattyúzni kell bele a vizet, és úszódaut és stb. Tehát ez egy elég komoly helyzet, hogy így
0: fogalmazza. És tehát azt kell látni, hogy én nem vagyok egy ilyen kárörvendő ember, de hát ezt 10 év ezelőtt ezt lehetett tudni, hogy ez következik.
2: Na, de akkor mi a telefonálok? Tehát most ami miatt telefonálok, hogy ez a műsor sokszor foglalkozott Paks 2-vel, és most ugye még nincs 2030, ami az indulást valószínűsítette, és addig nem is fog elindulni. Na de kérem szépen, most hogyha ott lenne Paks 2, akkor mi lenne?
0: Én ezt mondtam, és akkor idézőjelbe téve dőlbetűvel, zárójelbe, kapcsolat zárójelbe, hogy szerencsére nincs Paks 2, mert akkor jelenleg ugye ettől sokkal nagyobb probléma lenne, de hogy mondjam, tehát, hogy képzeljük el azt a üzemállapotot, meg azt a villanyszámlát, vagy azt a költségszámlát, vagy költségigényt, ami mondjuk a jelen pillanatban ezeket az úszódarukat és a szivattyúkat, ha be kell kapcsolni, akkor kinek kell ezt kifizetni, egy-kettő, meg hogy hát, hogyha kevés a víz a Dunában, akkor azért ez is egy kötött pálya, hogy mennyi vizet lehet még kiszívni, és honnan lehet mennyi vizet át csatornázni az atomerőmű hűtésére, ami egyébként ilyen szempontból, és ezt a Gábor mondta, hogy hát egy melegebb és kevesebb mennyiségű melegebb vízbe sokkal nagyobb hatással lesz, hiszen ugyanazt a plusz 8-10 fokos emelkedést el fogja érni a munkavégzés után. Tehát ez az egész történet, én erre mondtam, hogy szépen, lassan, és számunkra, magyarok számára is nagyon kínosan elkezd kicsúszni a komfortzónából, hogy akkor bejó, hogy van atomerőmű, mert akkor nincsen probléma, mindig van áram. Ez ma már nem így van.
2: Na most egy kérdést közbevethetek, bocsánat. Szintén a korábbi műsorban elhangzott, pont előrevetítve ezt a helyzetet, hogy miért nem terveznek ezeket hellelforgó féle hűtőanyagokat.
0: Igen, ugye egy húron pendülünk, pont ez a téma, vagy pont ez a rész következett volna, hogy például Spanyolországban, vagy Csehországban, vagy Szlovákiában úgy oldják meg ezt a hűtési problémát, hogy ehhez a ilyen nyíltvizes, mondjuk úgy, hogy ilyen passzív, átfolyós rendszerű hűtés helyett egyszerűen fognak, és egy olyan saját maguk által épített infrastruktúrán keresztül megy a hűtés, hellelforgón, vagy ilyen úgynevezett vizes hűtő tornyon keresztül, ami ettől sokkal-sokkal hatékonyabban használja fel a rendszerbe bevitt vízmennyiséget, és sokkal kevésbé terheli a környezetet. Ez is szóba került már. Ez is szóba került már Pakson, csak az a történetnek a szumája, hogy hát ez még akkor még hány milliárd euróval növeli meg a számlát, és akkor ezt addig elhessegették.
1: De most bocsánat, de vagyis ez komolyan számít az, hogy mennyivel növeli meg, amikor ilyen tehát elképesztő mennyiségek, tehát ugye ez jelentős?
0: Igen, tehát úgy olyan technológia is van, hogy nem a víz, nem a folyóvíz, 100%-os folyóvíz felhasználással működik egy atomerőmű, hanem van például saját mesterséges tava, ahonnan kiveszi a vízmennyiséget, és ahonnan ilyen hűtési, aktív hűtési technológiával nem elpárologtatja vizet, hanem visszahűti. Ugye ez egyrészt energia zabáló, másrészt pedig költséges történet, de megoldja azt a problémát, vagy részben megoldja azt a problémát, amivel Franciaországtól Magyarországig mindenki küzd, sőt, Svájcban is küzd az atomerőműként, tessék elkérni, Svájcban, mint Svájc, mint mediterrán probléma, Svájcban is pont a folyó túlmelegedése miatt kellett leszabályozni június végén az ottani egyik atomerőművet. Ez kikerülhető egy határig, tehát ezt a komfortzónát ki lehet tolni, Spanyolországban nem állnak le nyáron az atomerőművek, mert ilyen technológiával vannak felvértezve, de hát ez sokkal drágább építés jelent. Pakson ezt megpróbálták megspórolni eddig, hogy aztán ez utólag hogyan illeszthető be a rendszerbe, és ki fogja ezt a számlát kifizetni, hogyha mégis úgy döntenek, hogy meg kell építeni, hát ez egy nagy kérdés. Jelenleg annyi ismeret van, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy fizetett hirdetés a paksi médiában, ami arról szólt, hogy ilyen szuperhűtő berendezéseket helyeznek el, majd kettő darabot az új paksi hűtőcsatornába, ami majd még nagyobb hatékonysággal és nagyobb hatásokkal fogja visszahűteni a vizet is, ezért 28 fokos Duna hőmérséklet, alaphőmérséklet mellett is tud majd a reaktor üzemelni. Hát oké, csak ez nem válasz a kevés vízre, meg arra, hogy hát ha alaphangon 28 Celsius fok feletti lesz a Duna, akkor mi fog történni?
2: Jó, egy poénnal fejezném be, ha nem épül meg Paks 2, akkor a túlnak már megvan a helye.
0: Igen, jó vicc, akkor ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy ez a gödör önmagában így nem maradhat, vízzel fel nem tölthető, mert az egyik fal mellett 100 méterre lévő Paks 4-es blokk ezt nem nagyon tolerálná. Tehát, hogyha nem épül semmi, akkor szépen fel kell majd tölteni vissza ezt a gödröt. Én legalábbis így tudom.
2: Jó, köszönöm.
1: Okay. És köszi, hogy hívtál.
0: Köszönjük szépen. Na, egy irányba beszélünk, teljesen jó. Hogy folytassuk?
1: Ja, igen. Jó. Szerintem egy picit menjünk rá arra, hogy az EU-s pénzekre. Ja, ugye, mert hogy itt a láthatóan ugye folyamatosan ki fognak esni ezek a, tehát ugye Paks 2, az, én azt gondolom, hogy azt most megy mindenki rá, hogy kb. Abban nem lesz semmi. Nem csak a Duna miatt, hanem az oroszok miatt is. 50-szer beszéltünk róla. Szerintem azt elengedhetjük. A másik az, hogy Paks 1-nél is kiesések lesznek, és hogy alapvetően a megoldás az, hogy valószínűleg ugye az európai atomerőműveknél is hasonló helyzet van, tehát az mi azt jelenti, hogy az áramvásárlás az egyre drágább lesz, és egyértelműen a napelemek, illetve a szélerőművek felé, illetve az energiatárolás fele kell menni, illetve a hálózatoknak a javítására. Tehát, hogy körülbelül ezek a fő csapás irányok.
0: Köszönöm, két éve írta meg a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség azt az éves jelentésében, hogy igazából a támogatás politikának a pénzügyi lába az már nem az erőmű, tehát nem a termelőegységeknek a további növeléséről szól, mert ezt a piac elintézi. Uh-huh. Hanem, hogy a mérhetetlenül sok pénzt, gúgyit és támogatást azt a hálózatrugalmasságba, a hálózatbővítésbe és az energiatárolásba kell betenni, és ennek lett az egyik következménye az, hogy most Magyarországon pont egy ilyen energiatárolási boom kezdődik el, ami pont úgy fog kinézni nagyjából, mint a napenergia boom, hogy mivel a hálózat rugalmasságának az egyik kockázatos pontja, vagy kritikus pontja éppen az, hogy a nyáron, és akkor a nyár az érthető, mondjuk február 15-től október 30-áig napelemtermelés szempontból, tehát ebben a majdnem 10 hónapban termelt többlet napelemeken által időlegesen termelt többlet energiát hogyan lehet eltárolni rövid távon, és erre akkumulátoros tárolók lesznek a leginkább kézenfekvők. Ez a piac most felrobbant. Tehát tavaly volt talán 50 megawatt teljesítmény Magyarországon, a kormányváltáskor áprilisban azt hiszem, hogy 120-valahány megawatt teljesítményt számoltak, most pedig azt olvastam, hogy hát év végéig 700 megawatt lesz. Én ezt évek óta mondom, hogy egy 3000 megawatt belépő szinten már drámai módon átalakul az áramfogyasztási szokás, már a rendszer szinten is teljesen másképp fog kinézni a Mavir napi áramtermelési és fogyasztási görbéje. Ezen az úton vagyunk, most mondjuk úgy egyszerűen, hogy az Isten pénzét bele lehet ebbe önteni. Piaci alapon is megtérül. A legutóbb, amikor beszéltem egy nagy beruházóval, akinek ipari méretű, tehát több 10 megawatt teljesítményre képes modern napelemes erőműve van, ő oda 80 megawatt akkumulátor kapacitás építését kezdte meg, és azt mondta, hogy tulajdonképpen az egész gondolkodását átalakítja az, hogy nem az elsődleges, hogy minél adott pillanatban minél többet termeljen az erőmű, hanem hogy a, mondjuk úgy, hogy a napi termelési szinkronitás az, hogy mennyi ideig tud biztosan ugyanannyi áramot, illetve teljesítményt adni a hálózatra, sokkal fontosabbá válik, mert ezt fogja megfizetni a piac. Tehát nem elég az, hogy a nap felkeltét a napjuktáig, mint az ökör nyomja kifelé a rendszer a megtermelt árammennyiséget, hanem hogyha ezeket a kezdő és végpontokat akár órákkal el tudja tolni, annak köszönhetően, hogy a többletenergiát napközben felszívó akkumulátorok, mondjuk napkeltekor, amikor nagyon sok áramra van szüksége a magyar gazdaságnak és a társadalom működésének, és napzártakor, amikor a lakosság nem csak a légkondit, hanem a tévét, meg a villanykapcsolót is, meg az elektromos tűzhelyet is előszeretettel és nagy mennyiségben használja, hogyha ide be tudja tolni a saját maga áramtermelését, az akkumulátoroknak köszönhetően, akkor üzletileg sokkal-sokkal jobban jár. Ez a felismerés vár mindenkire, akár egyéni, akár rendszer szinten is, és ehhez hozott haza az új kormány némi kezdőtőkét, vagy kezdőpénzt.
1: Na és akkor nekem pont ez a kérdésem, ugye, hogy ez a helyreállítási alapból, ez a 10 milliárd eurós keretből kb. Egy ilyen másfél milliárd, ugye, az, ami mondjuk az energetikai szektorra jut, és akkor itt másfél hónap ezelőtt azt mondtad, hogy az elektromos hálózat Magyarországon teljesen rendben van.
0: Hát ezt mondják a szakemberek, igen. Tehát
1: igen.
0: A pillanatnyi helyzet, igen.
1: De hát azért azt mondjuk, szerintem ez, és ezt mennyire látod így, hogy ez tényleg rendben van, vagy mondjuk ez mennyire van felkészülve arra, hogy mondjuk egyre több helyről jöjjenek a betáplálások, és akkor ezeket valahogy eltárolja.
0: Tehát a különbséget kell tenni a között, hogy van-e kockázatos-e a rendszer, biztonságosan működik-e, és hogy mire lesz szüksége a következő években. Aha. A magyar villamosenergia rendszer, az ellátás azért országos szinten és európai összevetésben is, én úgy tudom, hogy az élmezőnybe tartozik, tehát az, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott lakosság vagy ipari fogyasztó évente hány perc váratlan áramszünettel kell, hogy szembenézzen, abban a mezőnyben mi elég jól állunk, ez néhány 10 percben mérhető.
1: Persze.
0: Ez nem rosszabb Németországban sem. Azt kell látni viszont, hogy az igény az pedig egy olyan rendszer lesz, vagy olyan rendszer, ami ettől sokkal többet igényel, és ebben végtelen sok pénzt kell beönteni, és ennek például egy nagyon picike, szinte porszemnyi tétele az, hogy Magyarországon mondjuk a lakossági fogyasztókat, mindenkit okos mérővel kell felszerelni, hogy legalább az operátor akár bármelyik pillanatban tudhassa, hogy ezek a fogyasztók lefelterhelnek, fogyasztanak, nem fogyasztanak, milyen fogyasztási görbét használnak, milyen terhelésre kell készülnie mondjuk ebből az adatbázis alapján generált rendszerben, mire kell készülnie a Mavilnak. Ez is egy olyan történet, hogy 2008-ban a Felsman Balázs az Energiahivatalnak az egyik ilyen felkérésére megírta azt a tanulmányát, ami arról szólt, hogy Magyarországot két éven belül érdemes lenne, sőt szükséges lenne okosmérős rendszerre átállítani. Ez volt 2008-ban, most 2025-ben ott tartunk, hogy a 4 millió lakossági villanyórából mondjuk 500 ezer, hogyha akkor nagyon kerekítek felfelé okos mérős, ezt akkor tessék elgondolni, hogy mennyi lemaradásba vagyunk, és ehhez képest mit veszítettünk el, és mit nyertünk.
1: Oké, okay, és az okos mérő az igazából az mire jó, azon kívül, hogy mondjuk az MVM-nek van adata az, hogy pontosan az adott háztartásban. És mondjuk, bocsánat, csak egy gyors kérdés még, ugye, hogy ez mennyire tud azon az úton segíteni, amik már arról szól, hogy akár mondjuk háztartási alapon is egy ilyen kereslet alapú, rugalmas árazású energiához jussunk. Vagy ez valami teljesen másik?
0: Nem. Ez pont erről szólt. Az okos mérőrendszer, az okos mérőnek, ami a lakosság villanyóra helyére kerül, az egyik és legfontosabb ismérve az, hogy ilyen adversz mérő, tehát, hogy oda-vissza irányú, kvázi mondjuk ott forgást, mennyiséget tud mérni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes lakossági fogyasztó számára megnyitja a lehetőséget arra, hogy a saját maga áramtermelő rendszerét, napelemét a háztetőn, vagy a kertben, vagy megoldását, azt adott esetben műszaki értelemben vissza tudja táplálni a hálózatba, illetve hogy ezt a mérőóra mérje. Na most ez jelenleg még nem áll igazából úgy sehogy, hogy ez a lehetőség megvan. Én nekem már időközben a második okos villany órán van a lakásban, mert tavaly éppen cserélték a korábbi generációt, de még nem termeltem vissza egy fillért se, illetve egy kilovattórát se a rendszerbe, de a lehetősége megvan. De az a lényeg ennek a történetnek, hogy a piacra megnyitott villamosenergia rendszerbe, a működésébe megpróbálják bevonni a lakossági üzletágat is. Hogyha Magyarországon jelenleg van 250 ezer olyan családi ház, háztető, ahol van napelem, akkor ez már egy ipari méretben is látható mennyiségű napelemes termelő, illetve fogyasztó, és az ő működésük, hogy ők mikor fogyasztanak saját áramot, mikor adnának fel termelést a hálózatra, illetve mikor nem tudják ezt megtenni, ezek az információk, ezek a rendszerirányítás szempontjából őrült fontosak. De őrült fontos ez a lakónak is, hiszen van egy ilyen villanyórája, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy a differenciált tarifa rendszerben egy automata mérés alapján különböző áramot tudjon venni. Ez lehet, hogy most furán hangzik a rezsivédelemhez szokott magyar fogyasztó számára, csak azt kell megérteni, hogy az, amit a rezsivédelem eddig kínált, az nem fenntartható. Azért nem fenntartható, mert az éjszakai koraesti áram az mondjuk 200 kötőjel 500 eurós megawattóránként áron érhető a piacon, ettől olcsóbban nem tudja beszerezni a magyarországi operátor sem a piacról. Ugye jelenleg például tegnap este 3000 megawattos teljesítmény szinten kellett vásárolni a magyar rendszernek az egyensúlyban tartáshoz import áramot, és ezt az import áramot már pedig egy pénztárgépnél egy kasszánál ki kell fizetni. Na most, hogyha ezt az árat az állam, ezt az áramot az állam nagyrészt a lakosságra fordítja, akkor hát lehet gondolkodni, hogy ki fogja ezt az áramárat, valódi áramárat kifizetni, hogyha a lakosságnak azt mondjuk, hogy hát olcsó van az áram, és hát akkor a lakosság fizessen érte.
2: Igen.
1: Hello, szia, hallgatunk.
2: Hello, sziasztok.
1: Hello.
2: Azt kérdezném csak meg, hogy a szakértőtömet ti adtok kérdezni azt, hogy egyéni szinten mit tud tenni akárki. Tehát a fogyasztó.
0: Oké. Egyéni szinten mondom, hogy mit tudsz tenni. Ugye a magyarországi villamos energia rendszer az arról szól, hogy mint a biológia órának általában a fejtől a potrok, tehát van a termelő, a fogyasztó és a kettő közötti hálózat. Hogyha én egy családi házban lakom, és a családi ház felújításakor, vagy egyáltalán beruházási döntéskor napelemes rendszert teszek fel a tetőre, akkor én egyrészt önmagam ellátását próbálom megkönnyíteni, másrészt meg, hogyha az állam erre az áramra igényt tart, már pedig mire tartom a igényt, és akkor ebben a szaldós dologban ezt haladjunk bele, elvisítom beszélünk, akkor ez a magyarországi áramtermelő közé is beemel engem. Igen, ám csak, hogy ehhez nem a jelenleg meglévő hálózati rendszerre megfelelő, mert hogy ha az utcában, ahol lakom, és van 10 darab ház, amit pontosan hasonlóan gondolkodik, és egyszerre termelünk és fogyasztunk ugyanarra a hálózatra, akkor azt a hálózat a jelenlegi formájában nem valószínű, hogy elbírja, tehát ezért hálózatot kell fejleszteni. Ez a hálózatfejlesztés történhet úgy is, hogy nem részdrótot és alállomást pakolnak az utca végén lévő rafóházba vagy villanyoszlopra, hanem azt támogatja, hogy azt segíti meg a szolgáltató, vagy akár az állam, vagy akár a vármegye, vagy akár a helyi közösség, vagy az energiaközösség, hogy a lehetőleg ne termeljek fel én lakossági termelőként a hálózatra, hanem azt a méretezést végezzem el, hogy annyi napelem legyen a háztetőn, ami a saját fogyasztásomat, illetve a saját magam által eltárolható energia mennyiséget szerezik át, hogy az akkumulátor garázsba beszerelése az a következő lépés kell, hogy legyen. Ennek a támogatása vagy edukálása ez ugyanúgy segíti a hálózat fejlesztést, hiszen kevesebb új részvezeték és új trafó alállomás szükséges ugyanannak az előmények az eléréséhez. Tudom, hogy ez nagyon furán hangzik, de hát nem lehet megúszni anélkül ezt az átalakulást, hogy akár egyéni szinten is költést és felelősséget vállaljon az ember. Én azt szoktam mondani ezek a kérdésekre, hogy ez az ügy, ez olyan nagy horderei, hogy itt tényleg 1000 milliárdokat kell beönteni majd a rendszerbe ahhoz, hogy a minimálisan elvárható helytállási szint elérhető legyen, akár Magyarországon is.
1: Igen. Jó, azt egyelőre lehet tudni, különben, hogy ez a 1,5 milliárd, az hogyan fog akár mondjuk az okosórák, vagy a hálózatfejlesztés, vagy akár mondjuk új megújuló erőműveknek az építésére így megoszlani? Erről tudunk valamit? Vagy ennek valamilyen szakértőség?
0: Utóbbira semmi, ugye ez a pénz, amit az Európai Unió 2022 évvégén, azt hiszem, hogy 23 évvégén egyébként egy szerződésben, egy megállapodásban alá is írt az akkori kormányzattal, csak ugye a jog harmonizációs, vagy a jog egyenlőségi klauzuláknak a be nem tartása miatt ezt a pénzt visszatartották. Tehát ez valójában az Orbán kormány által kialakult pénzeknek a hazahozatalát jelentette. Ez 2 darab irányból oszlik el. Nagyobb részt a hálózatfejlesztésről szól. Ez a hálózatfejlesztés ugye 2 szinten történik meg, tehát nem a lakosságon belüli új villanyvezetékek behúzásáról szól, hanem arról, hogy a Mavir, mint a magyarországos távvezetékrendszernek az operátora, vagy a gerincvezetékeknek a gazdája a saját maga fejlesztési pályájában be tudja illeszteni ezt a pénzt, illetve az ő alatta lévő rendszer szint, az ugye az MVM, az E.ON és az Opus hálózati cégeknek mondjuk úgy, hogy a fogyasztóval, a távvezetéket a fogyasztóval összekötő infrastruktúrának a fejlesztése. Tehát az a általános villanypózás rendszer, ami mondjuk a lakóteremnek a sarkában, vagy a falu szélén a településnek a villamos energiaellátását biztosítja. Ennek a korszerűsítésére vehető igénybe, ez pályázati úton és jelentős arányú támogatás mellett vehető fel, és veszik is fel egyébként a cégek. Nem, a lakossági szintre nem fog ez eljutni, ez az Európai Uniós első lépés, annyiban csak, hogy az okos mérők, amelyek ugye nem a lakossági, tehát nem a lakó tulajdonát képezi a villanyóra, pontosan azért, hogy ne nyújtáljon bele a lakó, mint saját tulajdonába, ezért a szolgáltatói, tehát ezt is a szolgáltatók fogják megnyerni, csak azt kell látni, hogy enélkül a támogatás nélkül ez az okos mérővel átállás, ez egy sokkal lassabb és végtelenségig elnyújtható folyamat lesz, hiszen az, hogy mondjuk egy szolgáltató éves szinten 100 éves nagyságrendű okosítást végezzen el, tessék elképzelni, hogy mondjuk alaphangon egy ilyen okos villanyóra mondjuk 200 000 forintba kerül, és akkor ezen még nem lopott senki, és akkor ebből mondjuk egy szolgáltatói hálózatban mondjuk 100 éves nagyságrendet kellene tudni finanszírozni éves szinten, évekre előre, akár 10 év előre, de most ezt a szolgáltató nem tudja egyedül megcsinálni, mert hogy nincs mozgástere, hiszen a lakossági fogyasztó jelenleg egy 10 évet bebetonozott fizetési szisztémában, ezeket az innovációkat, a fejlesztéseket egyáltalán nem fizeti meg. Ezen el kell állni. A következő kérdés az, hogy az Európai Unión belül egyébként a támogatáspolitikában a lista első felébe élére került energetikai, villamosenergetikai elektrifikációs, támogatási lépések közül mi lesz a következő, illetve hogy mennyi pénzt lehet erre elhozni, hazahozni. Itt a villanyautó töltőhálózat építésétől az energiakábelos rendszereknek a akár alacsony szintű, akár rendszer szintű telepítési támogatásáig, vagy akár a különböző ilyen szakember képzésig az Európai Unió végtelen sok támogatást fog és kell, hogy nyújtson, hiszen ez a probléma, ez különböző szinten az egész Európai Uniót érinti.
1: Most már nem szeretnék belemenni abba a témába, ami szerintem még fontos lett volna, az, hogy milyen személycserék vannak.
0: Hát még úgy zajlik.
1: Igen, erre gondoltam, hogy kettő vagy négy hét múlva lehet, hogy majd egyeztetünk, és akkor erre lehet, hogy egy hosszabb is, akár egy órát is erről el lehet beszélgetni, azt, hogy kik voltak itt és az elmúlt időszakokban, és azóta kivel mi lett, illetve az, hogy mit várhatunk ezektől a személycseréktől. Viszont nekem még van egy fontos kérdésem, az, hogy ugye szerintem most az várható, hogy lesz egy ilyen boom, akár a napelemparkok, akár a szélerőmű parkok, illetve akár a tárolás területén. Lehet-e látni azt, hogy kik ezek a cégek, akik itt sorban állnak, akik ebbe beszállnának? Nem valószínű, hogy a Tiborcz István, a kastélyfelújítások és a utána ebben is továbbra is részt tudna venni. Te látsz-e szereplőket, látszik, akik sorban állnak rajta kívül?
0: Az látszik, hogy a ismét csak kapitány István által, hogy mondjam, ilyen Facebook-szerűen sikerként eladott magyar szél erőművel beruházók, akik hirtelen 700 fejnek már 1000 megawattos teljesítményre adtak be igényt. Ennek egy nagy része már a korábbi években körvonalazódó üzleti körökhöz kapcsolódik, és hát sajnos ez a Tiborcz Istvánnak a vélnekelségi körében van nagy bekötve. Hát, hogy aztán ezt majd hogyan fogja a kormány kezelni, ez legyen a kormány dolga, majd a népszerűség eldöntő, hogy jól, népszerűség mérés eldöntő, hogy ezt jól tette el sem. Azt kell látni, hogy egy szélerőmű beruházás az nem lakossági szint. Tehát, hogy
1: a szélerőmű park
0: az olyan, mint az ugye 700 megawattról, 1000 megawattról beszélünk, csak hogy legyen biztos összehasonlítási alap, az elmúlt 4 éve legalább az előző kormánynak arra ment rá, hogy 1500 megawattot, tehát 3 darab gáz turbinás erőműnek a beruházásának az előkészítését megtegye, ehhez képest 4 év alatt nem tudtak el a szerződés aláíráson túl sokáig. Uh-huh. Úton, miközben mondjuk a kapitány István azt ígéri, hogy most 2027-ben valójában már a beruházási szempontból, hogy 2030-ig ebből az 1000 megawattból legalább 700 megawattot meg fognak építeni. Ez egy elképesztő tempó lesz, meg egy elképesztően látványos és a szemünk előtt zajló ilyen fejlődési lépés lesz, de hát ehhez tisztel. Tehát akinek pénze van, az fog tudni. Az a nagy szerencse a jelenlegi helyzetben, hogy az a korábban megfojtott piaci környezet, ami előre megmondta, hogy ki az, aki nyer és hogyan fog nyerni, ez felszámolóban van, és az Európai Unión belül Magyarország éppen azért, mert 2010 óta a széliparban semmit sem csinált azon kívül, hogy a Siemens a Hungária körúton Európa legtökösebb operátorait képezte ki, akik az Észak-Afrikától az északi tengerig mindenféle szélenergia építési platformon vitézkedtek. Tehát, hogy ezen túl semmit sem tudtunk ehhez hozzátenni. Most mi egy ilyen vákum helyzetben vagyunk, minden beruházó ide akar jönni, a fölösleges vagy éppen még elérhető építési kapacitásaiban itt akar megjelenni. Ez nekünk egyrészt jó, mert nagyon gyorsan eredményeket lehet ebben produkálni, másrészt meg hát olyan szempontból kockázatos is, hogy ahol hirtelen nagy változások vannak, ott mindig van egy kis probléma a generálással.
1: Ezt most a végét ezt nem hallottam, mert néha egy kicsit így elmegy a hangod, hogy mi a probléma ilyenkor?
0: Hát, hogy kockázatos, hogyha sok szereplő ajánlkozik, hogy építene, akkor ez a búza közt az ocsú történet lehetséges, hogy megjelenik. Tehát, hogy a sok ajánlkozók közül azért észnek kell lenni, hogy kinek milyen lépéseit, vagy döntéseit, vagy vállalásait fogadja el a rendszer, de hát ez legyen a döntőknek a probléma.
1: Hát figyelj, szerintem, tehát, hogy hibázni ér, és hogyha véletlenül az egyik szereplő az nem megfelelő, akit kiválasztanak, az még mindig jobb, mint amikor persze, folyamatosan igen, sokkal saját magukat sokkal választja valaki. Tehát, hogy,
0: így van. Hát szerintem ebben a dologban azt kell látni, hogyha itt lesz 700 vagy 1000 megawatt első lépésben szélenergia, és 2035-ig meg lesz belőle 2-3 vagy 4 gigawattnyi kapacitás, és a napelemet pedig ugye továbbra sem lehet lefékezni, tehát a jelenlegi mondjuk 8,5-9 gigawattról nagyon gyorsan elpattanunk 2030-ig mondjuk 12 gigawattra, akkor ezeket a termelőkapacitásokat minél okosabban és minél optimálisabban kell tudni a termelését bekötni a magyarországi fogyasztásba, és akkor ez azt jelenti, hogy az import csökkenés és az export csökkenés, vagy optimalizálás az egy idehaza gyártott nagyobb arányú ára mennyiséget jelent, ami nagyobb ellátásbiztonságot jelent, ami nagyobb, hogy mondjam, energetikai önértékelési szintet jelent. Hát ehhez nem vagyunk hozzászokva, mert hogy az elmúlt 25 évben ez nem volt jellemző. Fel kell ehhez nőni, és ebben büszkén bele kell állni szerintem.
1: István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szabó M. István, energia szakújságíró volt a vendégünk. A műsornak a leírásában megtaláljátok az elmúlt időszak legizgalmasabb cikkét, amin végig akartunk menni, amiket István írt. Nem sikerült mindegyiket, de érdemes őket elolvasni, úgyhogy kövessétek a HVG-n a cikkeit. És akkor köszi István, tessék! Zene nem lesz, egy David Bowie-t akartam berakni, de elment az időnk, úgyhogy nem lesz zene. Most hírek, és utána pedig Szappan Opera, hallgassátok a Tilost. Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek. A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
4: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai tenger palackórú delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtást bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
5: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban a Szappanopera helyett. Egy Philip Glass zenét hallottunk, a Mishima című film zenéjét. Egy kicsit megspékeltük némi elektronikus zavarással, de a vége az már az igazi volt. Tilos Rádió Szappanopera helyett DJ Szappanoperátor és Szegedi Laca.
1: Ismét együtt.
0: Így van, mert hogy két héttel ezelőtt, majd elmesélem, hogy miért nem voltam itt. Hát, igen, nagyon érdekes és jó volt. Nem vág témába, de majd
1: összekapcsoljuk. Kifaggatunk.
0: Egyrészt kifaggatjuk magunkat, meg téged kifaggatlak a múlt hétről. Mert igen. Ott azért volt egy elég fontos telefonhívás.
1: Így van, Dombos Tamással beszélgettünk a háttértársaság most éppen ismét ügyvivőjével, és mindig is a jogi program egyik főmunkatársával, akit arról faggattunk, hogy a legújabb, frissebb magyar kormánnyal, Magyar Péter kormánnyal zajlanak ugye egyeztetések a törvények átalakítására, és hogy ez pontosan hogy zajlik, miben, és minden minisztériumot és nem csak ugye az igazságügyminiszter, stb. Keresték meg a LMBT szövetség pontosan, hanem minden minisztériummal felvették a kapcsolatot, akitől konkrétum volt már megbeszélésre, csak még időt kérnek, hiszen állnak fel a minisztériumok, államtitkárságok, stb. Ezekből elég összetett szervezetek és kinevezések, osztályok fölállnak, addig türelmet kértek, de a Szociális és Családjogi vagy Családügyi Minisztérium már visszajelezte, hogy ők mindenképpen egyeztetnének. Aztán nagy kérdés még, hogy ugye lesz egy államtitkár, aki a néhai egyenlő bánásmód hatóság jogköreit viszi majd államtitkársági szinten, hogy annak lesz-e külön esetleg LMBT felelőse, vagy nem, az sem teljesen tiszta, még ugye az ombudsmannak is lehetnek, vannak ilyen jogai, csak hát ő még a régi, a Fidesz kormány által kinevezett ombudsman, akinek még 4 éve lenne ugye a kinevezési idejéből. Aztán, hogy mennyiben sikerült a helyén hagyni, vagy sem, az még a jövő titka. Tehát képlékeny sok minden, de ez a 12 pont, amiről ugye mi is beszéltünk már többször, ezt az LMBT szövetség közösen állította össze, ez ugye át van adva, tehát ez egy nagyon jó mankót, illetve iránymutatást.
0: És elhangzott az is, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy megkeresték az összes parlamenti pártot,
1: így
0: hogy
1: van, tényleg
0: találkozzanak, és mert ugye ez már nem a kormány, meg kormányzat, meg közigazgatás, hanem ez már vastagon politika. És hát én kicsit elcsodálkoztam, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mert hát, mint kiderült, nem, tehát 2 héttel ezelőttig még nem reagáltak a pártok, vagy a pártok parlamenti frakciói, na, hogy vajon a Mi Hazánk mit akar, mármint, hogy akar-e egyáltalán találkozni egy ilyen szervezettel, mint a háttér.
1: Igen, kell fizikailag megbeszélésre menni, hát lehet véleményezni írásban, meg bármilyen úton.
0: Világos, de hát, ha már egyszer ez így felvetődött és kérték, hogy legyen egy személyes találkozás, ez vagy el kell utasítani, vagy el kell fogadni, vagy
1: reagálni
0: el kell hallgatni.
1: Kell.
0: Vagy nem reagálni, ez is reagálás. Igen. A politikában benne van ez is, hogy nem mondok se igen, se nemet, de ennek azért megvan a maga jelentése, és ugyanúgy kíváncsi vagyok, hogy vajon a Fidesz hogyan fogja ezt a dolgot megoldani, ha egyáltalán ez neki téma lesz. Én ilyenkor mindig el szoktam mondani,
1: simán,
0: hogy 2010-ben, hogyha az emberek elég régi az emlékezete, ugye annak idején 2010-ben, amikor a Orbán Viktor másodjára ugye kormányra került, tehát az új ciklusban a legelső kormányzási időszakát kezdte, és hát elég intenzíven nekilátott a Fidesz kormány átalakítani a közigazgatást, az államot. Aztán elég gyorsan néhány hónap múlva elkezdődött, vagy bejelentették, hogy lesz új alkotmány, amit nem annak hívnak majd, hanem
1: alaptörvénynek,
0: és így tovább. És közben azért volt egy ilyen csendes súgás, akkor még létezett a Plusz Egyesület, és az annak a elnöke jóban volt valamelyik fideszes országgyűlési.
1: Hozzáteszem a frissebbeknek, hogy ő hívvel élőket segített azoknak az élet NASA, stb. Érdekvédelmét látta el nagyon sikeresen sok-sok évtizeden át.
0: Így van, de aztán tönkre ment, tehát megszűnt a Plusz Egyesület.
1: És kaptak-e sugást?
0: Kaptak egy sugást, és meg is van, hogy kitől, én nem fogom itt elmondani.
1: Politikusi körökből ezt egy vegyük föl.
0: Fidesz országgyűlési képviselő, nem is csak sima képviselő, hanem egy bizottsági elnök volt, és tehát ugye meleg körökben azért úgy lehetett tudni, hogy nem csak a később kényszer coming out tolt Szájer József, hiszen róla is tudtuk, hogy meleg.
1: Érintett? Igen, igen.
0: Vagy valami ilyesmi.
1: Körünk tagja.
0: De volt még néhány ilyen képviselő, akiről szintén ugyanúgy tudtuk, hogy meleg, csak hát ha egyszerű úgy döntött, hogy ő nem coming out-tól, akkor nem. Szóval kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy nyugi, a Fidesz nem fogja a melegeket bántani, vagy valami ilyesmi volt a mondat, és valóban néhány jó sokáig nem történt semmi. Aztán volt egy kísérlet a bejegyzett életesi kapcsolat törvénymódosítási szándékát be is nyújtották törvénymódosító javaslatba, egy nagyon kicsinek tűnő, de lényeges változás lett volna, mert hogy a jelenlegi bejegyzett életesi kapcsolatról szóló törvény, ami ugye 2009-ben lépett hatályba, azt mondja ki, hogy néhány kivételtől eltekintve ez a házassági, vagy ez a társadalmi kapcsolati forma ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, vagy ugyanolyan lehetőségeket teremt, mint a házasság, kivéve 1, 2 és 3, tehát 3 témában. Igen. És ez a pici változás az volt, hogy valahogy nem emlékszem arra a szóra, amit meg akartak változtatni, ami megváltoztatta volna ezt a törvényt, ami úgy szólt volna, hogy a bejegyzett életesi kapcsolat olyan jogosítványokat von magával, amit majd később határoznak meg. És akkor gyorsan...
1: Belebegtette volna az egészet tulajdonképpen.
0: Így van, tehát gyakorlatilag megszünteti az automatizmust, és hoz olyan szabályt, amilyet akar. De ezt nagyon gyorsan rákérdeztek.
1: Mindig nagyon eleményesek voltak a jogászkodásban, az biztos.
0: Igen, de aztán akkor éppen még kicsit intenzívebb ellenzéki képviselők rákérdeztek, és hát ők is tudták, hogy erről szól a történet, és megkérdezték, hogy de hát mit gondolnak erről, hogy ez is itt tovább, és simán visszavonták ezt a módosító javaslatot.
1: Aztán annyira csábító volt a Putyin elvtárs által sikeresen végezvitt ugye propagandatörvény, meg a melegek üldözése is annak kapcsán, amennyire szüksége volt valaha neki szavazat, bányászat, szavazótábor megnyerés, hogy itt ugye szükség volt nekik a szavazótábornak, a Fidesznek a szavazótáborra folyamatosan, a kétharmadokhoz, hogy nem elcsábultak ez ügyben. És én régebben tényleg hangzottak el, hogy nem, őket nem érdekli, hogy ki kivel él, meg mit csinál a hálószobában, meg szabad ország vagyunk, csak aztán egyre csábítóbb lett, mondom, ez az út.
0: Igen, és akkor jött az
1: orosz minta.
0: Az anya férfi, az apa.
1: Aztán több országban is a mai napig ugye megy tovább, vagy hát emeltek át ugye az orosz, meg most is ezekben az években. És aztán ez lett a vége, igen. Tehát tulajdonképpen most várnunk kell, türelemmel kell lenni az egyeztetésekben. Nyilván is valószínű, hogy nem mi vagyunk az elsők, de ezt megint egy buta mondat, mert hát ki, meg akkor, hogy kinek mi a nézőpontja nyilván. De az tény, hogy a két legfontosabb pont, ugye a gyermekvédelminek csúfolt propagandatörvény visszavonása, illetve a gyermekvédelmi törvénynek és az új eljárásoknak, az új törvénynek a kidolgozása ezzel párhuzamosan, mert olyan nincs, hogy nincs gyermekvédelmi törvény egy országnak, azt ki kell dolgozni, illetve hát a 33-as törvényt, a transzneműek elnyomását, jogfosztottságát teljes mértékben törölni kell. Ez a
0: azért,
1: legfontosabb.
0: Hogy jelzések vannak, hogy azért annyira nem tiszta még a jelenlegi kormányzat előtt sem, hogy ez milyen súlya jelentőséggel bír, hogy például az új honvédelmi miniszter, a Ruszin Szendi Romulus a nemi identitásról és a hadsereg viszonyáról valami olyasmit mondott, hogy ha saját magával nincsen tisztában, akkor elég nehéz fegyvert adni a kezébe, tehát a transz személyek katonának akarnak el, tudnak el menni.
1: Teljes félreértés. Hát a transz személy az nem az, aki bizonytalan személy, hanem indul, jár egy úton valamilyen pontján.
0: Így van, tehát hogy mondott egy ilyen egy interjú, egy kontrollnak adott egy interjút a Ruszin Szendi Romulus, és ebben még a Pride előtt készült egyébként, és a nők és a férfiak helyzetét elemezte a honvédségnél, és szó szerint ezt mondta, hogy mindegy, hogy valaki fiú vagy lány, amíg el tudja látni a feladatát, ez eddig teljesen rendben van. A nemi identitás vagy a beállítottság kérdését nem tervezi az ember, ezért az állomány körében felmerülhetnek problémák. Tehát gondolkodnak rajta, ebből is látszik. Végül is azt is elmondta, hogy ott a hadseregen belül ezzel igazából nincs ilyen problémánk. Van erős orvosi szűrésünk és pszichológiai szűrés, ők majd eldöntik, hogy alkalmas-e bárki bármire, vagy nem. És a nőket sem éri megkülönböztetés, tehát...
1: Arra nem kérdezett rá a riporter, úgy emlékszem, hogy meleg férfiak, leszbikus nők hogyan érintődnének, mert ez meg egy a csomag része, viszont
0: hát majd,
1: nehezebb igen, kifogást mondom, találni munkáltatói oldalról, mert hát nem szexelni jár be, már bocsánat, tehát problémák még mindig adódnak egy munkahelyen, egy főnök számára beosztottak vele hát, az életben, tehát a problémák kivéthetetlenek.
0: Feladatot, meg ezért vállalták, oldják meg.
1: Ja, tehát nem nekünk kell föltelene sem a melegvizet, sem a spanyol viaszt, hiszen ott vannak a minták a nyugati hadseregekben, a NATO-n belül is, hogy oldják meg, hogy van LMBT,
0: igen, csak
1: felelős tiszt, mit tudom én, olyan klub, ahol egy nagyobb kontingensnek nyilván a tagjai tudnak
0: találkozni. Tehát olyan optimista vagy.
1: Tehát ezek a kitaposott ösvények csak
0: körül kell nézni. Igen, a kitaposott ösvényre rátévedt egy Amerikai Egyesült Államok beli elnök, és mi történt a transz katonákkal, kiszórták őket a hadseregből. Tehát
1: mindig lehet visszafejlődés, visszarendeződés.
0: Igen, tehát ez nem olyan egyszerű.
1: Persze, ebben igazad van.
0: Haladunk.
1: Most megtanulta az USA is, hogy kit választunk meg kit nem.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Pár évtizedre. Zenélünk.

0: Átalakítottak ilyen színházzá, a kőbánya annyira régi, hogy még római kori bevésések is vannak. És
1: akkor jó kövek voltak ott, igen, és érdemes volt.
0: De elég régen felhagytak a bányászatta, viszont kiépítették, és építettek egy kisebb, meg egy nagyobb színpadot. Ha nagyobb színpad, ha jól emlékszem, 4000.
1: Azt a mindent. Ez egy sportlétesítmény mérete, 4000.
0: Minden évben egy operát ott színre visznek, és sokáig játszik, mit tudom én, júniusban elkezdik, és augusztus közepéig szinte minden nap, vagy egy héten többször.
1: De ugyanazt az egy.
0: Ugyanazt az egy opera.
1: És az idén ez a Toszka volt, azt
0: ez a Toszka volt, és tavaly a Bolygó Hollandi, tavaly előtt nem voltam, azelőtt egy Bolero, nem Bolero, egy másik opera volt, és azelőtt egy még egy. Szóval magyarul coming out-olni fogok, operailag nem vagyok egy opera rajongó és opera értő ember, vagy nem voltam.
1: De kedveled. De bizonyos operákat kedvel.
0: Miután elkezdtem ezekre járni, elkezdtem ezekkel egy kicsit dolgozni, megértettem egy csomó mindent, hogy, mert nekem sajnos pont ugyanolyan sztereotípiáim voltak, hogy és akkor a haldokló még befejezi az áriát, mielőtt
1: meg feltétlenül meghal. Túlsúlyos 50-es hölgyek énekelnek, igen, 20
0: tehát egy csomó sztereotípia volt nekem is, és igazából gyerekkoromban nekem nem volt szerencsém az operával. Én láttam néhányat ilyen kötelező.
1: Ezt ugyanazt láthattuk, Rakás Verdét, Hunyadi Lászlót, Bánkbánt, ez igen, a kötelező csomag.
0: És nem, szóval valahogy én untam, nem értettem.
1: De kamaszkor ez nem a legalkalmasabb a középiskoláskor, szerintem, hogy ismerkedjük be ezzel.
0: Csend, béke, nyugalom, jól el voltunk egymással elég nagy távolságból. De azért úgy elkezdett közelíteni a dolog, és igazából most már, hogyha tehetem, akkor megnézek egy operát, sőt, előfordul az is, hogy meghallgatok egy operát, tehát, hogy mit tudom, én elkezdek híreket nézni, és akkor elkezdődik egy opera közvetítés, és akkor elkezdem hallgatni, és értem. Pontosabban az túlzás, hogy értem, de csomó mindent mond nekem, csomó mindent elárul a világról.
1: Meg rengeteg érzelem van egy operában.
0: Egyrészt rengeteg érzelem van, másrészt meg annyira teátrális, hogy, és ez annyira a dolog része. És hogy mert ugye ráadásul ugye olasz nyelven énekeltek német felirattal, egyik nyelven sem
1: egyik
0: vagyok
1: nagyon igazából
0: segítség otthon,
1: volt, mint a másik.
0: Úgyhogy ilyenkor mindig készülök.
1: A fantáziát.
0: Elolvasom nem. Elolvasom a szövegkönyvet például.
1: Hát ez
0: tehát
1: példás.
0: Készülök rá, és tudom követni a történetet, hogy mi. És
1: igen, úgy azért könnyebb közelebb kerülni, ez biztos.
0: Így van, és
1: főleg a zenetörténeteknek is van róla egy kis füles, hogy mikor írta, milyen körülmények közt,
0: így
1: melyik
0: van,
1: uralkodó megrendelése, vagy
0: hihetetlen
1: halála előtt írta, mások fejezték be, tehát van
0: látványos
1: a zenetörténetben
0: és,
1: ilyen.
0: Na, olyan hangosítás van benne, hogy hú, megkérdezted kint még, hogy
1: kérdeztem, hogy ez egy épülete, amit ott a színpad mögött valami 3-4 emeletes magasságban
0: van,
1: látható.
0: 6-7 is.
1: És akkor mondta, hogy nem, ez a díszlet.
0: Ez a díszlet, ami ugyanúgy kinyílt, tehát hogy hihetetlen
1: színpad technika, gépészet lehetett.
0: Van. Volt egy eredeti ágyú, ami el
1: a szikla tetején.
0: Igen.
1: Igen.
0: A rendezés is teljesen
1: már úgy nyilván hangpatolt.
0: Kicsit alternatív volt, tehát hogy mert ugye ilyenkor a angyalvárból ugrik ki, vagy veti ki magát, és hal meg. Toszka itt most nem úgy halt meg.
1: A római angyalvárból.
0: Igen.
1: Hát értelmezés szerint, igen, mert olasz opera.
0: Igen.
1: Hát ennek szóval változtatták meg ezt is, hogy hal meg.
0: Persze, nyugodtan. Tehát, hogy igen, mert mennyben menetel, meg minden. Tehát, hogy szóval, magyarul nagyon sajnálom, hogy 2 héttel ezelőtt nem voltam itt, de az az igazság, hogy előtte 1-2 nappal derült ki, hogy esetleg el tudok menni ebbe a, vagy erre az előadásra, és nem hagyhattam ki, és nem azóta se bánom.
1: Elmégye a operaházba, valamilyen operára itthon Budapesten.
0: Voltam már, úgyhogy az újban még nem, de bőven benne van a pakliban.
1: az én diákkoromban az Erkelbe jártunk bérlettel, talán 8-10 operát néztettünk meg a tanév folyamán, vagy 6-ot, nem tudom, hát nyilván teljesebben

0: konkluzióval, csak nem, 10 évvel korábban, nem?
1: Debrecen, a debreceni operaház, Nyíregyházán a, akkor...
0: Még vendégjátékba átmentek?
1: Nem, a Móricz Zsigmond Színház, ami még ne, aminek nem volt még társulata, egy ilyen befogadó színházi, kicsit kopott színházi épülete volt, és akkor ott oda vittek bennünket, és néztük az operákat. Semmi baj nem volt vele, csak nem értettem.
0: Hogy ne. Meg tehát, történelmi operákat szoktak itt diákoknak, és az kicsit nehéz falatok azért.
1: A nagy falatok, így
0: na,
1: van.
0: Na, milyen operaslágert hoztál a hallgatóknak? Nyilván nem. Ez nem.
1: Ha már ilyen fura zene, mert ugye a Philip Glass zenéje, a Mishima sem volt egy hétköznapi hát zene.
0: Hát a kortár zeneszerző, igen, nem fedett, könnyű zene.
1: Egy Pótsegű Anni és más mesék címmel jelent meg elég régen egy Williams Severed Burgess, tehát Burgess nevű amerikai írónak a szövegeit ő maga mondja, és mindenféle zenei háttereket pakolnak rá. Ez egy ugye a beat generációnak egy ilyen meghatározó alakja volt, úgy volt meleg, hogy volt felesége, és küzdött a melegségével.
0: Az irodalmi beat nemzedékre gondolunk természetesen.
1: Így
0: nem
1: van.
0: A, nem busztokra.
1: De ez összefügg, tehát az is benne volt. Szóval a dolog lényege, hogy ez az író, aki elég sokáig élt, és a Mesztelen ebéddel, meg egy-két másik írásával kvázi megteremtette azt a fajta nyelvet, amit aztán a posztmodern kiteljesített, és nagyon érdekes, izgalmas szövegek jöttek le, és hát az életük, tehát Burgess folyamatosan drog problémákkal küzdött, hogy úgy mondjam, tehát...
0: Mikor elfogyottak, a problémái voltak.
1: Hát, ha ez ilyen egyszerű lett volna, mert ugye a leállás, nem leállás, visszaesés, nem visszaesés.
0: Hát ők még elég kemény dolgokat használtak.
1: Használhattak.
0: Tehát nem volt más, persze.
1: Nem csak, hogy nem volt más, tehát volt, amikor legális volt, tehát hogy meg volt egy antiprohibicionista, végre ki tudtam mondani, csak úgy.
0: Most hallom először.
1: Tehát volt egy antiprohibicionista, antiprohibicionista mozgalom.
0: Az az exhibicionistával valamilyen ellentétpárban.
1: Tehát a drogok kvázi legalizálásáért küzdő társadalmi mozgalom volt, és ennek részeként bizonyos helyzetekben, bizonyos helyeken, bizonyos szerek használata hol megengedett volt, hol nem, és így tovább. És na mindegy, szóval egy ilyen CD-t engedett meg magának, a mindenféle dolgokat mond, persze ékes angol nyelven, és nagyon zűrös zenék vannak hozzá. Igazából most azért, és akkor ezt is elmondom, hogy azért válogattam ma ilyen nagyon fura zenéket, mert egy kedves tilosos barátunk nemrég meghalt, Túló Rudi, azaz Végső Zoltán, őstilosos, ismerjük egymást 100 éve, ha találkoztunk, mindig nagyon vidáman és jókedvűen, és mindig megkérdezte, hogy mi van meleg ügyekben, és itt tovább.
0: Csak a hallgató kedvéért kérdem, hogy most jelenleg a múltban, adásban ő nem volt már aktív.
1: De egészen aktív volt, haza és haladásban volt, és ésben rendszeresen jelentek meg zenekritikái. Igazából tőle tanultam meg egy csomó hogy a zenét is lehet gondolkodni, a zenéről is lehet, sőt kell, meg érdemes gondolkodni, utána menni, utána járni, és majd utána kezd vele valamit az ember, ha már egy csomó mindent tud róla. Ez ennyire egyszerű volt.
0: És az opera kapcsán is erről beszéltünk.
1: És az opera kapcsán is bőven benne volt, mondjuk egész biztos, hogy ezekről az operákról nem beszéltünk, de ilyen meleg ügyekről néha, mindig jött a gyerekeivel a Mikulásra, szóval egy hihetetlenül megkedveltem, vagy kedveltük egymást. Nagyon ritkán találkoztunk, de akkor...
0: De ezért tilosban egymással így vagyunk mindannyian, hogy az ügyeletes technikust jól ismerjük, aki mindig szerdán van. Ugye Gábornak előttünk van műsora, a főszerkesztőnek őt azért találjuk.
1: De egy csomó embernek.
0: De egyébként nagyon sok mindenkivel tényleg csak a tilos maratonokon futunk össze 10 percre.
1: Így van.
0: Hát nyugodjunk szóval békében, kollégák.
1: Ma egész idő alatt ilyen furcsa zenék mennek, hogy a hallgató is tudja, hogy lehet másképpen is zenélni, nem csak úgy, ahogy megszoktuk. Captain of the town, I decided to extend asylum to certain citizens.

0: far human kicks can go.
1: 2:15:37, tilos rádió szappanapora helyett Nagyváradra megyünk egy kicsit. Mielőtt, tehát még a múlt hét végén, tehát a múlt hét közben, tehát még az esemény előtt már hír lett, hogy Nagyváradon nem igazán szeretné a helyi városvezetés, hogy felvonul Pride legyen. És akkor az Európai Bizottság különféle biztosai egyfajta nyomást gyakoroltak, és az Európai Bizottság biztosai közül például a közösségi médiában fejezték ki szolidaritásukat a nagyváradi Pride résztvevőivel. A közzétett üzenetben ezt írták: miénk az egyenlőség uniója, ahol mindenki önmaga lehet, és azt szerethet, akit akar. Nagyvárad és bármely más európai város polgárainak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy békésen felvonulhassanak, kiálljanak azokért a jogokért, hogy együtt lehessenek, legyenek, és félelem nélkül éljenek. Kiállunk az LMBTQIA+ közösség mellett, írták. És különféle meleg, meg emberi jogi szervezetek úgy szintén egyfajta nyomást próbáltak gyakorolni Nagyvárad vezetésére, de nem segített rajtuk, mármint hogy a felvonulókon, és...
2: Még az Ilga Europe is, ami ugye a legnagyobb európai meleg szervezet, illetve az Iglió, tehát azért komoly.
1: Igen, és hát a város önkormányzata már évek óta akadályozza a Pride szervezőit. Tavaly is minden lehetséges útvonalat elutasítottak, és az esemény polgári engedetlenségként zajlott le, és jelentős bírságokat róttak ki a szervezőkre és néhány résztvevőre. A civil szervezetek szerint az ismételt korlátozások és szankciók azzal járnak, hogy a közösség láthatósága sérül a nyilvános térben, miközben Nagyvárad jelentős mértékben részesül az Európai Uniós forrásokból, anélkül, hogy garantálná az egyenlőséget, az elfogadást, amelyek ezeknek a támogatásoknak az alapját jelentik. Ez a cikk, amit most ebből olvastam egy-két mondatot, még a felvonulás előtt jelent meg.
2: Igen. Hát 25-én lett volna felvonulás, mert már 29-dik.
1: Nem lett volna, lett.
2: Lett, no.
1: Mintegy 200-an vettek részt szombaton délután Nagyváradon az önkormányzat által nem engedélyezett felvonuláson. A párciumi városvezetés tiltása miatt már a megszervezés előtt, ugye, ahogy idéztem, jelentős nemzetközi szolidaritást kiváltó menet a városháza előtt indult, ahol a csendőrök figyelmeztették a résztvevőket, hogy a rendezvény nem engedélyezett, és közölték, hogy emiatt megbírságolják őket. Az egyik tüntetőnek azt mondták, hogy 5000 lejes, az olyan 345 000 forint körül összeg, szóval ilyen bírságot fog kapni. A menet végül is csendőri kísérettel vonult végig. A résztvevők transzparensekkel, szivárványos zászlókkal, plakátokkal vonultak. Az egyiken a város polgármestere, a Pride-ot szintén tiltó Orbán Viktor, volt magyar miniszterelnök, és Vlagyimir Putyin orosz államfő társaságában ábrázolták. Az ombudsman szerint, mármint a romániai ombudsman szerint, a nagyváradi polgármester hibázik, ellenpéldaként említve, hogy Bukarestben, Temesváron, Kolozsváron, Jászvásáron lehetett Pride-ot tartani. Közölte, hogy megfigyelőként vannak jelen, hivatala elemzi majd a bírságolási jegyzőkönyveket, és az, hogy miként tudnak intézményes segítséget nyújtani. A felvonulás beszédek követték a városháza előtt. A rendezvény tiltásra viszonylag nagy sajtóvisszhangzott vont maga után. A szervezőket az Európai Bizottság több biztosa, több ország diplomáciai képviselete, Párizs és Budapest főpolgármestere a szolidaritásáról biztosította. Egy nappal a felvonulás előtt a nagyváradi egyházi előjárók, köztük Böcskei László római katolikus püspök és Bogdán Szabolcs János királyhágó melléki református püspök közös közleményt adtak ki, amelyben a rendezvény nem nevesítve az emberi méltóság tiszteletére és a gyűlölet elutasítására szólítottak fel. Azt is leszögezték, hogy a homoszexuális kapcsolatok összeegyeztethetetlenek a keresztény tanítással, a szexualitás másrészt pedig férfi és nő közötti mély közösség kifejeződéseként határozták meg. Na, hát nem tudom, csodálkoztál-e az információkon?
2: Azon főleg, hogy már hány városban van Pride Romániában, ezt nem gondoltam, hogy
1: igen.
2: Ilyen kisebb helyeken is viszonylag relatíve kisebb.
1: Így van, és hát sajnos ugye Nagyvárad úgy tűnik ki ebből a színes képből, hogy van, de itt nincs, nálunk lehet tiltani. Mert itt tudom, én egy másik cikkben olvastam, hogy 80 vagy 111 alternatív útvonalat ajánlottak fel,
2: igen,
1: a szervezők,
2: sokat, igen.
1: Hogy, és egyiket se fogadták el, tehát hogy láthatóan eldöntötték, hogy ezt nem, és akkor onnantól kezdve a dolog így működött. És mondom, ez a két egyházi személyiség, a két püspök kinyilatkoztatása is, nem tudom, szóval jó lenne az egészet végigolvasni, mert ugye ez egy kiragadott egy mondat, mert ugye az egyik mondat arról szól, hogy de hát szolidaritás van meg a szeretet, a másik az de a homoszexualitás akkor sem fér bele a mi világlátásunkba, vagy nem tudom, szóval nagyon furcsa ez, mert úgy belegondolok, hogy vannak olyan egyházak Nyugat-Európában, ahol immáron leszbikus, illetve homoszexuális, LMBTQI plusz kategóriába tartozó ember a lelkész, vagy éppen
2: igen.
1: Püspökök,
2: igen.
1: Vagy mit tudom én, Svédországban például az egy nagy fegyvertény volt, hogy a svéd kvázi államegyházat betöltő, most nem tudom melyik felekezet, hosszas viták után végül is abban állapodott meg, hogy ahogyan régen Magyarországon is volt, hogy az egyházi esküvő kvázi elegendő az állami esküvőnek. Tehát, hogy nem volt kötelező, vagy tehát, hogyha valaki az egyházi esküvőjét megtartotta, onnan vihetett egy igazolást.
2: A család jogilag onnantól.
1: Jogilag érvényes volt, és utána a házassági anyakönyvet, tehát nem kellett külön kijelenteni, és így tovább.
2: Nem volt külön polgári esküvő.
1: És Svédországban ugye sikerült elérni azt, hogy ugyanez megvalósuljon, tehát hogy az egyházi esküvő ugyanolyan esküvő, az azonos neműek egyházi esküvője, ugyanolyan súlyú, jelentőségű legyen, mint a külön neműeké. Hát ez van. Itt tartunk, van még, hogy mondjam, dolgunk.
2: Én azt gondolom, hogy ott is lesz egy olyan változás, mint itt Magyarországon történt Nagyváradon, csak városi szinten, hogy elege lesz a lakosságnak ebből, és egy teljesen más összetételű önkormányzatot és polgármestert szavaz majd meg, akkor ezek változni fognak.
1: Így van.
2: Muzsika?
1: Utánprojekt.
2: Beszéltünk, meséltünk most.

el mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a uno me servirá.

0: És ha minden igaz, akkor a telefonvonal túlsó végén van egy vendégünk, Konicsár Ádám, akit azért hívtam fel, most éppen nem vagy Magyarországon, de ez a korszerű technika ugye már nem akadályoz bennünket, mert hogy a két hét múlva már, amikor jön a következő szappanopera helyett, akkor te igen vastagon a Sziget Magic Mirror sátrában fogsz tevékenykedni. Ugye jól sejtem én ezt?
1: Igen, sziasztok, és köszöntök mindenkit. Igen, remélem, hogy jól hallatok.
0: Tökéletes, mint hogyha a szomszédban lennél, de komolyan.
1: Igen, pedig az erdélyi fenyvesekben vagyok.
0: Szóval de jó neked.
1: A szomszédban. Na. De igen, két hét múlva ilyenkor már egyáltalán nem fogok itt fázni a 13 fokban, bár remélem, hogy a szigeten nem lesz majd annyira meleg, de ezután is üzenem mindenkinek, hogy a Magic Mirrorban amúgy is az a, szerintem az egyetlen ilyen igazán hűtött sátor a Sziget Fesztiválon, szóval már csak ezért is megéri bejönni, de hát van millió más dolog is.
0: Igen. A Human Online-on ugye a következő címmel van egy nagyon tartalmas és nagyon részletes beszámoló arról, hogy vagy egy ilyen ajánlat, Magic Mirror Palestine Electropop, Trans Légtorna és Latin Queer Kabaré is lesz. Meg lesznek beszélgetések ezeket, ezeknek vagy te a szervezője, vezetője, mindenese?
1: Így van. Idén nagyon, igazából minden évben nagyon diverz és nagyon színes programkínálatunk van, és azért nagyon régóta törekszünk arra, illetve hát itt nem akarok a magam nevéből beszélni, mert ez inkább Újvári Pintér György munkája, aki ugye a sátornak a vezetője, hogy minél színesebb program legyen, és igen, itt lesz valóban előadások, koncertek, zene, buli, de ezekről majd szerintem azért kicsit jobban bele tudunk menni, illetve hát van, amiről én a legtöbbet tudok beszélni, az pedig minden nap délután 4 és 5 között a Mirror Talks, ami pedig társadalmi, illetve queer témákat dolgoz fel, idén is, már nem is tudom hányadik éve, de sokadik éve.
0: És hát a Sziget is nem tudom, hányadik éve megy, de az is nagyon sokadik éve.
1: Igen, már mindenkinek megvan a maga kis ritmusa a Szigeten a szervezők közül is. Pont beszéltük Újvári Pintér Györggyel, akit én csak Zsorzsnak nevezek a barátaival együtt, hogy azért már van egy nagyon jó ráérzésünk arra, hogy mire van szükség. Ettől függetlenül azért minden évben meg kell újulni, szóval szerintem a Magic Mirrornál, illetve a Magic Mirroron belül is a Mirror Talks esetében rendkívül fontos az, hogy nagyon nyitott szemmel kell járnunk az egész világban, és hát a nézők, illetve akik betérnek a sátorba, ők ugye ott egy hetet, vagy hát most jelenleg 5 napot tölthetnek ott velünk, de erre azért egész évben készülünk, és egész évben nyitott szemmel járunk, hogy éppen mik azok a témák, amik fontossá válnak, éppen melyik országban mi történik, illetve hogy éppen a világ melyik pontján ki hogyan fejezi ki a queer identitását, és hogyan dolgozza azt fel, akár a zenéjén keresztül, akár valamilyen koreográfián keresztül, úgyhogy itt azért van egy folyam, itt nem tud egy rutin kialakulni.
0: Világos.
1: Igazából, mert tényleg folyamatosan változik a világ, folyamatosan egyre színesebb a világ, ahogy a társadalom változik, annak egy tök jó lenyomata az, ahogy a közösség, az LMBTQ közösség gondolkodik magáról, és hát ezt minden évben próbáljuk minél up-to-date-ebb módon átadni a közönségnek.
2: Csak beszúrom, hogy 1993-ban indult a Sziget, 33 éves, csak a 2020-as és 21-es covidos esztendő maradt ki.
1: Igen, azok és az elején még vagyunk, hogy számoljuk.
0: Bőségesen jelen volt a politika, meg jelen voltak a politikusok, és az elmúlt sok éves tendencia az, hogy kopik ki a politika a Szigetből, a programokból.
2: Baj ez vajon?
0: Ami nem baj.
2: Csak Ádám, szerinted baj ez?
0: Annó annak idején, hát csak azért mondom, mert hogy Ádám, én szerveztem ezeket a délutáni beszélgetéseket, és ott tényleg sokat kellett politikusokat is hívni, meg lehetett. Most meg nem igazán. És ezzel sincs semmi baj. Sőt.
1: Hát mi politikusokat nem hívunk, való igaz, ettől függetlenül szerintem továbbra is amúgy a Magic Mirror az valamilyen szinten a legpolitikaibb helye a szigetnek, de ez nem azért van, mert ott politizálnánk, vagy azért, mert én politizálnék a beszélgető társaimmal, vagy azért, mert bármelyik előadónk vagy művészünk politizálna,
0: maga
1: hanem
0: egész
1: egyszerűen olyan szintre emelkedett a világ, hogy maga a közösség lett átpolitizálva. Szóval az, hogy a közösség gondolkodik magáról, nyilatkozik magáról, az, hogy egyre hangosabban és egyre nagyobb közönség előtt teheti ezt például a social média miatt, az nyilván azt szülte, hogy a társadalom is többet foglalkozik velünk, többet foglalkozik ezekkel a témákkal, és hogyha a társadalom többet foglalkozik ezekkel a témákkal, az valamilyen szinten már politikává válik. Úgyhogy bár mi például a Mirror Talkson én nem hívtam politikusokat, ettől függetlenül ma Magyarországon, akár egy külföldi, akár egy magyar közönség előtt, de mindenképpen egy magyar színpadon beszélni Pride-ról, transzjogokról, különböző szexualitásokról, az valamilyen szinten politika. De én azt mondanám, hogyha LMBTQ-okról beszélünk, az számomra mindig a szeretet politikája, úgyhogy ez egy jó politika, mert csak arról beszélünk, hogy legyen mindenki egyenlő, és tiszteljük egymást, csak különböző formákban, különböző módokon.
0: Hát tulajdonképpen az előző 1,25 percben elmondtad, hogy nagyjából milyen témák lesznek. Jól érzékelem ezt?
1: Igazából az idei témaválasztás szerintem, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon-nagyon várom, hogy megint ott üljek majd a színpadon, mert egyrészt azért, mert megtiszteltetés a te helyeden ülni természetesen, másrészt pedig azért is, mert idén nagyon-nagyon struktúráltuk, nagyon-nagyon jó struktúrát találtunk ki a Mirror Talksnak, és idén nagy fellélegzés lesz az, hogy azt tudni kell, hogy az elmúlt 2 évben, mióta ugye ez a propaganda törvény van, a Mirror Talks volt az egyetlen egy program az egész szigeten.
0: Ki kellett tenni az?
1: Egy darab óra, amikor ki volt rakva a Magic Mirror ajtajára ez a 18-as karika.
0: Igen, szürreális.
1: Hiszen olyan dolgokról beszélgettünk, hogy gender, meg ilyenek, úgyhogy nekünk piros karikázni kellett magunkat. Idén minden bizonnyal ez le fog kerülni, úgyhogy szabadabbak leszünk, de hát azért nyilván eddig is szabadok voltunk, meg eddig is szabadon nyilvánítottunk véleményt, és ebbe az új struktúrába pedig úgy gondolkodtunk, hogy mindenképpen belevettük azt, hogy Magyarországon is új szelek fújnak. Ugye itt volt egy rendszerváltás, ami bár egyelőre az LMBTQ jogokra még nem volt külön specifikusan hatással, ettől függetlenül szerintem mindannyian érezzük, hogy most van valami esély a levegőben, hogy most van valami új energia a levegőben, hogy valamilyen szinten egy új ország és egy új éra születik. És hát közben pedig a világon is folyamatosan egy új érát figyelhetünk meg, hogy egy új időszaka születik annak, ahogyan gondolkodunk magunkról, ahogyan gondolkodunk a szexről, a genderről. Úgyhogy igazából ebben a 5 napban beszélgetünk majd arról, hogy milyen is ez az új queer Magyarország, hogy milyen volt eddig queernek lenni Magyarországon, és hogy mit várunk attól, hogy milyen lesz a jövőben queernek lenni Magyarországon. Illetve itt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a kiinduló pontunk az, hogy ez a rendszerváltás megtörténhetett, ahhoz kellettek a queer emberek, ahhoz kellett egy Recorder Pride, ahhoz kellettek a queer tüntetések, szóval itt azért ezt az új országot mi magunk is megteremtettük. De például már beszélünk arról is, hogy milyen új időszaka van arról, ahogy a szerelemről és a szexről gondolkozunk, leginkább a fiatalok,
2: izgalmas.
1: Új szexualitás kapcsolati forma jelenik meg, és hogy ezek hogyan jelennek meg, ezek hogyan kötődnek össze, ezekről hogyan kell gondolkozni, de ugyanígy új korszakát éli a gender, ahogy a nemünkről, vagy a társadalmi nemünkről gondolkozunk, ahogyan a dragről gondolkodunk, illetve hát majd az árónapon, szombaton pedig majd arról fogunk beszélni, hogy milyen fajta új forradalmak vannak, hiszen hogyha megnézzük a mostani 10 éveseket, vagy 20 éveseket, ők azért már teljes egészében más, hogy lázadnak a rendszer ellen, mint például mi tettük, és hogy milyen új jövője van ezeknek a kis társadalmi harcoknak, és annak, hogy hogyan tud ez az új generáció építkezni egy jobb társadalom, egy jobb világ, vagy egy jobb Magyarország felé.
0: A Sziget is azért ragaszkodik a hagyományokhoz, és szerintem a Magic Mirror is, hogy a komoly és fontos beszélgetéseken túl a buli, a szórakozás, a is jelen legyen, mégpedig olyan színvonalon, hogy bárkit bevonzon, az érintetteket is, meg a nem érintetteket is. Tehát egy nagyon minőségi kulturális program van kibontakozóban. Ez a hagyomány, tehát ez így lett kitalálva annak idején, és azóta is ez nagyon fontos. Hogyan találódik, azért most már te is lassan belelátsz, hogy hogyan formálódik, hogyan találjátok meg azokat az embereket, azokat a csoportokat, azokat a fellépőket, akik aztán megteremtik azt a hangulatot, hogy ott az egy nagyon különleges hely.
1: Igen, itt van egyfajta szólásmondás a szigeten, ami szerintem egy nagyon komoly megtiszteltetés, és közben pedig egy nagyon komoly kihívás és felelősség is a Magic Mirror számára, hogy mindig a külföldiek, illetve a magyarok is mindig elmondják minden évben, hogy a Magic Mirrorban vannak a legjobb bulik. És ez szerintem már nagyon-nagyon régóta ez a mondás van, úgyhogy ennek meg is kell felelni. Hát itt mondom, egy egész éves komoly
0: menni kell aztán keresni.
1: Tessék?
0: Menni kell és keresni a új és új fellépőket.
1: Menni kell és keresni, és ezt is csinálja Zsors barátom, aki fesztiválokat jár, külföldre utazik, megnéz különböző előadókat, megnéz különböző szetteket, és így gyűjtögeti össze, hogy kik az. Ez igazából ez egyfajta ilyen művészi, kreatív szüret a világ körül, illetve különböző európai fesztiválok körül, hogy lássuk, hogy kik azok, akik most valami nagyon újat alkotnak, vagy nagyon jó bulikat hoznak. Illetve itt azért van lett egy nagyon-nagyon fontos része szerintem ennek a hagyományápolásnak, és ez is egyfajta új hagyomány már. Az elmúlt években a Fidesz álmok futása alatt elindult az, hogy egyfajta bezártságot kellett átélni a közösségnek, és egyfajta ilyen üldözése volt a közösségnek ezekkel a borzalmas homofób és transzfób törvényekkel, akkor azért nagyon fontos volt az, hogy a Sziget a magyar queer embereknek és a magyar queer szórakoztató embereknek, vagy a magyar queer előadó művészeknek is egyfajta ilyen safe place-t tudjon biztosítani. És ez már tavalyan is látszott, és idén is látszott, mert bár nagyon sok fellépünk van a világ körül, szerintem az például óriási szó, hogy minden este majd a Anybody Walking fog magyar ballroomot tartani a szigeten, és minden nap lehet majd magyar emberekre és magyar emberekkel bulizni. Úgyhogy itt azért a külföldieknek is meg tudjuk mi mutatni magunkat, illetve hát természetesen ilyen szinten pedig maga a Sziget is tudja támogatni a magyar queer előadókat és a magyar queer kultúrát, amivel mindenki jól jár, mert a közönség egy jót bulizik, a magyar queer művészek pedig végre megmutathatják magukat.
2: Úgyhogy egymásnak is, közönségnek is, igen. Hány személyes a sátor, csak egy rövid gonosz kérdés körülbelül az ülőhely?
1: Hát ezzel jó nagyságrend. Kérdezel, erre lehet Zsors tudna a választ.
2: Nagyságrendileg. Tehát bátran azért
0: hát attól függ, hogy az ülő részekre gondol az igen. ember, vagy a táncparkettet is.
2: Hát
0: vagy
2: az nehéz megsatszolni.
0: Mert az néhány száz, szóval emlékszem, hogy azért voltak olyan bulik, hogy azért ezertől több ember is be tudott szuszakolódni.
1: Meg hát egy idő után azért a tánc, azért maga a színpad is táncparketté válik. Mindenkinek felhívnám a figyelmét, és ez tök jó, hogy mondtátok itt a Magic Mirror befogadó létszámát, mert idén is nagyon-nagyon jó lesz majd a main song természetesen, mindegyik main song, mert most már több main song is van, és ezek azért az első két napban mindig nagyon el szoktak híresülni, és ott azért már mindig nagyon korán elkezdődik a sorban állás, és ott általában így este látszódik is, hogy a Magic Mirror előtt van egy óriási tömeg, aminek sajnos általában csak egy részét tudjuk aztán beengedni. Szóval, hogyha valaki például meg akarja nézni a House of Circus-t, akik zseniális külföldi drag előadók és elképesztő show-t csinálnak, akkor ők azért mindig számoljanak azzal,
0: időben hogy kell beállni a sorba.
1: A nem csak belebotlik az ember, hanem hát oda kell menni, és ezt ki kell várni.
0: Hát így jártunk, így járunk, így fogunk járni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad, aztán majd levonjuk a konzekvenciákat, meglátjuk, hogy milyen volt. Jó? Oké. Köszönöm szépen, további köszönöm kellemes szépen. Pihenés
1: majd
0: még
1: ezért, aztán...
2: Jó munkát, imádom a könyvedet, olvasom, szia.
0: Ott lesz.
1: Oh, Köszönöm szépen. Jó. Azt megvegyétek meg. Köszönöm szépen.
2: Ciao.
0: Kanicsár Ádámot, a Magic Mirror beszélgető programjának szervezőjét hallottuk.
2: Aki egyébként LMBT újságíró sok éve, tehát onnan is ismerhetjük.
0: Így van. 2.15.37. Programozzunk még?
2: Zenéljünk egy picit, aztán egy mondjuk egy rövid zene, és akkor átlapozok a program ajánlóra.
0: Jó.

0: Rák. Van egy hírünk még, ami sajnos a papírok alá keveredett, és elnézést. Hát a berlini Pride-on, ami hát elég nagy volt, ugye a záró bulián a Tiergarten közelében késeléses, illetve gépjárműbe belehajtásos, majd késeléses terrorcselekmény történt sajnos.
1: A származású nőt rögtön meghalt, sokan megsérültek.
0: Súlyos sérülésekkel, igen.
1: És aztán elmenekült ez a jó ember.
0: Már az elején iszlamista támadásnak minősítették, ő egyébként Németországban született és fölnőtt iszlamista fiatalember. Igen. Ami számomra mindig döbbenet, hogy ott nő föl abban a kultúrában, és mégis.
1: És hát rátámadt az őt elfogni akaró rendőrökre.
0: 24 órán belül megtalálták, vagy 48. Még mert őket is megtámadt, és elhunyt a támadó. Szomorú a történet minden igen, szempontból.
1: A háttér szolidaritási nyilatkozata is megvan. Tehát ilyenkor mit lehet mondani? Szörnyű. Ebben a világban élünk. Majd meglátjuk.
0: Velük érzünk. Viszont utolsó percekben a programajánlónkra rákanyarodunk. Kanicser Adam András már említette ugye az idei Szigetet, ott a Magic Mirror sátor csodálatos programját, ám de az összes LMBT szervezet, szintén LMBTQIA szervezet ismét kint van, folyamatosan sátrak.

0: hanem LIFT, azaz Leszbikus Identitások Fesztiválja.
1: Kicsit később, október,
0: nagyon messze van még, igen, igen. Viszont vannak határidők, mert hogy mindenféle pályázati lehetőségeket nyitottak a labrisz.hu oldalon.
1: Az egyiket már ismertettük.
0: Megnézi az ember, akkor igen. Lehet irodalmi, ilyen művészet és...
1: Azok jó, egy hónap előtte lejárnak, hogy még tehát, gyorsabban, hogy legyen
0: ezeket érdemes
1: bírálni.
0: Megnézni, és hogyha részletekbe akar menni az ember, akkor ajánljuk, hogy menjen el az augusztusi labrisz piknikre, ugyanis szintén az oldalon olvasható, hogy több visszajelzést kaptak, hogy szeretnék, ha több piknik lenne. Így is lett, a szokásos helyen várják a érdeklődőket augusztus 9-én vasárnap 11 órától, ez a Margit sziget a volt Holdudvar utáni első nagy rét. Szintén a Labrisz oldaláról meg lehet nézni, ott megvan egy Google Maps térkép, hogyha valakinek az kell, de megfogják a 26-os busz parkmozi megállójától sétáljatok a pesti oldal felé az Árpád híd irányába, és kb. 2 perc alatt megtaláltok minket egy nagy fa alatt a rét szélén, szivárványos és vagy labrisz zászlóval. Ugye a 16. lift lesz, Bosszi-e vagy?
1: Igen,
0: vagy
1: ez az idei motto, jó pofa
0: közösség.
1: Tart még a kampány, hogy velünk küld be a történetet, kampány a háttértársaságnál. Ennek az a lényege, ugye a 2 héttel ezelőtti adásban Dombos Tamás el is mondta már, hogy írásos vagy videós történeteket névvel és név nélkül is lehet egy űrlapra küldeni. Ez a háttér.hu oldalán megtalálható. Július 31 a beadási határidő, tehát még van egy pár nap, hogyha valaki elkészült vele, vagy gondolkodik, hogy beküldjön valamit, aztán hát ha.
0: Igen, és akkor találtam még egy programot, az Labrisz programok az Ördög Katlan Fesztiválon. Ez Nagy Harsányban lesz a Bölcsész udvarban, Toronyban, a Toronyban. Ezek ilyen klasszikus helyszínek. Augusztus 4. és 8. között a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Kontroll Stúdió Filmegyesület mozgóképes munkáiból és egyéb állományi anyagaiból összeállított internatív kiállítás lesz az Ördögkatlan Bölcsész udvarában. Beszélgetés augusztus 5-én 20:30-tól a Bölcsész udvarban. Sándor Bea részt vesz egy színházi szakmai beszélgetésen Shakespeare Szent Iván éj álom című drámájának queer inspirációjú átdolgozásáról. Meg lesz filmvetítés, és ha már filmvetítés, akkor minden szentnek maga felé hajlik a keze.
1: Én sejtem, ha itt van bekészítve a monitoromra, de mondjad te.
0: Ez a meleg férfi, aki
1: így van, a 444 mozi keretében, tehát 444.hu-n megtalálható, ingyen bérmentve. Végre már nem csak moziban, aki lemaradt így róla van. A 2015-ös.
0: És ráadásul angol felirattal, hogyha valaki külföld.
1: Takács Mária filmje, említsük meg a rendezőnöt.
0: 10 éves ez a film.
1: Igen, hát 11, meg 2015.
0: Bejött ki,
1: igen.
0: És hány évet
1: hát a forgatás meg 2 év volt, ugye, körülbelül?
0: Igen, tehát, hogy ez egy régi szép idő.
1: És elárulom, hogy velünk is forgattak egy rövid szakaszt, így generációsan, csak az már nem került be. Te szerepelsz amúgy, de azt hiszem talán a rádióval kapcsolatban.
0: De emlegetve vagyunk, és akkor igen. Volt bevágás volt.
1: Igen, tehát, igen. De hát azért volt egy jó órás interjú velünk, hát ne azt se veszett el, majd ki tudja később
0: hát,
1: meg.
0: Az élet hosszú és bonyolult.
1: Viszont mi elköszönünk már a szappanokba helyett, vagy immár figyel minket a stúdió üvegajtaján át, a Posztolja témájú műsor gazdája Vosztoké, 2 hét múlva jövünk.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható, olvasható a PLO Swan nyomán, a Telexen.
2: Koalák kihalásának megelőzésén dolgoznak ausztrál kutatók, számol be róla a Qubit. A Queenslandi Egyetem szakemberei mély hűtéssel mínusz 196 Celsius fokos folyékony nitrogénben fagyasztanák le az állatok petesejtjeit és spermiumait, hogy azok akár évtizedekig éppen fennmaradjanak, és később mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombik eljárással egészséges utódok jöhessenek létre. A módszerre azért van szükség, mert a koalák számának csökkenésével egyre több egyedi, a környezethez való alkalmazkodás segítő gén tűnik el. Az ausztrál populáció egyes régiókban az 1990-es évek vége óta akár 80%-a is visszaesett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt, ráadásul tombol köztük a klamídia járvány. A kutatók vadállatkórházakkal együttműködve olyan koalákban nyerik ki az ivarsejteket, amelyek elpusztultak, vagy már nem képesek szaporodni. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 7:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
4: Vasztok.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Нет. Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
7: Я очередь за...
6: Точно такое.
5: Вот он.

0: Говорит Москва.
1: Что говорить Москва уже, непонятно даже.
2: Привет, сziasztok! Ez itt a Vasztok, Attilos Rádió posztszovjeti műsora. A mikrofonnál Vadim és...
3: Én pedig Gabriella vagyok, mai vendégünk Koprivad Nikolett, a Transtelex újságírója. Szia!
2: És ha mindig az vonalban is van?
4: Sziasztok! Jó
2: hallottam! Jaj, de jó!
3: Fú, hát én azt a definíciót olvastam rólad, hogy kárpátaljai származású újságíró, aki Sepsiszentgyörgyön él. Ez hogy sikerült?
2: Meg költő.
4: Hát úgy, hogy szerelmes lett és Sepsiszentgyörgyre költözött röviden. De egyébként előtte 10 évig Magyarországon éltem. Egyetemre mentem ki Magyarországra 17 évesen, és ott éltem Debrecenben, Budapesten, majd pedig a délalföldi tanyavilágban, és onnan vetődtem ide, Erdélybe.
2: Aztán.
3: De most már erdélyesen is beszélsz? Úgy hallom.
4: Igen, elkezdtem átvenni az A betűket.
3: És a kárpátaljai származás, ez mit jelent?
4: Munkács. Tehát ott töltöttem életem első 17 évét, és oda járok haza igazából.
2: A nem munkácsi, aki hirtelen kisebbségbe kerültek a műsorban.
3: Igen, ezt majd adáson kívül megbeszéljük, hogy nem egy iskolába jártunk, vagy mi.
2: Van köztetek 10 év.
3: Kinek a javára vajon? Na mindegy, ezt most hagyjuk is.
2: Ja. Na de, újságíróként viszont voltál kint többször terepen, mármint hogy hazai pályán és interjúztásokat, hogyan vannak háború idején Kárpátalján az emberek. Voltál Roma telepen, lánykori nevén cigánytelepen, és voltál...
3: Még lánykori nevén cigánytábor, nálunk ezt így mondják.
2: Na, még pláne, igen.
4: És nálunk mindkettőt használják.
3: És ezt mindig hozzáteszem, hogy ez még a monarchia találmánya, csak ott ugyannyira a végeken úgy maradt.
2: Kedves hallgatóink, mielőtt átváltanának a panásomú nyelvre ezek a jó emberek itt, azért kezdjünk egy kicsit beszélgetni is arról. Tehát, hogy van, tehát voltál a cigánytáborban is, és aztán beszéltél olyan emberrel, aki megjárta a hadak útját.
4: Igen.
3: Kettővel is, ugye?
4: Én ezt 1 éve kezdtem igazából el, úgyhogy még viszonylag új az életemben. Annyiban kijavítanálok, hogy szabadúszó vagyok, tehát a Transtelexnél csak közlök, de nem vagyok munkatárs. Igen, és 1 éve kezdtem el. Egy mentálhigiénés szakember, aki régen a hittantanárom volt, őt interjúoltam meg először, zsábejedített, és ez így nőtte ki magát ilyen mélyebb, hosszabb riportokká. Az egy viszonylag rövid anyag volt az Életem Fája Alapítványról. Kérdeztem ők, hát hadirokkantakkal, veteránokkal foglalkoznak, nekik szerveznek ilyen terápiás utakat, meg lovas terápia, meg medencébe viszik őket úszni, és innen indult ebből a témából.
2: Úgy, de nehéz ezt elképzelni. Tehát veteránokat úsztatnak, meg lovagoltatnak, vagy...
4: Igen, ilyen terápiás céllal, meg mennek velük természetbe, meg agyagoznak, tehát ilyen különféle foglalkozásokat tartanak nekik, rajzolnak velük, tehát kicsit így a művészeten, meg a természeten keresztül próbálják őket így visszazökkenteni, ha egyáltalán lehet ezt a szót használni. Mondjuk
2: újra kezdeni az életet velük tényleg, mint hogyha ilyen gyerektábor. A programját hallottam volna.
4: Van olyan veterán, aki aztán ennek hatására keramikából kezdett megélni. A háború, tehát miután leszerelt. Úgyhogy van, amikor ezért növi ki magát.
3: Beszéljünk majd részletesen cikkekről, de előtte kérdeznék lelki dolgokról. Tehát tulajdonképpen te haza jársz, mint különleges helyszínre. Ez hogy van?
2: Te hogy éled meg ezt?
4: Hogy élem meg? Igazából az elején nagyon furcsa volt egy háborús országba csöppenni, amikor 2022-ben jártam munkácson. Hónapokig nem is mentem igazából, nem tudtam, hogy álljak a helyzethez. Érdekes volt látni az alakulást, hogy miből mivé lett igazából. Voltak olyan utazások, amikor olyan volt, mint békeidőben, mintha mi sem történt volna, és mostanra jutott el odáig a dolog, hogy tényleg nagyon erős feszültség érződik a levegőben, egyre több a katonatemetés, a légiriadók is elég gyakoriak, a katonák, az elesett katonák arcképével van kiportrézva a város központja, úgyhogy ez egyre inkább valóságosabbá vált. Szerencsére áramszünetek most már nincsenek. Most már hónapok óta, januárban, amikor ott voltam, akkor még voltak gyertyafényes esténk, de mostanra kicsit ez normalizálódott.
2: A környéken bomba, drón, meg bármi ilyesmi azért nem volt nagyon. Szerintem az elmúlt 5 évben volt.
3: Hát tavaly augusztusban volt.
2: Meg
3: volt a gyár.
2: Meg a gyár.
3: Hát meg vannak azok, amik nem kerülnek bele a hírfolyamba.
2: Na, ezt akartam igazából kérdezni, hogy tehát ezekről mi hallottunk, de lehet, hogy voltak közben kisebbek is, amik csak közszájon forognak.
4: Nem tudok másról igazából. Ez az augusztusi volt a legdurvább, akkor tényleg ott történt valami. Megtört ez a Kárpátalja békeszigete elképzelés, de azóta nem hallottam. Uh-huh. A toborzások azok nagyon rányomják az ottani emberek mindennapjaira a bélyeget, ugyanis hát viszik ugye az embereket, toborozzák őket, és ezt a helyi lakosság nehezen viseli, sokan bujkálnak.
2: Vannak munkácson rokonaid is, közel ismerősök, volt osztálytársak, akikkel tudsz beszélni arról, hogy ővelük mi van? Vagy ez hülye kérdés
4: volt? A családom él ott. Édesapám, édesanyám, nagynéném. Nagyon nehezen avatnak be a mindennapjaikba. Azt hiszem, annyira hozzászoktak ez az egész helyzethez, hogy szinte így olykor rácsodálkozom erre, arra, és nekik ez már teljesen természetes.
3: Mi az, amire még rá tudsz csodálkozni?
4: Hát legutóbb, amikor otthon jártam, akkor például azon akadt meg a szemem, hogy ilyen hatalmas, nagy országútmenti plakátokra vannak kitéve a hősök portréi. Ez ilyen letaglózó volt számomra, egyébként teljesen érthető, azt hiszem, egy háborús országban, csak aki így ennyire kívülről jön, annak így megakad rajta a szeme.
3: Én nekem nagyon meglepő volt, de nyilván ez pozitív, de közben meg nem, hogy nagyon sok katonaságot népszerűsítő toborzó plakát van, amiken cicák vannak. Milyen harcos cicák?
2: Harcos cicák, igen.
4: Na, ez ösztönző.
2: Na jó. Figyelj, akkor kezdjünk bele egy kicsit abba, hogyan születtek ezek a dolgok, és mielőtt az első cikkedre rátérünk, jöjjenek a cigányok és az UFO-k.

0: és... Privét, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjet ügyi műsora. Az előbb a csodálatos Zdab-Sizdab, moldáv.
1: Én ezt másképp mondanám, de...
0: Hogy mondanád a Zdab-Sizdabot?
1: Belegondolom, még sose gondoltam rá, hogy moldávul hogy kell kimondani bármit. Csak olyan fura volt.
0: Ja.
1: Zdab-Sizdab.
0: Na, hello. Én milyen gördülékenyen mondtam? Na jó, és hát a cigánytábor is az UFO kapcsolatáról énekeltek.
1: És azért hallgattuk meg ezt a dalt, mert a Nikinek arról a cikkéről fogunk beszélgetni, aminek az a címe, hogy a munkácsi cigánytelepet az ukrán hadsereg toborzói elkerülik, de a háború elől itt sincs menekvés. Olvasható a Transztelexen. Én egy kicsit szeretném kontextusba helyezni. Van Ukrajnában a pszichológusok egy új fogalmat, egy kutatási területet is elkezdtek vizsgálni, aminek az a... Ez most nagyon bonyolult, na az a lényeg, hogy a 90-es évek gyerekei, tehát azok, akik a 90-es években voltak gyerekek. Most én a 90-es években voltam gyerek, és az én legjobb barátnőm a cigánytelep mellett lakott. A város két különböző végén laktunk, de nyáron minden nap egyikünk elment a másikhoz, aztán vissza. Ez egy ilyen röpke 6 kilométeres út, tömegközlekedés akkor még nem volt, vagy akkor épp nem volt. És mostanában így vesszük sorra a 90-es években. Bringán
0: vagy szamakát?
1: Szamaláb.
0: Szamaláb, oké. Okay.
1: És nagyon sokat beszélgetünk mostanában arról, hogy a 90-es években egy teljesen normális dolog, hogy 7 éves gyerekek 6 kilométert mennek oda-vissza napi kétszer. Na és hogy neki van egy olyan traumája, ami nekem nincs, hogy neki a cigánytáborom mellett közvetlenül el kellett mennie, és hogy neki ez is egy ilyen dolog, hogy az ő szülei nem nagyon gondolkodtak azon, hogy ez így oké vagy nem oké, és hogy benne van egy ilyen félelem mai napig, hogy ő például nagyon szerette, hogyha előtte megy valaki, vagy mögötte megy valaki, csak ne legyen egyedül. Hm. Szóval, hogy ennyire izolált. Most az, hogy ez a félelem nyilván egy 7 éves gyereknek minden félelemmel jogos, csak ez egy nagyon-nagyon izolált rész, és én mai napig soha nem jártam benn. Hmm. Tehát úgy, hogy most is minden alkalommal, tehát évente, nem tudom, 5-ször elmegyek hozzá, de soha nem jártam benn. Neked hogy volt meg ez a város rész a fejedben?
2: Igazából ez nagyon kívül esik azon a részén munkásnak, ahol én járatos voltam. Úgyhogy én most jártam ott először, megmondom őszintén, amikor ezt a riportot csináltam. Ez mindig egy szegregált terület volt, és erről csak úgy suttogva beszéltünk, és nem vitte arra utam soha korábban. Most pedig igazából, ahogy leírtam, teljesen elvágottnak tűnik a város többi részétől, és méregetnek ha belépsz oda, tehát hogy érződik ez a kicsit kinézésszerű dolog a levegőben, de ennyi, tehát semmi.
1: Tehát a toborzók ezért kerülik el?
2: Ugye Horváth Gáspárral beszélgettem, aki ennek a Romodrom munkácsi, a csehországi Romodrom szervezet munkácsi részlegének a koordinátora, és ő azt mondta, hogy azért kerülik el, mert hogy nagyon hamar verbúválódnak a cigányok, a romák, hogyha megjelennek a toborzók, tehát hogy félnek tőlük, mondhatni, és megvédik egymást, nagyon-nagyon összefogás köztük. Viszont még így is voltak esetek, hogy elvittek embereket onnan, úgyhogy szerintem ez esete válogatja.
0: Hmm. Most úgy képzelem az alapján, amit mondasz, mint a New York-i filmekben, amikor bronzba betéved valami fehér ember, és vagy legalábbis a 80-as évek, 90-es években játszódó jelenetekben, és akkor összeállnak a fekete srácok, és megbeszélik, hogy többet ide ne gyere.
2: Nekem igen, az... igen, viszont így is benne van a pakliban. Mondjuk munkás szerte, meg szerintem Kárpátalja szerte eléggé. Hát egyre ismertebb jelenség ez, sajnos.
1: Hmm. Az jutott eszembe, hogy egy csomó ilyen háborúval kapcsolatos szimbólum lett, mint a macskák, vagy a napraforgó, vagy a kakas alakú korsó, amit túléli a bombázást. Ez egyik ilyen, ami pólón is megjelenik, az egyébként szerintem valós sztori, mert hogy annyira egyébként életszerű, hogy a cigányok az ellopták a tankokat, vagy hát így alkatrészre szerelték az orosz tankokat, amikor
0: vonultak,
1: tehát úgy Bucsa környékén.
0: Ja.
2: De egyébként sok cigánytemetés is van, illetve most láttam egy videót, hogy egy 7 gyerekes apukát is elvittek, és ott nagyon nagy visszhangot váltott ez ki, mert ugye elvileg nem lehetne több gyermekes, tehát nagy családost elvinni, úgyhogy vannak ilyen kis zicserek. Hmm.
0: És mi derült ki az interjútból, a beszélgetésedből? Mondjál, mesélj egy kicsit arról, hogy...
1: Azoknak, akik nem olvasták a cikket egyelőre.
0: Igen.
2: Igazából a Romodrom központ tevékenységére szerettem volna kihegyezni ezt a riportot, akik mély szegénységben élő romákkal foglalkoznak. Ez az alapítvány, és ez a központ, ez 2023-ban nyitotta meg kapuit, szociális munkásokból, 2 tanárnőből, illetve szakácsokból áll, és ide minden nap mehetnek a roma gyerekek, tanítják őket írni, olvasni, megfürdetik őket, illetve száraz élelmiszert és higiéniai cikkeket kapnak havi egy alkalommal. Úgyhogy ez már nem csak gyerekeknek szól, hanem minden rászorulónak a környéken, roma származású rászorulónak, és igazából ez a felzárkóztatás a cél. Ilyen 10-12 éves gyerekek is vannak ott, akik sosem jutottak el az iskoláig. Gáspár elmondása szerint nem egyszeri, hogy akár azért, mert nincs mibe öltözniük, nincs váltóruhájuk. Tehát létminimum alatt élnek ezek az emberek, és ez a központ, ez ott van Baraktelepen, és ebben segíti őket is, és vannak, akiket regisztrálnak ezután iskolába. Úgyhogy ilyen szempontból vannak sikertörténetek. Igen. És akkor ezen keresztül kicsit a romaságra is kitértem a cikkben, a helyi romaságra, mivel foglalkoztak, ugye a kereskedelem volt nekik a háború előtt a fő tevékenységük, van is egy piacuk ott a Franka utcán, és most pedig ugye megfordultak a hagyományos szerepek, és a férfiak általában otthon vannak, elbújnak, mert hogy 6 kötelesség miatt, és az asszony vált fenntartóvá, és így nekik ugye az lenne hagyományos, hogy a férfi tartja el a családot, és ez így most felborult, illetve sokan külföldön próbálnak új életet kezdeni, de mint elmondta Gáspár, nem tudnak megtapadni külföldön, néhány hónap után általában visszajönnek.
0: Milyen nyelven beszélnek?
2: Magyarul.
1: Igen, de egy ilyen
2: 78%-uk nem is tud ukránul beszélni.
1: Egy ilyen különleges beszédmódjuk van.
0: A pannásomuse, tehát magyar egyszerűen.
2: Pannásomuse, annyira nem. Szerintem van az a 20-30%, aki már igen, aki már inkább beilleszkedett, felzárkózott, de sokuk nem. Ezt a így jön nekik a magyar iskola általában az opció.
1: Ezt a tanulásra. Bocsánat, csak egy kicsit csúszik ez az egész. Csak azt akartam mondani, hogy nagyon jól visszaadtad írásban azt, hogy van egy ilyen jellegzetes magyar beszédmódjuk. Szinte még más.
2: Igen, ez az ígyezés, ez a fogik, kapik.
0: Nagyon jó.
2: Ez a beszédmód, igen, ezt meghagytam, mert ez egy nagyon szép ízt ad, egy ilyen archaikus beszédmód.
1: Ráadásul ez a cikk, meg a többi is nagyon hosszú, és szerintem én ezt nagyon, nagyon bele tudtam mélyedni. Csak kertcsinálóként.
0: És igen, és az interjúknak ez az egyik szerintem fő értéke, vagy fő íze, hogy próbáltad visszaadni a nyelvileg is az interjú alanyoknak a sajátos nyelvhasználatát. Ugyanez
2: igen, a... vannak alanyok, például Igor, a katona, akikben interjú voltam, hogy csak egy olyan 20%-át sikerült, mert annyira érdekesen beszélt, tehát egyrészt ponásomú beszélt, másrészt rengeteg zsargont és szlenget használt, Tehát ott, ha nem kérek segítséget valakitől.
0: Jó, a slang szótárt használtál, érte?
2: Aki érti ezt a slang szótárt, akkor esélyem sem lett
1: volna. De milyen slang?
2: Hát ilyen utcanyelvszerű.
1: De ilyen katonai, vagy...
0: Hát meg helyi. Hát hogyha a, helyi, azt, mondta, hogy, helyi. Azt mondta, hogy csíkos az elmegyógyintézetre.
2: Aha. Mondjuk ezt nálunk mindenki annak mondja. Mert csíkos gorondon találhatunk.
0: Jó, de hát... Jó, ez semmi. Rajtatok kívül ezt nem értenék.
1: Ezt is
2: de amúgy igen, rajtunk kívül ezt nem. Ezért szükségesnek látom néha megjegyezni.
1: Na jól van, mielőtt belemegyünk Igorba, zenéljünk egyet, és utána jöhet Igor, a festő.
0: Jó.
1: És a következő zenéről mondasz valamit, hogy miért pont ezt választottad?
0: Nem, majd utána.
1: Oké, akkor zene.

0: Jaj, privétjék, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjet így műsora, és most megkérdezik tőlem azt, hogy miért ez a szám, és mi ez az egész. Az a helyzet, hogy jó pár
1: éve... Nem érzem magam hasznosnak.
0: De jó pár éve ezelőtt a Dzerzsinszki Beat nevezetű zenekar nagyon sokat szerepelt a mi műsorunkba. Egy furcsa módon Wojciech Dzerzsinszki nevű énekes Szlovákiából volt ennek a zenekarnak a vezetője, és énekelgetett, és aztán a legeslegvégén 2017-ben, amikor megszűntek, akkor derült ki, hogy igazából ez egy művésznév volt, ez egy ukrán srác, aki csak kitalálta magának ezt a poszt, hogy ő egy szlovákiai srác, és onnantól kezdve...
1: Ez majdnem olyan, mint a te pseudo-erdélyiséged. Nem?
0: És akkor 2018-tól meg elkezdte az Advokáti nevű zenekarát csinálni, aminek a dalát hallottuk az előbb. Csela volt, vagy mi volt?
1: Csela.
0: Csela, egyszerűen még.
1: Méhecske.
0: És a videoklip, amit mindenkinek ajánlok, nézzétek meg hozzá, hogy egészen durva, ilyen kicsit testhorrorba átbillenő videoklip tartozik hozzá. Mindezt nyomta egészen a háború durvábbik szakaszához, tehát 2021, és akkor onnantól kezdve meg alakított egy olyan zenekart, igazából egy egyszemélyes vállalkozást, amiben ukránul énekel diszkóritmusra. Ebből is fogunk majd hallani később, nem most, majd két-négy-hat hét múlva.
1: Szuper.
0: Olyat is hozok. Na, de ez volt Dzerzsinszki Beat alias Advokát.
1: Akkor beszélgessünk Igor Panicevről, a festőről. Következő nagyon belemélyülhető interjú, és én közben elindulok és átváltok online-ra, úgyhogy tedd fel a kérdést.
0: Szóval Igor, ugye az interjúból az, hogy miket festett Zsenge ifjú korában, az nem nagyon derült ki, a háborús kalandja volt az izgalmasabb. Ezért gyorsan megkérdezem, mint egy ilyen Agatha Christie regényben, hogy a poént a végéről, hogy amit nem írtál meg, és visszatért a festészethez, vagy kész?
2: Igazából rendszeresen oszt meg festményeket, viszont ő neki végül máshogy alakult az életet, ő kovács műhelyt nyitott, és ő civil életben az. Annyi, hogy nagyon-nagyon remek festményei vannak, és azt hiszem most kapcsolt rá igazán a festészetre. Tehát, hogy ez egy folyamat nála most, hogy visszatérjen ehhez a vonalhoz.
0: Igen, mert ugye a fényművészeti iskolát végzett, hogy ez szerepelt az interjúban, hogy...
2: A képzőművészeti akadémián igen vasművészetet tanult. Tudtommal nem volt még kiállítása. Szerintem most már
0: érik egy jó kiállítás neki, de hát nem ezért volt izgalmas a sorsa. Na, őnál aztán végképp az egyik első kérdés, hogy milyen nyelven beszéltetek, tehát vele panásomú próbáltál kommunikálni.
2: Panásomú, igen, annyi, hogy én 2013 óta nem élek otthon, úgyhogy fordítói segítségre szorultam.
0: Ja,
2: nála különösen.
0: Hát, világos. Ez jó nehéz. Egyébként neked ez a panásamú nyelv, ez mennyire volt adott? A 13-ig ezt te kented, vágtad, vagy?
2: Nem, én mindig épp, hogy értettem magam ukránul, tehát, hogy nem adtak el, viszont bennem van egy nyelvi szorongás. Én a boltba is cetliben jártam, ahova le volt írva.
0: Felolvastad, hogy gyakuljuk.
2: Nem, azt éppen nem.
0: Jó, bugylászka. Okay.
2: De igen, hát gyerekkoromban, aztán nyilván fejlődtem a téren, viszont én magyar közegben nőttem fel. Uh-huh. A családom egy része ukránosodott apai oldalról, úgyhogy nálunk rendszeres volt az ilyen ünnepi asztalnál az, hogy elkezdődik magyarul egy sztori, és ukránul fejezik be, vagy oroszul fejezik be, vagy úgy beszélünk egymásra, hogy én magyarul mondom, és ő ukránul válaszol, úgyhogy egy ilyen...
0: És
2: ilyen
0: az asztalon közben egy gulyás, vagy egy bors gőzölgött?
2: Egy bors, vagy egy pilmennyi, igen. Ilyen,
0: na jó, így. Ezért érdekesen hangzik.
2: Az irodalmi ukránnal nincs gondom.
0: Már megérted, tehát hogy...
2: Igen. Most például volt egy interjú alanyom, egy hadikáplán, vele fog készülni a következő. Ő értett magyarul, én értettem ukránul, én magyarul feltettem neki a kérdést, ő ukránul válaszolt, és így kommunikáltunk. Viszont Igornál ez a ruszin és zsargon keveredés, ez tényleg gondot okozott.
0: Jó, de kicsit beszéljünk arról is, hogy mit is mondott. Tehát jelentkezett önkéntesnek, de akkor nem fogadták be, de aztán később levadázták az utcán, és elvitték úgy tornacipősen, ahogy éppen akkor ment a műhelyébe, és rövid észtországi kiképzés után fronton találta magát.
2: Így van. A Rivnei kiképzőtér, aztán Észtország, aztán pedig igen, Szlavjánszk, és onnan Bahmut volt az ő útja. Azt hiszem, hát 2023 februárjában vitték be, és 2024 tavaszán sebesült meg, és ezután munkácsra került. Most ott szolgál a hátvédben. Nyilván rehabilitációs időt követően. Meg hát nyilván előjöttek a PTSD tünetei, úgyhogy egy hosszabb rehabilitáción is átesett.
0: És az ugye elég belemenős volt az interjút, mármint hogy olyan dolgok is kiderültek, amik szerintem egy ilyen átlagosabb interjúban nem jött volna elő, hogy az is kiderült, hogy azt a kis pszichés problémáját megpróbálta alkohollal kezelni, és akkor erre majdnem ráment az élete, a kapcsolata, mindene, de aztán ebből megpróbál most, éppen most próbál kilábalni belőle.
2: Így van, azóta megszületett a kisfia, úgyhogy most úgy látom, hogy ez stabil. Sajnos elég gyakori hallom mentálhigiénés szakemberektől, vagy ez a hatikáplán is elmondta, akivel legutóbb beszélgettem, hogy nagyon gyakori sajnos, hogy alkohollal vagy drogokkal próbálják csillapítani.
0: Hát igen, majdnem minden vietnámi, poszt-vietnámi filmben, meg poszt-afganisztáni filmben, tehát ilyen nagyobb háborús nemzeteknek a feldolgozós filmjeibe ez ki szokott derülni, hogy nem lehet ezt csak úgy egyszerűen megúszni a háborút, hogyha az ember nem hal bele, akkor is hoz haza akkora pszichés sérüléseket, hogy azt józanul nem nagyon lehet feldolgozni.
2: Így van, és Kárpátalján nem igazán volt divatos ezelőtt a pszichológia, tehát a pszichológiai segítségkérés, és a mai napig vonakodnak tőle. Sokszor inkább elmennek gyónni, vagy elmennek templomba, vagy egy paphoz beszélgetni, mint hogy pszichológushoz forduljanak.
0: Hát vagy az a legegyszerűbb megoldás, ugye, ami be is következett, az a vodka.
2: Jó, igen.
1: Hát igen, meg igen.
0: Közben
1: fontos.
0: Bekapcsolódik Gabriella is a technika segítségével.
1: Nem tudom, hogy az előző hozzávetésen hallottátok-e, hogy mind időben, mind térben azért nagyon sokat túlélt, és nagyon durva helyeken volt, a legdurvább helyeken.
0: Hát az, hogy Bakhmut, igen.
1: A másik meg, hogy mondni ki.
2: Hát, hogy abban a klasszikus lövészárokharcban vett részt, ma már szerintem nagyon sokat változott már a háború módja is.
1: Tehát, ahhoz képest, ami akkor volt.
2: Igen. Tehát ő akkor azt kikötte nagyon durva.
1: A másik meg, hogy ugye nagy Ukrajna szinte nagyon sokat foglalkoznak a PTSD-vel, meg különböző rehabilitációkkal, illetve elkezdtek foglalkozni azzal, ami mondjuk az én dédapámat is érintette, hogy légnyomást kapott, és hogy ez az, amikor a robbanás miatt, hát a lökés hullám miatt mikroszinten sérülnek az agynak a sejtjei lényegében, és ez egy olyan tünetegyüttes okoz, amivel az első világháború óta van, de nem nagyon foglalkoztak, és úgy most mikorának kapcsán kezdtek el foglalkozni. Na, de mindez nagyon nem elérhető a végeken, ez az Kárpátalján.
2: Igen, ez még szerintem előttük áll, hogy ez ennek kicsit az elmélyítése, illetve elég uralkodik Kárpátalján ez a patriarchális családmodell, tehát a férfi a családfő az, aki rámondja mindenre az áment, és kicsit ez az erős férfi kép is
3: közrejátszik,
2: hogy nehéz segítséget kérni olykor.
0: Hát azért, ha jól értem a helyzetet, de Gabriella segíts ebben, hogy azért a 90-es éveknek ez a gazdasági válságos időszaka azért már erősen átalakította, vagy torzította ezt a patriarchális szemléletet. Tehát amikor a nők mentek el Olaszországba dolgozni, és abból a pénzből éltek a családok, az egy kicsit azért megváltoztatta ezt a hozzáállást. Gondolom
4: én. Hát én azt gondolom erről, hogy az egyenjogúság Ukrajnában nagyobb, de inkább azt jelenti, hogy mindenki keményebb. Nem tudom, Niki, te mit gondolsz erről?
2: Hát igen, eléggé benne van ez a keménység, illetve még a külföldi munkavállalásról annyit, hogy ez Kárpátalján egyébként is probléma volt már a háború előtt is, tehát rengeteg szétszakadt család volt, és erre jött rá ez a háborús helyzet.
0: Igen. És mindezek mellett, ha jól értettem az interjúdat, akkor a mi Igorunk, ő egy életvidám csávó.
2: Igen, igen. Én nem hittem volna, hogy egy ilyen dolgokat megélt ember ennyire vidáman tudja ezt előadni, tehát tényleg rengeteget nevettünk beszélgetés közben. És míg egyes interjú alanyokkal való beszélgetés után éreztem egy ilyen durva lelki terhet, tehát hogy így meg kellett emészteni, amit mondanak. Érdekes módon nála, pedig hát tényleg olyan megélésekről van szó, amik nem mindennapiak. Tényleg nem volt ez valószínű, mert rengeteget nevettünk és kacagtunk. A fekete humor az nagyon sokat segít a katonáknak, hogy átvészeljék ezt az egészet, tehát hogy tudjanak nevetni a helyzeten, és akár magukat vagy egymást is kinevetni.
0: Ez kemény, bár...
2: De ilyen túlélési stratégia, ezt másoktól is hallottam.
0: Az interjú nagyon filmszerű volt, mármint hogy amikor a lövészár jeleneteket mesélt el, az is úgy jött át, mintha ott lettem volna, és láttam volna a jeleneteket. Ezzel alapján persze azt képzeltem, hogy akkor akár ebből az interjúból, vagy megkérni, hogy Igort, hogy meséljen még bővebben a dolgot, és lehetne ebből egy filmet is csinálni, de nem gondolom, hogy ez egy vígjáték lenne, ez a film. Vagy egy ilyen nagyon sötét humor, az lehet, hogy belengené, de nem egy vígjáték.
2: Hát nem, viszont tényleg üdítő volt ilyen szempontból maga a kisugárzása ennek az embernek, hogy ezt így is lehet csinálni.
0: Figyelj, őt munkácson elkezdték ismerni mások is, tehát látják, hogy ő egy ilyen háborús veterán, és leülnek vele meséltetni a sztorikat, vagy van egy ilyen kis szűk csoport az emberek között, akikkel ő meg tudja magát értetni, és így bezárul ebbe a kis mikrovilágba, vagy tehát van valami társasági élet munkácson éppen, ahol tud erről beszélni másokkal?
2: Nem tudok róla, hogy neki lenne. A bajtársaival érti meg leginkább magát, de ez egyébként is jellemző hát a katonákra. Tehát, az már egy másik élet, onnan kezdve, hogy visszajött a lövészárokból. Egyébként az interjú az első volt neki, amit nekem adott, tehát korábban erről bővebben nem mesélt. Nem tudom, hogy ezen kívül van-e valamilyen kör, ahol megosztja ezeket. Szerintem inkább a bajtársak köre az, ahol ezeket ki tudják beszélni.
0: Kicsit túlzás lesz, amit mondok most, de olyan érzésem is volt, hogyha kapna egy mikrofont, és ilyen stand-up-oló helyzetbe kerülne, akkor nagyobb közönség előtt is tudna sztorizgatni, és hát ha nem is ilyen nagyon hahotázós, vidám dolog lenne ez, de hát nyilván előbb-utóbb el kell kezdeni majd Ukrajnának a háborút, ilyen módon is feldolgozni, ilyen sztorikon és történeteken keresztül, és elkezdeni valahogy a visszaintegrálni ezeket a háborús történeteket a normál kerékvágásba.
2: Igen, meg az a helyzet, hogy rengeteg ilyen történet van, tehát ilyen szempontból nem egyedi az övé, hanem jelenleg ez sajnos a valóság, ott kacogás ide vagy oda, de tényleg olykor hazamegyek, és ezek az emberek ebben élnek. Ezeket a történeteket viszik magukkal, és amikor felötlött bennem, hogy ezeket meg kéne mutatni, akkor ez is közrejátszott.
0: Illetve hogy... az a, pont az a kettősség, amit Igor mond, és ami őt is eléggé bosszantotta, hogy hát a kávézókban kávézgatnak az emberek, tehát városokban úgy tesz mindenki, mint hogyha ja, az a tévében van, az a háború, az nem velünk van, az valahol máshol van. Csak hát közben jönnek a végtag nélküli veteránok, meg temetőben temetnek, de hát próbáljunk meg úgy tenni, mint hogyha ez valami más lenne. És ez a kettősség, ez adja most Ukrajna dinamikáját, ha jól értem.
2: Így van, ez nagyon agresszív kettősség, főleg annak, aki onnan jön.
4: De közben meg van egy olyan is, hogy főleg a háború elején a civil lakosságot arra bátorították, hogy igenis járjatok kávézóba, örüljetek az életeknek, ha mi nem tudunk, akkor helyettünk is.
2: Így van, meg igazából így nem lehet élni, tehát ebben az állandó, tehát az ember törekszik arra, hogy a rutin végül is az segít abban, hogy ne őrüljön meg. Tehát az, hogy elmehet az iskolába, hogy elmehet bevásárolni. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsére nem borultak fel a mindennapok, és ez tartja az embereket életben annyi, hogy ez ne forduljon közönybe, mert sajnos eléggé jellemző, hogy ez közönybe fordul. Ezt sokaktól hallottam. Viszont akik megjárják a frontvonalat, azoktól gyakran hallom, hogy jobban érzik már magukat ott a vonalon, mert nem tudnak mit kezdeni már, nem tudnak ezzel a váltással mit kezdeni.
0: Most hallgassunk meg egy dalt magától Vakarchuktól, Akian Elzi énekesétől. Ez egy angol nyelvű dal lesz ráadásul, ami arról szól, hogy most már sose lesz már olyan, mint régen.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjet ügyi műsora, és...
1: Ez egy nagyon érdekes zeneválasztás volt, de ennek a dalnak nincs is ukrán verziója?
0: Nincsen, valami filmhez írta. Annyit tegyünk hozzá, hogy a Vakarchuk az Munkácsi születésű, tehát ennél

0: készítesz, hanem versekben is feldolgoztad.
1: Ó.
2: Igen, igen, eddig csak versekben dolgoztam fel, tehát azért mondom, hogy ez a riportozás, ez nekem egy új tere, még csak egy éves. Igen, két kötet is van, verses kötet, amiben érintem ezt a témát, a Kővé zsugorodott ország, ami 2023-ban jelent meg, illetve a Talán vagytok, van is van egy 2024-es Talán vagytok című verses kötetben is van egy háborús ciklus. Igazából először versekben tudtam ezt megfogni valamennyire, és csak ezután jöttek a riportok, része volt egy költészeti alkotói válságnak is ez az út, de igen.
1: A költészetet azt úgy kell elképzelni, hogy jó, nyilván nem, tehát ez most egy álnaív kérdés fog következni, tehát hogy ahogy a tájképfestő kimegy az erdő szélére, előveszi az ecsetet, meg a képkeretet kifeszíti, és aztán amit lát, fest. Tehát nyilván te nem ültél ki a város szélére, hogy akkor, na most
2: nem,
1: akkor...
2: Nem ültem ki a légiriadós munkács.
1: Igen, hogy na akkor most írjunk erről, amit látunk. Ha nem, hogy
2: nem,
1: születtek?
2: Ennek érlelődnie kellett. Igazából 2022. decemberében volt egy elég sokkoló hazautam. Szerintem akkor találkoztam leginkább azzal, hogy milyen egy háborús ország, nyilván egy hátvéd szintjén. De akkor volt ez a durva áramkimaradásos időszak, és ez egybeesett ugye a téli időjárással, és mindenki beteg volt, és mindenki, tehát ilyen full apokaliptikus hangulat volt. Teljes sötétségbe volt borulva a város, a boltokban sem volt áram, és ez volt igazából a kezdő löket, ami a verseknek megadta az ívét, ez a tapasztalat, ez a borzasztóan nagy kontraszt, hogy legutóbb milyen volt, amikor ott jártam, és hogy ebbe a téli sötétségben most itt értettem meg igazából.
0: Itt szeretnék egy kicsit megint visszautalni a 90-es évekre, ahol szintén állandóan sötét volt, és nem volt áram, és hogy egyrészt előhozta ezt az egészet, másrészt megvoltak a praktikáink, tehát hogy azért nekünk megvan, tehát tudom, hogy ki kell szedni az autóból az akkumulátort, és megvannak a nagyapám által átalakított kis csipeszelhető villanykörték, amivel mégiscsak tudok áramot csinálni. Igen.
2: Igen, igen, hát a gyertyafény. Az egyébként nekem is ilyen 3-4 éves koromban ez ilyen megszokott látképe volt a gyerekkoromnak. De jó, ez volt az a tapasztalat. Azóta sem volt egyébként ilyen durva munkácsi utam, úgyhogy nem volt ilyen helyzet.
1: Olyat tervezel, hogy kicsit messzebb, mélyebbre mész Ukrajnában, vagy köszönöd, ennyi is elég lesz?
2: Gondoltam rá. Igazából igen, Kijevben van egy illető, akivel nagyon el szeretnék beszélgetni, egy kijevi magyar, szintén festő, úgyhogy a festők azok üldöznek engem, azt hiszem. Úgyhogy ja, gondolkodom rajta.
1: Örülök, hogy azt mondtad, hogy Kijev, mert hogyha most ki egy új szakmát választanál, hogy frontköltő, azért azt nehezebben képzelném el.
2: Úgyhogy igen, mennék. Mennék. Hm. Igazából most a rövid távú terveim között a Hadikáplánnal való, Angyalosi Martinnal való interjú befejezése, illetve fogok olyan emberekkel interjúzni, akik bujkálnak, ukránnal is, magyarral is, hogy ezt az oldalt is megmutassam, illetve hát Kárpátalján van egy maroknyi magyarság, és ez letűnőben van sajnos ez a világ, mert ezek az emberek tűnnek el Kárpátaljáról a nagyvilágba, és ezt is meg szeretném mutatni. Tehát ezekből a riportokból könyv fog összeállni, ez a célom. És egyelőre ez egy Kárpátalja könyvnek néz ki. Aztán lehet, hogy tovább megyek, de a rövid távú terveim között Kárpátalja szerepel.
1: A bujkálókat hogy fogod meginterjúni? Neked meg fognak nyílni? Tehát, hogy kapsz egy titkos kulcsot azokhoz a helyekhez, ahol bujkálnak?

0: Valószínű, igen. Ugyanis ismerek ilyen embereket, viszont nyilván anonim lesz. Nyilván ezt meg fogjuk találni a megfelelő kereteit ennek is. Csak hogy annyi történet van, hogy ezeket mind-mind-mind. Nagyon sok ötletem van. Csak sikerüljön megvalósítani.
1: Nekünk meg nagyon sok kérdésünk lenne még, de az időnk
2: pont lejárt, igen. Még az
1: köszönjük,
2: jutott, köszönjük szépen, az jutott még eszembe, hogy amit az előbb kezdtél mondani, hogy mennék, ez egy nagyon jó új kötet cím.
0: Igen, köszönöm.
2: Akkor
1: köszi, hogy jöttél, gyere máskor is, és remélhetőleg élőben is találkozunk.
0: Jövök, igen, élőben sokkal jobb lenne. Köszönöm.
2: Köszi szépen.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok. Paka, paka.
0: Paka.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt felkönnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik benne.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Mi tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszemfiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a 4 lábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a 4 lábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a 4 lábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek 4 lábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
4: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fésztünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: Fecske László, a sétáló utca. Nem fogjátok elhinni, a következő történetet pedig olyan igaz, mint az a bizonyos piros hó, ami csak nagy ritkán esik az égből. Poroszka városát a legnevesebb mesteremberek építették. Amikor megépült, minden utcát azokról a mesteremberekről neveztek el, akik részt vettek a munkálatokba. Így lett Asztalos Lajos utca, Kőműves Kálmán tér, vagy éppen Ács Botond köz. Akadt azonban egy utca, amelyiket elfelejtették elnevezni. Pedig ez az utca a város kellős közepén helyezkedett el. A jobb oldalán magas házak sorakoztak rajtuk szépen megmunkált cégérekkel, szemben velük pedig kisebb boltok és egy sárkány alakú szökőkút állt. Az elfelejtett utca egyszer csak gondolt egyet, nagyot sóhajtott és úgy döntött, hogy jár egyet. Ha már senki ügyet sem vetett rá, és nem volt hajlandó őt elnevezni, gondolta, hogy legalább megmutatja magát az embereknek. Hát, ha észbe kapnak majd. Az aszfalt megemelkedett, finoman lerázta magáról a járókelő emberkéket, és házasról, szökőkutasról együtt elindult. Akik a házaiban maradtak, azok a magasból tekintettek le Poroszka többi utcájára. A névtelen utca pedig bejárta a város minden szegletét. Megnézte a templomot, megcsodálta a város széli tavat, és sétált egyet a zöldövezetben is, a város gyönyörű parkjában. A hatalmas termete ellenére egész ügyesen lavírozott a házak és a fák között, ügyelve arra, nehogy neki menjen valakinek, vagy valaminek.
1: Polgármester asszony, jöjjön azonnal! Az egyik utca életre kelt, és most az épületek között jár kell, mint valami hatalmas óriás!
0: Ordított a tanácsos János, a város első emberének jobb keze.
2: Jaj, ez mi? Hogy lehet? Melyik utca? A Rézműves Jeromos köz?
1: Nem!
0: Rázta fejét tanácsos János.
2: A Kovács Pista utca?
1: Nem.
0: Folytatta a fejrázást a hivatalnok.
2: Még?
0: Tárta szét kezét a polgármester.
1: Azt nem tudom megmondani. Ennek az utcának ugyanis, nos, még nem adtunk nevet.
2: Ó, szent ég! Hát hogyan felejthettünk ki akár csak egyetlen utcát is?
0: Harsogta a város vezetője, miközben a falra felfüggesztett térképet kezdte böngészni.
2: Csak ugyan, itt egy kérdőjel van, hát hogyan kerülhet el a figyelmünket? Azonnal össze kell gyűlni a testületnek, és el kell dönteni az utca nevét.
0: A nagy sürgés forgás alatt a névtelen utca egy játszótér előtt gyönyörködött a szaladgáló gyerekekben. A gyerekek egy pillanatra megálltak, és szájtátva nézték az előttük magasodó utcát, a rajta lógó házakkal, utcalámpákkal, bokrokkal és fákkal együtt. Így egyben olyan látványt nyújtott a városlakóknak, melyet még soha életükben nem láttak. A polgármester eközben megkezdte a gyűlést, és a képviselőktől várta a javaslatot.
2: Nos, hát van valakinek valamilyen jó ötlete az utca nevét illetően?
1: Legyen Faragó András a neve.
3: Inkább Kovács Ernő.
2: Emberik, emberik. Arról már elnéveztünk néhány utcát, de nincs más.
1: Az a baj, hogy már minden mesteremberünk részesült ebben a megtiszteltetésben. Úgy tűnik, hogy egyel több az utca a városban, mint a kiemelkedő szakmunkásaink.
0: Hosszú néma percek következtek. Mindenki gondolkodott. Olyan sokáig vakargatták az állukat, hogy valamelyiküknek kipirosodott. A nagy hírű tanács teljes tanácstalanságban ült a teremben. A titkárnő törte meg a csendet, aki az ablakon át a városban bóklászó házak között is kiemelkedő utcát nézte.
4: jönne? Ha egyszerűen csak sétáló utcának neveznénk el?
0: Vetette fel. A többiek felemelték a fejüket, és abba hagyták a vakarózást.
2: Ez nem is rossz ötlet. Köszönjük. Hát az elnevezés nem csak arra utal, hogy ez a különleges utca kiemelkedett a földből és sétálni indult, hanem a funkciójára, hogy a város azon részében ugyanis, ahol ez eddig névtelen szakaszként helyezkedettől, hát oda amúgy is egy gyalogos területet szeretnünk volna kialakítani.
0: A gyűlés egy hatalmas éjjelzéssel zárult, és a vezetők egy emberként rohantak ki az épületből. Örömmel adták tudtára, hogy most már neki is van neve, és megkérték szépen, hogy foglalja el ismét eredeti helyét. Az pedig visszament a helyére, leheveredett, és a házaikban lakó emberek is megnyugodtak végre. A kereszteződésekbe pedig hamar kikerültek a táblák a nevével, amelyre roppant büszke volt. Oroszkában azóta is emlegetik ezt a különös esetet, amelyet a később születettek már nagyon nehezen akartak elhinni. Az utca és a történet híre azonban olyannyira elterjedt, hogy a nevét azóta több városban is emlegetik, és fel is használják.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió, FM 90,3 MHz, Palotai Zsolt emlékműsorát hallgatjátok. Ez itt a Jövő Zene Kollektívan. Ma este 10-től 11 óráig Bence emlékezik meg, és rója le tiszteletét Palotai Zsolt munkássága előtt. A következő órában drum and bass, finomabb időkből, finomabb hangzásokból. Hallgassátok 11 óráig a Tilos Rádiót, Jövő Zene Kollektívan.

Tilos Rádió, FM 90,3 MHz. Palotai Zsolt emlékműsorát hallgatjátok. Ez itt a Jövő Zene Kollektívan. A mai órában Benc emlékezik meg Palotai Zsolt munkásság előtt. Atmoszférikus drum and bass-ekkel a 90-es években. Hallgassátok a műsort egészen 11 óráig. Áldassék Palotai Zsolt, és nyugodjon békében. Jövő Zene Kollektívan, sziasztok!

Stílus Rádió FM 90,3 MHz. Palotai Zsolt emlékműsorát hallgattátok. Ez volt a Jövő Zene kollektívan. A magi megemlékező Benc volt. Régen jártam már ebben a műsorban. Páncél Lacinak innen is köszönöm, hogy újra beért engem a táblázatba. Hallgassátok örökké a Tilos Rádiót. Emlékezzetek Palotai Zsoltra. És éljetek boldogan, zenével körülvéve, ameddig csak lehetséges. Tilos Rádió. Szia.

Kellemes forró éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és az éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Papóval.

0: És akkor még egyszer. Sziasztok, szia Andis, szia Zsolti!
1: Szervusztok, jó éjszakát!
2: Szia Zsolt, szia Papu, sziasztok!
0: Ma nagyon rendes voltam, mert két képet is föltettem a Facebookra. Az egyik az csak egy vicces dolog, a másik az egy tényleg kérdés. Esetleg nem tudom, megnézted, Zsolti?
1: Ja, ott valaki kérdezte, hogy mikori kiadás ez, meg milyen szótár vagy lexikon.
0: Szinonima szótár.
1: És mikori?
0: Mikori, fogalma sincs.
1: De nem mostani.
0: Nem, nagyon régi.
1: Már szedésből is látszik, hogy nem egy modern dologról van szó. De mondjuk el, hogy mi volt benne.
0: Hát a korrupt, vagy korrumpák, nem korrupt. A korruptnak a szinonimái voltak benne, és az egyik kiegészítéseként ott volt még az, hogy fideszes.
1: Lásd, erkölcstelem.
0: Hát összeszólt, csak egy ilyen viccnek szántam az egészet, és megnéztem, hogy van valami hasonló betűtípus, de csak végigszaladtam, és nyilván, ha még egy-két órát eltöltök, akkor pont ezt is megtalálhattam volna, ami ott van, de eléggé hasonlított, úgyhogy bejöttem. Andis, te nem láttad, ugye?
2: Nem jutottam odáig.
0: És
2: mikor tetted föl?
0: Hát ma úgy 7 óra körül, úgy emlékszem. Korábban kellett, elvileg a Facebook posztokat úgy érdemes kitenni, hogy 6 órakor délután az a legnagyobb eséllyel legtöbben láthatják, de mindig elfelejtem, vagy teletrehánykodom aztán később jön. A másik viszont egy olyan eszköz, amiről halvány gőzöm nincs, hogy micsoda, de aki küldte, az sem tudja.
1: Ő sem tudja, azt ő írt is, hogy de jó, hát most meg tudja, hogy mi az. Ja. Hát tőlem nem fogja megtudni. Mondjuk tippem lenne rá egyébként. Tehát,
0: mit mondaná?
1: Én valamilyen fahántoló eszköznek gondolnám. Tehát az, na tehát ez egy ilyen, nagyjából ilyen ék alakú, olyan, mint hogyha egy ásó lenne az alja, amiben egy ilyen ék van vágva.
0: Igen.
1: És akkor ennek van egy nyele, azon van egy ilyen kis fogantyú, és aztán a nyelébe becsatlakozik egy ilyen hajlított fa, viszonylag vastag fa. És én ezt úgy képzelem el, hogy ezt a fát ezt valahogy így a mellkassal lehet nyomni, és akkor ezzel a fogantyúval meg hát tartani, vagy irányba állítani, vagy nem tudom, stabilizálni. És ezzel az ékkel kell valamit csinálni, tehát nyilván nem a földet kell túrni vele, bár még az sem teljesen kizárt.
0: Például a paratörgyet így kell megcsapolni, vagy azt nem csapok.
1: Fogalmam sincs.
0: A gumifát csapolják.
1: A gumifát. Hát annak a kérgét lehántják.
0: Lehántják a kérgét, igen, ez nem jó.
1: Na mindegy, szóval nem tudom, de ilyesmire.
0: Tehát van ilyesmi lesz, amit nem
1: lesz. De az fantasztikus, hogy milyen célszerszámokat gyártottak annak idején, nem?
0: Igen, hát ez egy teljesen, lehet látni, hogy ez egy abszolút ilyen dizájnmentes, de a célzatosan, célirányosan a használatra ment az egész. Na jó, akkor hoztam nektek viccesebb, nem vicces, de ilyen érdekes feladatokat is, hogy hát ha közösen megfejtjük, vagy jót rendeltünk, hogy mekkorát tévedünk. De addig megkérdezem, hogy mit gondoltok, melyik országoknak a zászlója pont 4-szögletes. Elárulom, hogy nagyon kevés van, mert általában hosszú téglalap alakúak a...
1: Svájc az egyik.
2: Igen, Svájc az szerintem szintén az 4-szögletes.
0: Ez szép volt eddig. És hát, még van egy.
1: Akkor ez is volt quiz night-os kérdés, de hát ez az abban a másodpercben felejtem el.
0: Vatikán.
1: Aha, jó.
0: Hát nem sűrű látja az ember a vatikáni zászlót, úgyhogy... De szép volt a gratulálnak, hogy
1: ilyen hamarat. Most megy egyébként a brit nemzetközösségi játékok. Ti ezt tudjátok, hogy hány tagja van a brit nemzetközösségnek?
0: Az a Commonwealth?
1: Igen.
2: Húha.
0: Hát a nagyokat könnyű összeszámolni. Az,
1: hát mert ez egy rendes ilyen, tehát egy atlétika, úszás, most épp az atlétika megy, de hát ez is egy több napos verseny.
0: Igen, egy kis olimpia, vagy ne?
1: Igen.
0: 14.
1: Sokkal több, mint Európának. 56 tagja van.
0: Jóságos Isten.
2: 32-t tippeltem volna, de az még mindig messze van az 50. 56?
1: Na, 56. Na, és ott van Mansziget is tagja ennek, és a Mansziketnek az ászlaja, mert valamit bronzérmet, vagy nem tudom mit nyert az egyik futójuk. Ezt ismeritek a Mansligeti zászlót?
0: Nem.
1: Az olyan, hogy András, te se?
2: Nem, de van nem az, ami olyan, mint hogy egy fél lábú, három fél lábú ember?
1: De. Tehát három darab, mint egy Mercedes csillag, úgy áll három darab láb. És akkor ilyen
2: Azaz.
1: csizma van rajtuk, meg sarkantyú. Ez,
2: igen,
1: a, ez az
2: igen, igen, igen. Úgy értettem, hogy három darab
0: mit
2: fél láb.
0: A jelentése?
1: Fogalmam sincs.
0: Mekkora a Mansziget különben?
1: Hát picike.
0: De mégis kellett autóversenyt rendezett.
1: Motorversenyt egyébként, hát az a horror motorverseny, ahol minden évben halnak meg, mert ugye nincsen semmilyen biztonsági, tehát rendesen a közúton tolják, amennyivel akarják. De nem tudom, hogy mekkora. Meg kéne nézni.
2: Gondolom, mint Csepel-sziget talán.
1: Lehet.
0: Az nem is olyan kicsi egyébként. Na, akkor még adok egy kérdéseket. Mit gondoltok, honnan származik a karosszéria kifejezés, és mióta ismerjük ezt a szót Magyarországon? Aztán van még más?
1: Karosszériára én valahogy a karusszelre asszociálnék.
0: Nem jó, mert a karussell az körhintát jelent.
1: Igen, igen.
0: És ez egészen más. Na. Mit gondoltok, hogy melyik országban mikor vezették be a nőknek a szavazati jogát? Például Magyarországon mióta van?
2: Húha!
0: Itt mit csatszolnátok?
1: 1800-as évek vége.
0: Hát az 1800-as évek vége az gyakorlatilag még sehol a világon nem volt szinte.
1: Hát nem gondoltam, mennyire haladók voltunk még akkor.
2: 1927.
0: Érdekes módon az első világháború volt a nagy választóvíz, és akkor a világháború után vagy közvetlenül, vagy néhány évvel később, vagy abban az időben rengeteg ország volt, amelyik...
1: Hát, nyilván elfogytak a férfiak.
0: Hát nagy szerepe lehetett ennek, igen, és... Nyilván rengeteg mindent átvettek a nők, amit addig nem csináltak, és tarthatatlan volt tovább, hogy nekik aztán minden van, csak a szavazati jog nincsen. 1918-ban egyébként pont a világháború végén kaptuk meg már nálunk. Előbb, mint a cseheknek, meg a osztrákoknak, meg a szlovákoknak, ők csak 1920 körül léptek be. Érdekes módon a Oroszország is 1917-ben megadta még egy évvel a Magyarország előtt. Amelyik nagyon korán bevezette, az például Finnország 1906. És innent aztán mindenféle nagy szórás van, de az egyik legkésőbbi a Svájc.
1: Azt emlékeztem, hogy valamelyik komoly nagy hagyományú európai országban
0: és
1: nagyon később.
0: És mit csatszolnátok, hogy mikor, hogy akkor egyszer nagyon később voltak?
2: Gondolom 1958-ban.
1: Én is az 50-es évekre tenném, de lehet, hogy már 60-as.
0: Képzeljétek, 71.
1: Uh-huh.
0: Ezért én is eltáltottam a számot. Én tudtam, hogy a háború után volt, a második világháború után. Így szoktam esélni, a második világháborúig nem volt szavazati joga a nőknek, csak utána, de hogy 71, az teljesen mellbevágott.
2: Volt oka, vagy csak egyszerűen nem nyúltak hozzá a történelmi hagyományoknak?
0: Szerintem valószínűleg az utóbbi lehet.
2: Mégis ők mindenről népszavaznak. No. Egyébként közben megnéztem, bocsánat, 572 négyzetkilométer Mansziget.
0: Na, az nem is olyan pici.
2: Nem tudom, hogy Csepel mennyi lett, amire tippeltem.
1: Az ilyen, várja, hogy is, nem, Budapest az, de az ilyen Budapest méret kb., nem?
2: Nem tudom.
0: Szerintem nagyobb a Csepel-sziget, mint Budapest, de azt mondja, hogy mondjuk ugye kb. 50 km hosszú, 46 vagy 47 km hosszú, és...
1: Ja, hogy úgy az egész Csepja, Csepel-sziget.
0: Azt mondanám, hogy ahol legszélesebb, ott mondjuk talán van 10 km, de...
1: Uh-huh.
2: Csepel-sziget.
0: De nem biztos, hogy van ennyi. Mennyi?
2: Nem tudom, én a 10 kilométeres szélességet azt olyan irreálisnak érzem, de végül is van ott a közepe, ahol a nagyobb települések vannak, ott elképzelhető.
0: Hát 5-6 kilométer biztos, hogy van keresztbe. Jó, nézzük majd meg ezt, és akkor közben újabb érdekes kérdést teszek föl. Az európai népek közül ez egy érdekesség, majdnem mindegyik azt gondolja, hogy a határon túl egy jelentős terület tulajdonképpen őket illetné meg, és ő hozzájuk tartozik. És egy közelmi kutatást tartottak egész Európában, hogy az emberek hány százaléka gondolja úgy, hogy ez a terület, ez méltatlan, ami most van, és tulajdonképpen nekik nagyobb járna. És az oroszok közül 53% úgy gondolja, hogy ugyan ők a világ legnagyobb területi országa, de ez így kevés, mert egy csomó minden ő hozzájuk tartozna az igazság szerint. Magyarországon az emberek 67%-a gondolja azt, hogy a határon túli területek igaziból minket illetnek.
1: Ennyi irredenta van Magyarországon?
0: Ki gondolná? Hogyha titkos szavazással kell, akkor kimondják.
1: Gratulálok.
0: A spanyolok 37%-a, a franciák 33%-a, a németek 30%-a, a törökök 58%-a.
1: Hát ők mit szeretnének, Bulgáriát? Vagy...
0: A görögök 58%-a, ők mind a ketten. Nagyrészt egymástól nyilvánvalóan.
2: Igen, ez pont azt mondom, hogy hasonló számok vannak, gondolom, ugyanarról a területről van szó.
0: És Nagy-Britániában 23%, az egészen kicsinek számít.
1: Hát ott aztán nehéz lenne rábökni, hogy melyik tartozom még Nagy-Britanniához.
0: A svédeknek csak 13%-a gondolja azt, hogy nekik nagyobbnak kéne lenniük.
2: Valószínűleg kevés területvesztességük volt a történelem során, ami ezt indokolna, nem?
0: Igen, igen. És hát Magyarország viszi a primet abszolút ezzel a 67%-kal.
2: Hát ezen azért nem nagyon csodálkozunk, úgyhogy...
1: Hát én azért csodálkozom, mert azért itt fiatalok is vannak. Tehát az, hogy most a mi korosztályunk meg a nálunk idősebbek ilyen idióták, az rendben van, de a 67%-ban egy csomó 40 alattinak benne kell lennie.
0: Aztán egy érdekes kérdés, hát, hogy,
2: lehet.
0: Hogy hány, milyen időnként születik egy-egy új baba meg a különböző országokban.
1: Oh.
0: Tehát például Magyarországon mennyi időnként lehet azt mondani, hogy hány perc, hány másodperc, vagy hány óra, hogy kell, hogy egy új baba legyen.
1: És neki állhatnánk számolgatni, de most inkább nem.
2: Gondolom 5 percenként.
0: Nagyon jó eltartott, 6 percenként képzeljétek.
2: Hát ha rajtam múlna 5.
0: 6 perc és 20-valány másodperc. Ebben nagyon hasonlítunk a csehekhez, nagyon hasonlítunk az osztrákokhoz, szinte ugyanaz a szám jön ki. A spanyoloknál 1 percenként.
1: Népesség arányos nyilván.
0: A franciáknál 50 másodpercenként, Németországban 45 másodpercenként, Nagy-Britániában 50 másodpercenként, oroszoknál 25 másodpercenként, törököknél 25, Európa Unió, csak Európa és Európa Unió általában.
2: Jaj, de kár, Kínára kíváncsi lettem kíváncsi volna. Kíváncsi ennek a szumának azért lehetnek okai számokba kifejezhető. Persze
0: hülye vagyok, hogy csomó nem, volt, ahol a világ is benne volt, csak én válogattam ki az Európát. Bocsánat.
2: Na mindegy.
0: Olaszországban is 1 percenként. Finnországban 12 percenként. Svédországban 5 percenként. Norvégiában 10 percenként. A oroszok a leggyorsabbak, ők ahol 25 másodperccel verhetetlenek. No, aztán...
2: 257 négyzetkilométer Csepel.
0: Akkor kétszer a Koraman-sziget?
2: Igen.
1: Szerint igen.
2: Szinte pontosan.
0: egy nagyon érdekes, egy nagyon...
2: Egyébként, bocsáss, egyébként nem sokat tévedtél, mert 48 kilométer hosszú a Csepel-sziget, és a legnagyobb szélessége 6-8 kilométer, csak hát ugye egy ilyen keskenyedő
0: Igen.
2: síkidombról beszélünk, úgyhogy
0: 270 volt a
2: majdnem
0: helye?
2: 257
0: 257,
2: négyzetkilométer összesen, úgyhogy fele, mint a Mansziget.
0: Na, egy nagyon
2: És nem csak
0: aktuális
2: Gabriel.
0: kérdést mondok nektek, hogy a otthonok hány százaléka légkondicionált különböző országokban?
2: Európáról beszélünk?
0: Európáról beszélünk, nem véletlenül a Mediterrániumban kell keresni a vagy legalábbis oda lendélen valahol a legmagasabb, és nyilvánvalóan valahol fölfelé, észak felé, a hűvösebb felé a kevesebbet, de van egy nagyon meglepő kakukktojás. Elállom, hogy
2: gondolom, ami nem meglepő, az valószínűleg Spanyolország lehet, vagy Olaszország.
0: Nem meglepő, Spanyolország vezeti egyébként 63%-kal, tehát a lakások 63%-a légkondicionált. Olaszországban 48, elég sokkal kisebb.
1: Görögország?
2: Nálunk.
0: Görögországban, várj, ezt jól látom. Nyolcvanöt. Aztán, de akkor nem spanyolok vezetnek, hanem a görögök. Azt a mindenit. Igen, jól lehet, 85. Törökországban csak 40. Magyarországon 25%. Én sokkal kevesebbre gondoltam különben.
1: Én ilyen 20 körül tippeltem. 20.
0: Romániaknál 40.
1: Aha.
0: És aztán lengyeleknél 13. Balti országokban 13. Finnországban csak 18. Mit kérdeztél?
2: Románok a kakuk tojás?
0: Nem, képzeld, németek.
1: Mert ott nagyon kevés.
0: Honnan tudtad?
1: Hát onnan, hogy én pár éve voltam Berlinbe egy dolgozni, mindegy, és egy frissen felújított lakásban voltam, ami ráadásul egy gazdag emberé, és nem volt benne légkondi. És melegen volt, és már, de és mondta is, hogy itt nem szokott meleg lenni. Mondom, most már szokjál hozzá lassan, hogy itt is meleg lesz.
0: Na képzeljétek, Spanyolországban 63, Görögországban 85, Németországban, a Franciaországban sokkal kevesebb, 28, és Németországban 4. Tehát a szomszédos franciáknak csak a egy heted része állati.
2: Hát egy takarékos nemzet.
0: Még ami meglepően kevés Anglia, de ott tényleg nincs olyan nagy hőség, úgyhogy ők már neki csak az 5%.
1: De ott cserébe fűteni se kell.
0: És cserébe csak szimpla ablakok vannak nektek.
1: Igen.
0: És emlékszem, hogy egyszer valaki elmagyarázta, hogy miért van olyan vízcsap, hogy a két oldalt van, egyik oldalon hideg, a másik oldalon meleg, és nem
1: és
0: keverő csap,
1: miért?
0: És elfelejtettem a megoldást.
1: Hát szerintem azért, hogy beleengedje a csapba, és kevesebb víz fogy úgy. Nem tudom.
0: Megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, egyből megmondja, hogy miért van így. Majdnem biztos, hogy megmondjak.
1: De azt tudom, hogy engem meglepett, még gyerekkoromban voltunk Törökországban, Isztambulban, a szultáni palotában, és ott már keverő csap volt, mit tudom én, így a kora középkori maradványoknál.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Aztán.
1: Rendes keverő csap volt.
0: Na, de a bébi születés volt, még ott van még egy-két érdekesség. Mikor kaptak választójogot a nénik, és megvolt. Az európai országok területe a sok háború, kiegyezés, szerződés, gyarmatosítás, és a többi folyamatok során rengeteget változott. És a legnagyobb kiterjedéshez képest a jelenlegi állapot az hány százalék? Mit gondoltok? A mostani orosz birodalom az hány százaléka az egykori legnagyobbnak?
2: Hát, szerintem 70.
1: Én is annyit tippeltem volna.
0: Jó mondtátok, mert egyébként egyszerűbb lesz, ugye, hogy ő tette fel a kérdést, azt mondja, hogy hány százalékát veszítette el az egykori legnagyobbhoz képest, és akkor 25%, de körülbelül jól mondtátok. És itt sajnos beleszámították a gyarmatbirodalom során, ugye gigantikus méretek voltak a maihoz képest, így aztán a Nagy-Britanniát, Anglia úgy érzi, érezheti, hogy per pillanat a 99%-át elvesztette az egykori nagyságának, igen.
1: Százszor akkora ugye, volt a gyarmatbirodalom.
2: Semmit nem számos, csak Indiát.
1: Az igaz, tényleg, de hülye vagyok.
0: A spanyolok most a 96%-ot vesztették el, és úgy akkorák, amekkorák. A portugálok 98%-át vesztettek el. Tehát a nagy vesztesek itt
2: Azon nem vagyok meglepve, mert ugye, ha csak Brazíliát vesztették el, akkor már ki is jön.
0: Igen, igen. És hát először a franciák is erősen ott vannak a 95%-ukkal, úgyhogy a francia, portugál, spanyol és brit az hasítanak ebben a szempontban.
2: Milyen szerencse, hogy nekünk nem voltak gyarmataink.
0: Érdekes módon a svédek a 62%-át vesztették el.
2: De hát ők a szomszédjaik felé, nem?
0: Nem tudom, hogy a szomszédja, a norvégok a 87%-át. Én szerintem ilyen északi területek tartoztak talán darabig hozzájuk. Én nem emlékszem, hogy a norvégoknak...
1: Lehet, hogy Grönland például.
0: Vagy a vikingek, vagy nem tudom, mi lehetett ez.
2: Nem tudom, én sem azon gondolkodom, hogy hol keressem azt, ahol ők voltak.
0: Például
2: de...
0: Ukrajna úgy de... gondolja, hogy úgy számolják, hogy a jelenleg az úgy jött ki, hogy az 51%-át elvesztették. Hát a Krím az most nem tudom, hogy ebben benne van éppen, vagy sem, de valószínűleg igen.
2: Mert kicsit ukránok?
0: Igen. A Magyarországot úgy számolják, hogy a 67%-át elvesztette. Úgyhogy ezt tudtuk eddig is. Nos, az érdekes, hogy a románok úgy gondolják, hogy a 20%-át elvesztették.
1: Hát Moldova.
0: Hát egy picike a Moldó. Hát ez hát, lehet, hogy...
1: Lássország.
2: Olyan...
0: Hát nem olyan nagyon pici, nem igazad.
2: Területileg nem egy pici ország.
0: Ja, akkor meg is van, mert igazad, itt le van hogy a rajz, és itt van körülbelül tényleg a 20%-a. Jó, akkor meg vagyunk. A görögök még, akik úgy érzik, hogy ők rettetesen vesztésben vannak, a 98%-át elvesztették egykori nagyságoknak.
2: És ezek, hát, amit szóljanak az olaszok.
0: Olaszok csak a 93%-át vesztették el. Sehol sincsenek.
2: Sehol sincsenek. Végülis egész Európa az övék.
1: És a törökök? Tényleg, hát törökök
2: Angliában is.
1: Vagy törököket nem törökök, mondtad?
0: Nem mondtam, 85%-át vesztették
1: el. Hát igen, hát például Magyarországot.
2: Neki csodák?
1: Törökök.
0: Szegény törökök. A bolgárok mit gondoltok? Sok vagy keveset vesztettek?
1: Sokat.
0: Sokat bizony.
1: Hát az nagy volt Bulgária valaha.
0: 87%.
2: És osztrákokat hogy érzik?
1: Osztrákok.
0: Hát az osztrákok bizony...
1: 80%.
0: Nagyon megviselte őket, tehát 88%-at elvesztették. Majdnem főcsatlakozhattak a spanyolokhoz.
1: És ezt mind összeadjuk, ki jön a világ területe 3000%-ra.
0: Így van.
2: Az lenne még érdekes, mert valószínűleg ilyen, aki ezt kiszámolta, az ezt nevesítette is ezt a területet, amikor beleszámolta ebbe a százalékba, hogy ugye Európában nem tudunk másról beszélni, mint irdatlan átfedésekről, nem?
1: Persze. Hát persze. Aki ezt kiszámolta, az rendkívül ráért, azért azt szögezzük le.
2: Kivéve Angliát, vagy a Nagy-Britanniát, ahol azért nagy átfedés nem lehetett.
0: Bár látom, kézzeljétek. Eddig kifelejtettem, hogy a görögök voltak eddig a második helyezettek az Anglia után, a 99,3%-ot nem lehet íbörölni. De most látom, hogy a dánok 98%-át elvesztették egykori nagyságuknak. Na és mit gondol? Hát milyen figyelmetlen vagyok? Hát mit gondoltok a belgák?
1: Ó, hát nekik is rengeteg gyarmatuk volt.
0: Úgy bizony.
2: Hát nekik valószínűleg
1: Ők is
2: 140 százalék.
1: bőven 90 fölött kell legyen.
0: 99. 99% hát elvesztették. Hálati. Mekkora gyarmatok voltak, te jó Isten.
1: A régi szép időkben, ugye?
2: Hát a jelenlegi területükhöz képest?
0: Na akkor mondok nektek
2: erről
0: egy...
2: szól.
0: Mondok
2: Bár arról szól, hogy a jelenlegi területükhöz képest vannak ezek a számok.
1: Nem, hogy a jelenlegi területük, igen, tehát hogy mennyit veszítettek el a legnagyobb
0: Az egy...
1: hitel.

0: Beszélt.
1: Hát hiszen ő nem is létezett.
0: Nem is létezett. Albánia viszont annál inkább vesztett, mert 62%-át elvesztette. És ez, azt hiszem, hogy Koszovó van még itt, meg még valami, Crnagora. Ők nem vesztettek.
2: Koszovó még előtte áll.
1: Ja. Hogy elveszítse 100%-át.
0: Tudjátok, mit jelent a Koszovó?
2: Azt nem.
0: Azt jelenti, hogy Rigó.
1: Ó.
0: A Rigó mező az ott volt, Koszovó polje. A Rigó mező egy csata.
2: Jelent?
0: Igen.
2: Crnagorát tudtam, de azt nem kérdezted sajnos.
0: De hát az könnyű, mert nem minden könnyű. Szót ismerünk belőle.
2: Igen.
0: Na, már csak egy kérdés maradt hátra. Melyek az országok, ahol a prostitúció tiltott, ahol tiltott ugyan, de szemet hunynak fölötte rendszerint, tehát nem nagyon üldözik, és melyik az, ahol tulajdonképpen legális?
2: Hát a Vatikánban biztos tiltott.
1: Hollandiában pedig biztos legális. Egyébként szerintem mindenhol tiltott alapvetően, már Európában.
0: Ahol szigorúan tiltott, az Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Oroszország, Belarus, Kaliningrád persze, akkor Litvánia, és Albánia, és ezek is, ja meg még a Moldova, és ahol azt mondja, hogy korlátozottan legális, az Skandinávia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, persze, Ausztria, Szlovénia, és azok a helyek, ahol legális. Én azt hittem, hogy nagyon kevés van, és például mi ide tartozunk.
1: Igen.
0: Ez lehetséges? Pedig hát...
1: Hát... Most az, hogy milyen formában, az azért kérdés, mert na jó, igen.
2: Korlátozottan az vajon mit jelent, hogy tilos, de megtűrik, vagy szemet
0: igen,
2: fújnak
0: igen,
2: felette?
0: Igen, igen, igen, igen. És ilyen Lengyelország is, és ilyen Németország is. Eléggé meglepő.
2: Melyik?
0: Ahol nem tilt, nem szabad, de nem bántják különösebben. Nem, ahol nem. Itt legális, tehát lehetséges.
2: Hát Lengyelországon meg vagyok lepve.
0: Akkor maradjunk abban, hogy mivel ez egy színes ábrolt, és átírt a fekete fejébe, lehet, hogy nem jól olvasom le a színeket, látod, ilyen egymáshoz hasonló. Ezt a kérdést jegeljük, és következő órára megnézem, hogy nem tévedek, nem hülyeséget nem mondjunk. A többi
2: helyekkel
0: jó volt mindegyik egyébként, de ez ebben most elbizonytalanítom egy kicsit.
2: Egy hétig ezt fog foglalkoztatni most ez a prostitúcióval való kérdés.
1: Tudom képzelni.
2: De ez be lehet tervezni a nyári programot.
0: Igen. Viszont van egy érdekes kérdésem, hogy Európa országaiban diákokat meginterjúvolták, hogy melyik a legmumusabb tantárgyuk. És hát nagyjából várható az eredmény, hogy Kelet-Európában például csökösen a matematikát tartották a gyerekek annak. Volt néhány ország, ahol a fizikát tartották a legveszélyesebbnek. Érdekes módon a történelmet az csak 3 országban tekintették a nagyon veszélyes tantárnak. Oroszországban, Olaszországban, és még egy... talán a balti ország közül valamelyik, de most nem itt eszem meg. Viszont van egy nagyon érdekes kakukktojás ebben. Volt egyetlen egy olyan ország van Európában, ahol a saját nyelvüket, tehát a magyar nyelv és irodalom kvázi Magyarországon a legnehezebb tantárgy, a legbuktatósabb is. a legveszélyesebb, a diák

0: szemmel nézve. Mit gondoltok, melyik lehet az ország, ahol a saját...
1: Nagy-Britannia.
0: Nem.
2: Svájc.
0: Nem. Svájci nyelv és irodalom.
1: Ez az.
0: Nem lehet kitalálni, én se találtam. Szerintem lengyelek, képzeljétek. Fogalmam sincs, hogy miért kérdezik. Most a Basának a felesége lengyel, meg fogunk kérdezni, hogy miért lehet ez a statisztika. És akkor elárulom, hogy a karusszel az nem volt jó, de a karosszéria az honnan
1: kapta. Valami széria akkor.
0: És még csak a széria sincs benne.
1: Hát remek. Lövöldözök a semmibe.
0: Na hát így kell kitalálni dolgot. A latinból, de a latin volt egy karusz nevű dolog, ami egy lovas kis hintócskát jelentett. Általában csak gazdag emberek közlekedtek. A gazdag emberek taxia volt tulajdonképpen. És ebből a karusszóból származik az angol car, autó, meg a carriage, ugye az is egy kocsit lejelent. Olyannyira, hogy a első számítógépeken az enter billentyűnek nem enter volt a neve, hanem carriage return, tehát kocsi vissza.
1: Kocsi vissza, soremelő, igen.
0: Soremelés. És ebből a karuszból lett aztán a carrosse nevű kocsi.
1: Na, ez azért kocsi vissza, mert amikor megnyomtad, akkor az írógépnek visszament a,
0: igen,
1: a
0: igen.
1: kocsija.
0: És a következő sor elején kezdődött újra minden. És a karuszje ilyen kis fogatot jelentett franciául is, és aztán, amikor az autók bejöttek a képbe, akkor az autóknak tulajdonképpen három elválasztott része volt, a motor, az alváz és a kocsiszekrény, és a kocsiszekrényt hívták karusszénak. Uh-huh. És aztán abból lett gyakorlatilag az összes európai nép átvett, és a németektől lett nagyjából, amit a németek változtattak rajta, azt átvette szinte, míg az oroszok is átvették, és az lett a karosszéria. És 1916-ban írták le magyar nyelven először azt a kifejezést, hogy karosszéria, biztos előtte már mondták, de leírva, ez az első írásos emlék. Egy nagyon friss szóról van szó végül is. No. Rengeteg érdekes dolog történt az elmúlt időben, de mondhatná egy pár szót Erdélyről, milyen volt, mit tapasztaltál?
1: Milyen értelemben?
0: Milyen volt az éghajlat? Volt-e eső arra felé például?
1: Volt, hát jó idő volt, tehát jó hideg volt, azt én imádom, amikor nyáron hideg van. Tehát
0: hideg volt tényleg?
1: Hát azt nem mondom, hogy kabátot kellett venni, de este azért már hűvös volt, és azt, hát régen ez teljesen általános volt, tehát az, hogy kabátba ültünk esténként, az volt a standard, és ezt ma már visszasírjuk mi is, hogy most már ott sincsen. De most ott is meleg van már nyáron, tehát nincs mit ötölni, hatolni ezen. Érdekes volt, hogy hát ugye akkor volt ez a tusványos istenverése, amit utálok ezt a szót, hogy tusványos, mert ugye ez a Bálványosi Szabad Egyetem csak tusnádfürdői központtal van, és mindegy, utálom ezt. És akkor jött a tudaj, hogy beszedje a pénzt, ugye a házért, és elkezdtünk ott beszélgetni, és akkor szóba került ez a, hát hogy most mi van Romániában, hát nagyon nagy szar van, meg minden egyébként, és hogy az elnök választáson mit szóltak ők ahhoz, hogy ezt a, hogy hívták, Szimion, ugye?
0: Szimion,
1: vagy,
0: igen.
1: Hogy ezt támogatta Orbán úr, hát ők a másikra szavaztak, de ettől még Orbán melletti bizalmuk az teljesen töretlen. De egyébként az a helyzet, hogy ő nekik tök mindegy, hogy ki a miniszterelnök, tehát nekik, aki román, az abóvó, egy lényegében véve egy teljesen másodrendű, nem állampolgár, hanem
0: ember.
1: Másodrendű igen. Ember. Tehát félelmetesen utálják a tehát egészen elképesztőnek találom. Na mindegy. És biztosak benne, hogy Romániában össze fog omlani a gazdaság, hogy nem tudnak kormányt alakítani ezek a hülye románok, és így tovább, és így tovább. Szóval kicsit olyan érdekes. De ez mindig így volt különben ott.
0: Milyen messze van a tusványos oda, ahol voltatok?
1: Hát mennyire lehet, egy 100 kilométeren belül van. Ez ott a Szent Anna tó környékén van ez a...
0: Az nem is fordult meg a fejtek, hogy elmenjetek ti is megnézni.
1: Isten őrizzen, ne hülyeskedjél már! Jaj, ne! Ha voltunk mi már ott egyébként, nem akkor, amikor ez a rendezvény van, hanem úgy általában ott a környéken, mert ott vannak egyébként érdekes helyek, tehát ott van egy ilyen tőzegláp nevű, vagy az érdekes, oda be lehet menni ilyen vezetett túrára, meg hát maga a Szent Anna tó is szép egyébként, szó se róla, de hát most ezt, ha egyszer láttad, akkor már minek, nézd meg még egyszer.
0: Te is mit gondoltok, hogy most hogy kezdek egészen más, de ha már szóba jött a Fidesz, hogy a Semmi Zsolt dologról. Megmondom összintén, hogy engem elkezdett rettetesen zavarni, de egy jó ideje már különben, hogy csak most egy darabig csend volt körülötte, hogy ha nem ő volt, akkor rengeteg médium, portálok, hírportálok, egyebek, blogok egészen szemét módon hozták, teljesen gyanúba, meg a képét kitették, meg
1: hát kitette meg ki a képét.
0: Na mindegy. Most direkt megfigyeltem, hogy rengeteg helyen volt kint még színes, nagy borítóként szinte az ő képe, úgyhogy tulajdonképpen meg lett gyanúsítva valamivel. És hogyha az zavart, hogyha mégse ő volt az, akkor rettenetes. Tehát ilyet nem lehet csinálni valakivel, hogy ennyire... Tulajdonképpen, és hogyha nem tudsz belekötni egyik újságba se, vagy portálba, vagy blogba, amit írtak, hiszen ők csak hallottak valamit, és hogyha így volt, akkor az borzasztó csúnya dolog lenne, és jól lenne, ha kiderülne az igazság. De azért oda teszik a fényképét, azért 50-szer le van írva a cikkbe a neve, és
1: figyelj, én korábban is az volt valahogy az érzésem, most meg már határozottan az a véleményem, hogy én ebben az ügyben már senkinek semmit nem hiszek el bemondásra. Tehát itt van ez az egy darab srác, aki ráadásul elment valahova Amerikába, most leírta, hogy ő öngyilkos lesz, meg nem tudom, tehát én elnézést kérek, de én nem fogok innentől kezdve elhinni semmit. Amit meg te mondasz, hogy blogok, stb., ott egy újság és egy blog között azért minőségi különbség van. Tehát egy újság az megtámadható, egy blog is nyilván, de mondjuk egy Facebook bejegyzés vagy akármi, az sokkal nehezebben. Tehát egy szeriőz újság az nem teheti meg, hogy kirakja a fényképét. Tehát hogyha kirakta, akkor az sajnos sajtóetikai vétség. Most az kérdés, hogy ez hogyan büntethető.
0: Most meg fogom ilyen szemmel nézegetni, vagy fölmérem külön, hogy mi lehet, mert egy fontos dolgot mondtál. Ezzel együtt ugye a neten úgy terjednek az információk, meg az értelmesebb posztok. Hát van olyan poszt, hogy meg vagyok döbbenve, hogy 73 ezer ember látta. És nem a legnagyobb celebek egyike írta, hanem nem tudom, egy elemző vagy valaki. És ezek úgy terjednek, és úgy másznak bele bárkivel is. Úgyhogy elképzeltem egy embert, aki ír egy ilyen cikket, és akkor azt mondani, hogy nézd, mi van, hogyha egyébként te azért vagy ilyen rettentő hangos ez ügyben, a saját bűnödet szeretnéd elfedni, hogy mindenki őről a beszél, és te rólad nem, mert lehet, hogy neked van valami nagyon nagy titkolni való, esetleg valami gyerekabúzus dolog lenne, vagy csináltál valami ilyesmit, mert hogy annyira támadod ezt a XY-t. És egyébként a rögtön utána a fényképét is oda tenném egy idejbe, és mondanám, hogy légy szíves, cáfold meg, hogy nem te vagy ez meg. Szóval mindegy, elkezdem, és akkor te átvennéd, vagy megleckésztetnénk még, vagy 8 ember ezt megcsinálná, és azon venni észre magát, hogy a fél net tele van az ő arcképében, meg hogy ő pedofil volt, vagy valami.
1: Figyelj, ez most egyébként még azt akartam mondani az előbb, hogy ezt őt nem meggyanúsították ezzel, fölállt valaki a parlamentbe, és megkérdezte, hogy ki az a Zsolti bácsi. És ezek után a semmilyen ezt az egészet magára húzta. Ez történt, senki nem állította, hogy ő az. És csak, a másik pedig, ami...
0: Én is láttam ezt a jelentet, visszajöztem, ez nagyon is célzatos, és teli találat volt ez, és pontosan oda nézett, ahova kell, és oda adresszálta az egészet, ahova kell, úgyhogy egy pillanatig nem volt kétséges, hogy ő azt gondolja, hogy a most a Semmilyen Zsoltnak kéne valamit csinálni, mert hogy ő rá gondol mindenki, és őt gyanúsítják ezzel
1: de,
0: a dolgon.
1: De papó, ezek politikusok. Én ezt értem, hogy ez egy rendkívül mocskos játék, amit játszanak, és ezt nap mint nap láthatjuk a mai mostani parlamentben is. De ő neki ezzel tisztába kéne lenni, 20 éve ül ott. És akkor még csak annyi, hogy teleplakátolták, vagy telerakták a képével, most gondolja arra például, hogy Lakatos Márkot konkrétan pedofíliával vádolták, névvel. Azóta sem bizonyosodott be semmi. A teljes jobboldali sajtó tele volt azzal, hogy a Lakatos Márk pedofil. Tehát én értem, hogy szörnyű ez az egész, ahol most élünk, meg amilyenek a sajtóviszonyok, de ez azért nem a semmiből jött létre egyszer csak.
0: Ja, persze.
1: Ez egy hosszas trenírozás eredménye.
0: Igen, de amit én mindig úgy gondolom, hogy amit ők megengednek maguknak, hogy ők tesznek, az őket minősíti, amit meg mi teszünk, a mi oldalunk, a mi buborékunk, az meg minket minősít. És azért, mert ők szemét módon így ezt a lejáratokon majd megcsináltak, ez nem azt jelenti, hogy nekünk is szabad ezt megcsinálni. Na mindegy.
2: Bocsánat, csak annyit hozzá, hogy egy kérdésem van, hogy ez a Semmilyen affér a parlamentbe. Ez mikor volt, amikor valaki ezt mondta, és ő meg azt mondta, hogy nem ő? Ez nem az új
0: amikor,
2: kormány.
0: Nem. Amikor kipattant ez a Szőlő utcai ügy, akkor
2: igen.
0: Nem sokkal később volt ez a dolog. A Szőlő utcai ügyben ugye próbálták a szörnyűséget azzal egy kicsit mérsékelni, hogy szerencsére kiskorúak azért nem voltak itt veszélyben, csak nagyok, idézőjelben csak.
2: Ez ott... Tuzson Bence.
0: A Tuzson Bence, és akkor nem csak az derült ki, hogy a Tuzson Bence hülyeséget mondott, itt van a Bangó Sanyi, aki messze kiskorú volt akkor, amikor ezek az események történtek, és ő az egyik abuzált, szegény, szerencsétlen gyerek, hanem azt is bevonta, hogy Zsolti bácsinak hívják és akkor így kezdődött ez az egész dolog.
2: Akkor csak annyi bocsánat gondolatot ehhez, hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta sajtó, nevezzük így, vagy nem tudom minek, ez azért a szabad sajtószabadsággal rendelkező világban azért már évtizedes múltra tekint vissza, amikor még csak nyomtatott sajtó volt szinte. Hát azért hozzánk is eljutott annak idején Angliából, hogy mi mindent irogattak ki mindenkiről, és ezzel tele volt az angol sajtó, emberek buktak meg, politikusok buktak bele, és egyebek. Ez az egyik része a dolognak, nyilván az elektronikus médiumok világában azért ez egy kicsit fölgyorsult, hiszen itt most már egy percen belül sok százezer ember láthat, sok százezer hírt, vagy egyebeket. Én úgy gondolom, hogy kell lenni következményének. Tehát nem emlékszem rá, hogy mondjuk egy angol újságot bezártak volna, de hogy egy valak pénzt fizettek kártérítésként, ha kiderült, hogy nem igaz, az biztos. A másik, ami engem ebben az ügyben még zavar, az az, hogy itt van ez a srác, ez a Bangó Sándor. Amivel gyanúsítanak ott valakit, Zsolti bácsi néven, azt nem lehetett úgy elkövetni, hogy senki ne tudott volna róla. Csak ez a srác.
1: Hát így van.
0: Persze, többen is tudtak róla, csak nekik...
2: De mindenki hallgat róla.
0: Kúság, persze, nyilván ők még ilyenebbeket csináltak.
1: De most én most már bennem az is, mint verzió fölmerül, hogy nem volt semmiféle Zsolti bácsi. Kitalálta a srác, az nem lehet?
0: Na most lelőn a poént, nem le poént, hanem végére hagytam a dolgot, hogy annyira zavart tegnap az egész, hogy nagyon-nagyon késő este, tehát majdnem éjfő volt már. Fölhívtam egy olyan embert, aki nagyon-nagyon közel van ezekhez a dolgokhoz, és nagyon nagy tudású hozzánk képest. És mondtam neki, hogy rettentően aggódom, független attól, hogy egy, nyilvánvalóan egy közutálatnak örvendő emberre boldogan terjesztik úgy ezt a mocskot, hogy, hogy igaziból ők csak beszámolnak arról, hogy mi történik a világban, meg van egy gyerek, aki ezt mondja, meg azt hallani, meg valamelyik portálon megjelent, és tódítják, és képeket tesznek ki, meg minden. És a kommentekben csak megidézve ilyenek vannak írva, hogy a semmilyen pedig jó lenne, ha tisztázná magát, mert különben megy a rács mögé, meg minden. És akkor szeretném megkérdezni a kommentet, és hogy kell tisztázni?
1: Hogy bizonyíts be, hogy valamit nem csináltál?
0: Nem én voltam.
1: Igen.
0: Mit tudnék? És ha csak nem azt mondják, hogy ez a dolog 2005. január 17-én este 7-kor volt Ózdon, vagy a Szőlő utca 2-ben, vagy mit tudom én, és akkor igazán alibit erről az időszakról, és akkor kiderült, hogy ő kártyázott a barátaival Hódmezővásárhelyén ebben az időszakban.
1: Vagy szarvasra vadászott vagy Skandináviába.
0: Igen. Na mindegy, szóval beszéltem ezzel a Manussal, és mondta neki, hogy aggódom, hogyha nem 100%-ban biztos ez a dolog, akkor ennek az őrült kampánynak nem szabadna így folytatódni. És én azt mondta, hogy jó, akkor papokám megmutatlak téged, 100%-ban biztos. A Bangós anyunk kívül van még két emberünk, vagy ember, aki ugyanezt mondta, egymást nem ismerik egyébként, más időpontról van szó, más helyszínről van szó, de ugyanezt az embert nevezték meg, és egymástól teljesen független, őket még nem hoztuk, vagy nem hoztuk nyilvánosságra, a kellő pillanatban ez is meg fog történni.
1: Hát ezt a Sándort is kár volt egyébként, mert szerintem megijedt, vagy... Oké, akkor én most elhiszem, hogy volt ilyen, de itt tanúskodni is kellene, és ő meg ugye erre nem volt hajlandó, vagy nem tudom, hogy hogy áll a helyzet most egyáltalán, jogi úton, szakaszban van-e.
0: A másik, amit egy ismerősöm hívott föl ez ügyben, és érdekes módon azt mondta, hogy másról kezdtünk el beszélni, és én megkérdeztem tőle, hogy ez erről mit gondol a dologról, és azt mondta, hogy ő ismer ezt az ügyvédet, aki a Sanyinak az ügyvédje, aki egy nagyon-nagyon jó ügyvéd, és hogy ilyen különböző rágalmazási, meg sajtóperekben ilyen sztárnak számít, és rengeteget, minden pert megnyer gyakorlatilag a védencei számára ilyen esetekben, és egyébként meg nem vállalja el, hogyha a vesztésnek néz ki a dolog, és nem látja benne az igazságot. Hát úgy könnyű, de hát rendesen így történik, ahogy mondtad az előbb a lakatos sztorit, hogyha ő elvállalta volna nyilván az ügyvéd, hogy lesz az ügyvédje, és megnyerte volna neki biztosan a pert. És mert meg is volt győződve, hogy náluk az igazság. Na mindegy, szóval ez a Manus nem vállalta volna, és nem ült volna a nyilvánosság elé a Sanyival együtt, hiszen volt olyan podcast, ahol végig ott ült mellette. Aha. És nagy néha egy-egy mondott vagy az elején meg a végén, de egyébként csak a srác beszélt. És szóval ez egy híres ügyvéd, úgyhogy ő ezt az óriási hibát nem követi el, hogy...
2: Hát én úgy tudom, hogy a semmiént tulajdonképpen még nem vádolták meg semmivel hivatalosan.
1: Persze, hogy nem.
0: Nem, hivatalosan nem.
1: Azért mondom, hogy én nem tudom, hogy...
2: Nem hivatalosan tudom, nincs ilyen stádiumban ez az ügy. Én arra leszek kíváncsi, hogy ki lesz a semmilyen ügyvédje.
1: Schiffer András. Én azt nem tudom, hogy egyáltalán ez a jogi, tehát hogy van-e itt egyáltalán bármilyen jogi helyzet jelenleg? Vagy pedig csak úgy általánosságban nyomoznak a Szőlő utcát illetően, vagy a gyermekvédelmet illetően?
0: Ezek elévülős dolgok?
1: Biztos minden elévülős.
2: Majdnem minden.
0: Akkor lehet, hogy jogilag már nem is lehet hozzányúlni a dologhoz.
1: Azt nem hiszem, hogy ne lehetne, mert ugye a büntetési tétel felső határa az elévülési idő.
0: Na, miket tudsz te? Igen?
1: Hát én így tudom legalábbis.
0: És hát itt simán lehet 15 évet is
1: Hát
0: kapni.
1: nem tudom, hogy mennyit lehet, de sokat. Hát a gyerek, tehát ez
2: Igen. Hát
1: azért...
2: aki életfogytiglant kap, annak nincs elévülési
1: Annak nincs,
2: ideje.
1: egy
2: Csak
1: gyilkosság,
2: amikor
1: ilyesmi.
2: meghalt, igen.
1: Igen.
2: De én, ha jól tudom, ugye akkor arról szól a történet, hogy engem ebből az egészből az a része érdekel, hogy csinálta. Már nem konkrétan, amire meggyanúsítják, hanem ő bejárt oda ebbe az intézménybe, és ott az ismerősei őt beengedték oda, és előállítottak neki egy ilyen áldozatot. És alkalmanként egyet-egyet, akivel ő ott
1: Szerintem ezt mi
2: eltöltötte
1: nehezen
2: az időt.
1: tudnánk fölfogni. Én azt sem értem, hogy miért, tehát azért itt a Kádár rendszerben is voltak olyan emberek, akikről kvázi köztudott volt, és semmi, elmentek külföldre, és ott intézték meg, tehát nem derültek ki tényszerűen dolgok, már pedig amennyiben valóban valamilyen nagy emberről beszélünk, vélhetően is ő is elmentett volna Tájföldre, vagy bárhova, és kutya tudomására nem jutott volna ilyesmi, oda menni egy gyerek otthonba, én ezt még elképzelni sem tudom.
0: Na, én hasonlót mondtam a kedvesemnek, most napok óta erről beszélgetünk, vitatkozunk, és azt mondtam, hogy ez az érve még most jutott csak eszembe, hogy a semmi nem egy buta ember. Lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy sok
2: Kinek
0: rosszat gondolunk
2: szimpatikus,
0: róla,
2: kinek nem?
0: de nem egy, biztos, hogy nem egy buta ember, és biztos, hogy meg kellett fordulni a fejébe, pláne, hogyha nem egyszer történt, hanem sokszor is megtörtént, vagy többször megtörtént, hogy ezek közül az emberek között föl fogják ismerni jó néhányan, hiszen ő állandóan szerepel a tévében. Ő nem egy államtitkár mellé beosztott adminisztratív valaki, akinek viszonylag bejárása vagy hatalma van esetleg ezeken a gyermekintézményeknél, vagy befolyása, és ott meg tud fordulni, de ő nem kell attól félni, hogy lebukik, hiszen ő nem szerepel a tévében, őt nem látják képeken, ő nem ül benne a parlamentben, nem közvetítik a felszólalását, nem nyilatkozik meg. És egy ilyen ember, aki exponál, aki miniszterelnök helyettes, az nem, szóval nehéz elkezdeni, hogy ekkora hibát elkövessen.
1: Nehéz. És én továbbra is azt mondom, hogy én a magam részéről most már bemondásra nem fogok semmit elhinni. Engem nem érdekel, hogy ki az ügyvéd, vagy nem tudom, valaki álljon elő bizonyítékkal, és akkor.
2: Hát
0: De
2: én azt
0: másik
2: gondolom,
0: az,
2: amit a...
0: hogy lehet
2: Bocsánat.
0: bizonyítani egy ilyet. Azon
1: Hát ha
0: kívül,
1: van három független tanúvallomás, az egy bizonyíték.
0: akkor.
1: Hogy elfogadja a bíróság, vagy nem, az egy más kérdés, de akkor már mi is alkothatunk véleményt. Így, hogy egy valaki bemondta, és valaki azt mondja, hogy van még másik kettő, de azt mi nem is tudjuk, meg nem is hallottuk, nekem ez így ebben a formában most már kevés.
0: András, mit akarsz mondani?
2: Én azt akartam csak mondani, hogy hívták azt a jó embert, aki ott a 90-es években ott az úszók körül, a magyar úszó válogatott és egyebek közül ott
0: Ez a
2: menedzserként.
0: kövér,
1: Azaz.
0: igen, az a kövér manus, aki szélhámoskodott, igen, nem
2: Igen, de
0: esetetem
2: nem jut
0: elő.
2: eszembe a neve. Na mindegy, ő is ugye
0: Fiatalon meghalt,
2: közismerten.
0: elég korán meghalt.
1: Valamilyen György volt szerintem. Na mindegy,
2: Zemplényi.
1: Zemplényi,
0: Zemplényi,
1: igen.
0: így van.
2: Igen,
1: Igen.
2: akit egyébként azokban a körökben csak Gyuri néninek hívtak.
1: Igen.
0: Tényleg? Már
2: Azt
0: nem.
2: tudom. Igen, és ő híresen érdeklődött a fiatal fiúk iránt, és én úgy tudom, hát aztán lehet, hogy ez is csak pletyka, hogy ő gyakorlatilag kapcsolatai révén ott bizonyos alkalmakra kikölcsönzött gyerekeket. És azok az
1: Kitől?
2: intézmények együttműködtek vele, hogyha Gyuri néninek ilyen igénye volt, akkor elküldtek hozzá.
1: De ő is ilyen gyerek otthonból? Vagy
2: Aha.
1: hon? Úristen. Akkor ennek hagyománya van ezek szerint.
2: Most lehet hagyománya, nem tudom, lehet, hogy ez csak egy ugyanolyan mocskos valami, úgyhogy Gyuri bácsinak a ügye lezárult ugye az ő halálával, tehát nálam elévülés is úgy lett, ahogy te mondtad, Zsolt, hogy teljesen mindegy volt. Én úgy tudom, hogy életében nyilvánosan őt sem vádolták meg
1: Nem.
2: talán ezzel, vagy legalábbis
1: Nem.
2: nem emlékszem ilyenre. És nekem csak azért jutott eszembe, mert én általában mindig azt szoktam keresni, hogy lehet, hogy most egy tanú van, lehet, hogy van még titokban kettő. De én mindig arra gondolok, hogyha már hülye példa, de hogy én mit csinálnék. Tehát ha egy ilyen helyzetben lennék, ha nincs annyi eszem, hogy a közismertségem miatt nem így intézném, akkor hogy intézték? Tehát mit mond ez a Sanyi, hogy bement hozzá ez az ember a Szőlő utcába? Vagy én nem ismerem Sanyinak a történetét, de nem tudom, ti ismeritek? Vagy mondott erről bármit?
0: Valamit mondott a körülményekről, de nem nyilván, akkor őt hívták le, és az igazgatónak
2: irodája
0: mögött volt egyébként a buduár, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, a tett hely.
2: És, az esemény szoba.
0: És akkor ott viszonylagos fél homályban történt a dolog.
2: Neki ott ügyeskednie kellett. De hát akkor ugye tudjuk azt, hogy volt ott egy igazgató. Ha jól tudom,
0: hát
2: ez az igazgató, nem tudom.
0: Már jó ideje előzetesben van.
2: Igen. Tehát nem tudom, kit engedtek ki, mert a múltkor olvastam, hogy ki engedték a Szőlő utca kapcsolatban, de én elvesztem, hogy ki kicsoda. Hát ott kellett lenni együttműködő valakinek.
1: Hát és
2: most
1: nem
2: azt
1: csak
2: nem tudjuk.
1: De nem csak az igazgatónak, tehát hogyha ez egy nyomozás, akkor az elindul úgy, hogy mondjuk igen, mondjuk akkor van ezek szerint három ismert tanunk. Az meg fog nevezni embereket, de nem csak az igazgatót, hanem például biztos, hogy volt portás, vagy valami gondnok, vagy tehát nem nyilván ketten voltak. És akkor lehet tovább haladni. És hogyha ő neki azt mondják, hogy most vagy együttműködsz, vagy pedig ez gyermekprostitúció elősegítése, és akkor ez, mit tudom én, 12 év börtönnel honoráljuk, akkor az lehet, hogy mond újabb neveket. És innentől kezdve szépen fokozatosan el lehet jutni az igazgatóig is, mert most az igazgatót hiába kérdezed meg, aki lényegében véve a fő vádlottja lenne ennek az egész ügynek, ha lenne ügy. Ő azt fogja mondani, hogy uram, hát semmi. Hát hogy ilyen nem történt? Tehát a nyomozás az egy ilyen aprólékos dolog.
2: Igen, de én azt abban nem vagyok biztos, mert amikor ezt hallottam a napokban, hogy ez pár napja volt, amikor ez fölröppent a hír, hogy megnevezték, hogy ki a Zsolti bácsi. Én arra gondoltam, hogy ez a háttérben folyó nyomozati munka eljutott abba a stádiumba, amikor a nyomozó szervek úgy gondolják, hogy nagyjából elegendő tanúvallomás és bizonyíték van, úgyhogy akár Sanyi mondhat is most már egy nevet, mert lesz alapja annak, hogy ezt alátámasszák. Hozzátéve, hogy ez az ember, akire azt mondjátok, hogy jó ideje előzetesben van. Hát én azt gondolom, hogy aki jó ide előzetesben van, azért ott egy idő után magvas gondolatai lesznek, hogy érdemes-e akkora áldozatot hozni idézőjelbe vett Zsolti bácsiért, hogy ne mondja el esetleg az igazat. Lehet,
1: na de ha te az igazgató vagy, és ezt te lehetővé teszed, akkor te elsőrendű vádlott teszel ebben az ügyben. Tehát annyira olyan gondolatai nem fognak támadni, hogy még most földörzsölje magát még egy 20 éves
2: hát
1: időtartamra.
2: Kivéve a vádalkut.
1: Hát jó, de akkor meg, hát nem tudom, nem lehet, nem
2: hát
1: tudom,
2: nincs,
1: hogy ez hogy van.
2: Nincs jó, mert az esetek nagy része. Az most azt hiszem a büntető törvények szerint most annak új fogalmak itt a vádalkut illetően, de néhány hónappal ezelőtt, amikor még a választások előtt voltunk, és egy ismerősömmel beszélgettem, aki egy jó nevű büntető ügyekkel foglalkozó ügyvédet, aki azt mondta, hogy az egész ügyvéd társadalom azt várja, hogy milyen horribilis méretű vádalkukra fog sor kerülni az egyes kis halak esetében, hogy eljussanak oda magasabbra, hova kell, és ez lesz most a egész jogi eljárásnak az alapja, hogy és nem kell fönt kezdeni. Tehát nem akarok csúnyát mondani, hogy a titkárnőt elég megkérdezni.
1: Igen, de egy gazdasági ügynél persze, hogyha te egyre följebb és följebb akarsz jutni. De még egyszer mondom, hogy ez úgy történt, hogy valóban bement egy valaki egy gyermekvédelmi intézménybe, ahol az igazgató prezentált neki egy gyereket, ott az igazgató nem tud már kit fölnyomni, hiszen ennek az egész hierarchiának, mármint hogy ennek a sornak, ő áll az élén. Tehát az, aki oda ment, hogy igénybe vegye...
0: Hát azt tudja fölnyomni.
1: De azt nem tudja fölnyomni, mert az nem lesz előrébb a vádlotti sorban, mint ő.
2: Hát nem kell följebb menni. Hát elkapták az igazgatót.
1: Na de